a Tilos Rádiót halljátok, és benne a Mikrohullámot. Live Act műsor. A Mikrohullám filmeket megtaláljátok a YouTube-on is. Én Pápai Gergő vagyok, és még egy fél órát zenélek. Maradjatok velünk, vagy menjetek aludni, nagyon késő van amúgy. Mindjárt hétfő reggel. Jó vételt!

Mikrohullámot hallottátok, ez Live Act műsor. Itt a Tilos Rádióban. Mindjárt hétfő reggel. Menjetek aludni. Vagy rádiózatok tovább. Jó, hogy itt voltatok. Sziasztok!

Tilos Rádió. Itt a Tilos Rádió, kezdődik a mackóullás, Dr. Analoki zenei csoklát halljátok, jó zene hallgatást, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyek és a gyenyi szobályok mellett a mai ember két rejtés úgynevezett szellemvonal képviselővel is keveredett az idők során. A University of California, Berkeley kutatói új számítógépes módszert fejlesztette ki, ami a TRACE nevet kapta, de az élő emberek százainak genomjában rejlő leszármazási kapcsolatokat rekonstruált. A kutatók azonosították az egyik olyan szellemvonalat, amely több mint 50 ezer évvel ezelőtt még az Európába és Ázsiába irányuló nagyvándorlás előtt keveredett a Homo sapiens-el Afrikába. Ez a vonal nagyjából 8000 évvel ezelőtt vált le az emberi családfáról, nagyjából ugyanakkor, amikor a neandervölgyek és a gyeni szobályok is, és DNS-e ma minden élő ember genomjának mintegy 1%-át teszi. A második szuperorganikus vonal eredete nagyjából 1,8 millió évre nyúlik vissza, nem is közvetlenül a homo sapiensekkel, hanem a gyeni szobályokkal keveredett Ázsiába. A magyar narancsírét hallottátok?
2: A Jeruzsálemi Kerületi Bíróság felfüggesztette Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter tervét, amelyel egy krokodilokkal teli vízisárkot alakítottak volna ki egy börtön körül. A döntést a hadéjének az állatok keresete nyomán hozták meg. Abraham Ruin bíró közölte, indokolt ideiglenes végzés kiadása, amely megtiltja az állatok átszállítását, az előkészítő intézkedéseket. Az állatvédő szervezet azt írta, a krokodilok nem fegyverek, nem büntetőeszközök és nem politikai kampány kellékei. A végzés egyenlőre megakadályozza az állatok súlyos szenvedését és több millió sékel elköltését. Itamar Ben-Gvir közölte, tudjuk, hogy a terroristák rettegnek a krokodilok érkezésétől, de a bíróság most a segítségükre sietett. A korrupt igazságszolgáltatás megtisztítása a választások után az első számú feladat lesz. Szerinte az igazságszolgáltatás meghiúsítja az Izrael elrettentő képességét erősítő intézkedéseket. A krokodilos vízesárkokat kezdeményező Ben-Gvir, a szélső jobb oldali zsidó erőpárt elnöke, írja az MTI alapján a 24.hu.
3: A fővárosi állatkert hőhullámok idején segítséget nyújt lakóinak a természetes hőszabályozáshoz, tájékoztatta az MTI-t Hanga Zoltán szóvivő. A hősemleges tartomány, amelyben a szervezet nem fordít külön energiát saját hűtésére vagy fűtésére, fajonként eltérő. Efelett az állatok kevesebbet mozognak és esznek, árnyékba vagy vízbe húzódnak, illetve párologtatással, lihegéssel, izzadással, a madarak torokrebegtetéssel adják le a fölös hőt. Ehhez bőséges ivóvíz és lédús táplálék szükséges. A kifutókon, élőhelyeken egyaránt találhatók árnyékos és napos, széljárta és védett részek, sokfelé medencével, árnyékolóval, párakapukkal. Az orangutánok maguk zuhanyoznak, az elefántokat tömlővel locsolják, számol be a sokszínű vidék. Az aszály miatt a víz visszatartására július 25-én szombaton két ponton építettek a mederbe homokzsákos keresztküszöböt a Galga-patak turai szakaszán. Előzőleg a Közép-Duna-völgyi vízügyi igazgatóság, a turai önkormányzat és a Dunai Poly Nemzeti Park igazgatóság szakemberei tisztázták a szóba jöhető helyszíneket és műszaki megoldásokat, a meder elzárások létesítéséhez szükséges hatósági eljárásokat. Szombaton a helyből és távolabbról örvendetesen magas létszámban érkezett önkénteseké, vagyis a kivitelezésé volt a főszerep. Homokzsákokat rakottak, kialakították az ideiglenes műtárgyakat. Este Turaváros polgármestere invitálta pompás bogrács pörköltre a résztvevőket. Szemlézte a vízügyiek Facebook bejegyzését. A sokszínű vidék. Környezetterhelésük kapcsán jogos vádak illetik az adatközpontokat. A Google emiatt a Minnesota-i Palm Islandben nap- és szélenergiát használó központot létesít, amely különleges módon hosszú ideig tárolja az energiát. A Foam Energy Startup kísérleti vas levegő akkumulátorrendszere 50-70% közötti hatásfokú. Reverzibilis reakció révén raktároz 30 gigawattóra villamos energiát, akár 100 órán át. A legtöbb tároló csupán 4-8 óráig bírja, ami áramkimaradáskor korántsem mindegy. Ha energiára van szükség, a levegő oxidálja az apró vaspelleteket, ami elektronokat szabadít fel. Az újratöltés a folyamatot megfordítva eltávolítja az oxigént, miáltal a rozsdásvas fémes formájába alakul vissza. Olvastuk a HVG-ben. Az OpenAI az ellene indított szerzői jogi perek és a vetétás Anthropicra rótt $1,5 milliárd bírság hatására úgy döntött, titkon kivezeti szolgáltatását. A ChatGPT-vel immár nem lehet híres, élő vagy elhunyt szerző stílusában szöveget iratni. Az intézkedésre az Ars Technica folyóirat figyelt föl, az Engadget portál pedig kiderítette. Halott író modorára néhány hónapja még elfogadott kérést a chatbot. Aki gépet akar dolgoztatni a saját agya helyett, mostantól a szerző neve nélkül a stílusjegyek körülírásával próbálhat átcsúszni a rendszeren. Ám a kapott szöveg, tisztelgés, másolat rendre laposabb az eredetinél. Hiányzik belőle annak íve, lendülete és kifejező ereje. Éppen az, amit elirigyeltünk, írja a Euronews. Gyakran merül fel, hogy a szokásos légkondicionálásnál nem kedvezőbb-e a csőhálózatban, a távhűtés alapelvét megfordítva, hideg vizet továbbító hűtőmódszer. A távhűtési rendszer üzemeltetése olcsóbb, csökkenti a széndioxid kibocsátást, és több száz épületet is képes ellátni. Érvel Rob Thornton, amerikai szakértő. Ázsia és a Közel-Kelet hőszigetté vált városai óriási távhűtőhálózatok építésébe fogtak, az USA-ban már működik 500. Európában a távfűtést és hűtést egyesítő ambient loop technológia terjedhet el, melyben a csőhálózat évszaktól függően keringet 10 és 25 Celsius fok közötti hőmérsékletű vizet, amit az épületben tovább kell melegíteni vagy hűteni, de ez már jóval kevesebb áramot igényel, írja a Qubit. Az úgynevezett trópusi éjszakákon a hőfok hajnalra sem csökken 20 Celsius alá, szervezetünk képtelen kipihenni magát, alvászavar, stressz lép föl. Megterhelés szempontjából mérvadóbb a minimum hőmérséklet, mint a napi csúcsérték. Kis Anna és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológusai, a Huklim adatbázis 1971-től mért adatait vizsgálták, tanulmányuk a másfél fok portálon jelent meg. Az ezredforduló óta háromszor gyakoribbak a trópusi éjszakák. 1990-ig a 11-16 Celsius fokos napi minimumok voltak jellemzők, 2006 és 25 között már a 13-17 fok közöttiek. A városi hősziget hatásnak is kitett Budapest belterületén 1971 és 90 között átlag évi 6 trópusi éjszaka fordult elő, az utolsó két évtizedben 17, közli a Telex. A Rajnapfalc tartománybeli Oberwesel-ben egy partmenti építkezésen palackpostára bukkantak a Koblenz és Mainz között ingázó Drachenfels kiránduló hajó 1958-as étlapjának hátán levelezőtársakat keresett a francia nyelvű üzenet feladója Anne Gruss. Az akkor 22 éves szakácsnő a címét is megadta, ám ennyi idő múltán nem volt könnyű őt megtalálni. Lányának és a népesség nyilvántartónak hála végül mégis sikerült. A Rheinzeitung cikke szerint a most 90 esztendős, az Eiffel-hegységben élő asszony szívesen gondol-e felhőtlen időszakra, az ismerkedni próbáló francia turistákra és a Rajnára bízott, közösen fogalmazott levelekre. Jan Zimmer polgármester úgy véli, a palaszposta a helyi múzeumban kaphat helyet. Számol be a HVG. Az elmúlt évtizedekben zuhan az intézményekbe vetett bizalom, ám a felmérések szerint a jelenség a tudományt kevéssé érinti. Holott tombol az oltás ellenesség, hódít a nyersteívó mozgalom, a közösségi médiában nyüzsögnek az alternatív gyógyítók. Hogy is van ez? A Trinity College Dublin pszichológus csoportja arra jutott, hogy a popkultúra, sőt az oktatás magányos tudós zseni alakja okolható. Ő az, akinek korszakos felfedezését senki nem veszi komolyan, mégis kitart, és végül megdicsőül. A kóklerek ezt a sablon szerepet ölték magukra, pedig a tudomány már jó ideje csapatmunka. A kutatócsoportok világszerte egymás eredményeire építenek. Az ír pszichológusok ennek mélyebb tudatosítását javasolják. Ismerteti tanulmányukat a Telex. A Pizai Egyetem repülőmérnök hallgatói több hónap alatt létrehozták a világ legnagyobb, 7 méter hosszú, 20 méter szárnyfesztávú papírrepülőjét, írja a CEDEMI Science. Egy ekkora hajtogatott papíralkotmány meghajlana, elcsavarodna a saját súlya alatt. Az Icarus tehát vitorlázógép, melynek belsejét papírgerendák és bordák merevítik, stabilitását elülső-hátsó él és egy farok rész adja, szárnyai belsejét mégse egy szerkezet szilárdítja. Súlya 28,49 kg, ám építése során 300 kg papír és 60 kg ragasztó fogyott el. Egy alig 3 méter magas állványról kézzel elindítva az óriás papírrepülő simán siklott a levegőben, majd 59 métert megtéve lágyan ért földet, miáltal bekerült a Guinness rekorderek közé, ad hírt a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Attilisch Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: John F. Kennedy Központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
2: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízi rovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sűn, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
3: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. Vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
0: Attilos Rádió hírét, halló Tatok!

Elnézve a számokat, voltam most egy karácsonyi fogadással a digitális polgári köröknek, és azért tehát nem csak móka és szórakozás volt, hanem is munka is, és ott volt alkalmam szembesülni a számokkal, és úgy látom, hogy ha nem is sikerült még teljesen egyensúlyba hozni, az elég jelentős, mondhatnám évtizedes lemaradása volt a jobb oldalnak a digitális téren, most azért egy ilyen jelentősen sikerült lefaragni, és ha így megy tovább, szerintem a tavasz elejére ott körülbelül egyenlő szinten leszünk. És a Fidesznek, vagy a polgári oldalnak a társadalom a kétségtelenül meglévő óriási előnye, ami a beágyazottságot illeti, onnantól kezdve már sokkal jobban fog tudni érvényesülni előre. Azt gondolom, hogy most így a közösségünk természetesen jó állapotban vannak, tehát egy ilyen jó reményeink vannak a választások. Én így látom.

0: request. Special request.
1: Yeah, just for you.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Héttérítő című műsort. Egészen 9 óráig, most 7 óra 25 perc van, augusztus 24-e, tehát a nyár utolsó hetének első napja. Jövő héten ilyenkor már majdnem szeptember lesz még egy augusztusi adásunk 31-én, majd ezt követően szeptember 1-ével újraindul, hála legyen a magasságos Istennek a tanév, ami azt is jelenti, hogy végre visszazökkelünk ezekbe a csodálatos hétköznapokba, amelyek teljesebbé teszik az életünket, folyamatosan haladva az egyre jobb világok felé, de ennek a hétnek a végén, aztán szeptember 4-én 35 éves lesz a Tilos Rádió. 35 éve szó szabadon a Tilos Rádió. 35 éve látogatott ide hozzánk Giovanni Paolo, akkor Karol Wojtyla, János Pál pápa, és ezzel a mozdulatával János Pál pápának semmi köze nem volt a Tilos Rádióhoz, egyszerűen az univerzum végül úgy rendezte, hogy összekötődtek életeink, ami azt is jelenti, hogy a 35. születésnapon a Dürer kertben szeptember 4-én tombola sorsolás is lesz, és ezen a tombola sorsoláson szeretnénk minél több János Pál pápás erekjét, illetve kegytárgyat kisorsolni. Bocsánat, nem kegytárgyat, erekjét, kegytárgyat én már nem sorsolok, de János Pál pápásat, illetve utána Ratzinger pápásat, vagy ezt az új amerikai pápásat természetesen nagyon szívesen, ezért mindenkit arra kérek 7 óra 27 perckor, áldassék a hét, hogy küldjön nekünk minél hamarabb olyan tombola nyereményeket, amelyeket kisorsolhatunk. Hála legyen tényleg, azt gondolom, a magas rezgésnek, a múltkor a nagy kavarodásban megmaradtak végül tombola nyeremények, nem nagyon sok, de azért maradt még, ezekhez hozzápakolunk innen-onnan, plusz ami még megérkezik, szóval lesz mit sorsolni, Majácska állítólag már zsírozza a kerékpárt, úgyhogy az is lesz, és mindenkit nagy szeretettel várunk, ingyenes születésnapunkra, természetesen ingyenes lesz, tehát mindenki, aki hallja a hangomat a világ minden részéről, kezdje el foglalni a repülőjegyét, aki esetleg dolgozik, az kezdjen szabadságra menni, mert szeptember 4-én Tilos Rádió születésnap, 35. olyan jól lehet mondani azt, hogy 35. És aki pedig szeretné megtudni, hogy milyen programok lesznek, egyrészt a Tilos Rádió Facebook oldalán, Facebook eseményben tud erről tájékozódni, de ami a legfontosabb, hogy József testvérünk egy Jobbelol nevű oldalt hozott létre, amin lehet keresni a budapesti programokra innentől előre, tehát hogyha valaki el akar menni szórakozni, jobbelol.hu fölmegy, és megkeresi. Itt a Tilos Rádió születésnap és napnak az összes cucca rajta van, és hát mi is volt, ami elindította tulajdonképpen ezt a csodálatos fejlesztést, az, hogy József testvérünk hallgatta itt a rádióban, hogy nem tudtuk megmondani, hogy Csoki Csibész vérünk hol játszik, hát mostantól kezdve, aki beírja oda, hogy Csoki Csibész, annak egymás alá rendezi, hogy hol játszik, úgyhogy innentől kezdve én azt gondolom, nem lehet kérdés az, hogy hol látszik, mert valaki felmegy, nagyon szépen köszönjük József testvérünk, hogy elkészítette ezt az alkalmazást, ezzel is segítve a kibontakozó kulturális forradalmat, amelyiket egyben egy ilyen alkalmazkodási forradalom is segít, hiszen az elmúlt héten tovább folytatódott Magyarország felkészülése a jövőre, és végre rengeteget beszéltünk arról, hogy akkor hol van a víz, hová tűnt a víz, mi történik velünk. Ugye az egész klímadiskurzus ez azért le volt tekerve az elmúlt időszakban, hát így jöttek, mentek nyári melegek, meg kis picsogás volt, de azért most annyira ránk rúgta az ajtót a klímaváltozás, hogy el kellett kezdenünk ezzel beszélgetni, vagy erről beszélgetni, és hát ráadásul, mivel egyszer érkezett el a rendszerváltással az erről folyó diskurzus, így én azt gondolom, hogy egy történelmi lehetősége van Magyarországnak és a magyar társadalomnak arra, hogy összefogjon, és hogy akkor úgy alakítsuk a körülöttünk lévő tájat, hogy abban víz is maradjon. Ezzel kapcsolatban most a Partizánon volt egyébként egy ilyen jó kis 25 perces videó, Halász Judit készítette, és akkor ebben ráadásul Gergő testvérünk készítette hozzá a videót, a Tilos Rádióból, és akkor ebben jól elmagyarázzák végre, hogy mit is jelent a talajban tárolás, ugye, ami arra adna valamilyen választ, hogy akkor mivel locsoljuk itt a növényeket. Hát nem kell locsolni, mint utóbb kiderül, mert hogy ez a vizet elhordjuk egyik helyről a másikra, ez nem igazán jó megoldás, hanem helyette a talajnak vannak olyan részei, amelyben már eredendően jól lehet tárolni a vizet, ezeket fel kell tárni a modern technológiai eszközökkel, és akkor a szántóföldek egy részét nem az ipari művelés, vagy ipari szintű mezőgazdasági művelés alatt kell tartani, hát rá kell engedni a vizet, és láss csodát, ennek eredményeként a terület mellett található, és az általános talajvíz szinten megemelt melegelő részeken is kivirágzik a kukorica, vagy tök mindegy, de hogy a lényeg az, hogy van valamennyi elemlámpányi fény a jövőnket illetően, és nagyon bízom benne, hogy egy 25-30-50 éves időintervallumot követően, aztán ilyen tölgyes ligetek, illetve kisebb tavak lesz majd a Kárpát-medence, és a Kárpát-kemencéből pedig egy igazán kellemes helyet varázslunk. Nem kell más tennünk, mint hogy együttműködnünk, összefognunk, és most első körben szembesülnünk a helyzettel, ezt feltárnunk, majd utána engedni, hogy a magyar tudományos élet, a tudósok, a szakemberek megfelelően jó döntéseket hozzanak, a politikának pedig ezeknek a döntéseknek a jogi hátteréhez kell segítséget nyújtani, megteremteni azokat a jogi eszközöket, illetve természetesen azokat az Európai Uniós forrásokat, amelyek jelenleg most nagyon sok esetben elfolynak, annak okán, hogy egyszerűen csak fölveszik a földhöz köthető támogatásokat, ezeket át kell vizsgálni. Természetesen ettől bonyolultabb a helyzet, és én sem szeretnék egyébként azért nagyon rákapcsolódni a mindent tudnak most már az emberek típusú kommunikációhoz, egyszerűen csak én is szeretnék részt venni ebben a nagyon izgalmas diskurzusban, mert hogy azért itt Magyarországnak a jövője forog kockán, és hát nagyon örülök, hogy ezzel kapcsolatban történnek azért változások, és persze az is örömmel tölt el, hogy végül sikerült egy ilyen barkács megoldással életben tartanunk kis paksi atomerőművünket, és hát nagy köszönet jár érte mindenkinek, aki a forróságban ott lapátolt, meg tette le a betont, meg a süllyesztette az uszályt, mert az sikerült. Sajnos román testvéreinknek nem sikerült ugyanez a bravúr, úgyhogy végül nem sikerült visszakapcsolni. Bízom benne, hogy a jövőben náluk is születek majd olyan mérnöki megoldások, amelyek következtében be tudják indítani, mert hogy mindenkinek szüksége van áramra. De ez nem jelenti azt, ez a bekapcsolás, hogy ne kéne tovább is takarékoskodnunk, és minden erőnkkel azon lenni, hogy a ránk eső részét ennek a változásnak abszolváljuk. Hello? Szevasz vérem, mit látsz a tájban, Alföldön?
3: Szárazságot.
2: Szárazságot.
3: De tudod, mi a félelmetes, Bakker? Hogy egy olyan 10 körül még az volt, hogy a belvizek mekkora problémát okoztak.
2: Igen.
3: És ez a rémisztő számomra, Bakker, hogy tényleg ez ilyen, nem az, hogy egy emberöltő alatt változott meg valami, hanem ilyen 10 év. Tehát,
2: hát egy kicsit már korábban azért már ment a vízharangkongatás, tehát ez egy jó 20-30 éve azért már lehetett sejteni, hogy változás van, de hát egyszerűen mi emberek így vagyunk összerakva, mi magyarok meg kb. Főleg, hogy amíg nem kopogtat be Mr. Rémember, addig lehet, hogy nem is jön.
3: Hát figyelj, azért az, hogy a Magyarország a vizek országa, az szerintem olyan, mit tudom én, 5 évvel ezelőttig még tök menő szlogen volt.
2: Hát igen, de azért, mert az Orbán Viktor ezt súlykolta, de én megmondom az őszintét neked, hogy én már tudtam, hogy ez nincs így, mert voltak olyan belsős információm, amiket nem fedhetek föl, de ott már elmondták ezelőtt sok-sok évvel, hogy bizonyos nagyobb fürdőhelyeken már csak kamura van a gyógyvíz, mert az csak meleg víz, és az is már csak ilyen szélről folydog el. De közben egyébként azért mindig megvan, hogy a gyógyvízforrásaink, azok még mindig kihasználatlanok sok esetben, főleg abból a szempontból, hogy nem járnak elegen a magyarok közül beleülni ebbe a vízbe, amelyik egyébként nagyon jó hatású. Én most megnéztem, egyébként Alföldön tájékozódtam az elmúlt időszakban, és ott azt láttam, hogy azért a körösök meg vannak duzzasztva, tehát nagyon magasan volt a vízárás, és akikkel ott beszéltem, azt mondták, hogy valószínűleg azért, mert hogy a duzzasztóknál egyszerűen el van zárva, és akkor ennek okán ott, ahol látom, ott éppen magasan van a víz. a vízszint, de hát ott is kiszáradt minden, és hát mindenki most már én úgy látom, hogy eltökélt a változást illetően, és ez nagyon jó dolog. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy közeledünk a mélypont felé, és felismerjük ezt a mélypontot, akkor lehetőségünk nyílik arra, hogy forduló ponttá mozogjuk ki ezt az egészet, és egy felfelő, ívelő, lassú léptekkel megkezdjük a változást, ez igaz a saját életünkre, a közösségeinkre, és természetesen a társadalomra is. Na de merre vagy, vérem?
3: Én most indultam, csak hogy későn vagyok, meg későn. Ide megyek Pusztalámra, csak az szóval Mór fölött van.
2: Mór,
3: az Fehérvár, Mór, Bicske, ezen a vonalon.
2: Já, hát ez gazdag vidék, testvérem.
3: Az bizony, az a poén egyébként, hogy Mór az ugye nagyjából sváb település.
2: Hát ott Kárdunától azért... nagy részt azért ők.
3: Igen, nem azért gazdag, mert ott két falu van lejjebb épült egy stadion.
2: Ja, nem, a legkevésbé se az ilyen neres pénzpumpára gondoltam, pont amiről te is beszélsz, hogy a hozzánk költöző németek hozták magukkal azt a fajta morálfilozófiát, azt a fajta mentalitást, amelyik az iparkodásra, a világ jobbá tételének nagyszerű projektjére épül, és ez a fajta protestáns etika, ez mind a mai napig érezheti hatását a Dunától nyugatra, míg a Dunától keletre más típusú mozgatórugók vannak.
3: Észak-Dunántúlt hagyjuk, mert kedden mondjuk Homokszentgyőgyre megyek, az Barcs előtt van egy kicsivel, ott nem igazán ez a jellemző. Az nem az a gazdag része. Hát ez a ugye Dél-Zala, mit tudom én, Baranyának, meg a nyugati része, az ott eléggé el van szegényezve, meg el is néptelenedik.
2: De kár.
3: Pedig az gyönyörű az a rész egyébként, ott rengeteg tölgyerdő van, meg úgy, nagyon nekem nagyon tetszik. Ha pénzem lenne oda költözni.
2: Egyszer még lehet, hogy sok pénzed lesz. Bár a sok pénz se jó semmire, csak megöli az embert.
3: Hát úgy, hogy tudod, hogy oda tudja költözni, tehát nem milliárdok kell, csak annyi, hogy legyek ott egy házat, és ott lehet, hogy lenne a kis hobbiaimmal.
2: És mi lenne neked a hobbid, már ne haragudjál?
3: Hát ott rengeteg fa van, úgyhogy biztos, hogy fával foglalkozni.
2: Ilyen.
3: Hogy tudom, hogy asztalokat gyártani, vagy székeket, nem tudom.
2: Lenéznék hozzád néha, Ford. Oda ülnék meléd a kis hokedlire, és akkor beszélnék hozzád, miközben te
3: zúzod. Én valami ilyesmit képzelek egyesebb koromra.
2: Én ugyanezt képzelem, csak Délbékésre, Alföldre. Ott scratchelgetek, zöldezgetek ott a izében, 80-90 évesen. És akkor ott végül engem oda temessenek az Alföldre. Én ott olyan jól érzem magam, megmondom őszintén. Nem tudom elmondani. Tényleg.
3: Hát a baj nagyon, nagyon durván kiszáradt. Tehát most múlt héten azt voltam teljesen arra, és beszélgettem ott egy telepvezetővel, hogy 150 mm csapadék esett eddig idén. Uh-huh. Ez mondjuk úgy februárig kéne. Amúgy sem annyira esős az a rész, ugye, de hogy nagyon durván hiányzik a víz onnan.
2: Ott vissza kell engedni a folyókat, ugye nagyon sok körös kanyarog, azokat vissza kell szépen engedni, és akkor ebben a ízében, most tök sok olyan videó van, ahol ezt az elárasztásos módszert kezdik előre szedni. Hát visszatérünk egy picit.
3: Igen, csak az a baj, hogy ugye a Tiszába, tehát hogy a Tiszába például Tokaj fölött átmész úgy, hogy kilátszik a fejem.
2: Igen, de itt most meg van beszélve, állítólag az van, hogy van valami, én nem értettem pontosan, de van valami csatorna, ami megmenteni a románokat és meg minket is. Tehát igazából én azt látom, hogy ez az elárasztásos módszer, ez az egyetlen lehetőségünk egy rendkívül rossz helyzetben, de valamennyi reményt azért ad. Én most Dánfokon voltam, ami Békés városának a sarkában van, és ott van egy ilyen kis holtág, amit a Körösből kiengedtek, és ott van egy ilyen tábor. És oda szoktam visszamenni, mert ez nekem egy nagyon fontos spirituális hely az Alföldön, mert hogy ott úgy néz ki egy nagyon picike tájegység, mint amilyen régen volt az Alföld. Van egy tó, és a szélén pedig egy ilyen tölgyerdő. És régen az Alföldnek a döntő többség az egy ilyen tölgyerdő volt. Mocsarak, mezők, erdők váltakoztak így szépen. És akkor ott olyan jó ott este, vagy így késő délután leülni a partra, tudod, víz hangzik minden, mert az egész ilyen katlanszerű, meg egy ilyen gáttal le van zárva, és akkor ott erről mélázni, hogy hogyan tudnánk úgy összefogni, hogy megváltoztassuk ezt a helyzetet, és hogy ebben a harcban elköteleződni, együttműködni, az egy nagyon felemelő érzés, nagyon feltölt igazából, erőt ad a folytatáshoz, ahhoz, hogy a Kárpát-medencét egy virágzó országgá tegyük itt. Tudom, kicsit képzelő volt ez az ország a végén, de nem baj.
3: De hát ott a gazdáknak lesz nagy szerepe, hogy elfelejtsék azokat a kultúrnövényeket termeszteni, amit eddig termeltek, tehát ez a kukorica.
2: Majd kender lesz most már, kendert, jó az.
3: Hát van azért sok más, igen, mert ugye ez a két legvízigényesebb növény, amit jelen pillanatban ott öntözéssel próbálnak termelni.
2: Ez az egész öntözés, azt mondták, hogy ez katasztrófa, tehát hogy ez az öntözés, ez nincs. Tehát nem nagyon tud, tehát az öntözéssel megtartjuk a meglévő rossz működést. Árasztani kell, el kell árasztani, és annyit kell termenni, amennyi az árasztással lehetséges. De hogy azt mondják, hogy több
3: igen,
2: lesz.
3: Csak tudod, azt ki kell fizetni.
2: Mit?
3: Több lesz? Hát ez majd igen. Tehát az a baj, hogy mindenki attól parázik, legalábbis a mezőgazdaságban, a változás mindig rossz.
2: De hát mezőgazdasági elején... forradalom zajlik jelenleg. Érted? Hát,
3: egyébként az, hogy no-till van, tehát hogy a no-till tökre terjed, Az nagyon jó.
2: Mi ugye,
3: hogy a forgatás, hát a forgatás nélküli művelés, az ekét elfelejtik. Ugye annak az a legrosszabb része, hogy a ekével ugye forgatod a földet mondjuk 40 centi mélyen. És annyit jelent, hogy a nedves részt fölülre forgatod, hogy az is kiszáradjon, a szárazok meg alulra. Ez egész addig ugye működött, míg megvolt a megfelelő mennyiségű csapadék, meg nem ekkora méret. Most már azt próbálják meg, hogy úgynevezett direkt vetéssel nem zavarják a földet, nem forgatják, ezáltal a különféle kultúrák, amik benne élnek a gombáktól a gilisztákig, azok tök jól el tudnak szaporodni, és ezáltal például a földnek a nitrogén és a vízmegtartó képessége, az javul.
2: Ennyi.
3: Külön meg olyan növényeket ültetnek bele, mint például a mustár, ami nagyon jól megköti a nitrogént, nem csinálnak vele semmit, ott hagyják, elrohad, ugye táplálékot ad a talajnak, és az utána következő növénynek.
2: Na, mondom, van itt megoldás. Én nekem a most megoldás... mondom, őszintén nagy bizodalmam van a jövőben. Még így is, hogy mert legalább végre most már beszélünk erre. Engem azt frusztrált a legjobban, hogy hátra tett kézzel, vagy karba tett kézzel néztük, ahogyan közeledik a vihar, most végre itt van. És akkor lehet róla beszélni, meg lehet kezdeni az alkalmazkodást. Hát van csodálatosabb tulajdonsága az embernek az alkalmazkodásnál, érted? Szuper lesz.
3: Szuper, ez az. Na, leszettem, hallgatom a többi egyet.
2: Jössz a izére, jössz a születésnapra.
3: Igen, ingyenes.
2: Ez a beszéd, vérem!
3: Majd eldugok egy csomó pénzt a tombolára, úgy tényleg még körülnézek otthon, hogy kell-e valamit.
2: Ne aggódjál, megvágunk, gyere vérem.
3: Még veszek a tombolára ajándékot, és majd megnézem, mi van otthon.
2: Ez a legfontosabb.
3: Jó legyél.
2: Ciao. Na, szóval, amint láthatjátok, hallhatjátok, mindenki ennek a változásnak a lázában ég, ti is vegyétek ki ebből a részleteket, tegyétek meg azt, amit meg tudtok tenni, változtassatok, alakuljatok, formálódjatok, mert itt az új világ végre, erre vártunk, és hát természetesen ennek azért megvannak a politikai vetületei, hiszen miközben zajlik egy mezőgazdasági forradalom, zajlik egy klímakatasztrófa, közben Magyarországon nagyon komoly politikai átalakulások zajlanak, ezeket is érdemes figyelemmel kísérni. Itt, hogy a Török Gábor elemző már meghúzta ezt a párhuzamot, hogy akkor itt a látvány politizálás mellett most egy ilyen műsorpolitizálás zajlik. Talán én egy kicsit kevésbé érzem magamének az ő elemzéseit, de mindenképpen izgalmas a hasonlat, talán azzal a kiegészítése, hogy olyan műsor zajlik, amelybe egyelőre beleszólhat a nép is, hogy mi legyen benne, és hát ez azért egész jól tud működni, és hát ennek egy nagyon szép példája egyébként az, hogy mennyire lehet beleszólni a műsormenetbe. A pedagógusok szakszervezete a Facebookon behirdetett egy ilyen drogprevenciós konferenciát, amit a Szientológiai Egyházának a nagymértékű jelenlétével próbáltak abszolválni, és akkor ezt végül a drogriporteren Sárosi Péter nagyon helyesen megírta, az Isten áldja meg őt érte, aminek következtében aztán én is rohantam oda az eseményhez, és nagybetűkkel ráírtam, hogy alarm, alarm, szientológusok, aminek nem ennek következtében, hanem a drogriporteren riporter bejegyzésének következtében nem lett végül úgy tűnik megtartva ez a konferencia ebben a formában, ami mindenképpen jól mutatja, hogy azért a közösségi médiának nem csak gyíkjai vannak, hanem azért érdemben bele lehet azért szólni, és hát a politikában is még tudunk érdemben beleszólni, hiszen azért egy-egy döntésre adott válasz, vagy egy-egy döntés adott reakció azért még mindig hegyeket tud megmozgatni, és hát embereknek a pozícióját veszélyezteti. Amit továbbra sem látunk, sajnos még, ahogyan bilincsben azsúrozik Lázár János, már augusztus 20-án végül valami politikai performance keretében végül úgy döntött, hogy akkor ő lemond erről az egész országgyűléses bohózkodásról, ez nagyon jó döntés volt, kár volt egyáltalán elindulni is, ez lehetséges, hogy annak következtében történt, hogy végül körbejárt az országba, és ott megmondták neki, hogy tarkarongy, mert hogy már nincsen rá szükség, és akkor végül belátta, hogy menni kell, az összes többinek is ezt javaslom, hogy nyugodtan álljon föl, és mondja azt, hogy ennyi, mert ennyi, és az éppen felálló vagyon visszaszerzési és védelmi hatóságnak pedig azt javaslom, hogy minden marabb kezdjék el végre a munkát, mert hogy most már látni szeretnénk azt, ahogyan elviszik vezető szíjon ezeket a neres nagykutyákat. Van még egy pici türelme, én azt gondolom, hogy a társadalomnak, meg hát tudjuk, hogy ez hosszú idő, meg meg kell alapozni, meg tilláron, de akarjuk látni, mindenképpen most már valaki csukjanak le, mert ez nagyon fontos lenne ahhoz, hogy érezzük, hogy vannak következmények, és hát természetesen azok is érezzük, hogy vannak következmények, akik éppen hatalomban vannak, és egy pici idejük van még, hogy elmenjen teljesen az eszük attól, hogy hívják helyettük a liftet, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ebben is lesznek majd azért változások. Az mindenképpen egy nagyon fontos változás, hogy az augusztus 20-ai ünnepet megelőzően giga technóparti volt Budapesten. Erre van szüksége ennek az országnak, erre van szüksége Budapestnek. Nagyon örülök neki, hogy végül Carl Craig és Nina Kravitznek a szereplésével technó volt. Ezt nagyon örülök, hogy megélhettem ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy Budapesthez méltó volt. Tényleg nagyon sajnálom azokat, akiknek ez nem tetszett, és hogy esetleg, de ha csak kettőig volt ráadásul, és tudom, hogy ez soknak is tűnet, de hogy nincsen minden nap, meg nem volt utána after, vagy nem úgy volt after, tehát végül is ebből a szempontból nézve. És hát lám-lám végül műsorkészítő társaim is bebotorkálnak műsorba, 10 perce itt csönget, csoki, és nem tud bejönni, Roli végül akkor beengedte, ő fél órája csönget itt. Jaj, menősködsz az a karszalagodra. Jaj, nem kell levenni, nem kell levenni, nem kell levenni. Nem ozora ráadásul, hanem manasz, vagy mi az? Manasz. Mikrodózis, bárcsak az lenne. Na, szóval ez volt végül a... Igen, és akkor 8 órára érkezik majd hozzánk Gombás Peti, ez semmilyen kód, hanem tényleg érkezik, és ő a primate.hu szerkesztője, főszerkesztője, újságírója, illetve Bandover néven DJ is, és akkor Lengyelországban van egy Freedom Parade elnevezésű techno vonulás, az egykori Love Parade-nek a mintájára. Ez, ha valamire szüksége van még az országnak, Nina Kravitzen és Carl Craigen túl a Dunaparton, akkor az egyértelműen ehhez hasonló rendezvény, és itt végre magyar kamion lesz. Lengyel, magyar, két jó barát együtt építi fel az új világot, úgyhogy meg fogjuk majd faggatni őt 8 órától, hogy akkor hogy is van ez az egész, honnan volt rá pénz, milyen technika lesz, lengyel barátaink mit nyomnak, mit hallgatnak, mindent meg fogunk tudni, úgyhogy majd kifaggatjuk őt. Ezen kívül, hogy mindenképpen nagyon fontosnak tartok elmondani, az az, hogy a mai nappal újraindul a Kossuth Rádió, dér.
4: Ne, eddig is volt.
2: Hát igen, de eddig izék
4: csak
2: voltam.
4: Zene.
2: Nem csak, nem hallgattátok.
5: Fidesz Rádió.
2: Nem, hanem eddig a régi hanganyagokból voltak. Jók voltak amúgy. Volt, hát el lehetett csípni. Igen, el lehetett csípni. De volt egy olyan mese, kocsiba hallgattam, hazafelé áthasítva az Alföldön, vagy tegnap előtt, egyszerűen azon gondolkodtam, hogy megszerzem, ha van igaz ilyen trinyós mese, elindult, olyan szinten gördültek előre az események, és változott át mindenki alakváltóként különböző formákba, hogy egy ponton elveszítettem végül a fonalat és transzvest. Utána mi is elbizonyítottunk többször, hogy mese volt, mert tényleg volt egy döglött kutya, amin aki átugrott, valami mássá változott, és mindig valaki átugrott fölött, és valamivé változott, és a végében nem tudtad, hogy ki az, akinek át kell változni, és ki, aki nem. A vadász. Az volt a címe. Úgyhogy na minden esetem ma újraindul a Kossuth Rádió. Nagyon kíváncsi vagyok. Dehogy Magyari Péter, meg nagy fullos ízéket összeszedtek embereket. Tök
4: Magyar
2: jól.
4: Péter, nem?
2: Nem. Olyan is van. Most már mindenki...
5: Már kapott melót.
2: Nem, tudom, most már gyerekeket majd úgy fogják elni, akik születnek, hogy izé...
5: Kis Magyar
2: Péter. Nagy Magyar Péter.
5: Te olyan okosnak tűnsz, te legyél magyari.
2: Na... Jó, de hát ez mondjuk ez mindig is, ez a szimbolika, ez mindig erős volt egyébként, hogy a
5: magyaroknak.
2: Hát igen, hogy a magyar, hogy végül Magyar Péter az, aki a magyaroknak elhozza végül
4: a Kossuth Rádiót.
2: A Tiszával, amelyik ráadásul árad, csak közben, de amúgy érdekes, átmentünk.
4: Át kellett volna irányítani a Dunába a Tiszát, hogy akkor...
2: Já, nagyon nagy ötletek. Neked hamarabb kellett volna születni, ne csak ilyen 50-es években.
5: Voltam...
4: Hát abba járok már lassan.
5: Voltam a hétvégén a Balatonban, és ott panaszkodott bent a Balatonban egy ember, hogy a... Gondolom, ez még a választásnál volt, hogy itt elhúzott egy repülő, és húzott maga után egy szöveget, árad a Tisza.
2: Árad a Tisza!
5: De hogy a Balaton fölött. És...
4: Én ezt nem hiszem, de ezt már mondtam neked.
5: Ja, hát de te nem hiszel semmit.
2: Hol voltál Balaton? Északi vagy déli?
5: Déli.
2: Volt víz ott?
5: Hát megpróbáltuk a Balaton átgyaloglást. Tényleg.
2: Én az éjszakin voltam, és ott mindig ugyanoda járunk évek óta alsós erre a Szabadstrandra, és ott annyi volt a különbség, volt víz szerencsére egyből, tehát nem egyből a Balatonnak a medrébe mentél bele, az mondjuk egy jó volt.
4: Hát azért, mert az eleve egy picit, tehát igen. A másik oldal sekélyebb, ez meg mélyebb.
2: Igen, de az volt, hogy az, ahol eddig micike nem tudott ugrálni, mert mély volt ezeken az úszó cuccokon, ott most ilyen nyakigért maximum. Tehát kb. Egy, meg is érkezett Peti, egy ilyen 40 centi hiányozhatott szerintem, 40-50 centi, de minden esetre nem voltak nagyon sokkal kevesebben. Hétköznap voltunk, meg hétvégén is.
4: Hát mivel én tegnap nemrég érkeztünk vissza, vagy érkeztem vissza, hát nem, hogy fél, én 10-11 körül az autópályán végig dugó volt.
2: Igen.
4: Persze.
5: Fú, nagyon.
2: Mert nekünk is még Alföld felé jöttünk, és akkor az volt a hírekben, hogy M4-es itt-ott dugul.
4: De ez mivel Horvátország meg Balaton, szóval igen, azért többen jönnek, mint az Alföldről.
2: Gyere, Peti, dobd le magad, ciao. Csak nyugodtan, mert megy az adás, üljöd a zöld mikrofonhoz, kérlek.
4: Szóval az Alföldről kevesebben jönnek föl vasárnap.
2: Ez teljesen izé volt, teljesen kb. Üres. Na, alig jött valaki.
5: Itt,
2: Románia felül.
4: Siófokra például engem leterelt a GPS, mert spóroltam 9 már. Percet.
2: Az amúgy egész jó. Amúgy 9 percet, én már is úgy döntök, hogy akkor amit azt elfogadom, ilyen 2 percet.
4: De oda teszem, hogy egy... Van egy ott, mindegy, nem ismerem Siófokot, de van egy ilyen lámpás keresztés, és utána egy vasúti átkelő, és mivel jött a vonat, ezért ott szerintem azt a 9 percet azt el is vesztettem, de ez mindegy, nem érdekes.
5: Annyi mindenki ment erre a leterelésre, hogy úgy nehezen elhihető, hogy egyébként arra nem volt dugó, vagy nem ugyanannyi volt.
2: Meg ott nagy pesgés van mindig ez az M7-es környékén, amúgy nem szeretek pont amiatt arra menni, mert nem, egyel ez... több, mint a számomra elviseltünk egy picivel több a nagyon agresszív autós, és valamiben nagyon nehezen haladok, akkor az ennek az elfogadása, vagy az erre ne adja
4: semmi. Vagy valami multiplánál gyorsabb, erősebb autó.
2: Nem, az engem soha nem érdekel, meg
5: előre
2: nem.
5: Dobóba mindegy.
2: Hanem egyszer az, amikor emberek villogva túrják le a többit, az olyan mértékű haragot kelt bennem, hogy nagyon nehezen tudok. Rossz gondolatok nélkül tovább menni.
5: Akkor a dugó volt, hogy nem volt levillogós.
2: Igen, de és akkor olyankor szoktak lenni a leállóság.
4: Az volt, és az olyan durva sebességgel ment, hogy én nem is értem, hogy
2: vagy egyszerűen tényleg bőrnyéket osztanék.
4: Vagy hogy egyedül megy, mert hogy annyira felelőtlen, hogy ott tényleg valaki egy picit csak jobbra kimegy, és akkor
2: nézni. Igen. És akkor ott van a siófoki halálos áldozat, akit ugye 100-zal elsodort ja, a luxus Mercedes.
4: 18 évesen.
2: Igen, és én megnéztem azt a kis videót, amiben rekonstruálják az eseményeket, védhetetlen. Tehát én bringás vagyok,
4: hát ezt láttam. Hát az hátul.
2: Semmi. Igen. Tehát, hogy tényleg hátra nézegetek. Én nagyjából ilyen 3,5-4 másodpercenként nézek hátra, ösztönszerűen most már kb. Tehát, hogy ez folyamatosan. De 100-zal érkező autón abban a 3,5 másodpercben bőven.
5: Megérkezik.
2: Bőven megérkezik, és ki van a forgalomból, tényleg rossz érzéseket kelt az emberben, és megdöbbenésemet tudom csak kifejezni. Megérkezett hozzánk Gombás Peti, úgyhogy indítok egy zenét, és akkor utána a lengyel Freedom Parade-ről fogunk majd vele beszélgetni. Ébredjetek!

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót hallgatjátok, benne pedig a Hét-Tiriti című műsor egészen 9 óráig, most 8 óra van, de semmi relevanciája nincsen, hiszen még nem indult el a tanítás, nem indult el a tanév, nyár van még ezen a héten, jövő héten 31-e, és azon a héten, aztán szeptember 4-én 35 éves lesz a Tilos Rádió, ami ingyenes születésnappal ünneplünk, tehát mindenki, aki hallja a hangom és távol van, kezdje el a repülőgépfoglalást, aki itt van, már sehova ne menjen, mindenki jöjjön oda a Dürer kertbe, hiszen egy óriási születésnap van kibontakozóban, Csoki is játszik, természetesen Káosz Csabi is játszik, kis terem lesz végül,
1: de fú, így Káosz is. Már most ahogy 2 évig nem volt, most már meg ahogy kijött a lánynap, rám ír, hogy akkor szerintem meg kéne cserélni, és akkor mondom, figyelj, csinálj, hogy akarsz, csak intézd el, mondom, engem nem érdekel.
0: Ez a tűz, erre a tűzre van szükség.
2: Csabi, a Káosz Csabi, akkor most 2 számot fog
0: játszani egyszerre. Vérünk, az is fogja a fejét mindenki örömében, hogy végre ez történik. Na, vendégünk Gombás Peti Bendover, aki ráadásul a primate.hu főszerkesztője, szerkesztője, újságírója, hiszen ketten csináljátok Adriánnal ezt az újságot, ugye?
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a meghívást. Igazából többen is vagyunk, így adhok jelleggel vannak különböző cikkíróink, videósaink, különböző tartalomgyártók, akik így segítenek nekünk, de amúgy lényegében igen, azért az oroszlán részét a munkának azt ketten csináljuk.
0: Akik eddig a Holdon voltak, a primate.hu az egy nagyon-nagyon régi elektronikus zenei kultúrával foglalkozó internetes magazin, tényleg érdemes bekövetni, számtalan jó cikk van, vállalják a cikkekkel azt is, hogy utána óriási dobálás indul a Facebook kommentek alatt, de egy jól gondozott komment struktúra, ami azt jelenti, hogy szerintem érdemes, meg szerintem nagyon jó cikkek vannak rajta, és hogy ráadásul tényleg nagyon sok minket érintő dolog. Na és akkor ráadásul nekünk itt volt közös együttműködésünk, V-ügynökkel még a lezárások alatt indult, és akkor ilyen primate.hu-s podcastek születtek, aztán később videóval is. Ennek köszönhetően ismertem meg egy halom embert, nagyon jó volt a kiválogatva az arcok, tényleg mindegyik nagyon felemelő volt ezekkel az emberekkel interjút készíteni. Na de most ráadásul kiderült, hogy a lengyelországi Freedom Parade-ra kijutott a primate.hu, illetve hogy kamion lesz. Peti, arra kérlek, hogy mondd el nekünk, hogy nekünk nincsen ilyen technóvonulásunk, és kérek, mondd el picit azt, hogy mit is jelent Lengyelország életében, a lengyel elektronikus zenei kultúrában a Freedom Parade.
3: Remélem, hogy lesz ilyen felvonulásunk. Egyébként most így a augusztus 20-ai hétvégétnek a zenei programját elnézve kicsit bizakodó vagyok,
0: hogy talán
3: elektronikus zene visszatér az utcákra.
0: Hallott, teres feleségemet úgy kellett visszafogni, hogy ne induljon el a Nina Kervisre a nagy hasával bele az éjszakába, mert hogy azt mondta, hogy nem, hát egyszerűen ez, hogy az, hogy végre eljutottunk oda, hogy Budapesten össznépi technóparti van, hát ez
1: érzgondolja. És elgáncsoltad, hogy nem?
0: Ne, próbáltam érvelni, hogy azért csak a 8. hónapban van,
1: hogy te ne menjél, én megyek.
2: Majd én megyek.
0: Vinni kell a kisgyereket is, hogy amúgy este 9 óra van. És mondta, hogy hát jó, de hogy azt azért... És igaz, amúgy neki volt igaza, de én megmondom szintén, hogy itt már azért kockázatvállalás esett. Mindegy, a folytos kérlek.
3: Na szóval bízunk benne, hogy hamarosan nálunk is lesz, mert jó irányba haladunk. Na de vissza a témához, ugye ahogy te is említetted, a primate.hu-t csináljuk most már édes tavaly 15 éve, és mégként több alkalommal beszámoltunk már a lengyel Freedom Parade-ról, amit egyébként Vuc városában rendeznek. Addig Krakó és Varsó között nagyjából félúton.
2: Miért pontot? Miért nem Krakó, vagy miért nem Varsó, vagy miért nem eljön?
0: Hagyjad meg.
3: Na hát azért egyébként, hogy talán a városnak a nevének a kimondása egy problémát okozni, és sokan Lodznak mondják, de egyébként tudom, hogy az L betű van egy ilyen kis keresztvonal benne, azt V-nek kell mondani, és így ugye DZ Vuc, elvileg a város neve.
0: De van Vucban valami, ott történt valami.
2: Sok minden történt, ez amúgy a nagyvárosnak számított, csak...
3: Igen, Lengyelország negyedik legnagyobb városa, 600 ezer lakossal. Egyébként azt mondják, hogy a lengyel Manchester, tehát egy ilyen ipari városa, most a kultúra az elég jó kis pesgései vannak. Egyébként ez a Freedom Parade-nak a története már egy több mint 30 évre vezethető vissza, aztán elég sokáig ott sem volt, mint nálunk.
0: 30
3: éve. Igen, több mint 30 éves története van, viszont aztán volt egy hosszú szünet náluk is, és 2021-22 körül tértek vissza, és most ez nem csak egy felvonulás, hanem egy háromnapos rendezvény, tehát ott vannak workshopok, különböző bulik, igazából egy ilyen nagy kis elektrikus zenei hazai, illetve nemzetközi seregszemle, és ide csatlakozunk mi be most.
0: És hogy nektek, hogyan lett meg ez a kapcsolat, ez a lengyel testvériség?
3: Egyébként ez úgy indult, hogy már több alkalommal írtunk így a Freedom Parade-ről, illetve nekünk van egy nagyon jó kis lengyel kapcsolatunk Artur Vojcák szemében, ő egy elektronikus zenei újságíró, tehát mi elég sokat szoktunk beszélni, illetve cikkeket küldeni egymásnak, oda-vissza szupportálni a lengyel és a magyar szinteret. És egyébként a történet akkor gyorsult fel, amikor ugye jó fél évvel ezelőtt a klubbezárások elindultak Magyarországon, amikor a Turbinát és az Arzenát...
0: Drogháború.
3: Igen, néhány napos különbséggel bezárták, én akkor úgy volt, hogy az asztalra csaptam, hogy na, akkor ennyi és ne tovább. Itt valamit tenni kell, de mondom, most így mégis a magam nevében mit tudok tenni. Én akkor írtam egy kis sajtóanyagot, egy ilyen kis közleményt így angolul, amit így továbbítottam néhány külföldi elektronikus zenei portálnak, hogy egyáltalán tudjanak róla, hogy itthon mi van, mert abban sem voltam biztos, hogy ez úgy máshol mennyire. Igen, hogy egy kis, igen, leadtuk a Morzének az SOS-t, hogy igen, mi történik itt, aztán mondom, hogy megláttam, hogy mi lesz, és onnantól kezdve nagyon felgyorsultak az események, mindenki ráharapott a témára, hogy mi van itthon, támogatást és együttérzést fejezték ki. Akkor egyébként több nemzetközi portál, tehát például a Groove magazin, a Facebook, különböző lengyel magazinok is interjúztak velem, illetve kérdeztek még, hogy pontosan mi van itt, tehát hogy nagyon érdekelte őket, és szívüken viselték a magyar parti kultúrának a sorsát. És akkor jött egyébként egy megkeresés a Freedom Parade-től, ugye a két ország, azért lengyel-magyar amúgy is két jó barát, és hogy arra gondoltak, hogy szeretnének minket is meghívni így a két ország közötti kapcsolat melletti kiállás érdekében. Úgyhogy így alakult végül is, hogy akkor felkérést kaptunk, hogy akkor csináltunk egy kamiont, és
0: akkor ők adják a kamiont?
3: Igen, ők adják a
0: kamiont. Csak ki kell menni zenélni?
3: Hát nem, azért nem teljesen, mert tehát a kamiont azt ők adják, viszont a technikát, a dekorációt, a line-upot, a szállás mindent nekünk kell elintézni. Viszont azért nagyon sokat segítettek, tehát mondták azért, hogy nyilván mivel mi nem magyarok vagyunk, vagy nem lengyelek vagyunk, hanem magyarok, így azért nem helyben vagyunk, így azért kicsit nehéz kese a kommunikáció, vagy nem olyan egyszerű. Tehát adtak kontaktot.
0: És volt kölcsönöztök kint technikát?
3: Igen, kint.
0: És mit kölcsönöztök?
3: Hát egyébként úgy, ugye a hang- és fénytechnikát azt egy cégtől csináljuk. A hangtechnikát, tehát 8 szubláda, topládák, akkor egyébként a fénytechnikával kapcsolatban egy Szőke Ákos segített nekem nagyon sokat, aki itt egy elég elismert szakterkintély Magyarországon a fénytechnikában, a magyar nemzeti színekhez rezonáló fénytechnikát, tehát piros-fehér zöld fog, igen, robotlámpákkal, igen, egy elég kis odabaszós kis fénytechnikát próbálunk oda rakni a magyar nemzeti színekkel. Úgyhogy igen, ez helyben jött a generátort, azt is helybe kölcsönözzük, de nagyon kedvesek voltak, tehát mindenki...
0: Mindenki segítőkész. Mindenki segítőkész. Van gyakorlatod, mert te én is a Pride-on is zenéltél, a buszon, láttalak te sem.
3: Így van, egyébként az egy tök jó kis warm-up volt ebből a szempontból, hogy ezt a buszt azért azt is azért nem volt könnyű behangosítani, hogy ez egy zárt BKK busz volt. Úgyhogy igen, úgyhogy ezek alapján már azért mégis csak némi tapasztalattal vágtunk bele. Ugye azért a Budapest parádé már talán egy 20 éve biztos, hogy nincsen.
0: De azért nekem, nekem a nagy álmom visszahozni, most úgy tűnik, hogy lehetőség nyílik erre szerintem.
3: Szerintem most már minden.
0: Most kell, ráadásul véreink, akár most mit titkoljuk, a Maoék, meg a Besnyő Dani azért nem annyira távol vannak tőlünk, mármint most inkább így személyesen mondom, hogy a rádiót bekeverni. de hogy azt senki sem gondolta volna, hogy a több technót a parlamentbe végül amúgy beérik, és ha nem is a parlamentbe, de már szembe. A következő cél bent a parlamentbe, vagy akkor kint az utcán. De hogy szerintem is a Budapest parédet azt most kell áttolni egyértelműen, és attól nagyobb vibe, mint nagy teljesítményű teherautókkal, ha nem is vonulni, csak megcsinálni egybe az András út.
1: És ott mekkora kamion lesz, vagy mekkora autó?
3: Az a rendes platós 13-4-5 méteres, tehát az a nagy, igen.
0: Már rendesen a nagy nyerges
3: vonatok. Igen, amik a Budapest parádén is voltak, igen. Egy
0: hol olyan tartanak a lengyerek, hallod?
3: Igen. 14 kamion
1: hát igen,
3: lesz.
1: Hát kamion,
0: 14 ilyen kamion. Igen.
1: Amikor a kamiont indítottak, nem az, mint a Pride-on a 3,5.
0: Az, hogy kicsibe kezdjük, majd mi szépen felépítjük. Figyelj, Peti, mindent jegyzetelj le, mindent meg kell írni, amúgy is megírod, de ez szerintem nagyon fontos, mert ebből tudunk táplálkozni utána. Hogy kicsit tudsz beszélni ezekről a side projektekről, amik ott vannak náluk, hogy ezek micsodák, mert mondtad, hogy azért ez egy ilyen elektronikus zenei seregszemle is.
1: Vagy előbb a line-upot akkor, hogy...
0: A line-upot is, meg arról, hogy azt mondtad, hogy klubok vonulnak. Tehát akkor az azt jelenti, hogy vannak olyan klubok, amelyek érdemben tudnak kiállítani egy kamiont.
3: Hát igen, egyébként ugye leginkább hazai, tehát a lengyel kollektívákat. Egyébként ez egy népünnepé, tehát nagyjából mindenki megmutatja magát, aki ott úgy számít.
0: Technós nép a lengyel?
3: Hát vannak egyébként elég jó kis klubok Varsóban is, tehát hogy igen, bőven.
0: Mi egy náluk amúgy?
3: Tessék?
0: Mi az, ami náluk megy?
3: Na hát azt nem tudom, mert még nem voltam, úgyhogy majd most szépen mindent megfigyelek, felírok, jegyzetelek, de egyébként az vannak azért nemzetközi híri producerjék is, illetve egyébként a berlini BCCO kollektíva is ott lesz, több nemes DJ-vel, tehát azért külföldi headlinerek is lesznek ott, tehát mondjuk szerintem ők lesznek azért talán egy a legnagyobb, legismertebb név, ők azért ez a kis proper techno, groovy techno vonalon mozognak, ott egyébként már több magyar
0: német hatás van ott a Lengyelországban a techno?
3: Hát azért elég közel van, ugye Berlin is azért, igen, tehát azért elég közel vannak, szerintem.
0: Mert
3: azért...
0: nálunk van, hogy így nem jelennek meg ezek a
1: lengyel. A német, igen.
0: De hogy én nem emlékszem rá, hogy nálunk így lengyelek fölléptek volna.
3: Volt egyébként egy-két éve volt a...
0: És kik hozták?
3: Hát az akváriumban volt Deas néven, ő egy lengyel producer, ő volt, ő volt Magyarországon.
0: Volt-e?
3: Nem voltam sajnos, igen.
0: Na, folytasd kérlek akkor.
3: Na, úgyhogy igen, tehát hogy többféle kollektíva lesz, beszélgetés, stb. Mi egyébként ezekről nagyjából le fogunk maradni, mert mi azért főleg így az egyben sok városnézésre sem lesz idő, bár már péntek délután megérkezünk, viszont onnantól mi a kamionnak a dekorációját fogjuk végezni, egyébként ebben is nagy segítségén van. Nem tudom, egyébként felsorolhatom ezeket a neveket
0: bárkit,
3: esetleg,
0: persze.
3: Igen, tehát így Szabó Adrián, Simon Orsolya, Pál Sándor, nagyon sokat fognak segíteni nekem. Illetve ők tervezték a dekorációt, illetve...
0: Köszönjük, Adrián játszik is?
3: Ő játszik is, igen, Fanyarka néven, ő a kamion is lesz.
0: Fanyarka mit játszik majd? Mit fogtok játszani? Belekérdezgetek,
3: bocsánat. Technózni fogunk főleg, de egyébként én most ugye a Pride-on megfigyeltem, hogy ő magamhoz képest azért ott inkább egy ilyen kis, hogy is mondjam, felszabadultabb, kicsit olyan, hát most jó értelemben hatásvadászabb zenét, amit úgy mindenki ismer, tehát hogy nem azok a mély építkezésekre alapostan, hanem inkább az a kis való. Folyamatos peak time-ra, igen, tehát ott azért ugye ott úgymond egy csúcspont van végig.
0: Itt baszatni kell végig.
3: Igen, tehát. Igen, tehát konkrétan, meg az, hogy azért ismertebb zenék, ismertebb dallamok, amikkel úgy mindenki tud rezonálni, tehát azért ott tényleg ott azért nem egy klubban vagyunk, ahol mondjuk 100 ugyanolyan típusú ember
0: mennyi
3: van.
0: Csak annyi időd? Mennyi időtök van itt egyébként játszani?
3: Sok egyébként, mert délután 3-kor kezdünk, és este 11-ig tart a fel, ez 8 óra, úgyhogy azért mindenkinek lesz ideje.
0: Délután 3-kor, azért még ott Lengyelországban is meleg van, nem?
3: Igen, de esni fog az eső, most úgy néz ki, úgyhogy nézzük egyébként így az időjárás előrejelzést, most úgy néz ki, hogy nem lesz valami
0: és
3: nagy
0: kánikula. És akkor mi van? Megtartják ugyanúgy?
3: Hát igen, úgyhogy...
0: Hú, az ilyen szemerkélő esőben az nem ugyanaz.
3: Hát azért az élmény az biztos, hogy jó lesz, de...
0: Persze.
3: Úgyhogy igen, úgyhogy lesz 8 óránk, egyébként az a Piotrkowska utcán megy a felvonulás, az Vuzsnak a főbb, ilyen, hát egy ilyen fő utcája úgymond, tehát egy ilyen azon megy a felvonulás, úgyhogy igen, 8 órán keresztül tart, úgyhogy el lesz.
0: És akkor igazából ez halad, ez a menet? Vagy
3: igen, pedig... igen, ez halad egyébként A-ból B-be, tehát főleg ez az utcán fog menni, és akkor majd megérkezünk a végcélre, illetve még előtte nap egyébként az összes kamion majd egy ilyen bázisra érkezik, ahol akkor el tudjuk kezdeni a dekorációt, első lépést, a generátort fogjuk elhelyezni, és akkor utána ugye a fény és hangtechnikát is.
0: Azt nektek kell felépíteni rá, vagy majd ott lesz valaki, aki
3: úgy lesz egyébként a technikát biztosító cég, ő biztosít nekünk egy technikust is. Egyébként én örülök is, mert azért most ez egy nagy kamion, persze, elég, ember, én inkább nem bíznám magamra.
0: Igen. Nálunk is így volt, de Horváth Ádám bajozta a technikát, meg a technikust is, és akkor így mi hátradőhettünk szerencsére, ez egy óriási előny, tehát szerintem ezen a szinten már az összebüngyizgetjük dolgot, az nem működik, de itt az, hogyha teljes körű kivitelezés van, az az egyetlen normális megoldás. És akkor azt jelenti, hogy ti kimentek négyen egy Verdával.
3: Összesen 8-an fogunk kimenni, 2 Verdával, de igen.
0: Csak a többiek?
3: Az egyik fel az pénteken, vagy a másik fel pedig szombaton fog érkezni.
0: Akkor ez jó progress.
3: Igen, egy közös Airbnb-t béreltünk, úgyhogy egy ilyen kis jó kis kaland lesz. Igen,
0: hallgatók nem látják Péternek az arcát, miközben erről beszél, de már rá van írva, hogy itt azért valami jó dolog készülődik. Figyelj, megmondom őszintén, fantasztikus, nagyon büszke vagyok rátok, hogy Magyarországot képviselitek, mert ott az országot fogjátok képviselni, igen. És szerintem az, hogy ezek a szövetségek megkötődnek Lengyelország és Magyarország között, azokat a sebeket gyógyítjátok be, amiket Orbán Viktor és csapata
1: lengyelek... Horváth Lacinak köszönhető.
3: Így van.
1: Mert a bezárások miatt lett.
0: Egyszerűen azt mutatja, hogy a magyar társadalomban mindig vannak olyan szereplők, akik ezeket a mélypontokat addig mozgatják, amíg végül fordulóponttá fordulóponttá alakítják. Szerintem ez nagyon fontos is, hogy ráadásul ki tudott erről a Freedom Parade-ről? Te hallottál róla, Roli? Nem hallottál. Csak itt esetben hallottál. És hogy érted, van egy háromnapos technó rendezvény, ami számunkra is mintaként szolgálhat, szerintem nagyon fontos, hiszen ez egy ingyenes dolog. És ilyen szempontból ez a mi tárgykörünkbe tartozik, hiszen a technóhoz való hozzáférhetőség az államérdek, nemzeti érdek, a társadalom legfontosabb érdeke.
2: Mennyi résztvevőre számítanak, vagy mennyi szokott lenni egy ilyen?
3: Tavaly 60 ezeren voltak. Azért, hát egy Budapest parádé, de azért bőven.
0: De az 60 ezer ember, az nagyon komoly. Hát ez azért,
1: mondjuk most Svájcban láttam azt, hogy ott valami 900 ezer ember volt, ha jól...
3: Igen, street party.
1: 990, ami ilyesmi volt.
0: Hát valahová fejlődni. És szerintem itt is nekünk ezek nagyon jó főpróbák. Tehát most, hogy egyébként itt volt ez az augusztus 20-a ünnepség, látszik, hogy hogy férnek el az emberek, hogyan mozognak, hogy amúgy egyébként nincsen balhé. És hogy tudod, mert van ez az emberekben ez a rossz beidegződés, hogyha sokan vannak együtt, akkor biztos gond van. Nincsen gond. Éppen most a kisebb lépték természetesen Békés városán hajtottunk keresztül gyermekemmel, és már odafelé úton láttuk, hogy készülődik valamilyen falun napszerű. És akkor visszafelé én mondom, megállok mindenképpen, meg is rektekintettük, a madzagfalvi, 28. madzagfalvi napokra csöppentünk be, egy Chris Rudy koncertnek a végét sikerült elcsípnünk. De.

0: A sétáló burgonya, meg ezek, tudod, ezek az ilyen csipeket, de hogy nem volt, tehát nem láttál így részeg embereket esni, kelni. Szóval jó, az jó volt látni, hogy meg valahogy átéltem ezt a, nem tudom, nekem most ilyen romantikus, mi magyarokba estünk bele, és hogy azt láttam, hogy így tökre együtt voltak az emberek.
1: Tehát akkor kulturált pálinkafogyasztás zajlott.
0: Nem is zajlott pálinkafogyasztás. Szerintem az nekem megfizethetetlen dolog, amikor te elhangoztak. Figyelj azt, hogy egyébként pálinkát főző fajperből, vagy nem tudom, málnából olyan mennyiségű gyümölcse van szükséged, amilyen mennyiségű összesen nem termett ebben az országban. Hát vagy cégle, vagy mit kell az a ceflivel csinálni a céklából. Inkább azt tartottam problémásnak, hogy szerintem ennek az italnak az ilyen szintű népszerűsítése egy alapvetően alkohol problémával rendelkező országban. Szerintem az így jobb, hogyha egy kicsit így távolabbra húzzuk, vagy nem kell minden gyereknek
2: lehet, hogy rehabot lehetett nyerni.
1: Térj vissza a lánynapra.
0: Így van. Na, ha nem zenélnél, melyik kamionos csatlakoznál, kiket emelnél ki, neveket, akik fellépnek a Freedom Parade-on?
3: A Future 666, aki egyébként Inotán is fog zenélni, hogyha jól tudom. Ilyenek ilyen Hörbe is volt már több mixe, öt mindenképpen.
0: 130-140-en nyomom?
3: Nagyjából egyébként 140 BPM környékén van. De egyébként nálunk is lesz olyan fellépő, aki több alkalommal volt már a Hörben, a Sonic Rain, a Boris. Ő is jön velünk.
0: És illet... ezzel a tempóval játszik?
3: Igen, igen, ő is ez a 140 BPM környéki, kis hard groove-os, kis, ugye neki nagyon sok saját zenéje is van, saját szerzeménye. Ő is egyébként több alkalommal játszott már Berlinben, az RSO-ban is például. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő is csatlakozik hozzánk. Egyébként még velünk lesz Raven Dóri is, ő is ezt a vonalat fogja. Én Ben Dover, illetve Adri Fanyarka néven.
0: De ti mindannyian a fabrika műhely környékéről érkeztek, nem?
3: Így van, ugye.
0: Ja, Jéger Andris.
3: Igen, igen, ugye.
0: Az Isten áldja meg tevékenységét.
3: Így van, igen, igen, ugye az Andris egy nagyon kiváló műhely munkát végez, és szerintem nagyon sokan köszönhetik azt a kis pust, amit ő elindított.
0: Persze, tehát, hogy azért onnan nagyon sokan... dicséretes, most végül a pénzverdébe ők vették át a
3: lángot. Ahogy
0: a
3: ti voltatok korábban.
0: Van, szerintem egy fantasztikus dolog, hogy nagyon jó, hogy valaki tovább viszi ott a lángot, ez nagyon fontos.
3: Igen, ugye a Primate mellett a Kindergarten néven csinálunk technobulikat, és így a DJ-k is a Kindergartennek a rezidensei, akik jönnek.
0: De Kindergarten buli nem lesz az izébe, pénzverdébe?
3: Ki tudja. Ki gondolta azt, hogy Lengyelországban fogunk zenélni pár hónapban ezelőtt, szóval.
0: Így van. Figyelj, Peti, ami nagyon-nagyon fontos, hogy vissza kell jönnöd elmondani.
3: Mindenképpen.
1: Mikor lesz?
3: Most szombaton. Ja, most? Igen, úgyhogy mi pénteken hajnalba megyünk, szombaton délután, ugye este is, hát van, amikor hétfő hajnalba érkezünk, vasárnap, nem tudom, hogy nincs olyan messze egyébként, tehát egy 7 óra körből kocsival, 7-8 óra megállókkal együtt. Úgyhogy lehet, hogy már jövő hétfő, már ide is érek.
0: Hát az
3: bár az nem biztos, hogy jövő lesz, de...
0: Ha úgy látod, itt, tehát itt egy viszonylag széles sávban lehet megérkezni az, hogy az ember mennyire fáradt, vagy mennyire nem. Itt ez a mikrofon, ez már sok mindent hallott. Ne, én megmondom őszintén, nem egyszer érkeztem már azért ide, úgyhogy mondjuk előtte buli volt. Ezt, hogy ez hogyan sikerült, ezt ítéljék meg a hallgatók, de minden esetre mindenképpen...
1: Kiemlékszik már.
0: Így van, kiemlékszik, mi biztos nem. Úgyhogy mindenképpen várunk ide-vissza. Van-e még bármi, amit fontosnak tartasz elmondani, mielőtt utadra bocsátunk Lengyelország irányába? Gondold át, bármi hasznos információt tudjuk-e valahol nyomon követni, fogtok-e blogolni ezzel kapcsolatban, vagy csak elmentek és visszajöttök majd?
3: Mindenképpen fogunk dokumentálni, tehát a Primate.hu, illetve a Kindergartennek a szerintem az Insta oldalán ott azért fogunk rakni sztorikat. És egyébként, ha bárki egyébként, aki arra jár, illetve tudja, hogy vagy van ismerőse, aki megjelen ezen a rendezvényen, az nyugodtan írjon nekünk, mert a kamionra egyébként nagyjából 20 ember fér, és még bőven van hely, úgyhogy szeretettel várunk bárkit, akár a kamionra.
0: Hát ez szuper, köszönjük
1: szépen. A kamionon ilyen nagyon, ez sokkal jobb, hogyha tényleg sokan felférnek, mert itt a Pride-on is az volt, hogy
4: hogy csak hányan voltunk, ketten vagy hárman, pedig ott voltak körülöttünk egy csomó ismerős, és az

0: Azért biztos jobb lehet, hogyha ott táncolnak.
1: Persze, hát az, hogyha tényleg lehet a kamiont rendesen megdörrenteni, az jó.
0: Hát most, az sok.
1: Igen, most azért ugye mi a nullaadó kaparjuk össze magunkat. Tehát itt Magyarországon tényleg ezek a dolgokat, ezeket szépen lassan elfojtották, eltűntek, visszahúzódtak az undergroundba. Hozzád hasonló karakterek, meg egy páran őriztük ezt a lángot, és most úgy tűnik, hogy tudunk egy kis benzint locsolni rá, és azt gondolom nem fog minket semmi akadályozni abban, hogy ne locsoljunk rá minél többet, szóval ez egy nagyon fontos út lesz most, és hogy én mindenképpen azon fogok dolgozni, hogy itt is valahogyan a Budapest parádé még egyszer az életben megmutassa, hogy igazából mi egy technó nemzet vagyunk, és hogy a több technót a parlamentben is kigondolta volna, érted, hogy végül akkor amúgy ez meg lesz ez a dolog. Ott a Dunaparton szembe az országházával játszik Nina.
0: Vagy a mederben egy pár év múlva.
1: Az is, vagy akkor... Nem, itt nálunk Magyarországon minden rendben lesz. Minden rendben lesz, és egy csodálatos termékeny édenkertet hozunk létre itt a Kárpát-medencében, meg fogjátok látni, mert most már minden nagyon jó lesz. Peti, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: És akkor várunk vissza legkésőbb két hét múlva. Akkor
0: ülepedjen.
1: Ülepedjen. Most úgyis nekünk is 4-én tilos születésnap, és akkor utána az azt követő hétfőn pont jó lesz, mert akkor legalább azt is át tudjuk beszélni, meg mi is, hogy hogyan sikerültek ezek a rendezők. Akartál mondani valamit? Nem. Köszönjük szépen.
0: És jó bulit.
2: Köszönjük
1: jó,
2: szépen.
1: Jó bulit rakjátok meg, öleljük lengyel testvéreinket. Yeah. B11 Records, Rage One, KBS Beats és a válasz. Yeah.

0: bennünk létezett. És már is folytatódik a Tilos Rádióban a Héttérítő című műsor. De milyen vagy, Roli Sárga?
1: Bárcsak be kell kapcsolni.
2: De nem neked.
0: Kék vagy ember? Miről beszélsz?
1: Na, abban a székből én például nem szoktam látni egyszerűen valamelyik színeket.
2: Főleg, hogy nem szoktál ott ülni.
1: Hát keddenként,
0: de keddenként ott ülsz, nem?
2: De akkor sötét van.
1: Igen. Nekem meg csukva van a szemem.
0: Na, szóval, amiről akartam még mindenképpen beszélni, azt mondja, hogy igen, hogy azt láttátok, hogy a Laknerék megvásárolták a Népszavát? Hírez nektek?
1: De bezárjátok?
0: Nem tudom,
2: de... Azt kinyitnám, mert akkor ez egy ünnepség.
1: De a Népszabadságot is így vették
0: emlékezzünk,
1: meg, hogy bezárják.
0: Lakner Zoltán, ugye ő politikai, nem tudom, Jelen Média, ugye Jelen Média, amelyik egy ilyen előfizetéses tudsz, én nagyon szeretem, szerintem nagyon jó írások vannak. Én az ő elemzéseit közelebb érzem magamhoz, vagy így azokat így el szoktam olvasni, meg az egész Jelen Médiában a Kormosnyi írása is, meg a többi. Azt én szeretem, szerintem ez egyébként egy ilyen jó...
1: Én még a választások előtt a Partizánban volt rendszeresen. Ilyen,
2: igen.
0: Az is jó volt.
1: És az nagyon jó volt, bár onnan most ők is ezzel eléptek.
0: Igen, meg hogy figyelj, ez a Népszava megvásárlás, figyelj, ez egy nagy átrendeződés a médiapiacon, tehát hogy ez mindenképpen érdemes figyelemmel kísérni, és az is lehet, hogy a Népszava esetében azért a végén a Népszavát azt az állami megrendelések tartották életben. Ez olyan visszás helyzet volt, hogy tulajdonképpen, mint hogyha Orbán Viktor megtartott volna.
1: Hát a házi baloldal.
0: Egy házi baloldal. Igen, de közben én nem tudtam Népszavát olvasni, nekem engem irritált. Nem, tehát, hogy én távolabb voltam ettől. És akkor, amikor a digitális detoxba kerültem, akkor vettem egyet, hogy akkor napi lapként belelapozok, de sajnos feladtam félúton. Viszont cserébe...
2: Mennyibe kell egy ilyen újság? Printben.
0: Hát, azt nem tudom, hogy a Népszava mennyi, de a Magyar Hang az egy ezres.
1: De az heti lap?
0: Az heti lap.
1: Jó, heti lap.
0: Azt tudom, hogy a kb. Ennyibe kerülnek így a narancs is, meg így ezt az álkategóriát
1: kérdezem. De napi lapot nem tudsz egy ezres.
2: Mert nincs is nagyon.
0: Nem tudom mennyi napi lap, de szerintem az is ilyen 3-5 kiló környéken. Hát napilapot nem tudsz venni úgy, amit egyébként érdemben olvasol, mit vesz, tudsz venni Brikket, meg Napiász, meg ezeket, de hogyha amúgy úgy akarsz venni, hogy hátadősz és egy kávéhoz átlapozod, de érdemes amúgy heti lapot venni, mert az meg vagy úgy mondom mondjuk én a HVG-t, meg a Magyar Hangot szoktam megvenni, meg a Magyar Narancsot, és ezeket úgy egész héten előkapod, kicsit elolvasol benne valamit, tehát amúgy szerintem így van benne, szerintem van a printben amúgy jövő, hogyha a Népszava olyan lenne, mint mondjuk így a Jelen Média, vagy olyan típusú írások, amúgy egyébként én visszazökkennék, mert nekem most már rohadtul elegem van az internetből, és nagyon jó az a felütése az amerikai Egyesült Államok, most ugye talán szövetségi bíróság elé rángatják a Facebookot, és hogy az van, és ez nagyon jó ötlet, hogy befejeztetik a végtelen görgetést. Tehát, hogy betenni fixre. Tehát, hogy szerintem az van, hogy nekünk embereknek sajnos ki kell mondani, hogy nekünk elég könnyen el lehet adni minden szart, ami bizergeti az agyunkat. És hogy vége lenne, Roli, elérsz az aljára arra a napra. Ahogyan elérsz az aljára a 444-nek, vagy az Indexnek, vagy a Telexnek is. Tehát ahogyan elérsz a hírúságnak az aljára, lenne egy
1: kis videóknak van alja.
0: Csinálni kéne akkor, mert hogy szerintem
2: az... És azt mondják, hogy az ismerősöd videó valamiért már nem mutatják.
0: Nem, az van, hogy a mai napra elértél a végére, és akkor majd frissül szépen lassan, de hogy van vége, tehát nem végtelen.
1: Ez olyan, mint amikor a...
0: Szerintem ez egy jó ötlet!
1: Ingyenes verziót használod, és a mai napra lejárt
2: a
1: kérdéseid száma.
2: Nem biztos, hogy jól emlékszem, de hogy régen, amikor még nem voltak, vagy nem tudok...
0: Volt alja az internetnek.
2: Nem az internetnek, mondjuk most a Facebook.
0: Amúgy szerintem már régen elértük az alját, mert szerintem kb. Ugyanazt görgetjük, tehát nagyon nagy újdonságok már nem jelennek meg, csak egyszerűen úgy van összerakva, hogy bizsergesse az agyadat, és fölkeltse a kíváncsiságot, hogyha a hüvelykujjaddal felhúzod a monitornak a szél, mi van alatta? Semmi! Az ég egyet a világon nincsen semmi, de mégis gördítesz, mert hát ha találsz valamit. Mert így vagyunk összerakva emberek. Sajnos ki vagyunk szolgáltatva faji sajátosságainknak. Édes, izgalmas, mesztelen dolgokat bármit el lehet adni. Valamitől éberebbek vagyunk, valamitől álmosabbak, valamitől több a gondolatunk, valamitől kevesebb. Ez egy igényünk. Sajnos, és egyetlen mondat, sajnos nem foglalkozunk a szocializációban azzal, hogy ezzel mi legyen, hanem csak így ránk van engedve, és akkor most ezért ezt kihasználgatják. És nekem úgy tűnik, hogy ezt a Facebookos, TikTokos kihasználgatták.
2: De amúgy eszembe jutott egy megoldás, hogy
0: Na.
2: Hát semmiért egy ilyen...
1: Kikre kapcsolat?
2: Nem, hanem például egy ilyen fesztiválon, egyszerűen, mivel nincs térerő, mert sokan vannak, senki nem használja a telefont.
0: Az a legjobb.
2: Hát igen, tehát hogy igazából egy ilyen
0: emberek tudom, amúgy...
2: nagy fesztivált kéne.
0: Figyelj, mi emberek egyébként amúgy sokkal több örömet tudnánk találni az egymás közötti kapcsolódásban, csak annyira ki van élezve, és annyira elfogadottá vált az, hogy egy kétdimenziós világító eszközt nézünk, hogy tulajdonképpen belehajolunk ebbe, de nekünk embereknek amúgy nem nyújt akkora élményt.
2: Persze, mert amúgy nem, is, nem az van, hogy napok, vagy egy nap kell, hogy megszokt, hogy nincs rád, ott lerakod, az kész. Nem, nem, tehát hogy nincs ez a probléma, hogy szóval ki hiányzik.
0: Ki kell szorítgatnunk minél több területről ezeket a gigatech cégeket, mert ráadásul közben ugye az AI előretörésével tényleg olyan szinten lett fölpörgetve az internetes tartalomgyártás, hogy emberi észre hát felfoghatatlan.
2: És hogy még
0: mindig csak a gagyi AI-nál vagyunk. Igen. Szóval tényleg azt gondolom, hogy...
2: Hogy a Skynet.
0: Hát nem is, szerintem még a Skynet, ez még egy ilyen viszonylag jobb elképzelése annak, ami előttünk áll, hogy szerintem most az lenne a fontos, hogy arra koncentráljunk, hogy hogyan tudunk a saját életünkben olyan változásokat elindítani, amelyek az alkalmazkodást segítik, és az emberi együttműködést, és az együttműködésben megtalált örömérzetet. Ehhez valahogy távol kéne tartani magunktól az okostelefont. Most ezt egy olyan ember mondja bele a mikrofonba, akinek ezzel komoly problémái vannak. Tehát, hogy én már tudom, értem, és átérzem, hogy milyen jó, ha nem görgetek. De... még görgetek. Ez ahhoz hasonló, mint akkor abban az állapotban voltam, hogy tudom, hogy milyen jó józannak lenni, de képtelen vagyok folyamatosan józannak lenni. Elértem azt az állapotot, hogy most már nagyon-nagyon sok jó élményem van. Van fél éves józanság tapasztalatom, most tolok egy 9 hónaposat. Megnézem, hogy akkor mi történik. És még mindig keretezni kell ahhoz, hogy megtörténjen. Okostelefon esetében is az van, hogyha nem görgetem, és helyette más tartalmakat nézek, sokkal jobban vagyok. De hát olyan sok minden van az interneten, amire úgy érzem, hogy szükségem van. Oda lehet gördíteni, ja, meg lehet vásárolni.
1: Hát a Gorbán Viktornak is van most már okostelefonja, nem az a nyomogombos.
0: Hát, most kár volt a kis időre, amit szabadlábon tölt, még kár volt rákapni az okostelefonra, sokkal könnyebb a börtönéveket úgy elviselni,
1: hogy
0: azt se tudod, hogy vannak ezek a sok színes szagos dolog a távoli internetben, de kint óberkodnak, már ott suskusolnak Horvátországba. Gondolj,
1: beszélni.
0: Nem a győzelmi terven, szerintem már rég az megy, hogy hogyan lehet valamit még úgy elrejtegetni, mert ki fog akkor leülni, ki fog kire vallani, meg kell erősíteni, Máriával átbeszélni, Mária, földobsz, véget van, te is tudod, látod, mi történt a izével, ezzel meg azzal. Most átbeszélik, ott van ráadásul vele katona gyermeke, akinek tényleg olyan mértékben tornyosulnak a feje fölött a sötét felhők, az ugye az afrikai hadműveletről egyre több részlet derül ki. Én nem hiszem, hogy Sandy Romulus nem fogja végigvinni a katonaság feltárásánál ezt az egész. Mi történt Csádban? Mi volt ez a teljes megfutása ennek az embernek? Tehát, hogy ezek feltárásra kerülnek. Figyelj, itt ennek az embernek már az Orbán Viktor fiának, hogy hívják őt?
2: Gazi.
0: A Gáspárnak már nagylapokat nem osztanak.
1: A katonaság?
0: Hát már sehol szerintem. Hát nagyon tudsz felbukkanni azzal az ötlettel, hogy jöttem akkor segíteni tolni ezt a szekeret.
1: Jobb is.
0: Igen, szóval ez elment. Figyelj, eleve az egész Orbán család, meg az egész NER, figyelj, az, hogy egy történelmi léptékű buktában te vagy a főszereplő, és hogy úgy emlékeznek majd a családodra, mint a Harkonnenekre, hogy ez azért nem annyira jó. Ne, nekik se jó. Nem jó ez senkinek, amúgy nekünk se, akik meg megírtuk ezt az egészet, de ekkorát bukni látványosan, és utána még az, amit a Havasi Bertalan nevű férfi vergődésként az internetben csinál.
1: Most megkaptad?
0: Tényleg a kicsinyesség mindig ilyenkor rajzolódik ki egyébként, amikor az ember bukik. Sok olyan ember van, akinek a kicsinyessége a bukását
2: jó, követi. Jó, de te is felenni áborodol, nem utalnánk a pénzt, nem?
0: De nem vergődnék valószínűleg az interneten. Hogyha Öcsi. Nagyon akarnám, akkor jogi eszközökhöz folyamodnék, és akkor szépen csendben megpróbálnám behajtani. De az egyébként, hogy nem is az, hogy hülyét csinálsz magadból, másra mondom. Már az Havasi Bertalan, ő tulajdonképpen a névtelen felkapaszkodott senkiknek az egyik ideáltípusa, akinek két jó skillje van, amit tudott egyébként értékesíteni, az egyik az a feltétel nélkül lojalitása a hatalomhoz, a másik pedig a jó kommunikációs képességét. Tehát ez a csávó, ez jól tud beszélni, egyébként ez nem kérdés. Tehát az, ahogy a nő hátratolva magas lóról, lehet tudja mondani, hogy a politikai közösségünk érdekében meghoztuk azokat a döntéseket, amelyeket meg kellett, és majd a miniszterelnök úr meg fogja mondani, és nyugodtan fáradjanak hátrébb, és mindez újból és újból el tudja
1: venni. Nekem sajnos az utolsó kép éget be, ahogy a csonkik szívó cigivel áll fönt.
0: Igen. Hát az volt a performance, annak a nyitánya, és a csávó egyszerűen, tehát amúgy képtelen elengedni ezt az ügyet. Nem tudja. Nem érti meg, hogy történt meg. Már megvolt minden, megvolt a helyettes ámtitkári pozíció, megvolt a minden, megvolt a lóvé, beértél a célba, eljött az a köcsög Magyar Péter, azt nézd meg, az utolsó percben kilúgta a lábam. Halló!
3: Hello! Sziasztok! A Havasi Bertalan témában nem tudjátok, hogy itt a jogi háttér az teljesen pontosan micsoda? Hogy itt van valami, ami neki tényleg jár, vagy nem jár,
0: hát
3: vagy
0: nem,
3: milyennek
0: nem.
3: A...
0: Hát ez munkajogi. Hát
2: jár neki, csak részletekbe küldjük a végkielégítést. De...
0: Ez munkajogi kérdés, szerintem...
2: Eddig kapta?
0: Igen, de... Tehát, hogy én ezt nem tudom megítélni, mert nem vagyok munkajogász, bíróságra kell menni, és akkor ott kell érvényesíteni. Azért ez Bertalannak, ez egy hosszabb idő lesz, mire ebből pénz lesz.
1: Lehet, hogy a Suzuki is le kell cserélni.
3: A papja... Biztos.
2: Úgy tűnik? Hát nem, de várj, ez a végkiegítés az, nem tudom, 8 millió vagy 10 millió, azt elkezdte megkapni, úgymond. Tehát, hogy csak havonta, havi részletekben kezdték küldeni, és a mostani elmaradt. Ennyi. Tehát, hogy tényleg megkapta.
3: Na jó, oké, köszi, csáó.
0: És akkor végül azért képes hülyét csinálni magából az internetben.
2: Mert pár napot késik. Igen. De hát az van.
0: Tudom, igen, csak hogy ez, hogy... Tehát, hogy ez az, amikor a kicsinyességed Pityáner bosszú képében még többet levesz az arcodból. Sajnos,
2: az ez a véből. Tehát, hogy nincs benne már semmi meglepő, amit csinál.
1: 16 évet egy csekkben töltött. Tehát, hogy
0: igen, és akkor csendbe kihúzod a fejed, egyet cuppan, visszahúzod.
2: Ott cuppan a kólás üvege, vagy a dobozol, amit
0: elrabolt. Tényleg, és hogy úgy, hogy közben ott vannak a régi videók rólad, ahogyan pökhendi módon jössz ki ember a templomból, majd utána, hogy Roli is mondja, itt a csonkik szívott cigivel, de hát figyelj, neki gyerekei vannak, tehát hogy valamennyi méltóságot mutatni, helyette pedig ez, hogy az utolsó percben, tehát még mindig a bunkerben vagy, tehát hogy tényleg még mindig ott vagy, és nem tudod elengedni, nem tudod megemészteni azt, hogy mindaz, amit összeharácsoltál magadnak, amit összeszoptál, az végül nincs. Ott volt, ott egy centire voltál attól, hogy a Erkélyen teraszon szétnézve azt mondott, hogy szolgáltam a királyt, és jusson az életfogytig tartó jólét. És mi történt helyette? Az életfogytig
2: tartó
0: gumira. A nincsen pénzed, használt gumira. Az. És hogy ezt még el is mondod a rádióban, a tévében. Tényleg.
2: Figyelj, de nekem hős a megmaradt szavazók.
0: Itt már nem nagyon vannak hősök.
1: Hát, sőt, elmentek már a hősök. A múlt heti... A múlt hetnek az egyik ilyen kedvenc karikatúrája az a South Park karakterekben, hogy a Cságyikok, én léptem, mivel jöntál Lázár János is kicsekkolt.
0: Igen. Mi csekkolt ki végül? Mert ugye azt tudjuk, hogy itt a hétfőn, a héttérítőben mondtuk, hogy már csekkolni kéne, erre kicsekkol. Gondolom, hallgatta.
2: De hogy mi? Gondolom én is, hogy az.
0: Bemondtok a héttérítőben, ennyi volt.
2: Nem egy ilyen izé.
0: De mi János azt mondtuk, hogy böri, szóval nem azt mondtuk, hogy csak kilépsz.
1: Add föl magad, János.
0: Na, és hogy miért augusztus 20-án jelentette be az új kenyér ünnepén?
1: Hát pont azért, hogy nehogy megszeljék.
2: hogy neki szólt a tűzijáték.
0: Ja, halló?
4: Sziasztok, Tanos vagyok. Valahogy tanultam munkajogot, mert kikáztam is belőle. Csak az a lényeg, azt akartam mondani, hogy az az izgalmas ebben, ahogy mondjátok is, hogy sokat ugrál, hogy igazából nem álltak igazán bele. Tehát mondjuk elbocsátották, és akkor a munkaszerződése alapján jár ez most neki. De ugye azt mondta a Magyar Péter, aki egyébként jogász, hogy de vagy nem lesz.
0: Tudok, kérlek le ide.
4: Szerintem eddig nem álltak igazán bele, de ugye ha jól gondolom, mivel ő államtitkár vagy helyettes államtitkár ugye volt, akkor ő egy köztisztviselő, és hogyha mondjuk sikerül rábizonyítani bármilyen bűncselekményt, akkor ugye a munkájával kapcsolatban áll ez a bűncselekmény, tehát köztisztviselőként ezt nem tehette
0: de
4: volna.
0: De neki nincs ilyen bűncselekmény.
4: Hogy akkor vissza kéne majd neki fizetni. Tehát azért fogja ez az ugrálása, mert igen, de... most nem vizsgálták ezt, tehát simán elengedték, hogy akkor felmondunk, és neked ez jár, de ha elkezdik ezt majd piszkálni, akkor lehet, az egész visszafelé fordul, és akkor ahogy mondtad, nem csak hogy nézhette valamikor, amíg vissza is kell fizetni a végkielégítését, és hiszen az majd nem jár.
0: Hát akkor el kell adni a Suzuki.
4: Csodás, nem?
0: Igen, de szerintem a Havasi Bertalannál a bűncselekményt nem nagyon tudott. Tehát az egyébként, hogy tényleg egy utolsó... Nem, most nem mondok jelzőket rá, de
4: igen. De olyan bűncselekmények is vannak, amiket itt mondogatnak, hogy visszaért a hatalmával, tehát ilyesmi is bőven lehet. Tehát például az MTI-t utasítgat, az ki is derült.
0: Az mondjuk lehet.
4: Tehát, hogy az a visszaélés, az nem csak az, hogy konkrétan megvesztegettek, vagy ilyesmi, hanem ilyen szintű is lehet. Az pedig az MTI levelezőből már is kiderült, hogy ő túlnyúlt a hatalmán.
0: Nagyon jó, hát ez jó hír, hát akkor előkére.
4: Hogy most szerintem eddig még nem álltak bele, sokáig pattog, akkor viszont mégiscsak lesz rá esetleg egy önként jelentkező jogász, aki a végig.
0: Hát nagyon remélem, hogy
1: a Havasi elvtárs semmit nem ér.
4: De részettem, hogy...
0: Én már szart érek, engem nem akarnak lecsukni.
4: Hát én nem vagyok jogász, de szerintem ezek olyan sok mindent tettek, ami bőven jogellenes volt, csak sok-sok szempontból, hogy én ennek is drukkolok, mert annyira pökkendiek, és tényleg a vége felé is már ez volt a legirritálóbb bennük, hogy ők tényleg azt hitték, hogy bármit megtehetnek bármeddig. És tényleg iszonyú jó, hogy vége, és tényleg muszáj, hogy ez látványosan
0: igen.
4: Legyen ennek következménye, hogy soha senki ne gondolja bármikor is ezek után, hogy ilyet lehet tenni, hogy te bármit tehetsz az országgal, a hatalmaddal, ami hát időleges, kell, hogy időleges legyen.
0: Na, hát ennyit akartam. Köszönjük, csáho. Szerintem is, tehát ez nagyon fontos, hogy bárki bármilyen szinten, bármikor vállal pozíciót forgatni kell. Tudom, hogy lassabb, meg hogy milyen jó volt, meg milyen szép lenne, hogyha amúgy megmaradna, de hogy egyszerűen muszáj forgatnunk az embereket, mert ez is faji sajátosságunk, hogy nem tudunk egyszerűen a hatalommal megbirkózni. Az, hogy
1: Lázár Jánosnak sikerült?
0: Neki igen. Valakinek egész akkor jó. Neki. Egész jó sikerült. Ő tényleg megmaradt ember. Én azt gondolom, hogy tarongerinc volt,
1: Rácsi jó
0: az
1: ember.
0: Már nagyon nem lehet.
1: Én azon gondolkoztam, hogy tényleg, tehát, hogy amúgy ilyen nyugati típusú demokráciákban, hogy van-e olyan, hogy valaki mondjuk így közszolgaként kezd, és közszolgaként futja le az életét, és a végén egy kastélyba végzi.
2: Hát Magyarországon meg plusz 40 valány ingatlan.
0: Úgyhogy most ugye akkor ráadásul nem lesz már ez a mentelmi jog fölötte. Én nekem azért volt furcsa egyébként, hogy nem értek én az ilyen dolgokhoz.
1: A mentelmi jog nem áll sokat. Tehát onnantól kezdve, hogy mentelmi jogod van, de van egy kétharmad, bármikor megszavazzák, hogy visszaveszik a mentelmi jogodat. Szerintem az önmagában már így nem...
0: És akkor miért szállt ki szerinted?
2: Én szerintem így menekülnek.
1: Más dolgok érdeklik. Tehát amúgy a korábbi Lázár János és ambícióit megnézve, szerintem méltatlan volt ez a parlamentbe
2: üldögézés. Igen, az be sem ment már. Hát.
1: De már a Gulyás Geri is kiszállt a Viki is.
0: És nem akarok már hülyéskedni főnök.
1: Peti is lelépett, tényleg.
0: Tényleg most már mindenki.
2: Most már nincsen.
0: És akkor az úgy vagyok, akkor a te, és akkor szépen, és azt mondom.
1: Csak a szépen púcs tartja.
0: Ja, hogy ez volt, hogy főnök nem áll, nézd meg, kikkel hagytál.
2: Biztos ő, persze.
1: Azt szerintem tök kínos.
2: Igen.
0: Bóka. Most nézd meg, most a Bóka a frakcióvezető, azt akkor én meg itt üldögélek. És Alexandra meddig bírja szegénykém?
1: Nem tudom, hát ő nagyon piszeg az óra.
2: Fiatal.
1: Nézd, jobbra balra.
2: Teli van ambíciókkal, ötletekkel.
0: Horgász mi volt 10 évvel?
2: Ki? Bobóval?
0: Takács Péterrel volt horgászni, és akkor írták, hogy sorstárs és sportás, és sporttárs, és beírtam alá, hogy tettes társ lesz az. De csak 4 lájkoltam.
1: Ki a Szerdi? De szerinted ezek korábban is jártak ez a szerencsétlen Takács meg a Alexandra együtt horgászni?
0: Lehet, nem tudom.
2: Bobó félhet?
1: Hát ő elhúzott egy repcsivel fölöttük.
0: Figyelj, tudod, ez azért, ezek azért ilyen, ilyen nagyon érdekes, mert azért, itt belegondolsz, itt azért figyelj, a Szent Király Alexander esetében azért az, hogy a csávódi, a kaszinó koncesszió, hogy ez nem 2 forint, tudod, hogy itt, azért, itt nagy lóvék. Tehát attól, hogy ők nem villogtatják a idióta módjára, hogy ég azt a drága táskát,
1: Hermész.
0: Nem, a Birkin. Akkor tök mindegy. Nem villogtatják a izét.
1: Lidl Birkin.
0: Azt, hogy nem lóbálják a parkside-os fullos savarozót, az nem jelenti azt, hogy ne lenne olyat, a tengernyi pénzük hát ennek a csávónak. Hát gondold, hogy te vagy a hadsereg vezetője kvázi, meg tiéd a kaszinó koncesszió. Ez a legbetegebb dolog Európa közepén.
1: Bobó előtte a Habonyával volt ugye partnerségben.
0: Ki a Bobó?
2: Bobrovics, vagy a férje a Szent Királynak.
0: Te mit babúzod?
2: De nehéz kimondani.
1: Régi span.
0: Régi span. Nem úgy nézve, hogy mindenki egy régi spanja.
1: DJ Bobó.
0: Most egy oldalú kapcsolat lehetett ez róla.
1: Ez az volt. De emlékezünk itt, hogy a Habonynak volt üzletes, a londoni nagykövetkének.
0: Hát ezt mondom.
1: De a legsuperebb az az volt, hogy amikor... honvédelmi, vagy milyen támadási ügyi miniszter volt? akkor az volt, hogy előtte vett állami kölcsönből egy cseh repülőgyárat, majd utána a honvédség ezzel a repülőgyárral
0: kötött szerződést
1: a beszállításra, szóval...
0: Érted, azért ez nem vagy az, amikor van egy repülőgyárad, valaki beszélget, mivel foglalkozz, nem azt mondod, hogy ilyen Fidóban vagyok,
2: üzemvezető. Hát pedig az kéne.
0: Hanem
2: az
0: megmondod,
1: a Fidó repülőgyárban
0: vagyok, van,
1: mérnök.
0: Jönnek a finnek?
1: Persze.
0: Jó. Hogy szóval ott óriási pénzek fölött diszponáltak Alexandráék, érted? És akkor közben posztolgatsz a Takács Péter horgászolós posztot. Kik ezek az emberek? És hogy minek? Na, valószínűleg te Takács Péter is meddig van még szabad lábon?
1: Pont ezen gondolkoztam,
2: hogy egyik legirritálóbb most.
1: Igen, hogy amúgy van egy kis szabad időd, meg innen csinálhatod a hobbidat, és akkor rögtön Takács Péterrel akarsz elmenni valahol.
0: Horgászni.
1: Hagyjál, jó, oké, valakinek az a jó, de hogy pont Takács Péter...
2: Hát de ő a szexi politikus.
1: A Takács Péter?
2: A Takács Péter. Hát ő magáról mondta.
0: A Takács Péter.
2: Persze, hát volt az már a kormány, vagy a új érában volt, és akkor mivel be lehet
0: most állni, a parlamentben... Önismereti problémák vannak.
2: Igen, és a parlamentben ugye bemernek már az újságírók, és akkor ott mondta, hogy én egy szexi politikus vagyok.
1: Szexi csokoládé, szexi csokoládé.
2: Vissza lehet keresni, ott van az internetben.
0: Na ezt csinálja az emberrel a hatalom, tehát hogy ennyire elveszíted a kapcsolat, és nagyon kell vigyázni, mert ráadásul mindig vannak idióták, akik tapsolnak neked, tehát még mindig vannak azok az emberek,
2: ezt mondom,
0: és akkor hajlamos, hogy azt gondolni, hogy akkor tudod, úgy válogatod ki a hozzád érkező reakciókat, hogy akkor lám-lám azért még kiállnak mellettem emberek, de hát már csak a teljesen ízés.
2: Amúgy azt szoktam kérdezni, hogy megvan már, hogy ki lesz ennek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a...
0: Nincsen.
2: Mert ugye már megvolt
0: a Magyarok Világszövetsége is jelölhet, oltás ellenesek, mindegy. Mert hogy őket ajánlotta a Mi Hazánk, az meg a másik nagy ütőképes crew ott a parlamenti ficokban, de mindegy, ezt hagyjuk. És akkor nincsen, mert 20 jelentkező van összesen.
1: Előd nem jelentkezett?
2: Hát reméljük.
0: Nem, mindegy, jelölgetésnek. Az a lényeg, hogy úgy tűnik,
2: én csak egyet
0: hogy ismerem. Az ügyészség mellett kialakulóban van azért itt egy ilyen lábacska, tehát az, amennyire én látom, a hatóság képes lesz önállóan ügyeket indítani. Ami amúgy nem rossz hír, kérdés, hogy kérdés, ki kerül bele. Ügyészséget azért átjár a korrupció rendesen, tehát már rég indulhatnának ügyek, de még nem indulnak.
2: Persze, meg, hát, hány igen, emberük lehet
0: mindenféle. Tehát azért ott az nem lesz olyan egyszerű. Tehát amúgy, hogyha így te 16 év kiépített korrupt rendszerét, azt azért, hogy nem bontod le egyik percről a másikra, plusz a forgatónyomatéka a hatalomnak azért viszi előre az embereket, Úgyhogy, de ez a hatóság most már, hogyha föláll végre, igen, akkor azért látni kell. Most azt mondom, hogy október 23-ig azért bilincsben azsugrozást szeretnénk látni, mondjuk legalább két esetben, és akkor jövő februárig a kommunizmus áldozatok az emlék napjáig pedig akkor nagyon komoly kutathatósági potenciált kell villantani az ügynökakták esetében, tehát ott is látnunk kell majd azt, hogy 89 tájékán kiket szerveztek be, szerintem mondjuk lesznek meglepetések, meg lesznek...
2: De az október 23.
0: De lesznek, Roli. De.
1: Hát mi az Ungár... Krisztián, ő sem azt mondta, hogy Ungári Krisztián, hogy ő is azt mondta, hogy nem lesznek itt már.
0: De azért mondott olyan neveket, akikről lehetett sejtett, és most egyre jobban kutatható.
1: Ja, az, hogy az, akik sejthetők voltak, meg befutottak a nevük, és hogy végre ez egy tiszta dolog lesz.
0: Igen, nem lehet majd látni, hogy akkor egyébként milyen módon történt a beszervezés. Szerintem nagyon izgalmas korszak lesz. Csak most már lássunk egy kis, most már szerintem villantani kell a műsor struktúrában bilincset. Mert ez most így még
1: óbudai...
0: Igen, igen. És hogy nem tudom, hogy várni kell, meg össze kell szedni az iratokat, meg folyamatban vannak a dolgok, csak intézkedni kell. Ilyen
1: próbálkoztásokat kéne adni.
2: Tényleg, mondtad az izraeli.
0: Igen, össze, igen. Én azt szeretném egyetlen mondatta, hogy egyébként az, hogy az izraeli külügyminiszter talán, ez Ben Gvir talán a neve, az, hogy képes a palesztin terroristák felakasztásához szükséges akasztófákat megmutatni, és közül, hogy innen fogják tudni nézni hozzátartozók, hogy ez a halálkultusznak, a révai nagy lexikonban a halálkultusz címszó mellett nyugodtan lehetne ez az akció betéve. Ez a legbetegebb dolog, ami megtörténhet egy nyugati értelemben vett társadalomban, hogyha a halált, a kivégzést az állam által, tehát, hogy Ez nagyon rossz, ez valami olyannak az eljövetele a világunkban, aminek soha nem lenne szabad megtörténnie. Az, hogy nyilvános akasztás, vagy korlátozott a nyilvános, az, hogy a hozzátartozókkal végignézeted a gyilkosságát.
1: Ez nem végignézed, de mondjuk azt sem teljesen értem, hogy melyik hozzátartozó akar ott ülni a saját...
0: Ez az egész, ennek nem szabadna megtörténnie. Tehát az ezekkel kapcsolatos magyarázatok, téveigések, ez olyan eljövetele erre a világra, amelyiket jobb lett volna nagyon-nagyon-nagyon messze és mélyen elkerülni.
1: Reméljük Lázár János nem itt akar érvényesülni.
0: Igen, pont emiatt is, hogy olyan típusú poénok megszületéséhez vezet, amelyeknek szintén nem kellene megszületniük. Na, 35 éves a Tilos Rádió szeptember 4-én. Tilos Rádió születésnap a Dürer kertben, full ingyenes mindenki, torta, aki hallja a hangom, kezdje el lefoglalni a repülőjegyét, aki nem ment el, az már ne menjen el eddig. Tombola sorsolás, melyikék tombola show szeptember 4-én nagy színpadon. Pénteken
2: nagy tombola ajándékokat,
0: azt úgy hívjuk, tombola ajándékokat, tombola nyereményeket várunk, eddig fordulhatod föl, elsősorban János Pál pápás, de művészeti tartalmú, kábítószerekkel kapcsolatos, illetve bármi, ami ezotérikus, nagyon szépen kérünk, hogy dobjatok föl, hogy a 35. születésnaphoz méltó tombola sorsolás lehessen. Én birkózok még egy lengyel nővel, aki nem képes...
1: Szerintem ez legyen önmagában.
0: Aki nem képes feladni második felszólításra se a DM-ben
2: nem
0: kapható after szemüvegünket.
2: Nem tudjuk elérni már.
0: Ha ide ér, most ma kell neki feladnia.
1: A haja ezt
0: a... Ha ide ér, egy hét alatt ide ér.
2: De nincs egy hét.
0: Miről beszélsz, Fender? 24-e van.
2: Ó, elnézést. Én azt hittem, jó, oké.
1: Előrébb vagy egy héttel.
2: Én ott leszek most pénteken is.
0: Lepontoztam őt, mert nem adta föl időbe. Azt írta, szeretettel fölkínálom még egyszer. Szeretettel fölkínálta, visszatettem 5 csillagra. Még nem adta föl, ma járt le a határidő. Adja, ha föladja, akkor kisorsolok.
1: Ne adja fel.
0: Akkor kisorsolok.
2: Szemüveget meg az ő fényképét.
0: Egy kisorsolok, egy olyan napszemüveget, ami ez a hivatalos afternapszemüvegünk. Még találtam egyet, mert föltalálták, vele lehet tölteni AI képet. Föltöltöttem a szemüveget, és akkor így még levadásztam kettőt.
2: Hát az, hogy levadásztál, az túlzás, mert
0: az egyik már megérkezett.
2: Igen.
0: De annál megvan a gazdája.
1: Oh.
0: És akkor, ha megérkezik, azt is kisorsoljuk, meg minden olyan dolgot kisorsolunk, ami nagyon fontos. Úgyhogy egy hét múlva lesz újra a héttérit. Egy hét múlva lesz újra a Héterítő című műsor.
2: És akkor még ne gyertek szűnapra, mert két hét múlva
0: pénteken. Így van, két év a pénteken lesz. Játszik Csoki Csibészés, és játszik Adod a Káosz is két év után, majdnem a nagyteremben.
2: Nincs nagyterem.
0: Nincsen nagy, ráadásul nincs is nagyterem. Azért így van. Egy hét múlva leszünk újra.
1: Miért nincs nagyterem?
0: Azért, mert ingyenes is nincs annyi ember.
2: Én nem akartam mondani,
0: de kicsivel kell gurítani. Jó az így.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek. A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaülőszert és kevés halat telepítünk, már ha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sünök számára is, osztotta meg a 24.hu.
1: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
0: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sün, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
2: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok! Ez tehát a Politúrén Makrofóló vagyok. A rajongók kedvéért kicsit hosszabb volt a főcímzene, mint szokott lenni. Két jó hírrel kezdem, az egyik az, hogy üdvözlöm az ismét szabadnak tűnő Kossuth Rádiót. A másik, ami még ennél is jobb hír, hogy mindenki itt van személyesen. Ádám a hangpultnál, Németh András és Nemes Gábor velem szembe. És hát rengeteg témánk van, úgyhogy várom a telefonjaitokat, aki beszokott telefonálni, úgy is tudja, én most nem rögzítettem a telefonszámot, de nem fog gondot okozni. Kezdjük talán két ilyen kremlinológus jelenlétében az orosz és ukrán választások kérdésével. Hát Oroszországban egy jó hónap múlva lesz választás, 3 napig tart, az is különleges, de már jó egy hónappal ezelőtt eltiltották az egyetlen igazi ellenzéki párt, a Jabloko, az Alma indulását. Másrészt meg Ukrajnában, ahol több utóbbi időben ellenzékivé vált korábbi kormányember megkérdőjelezi, hogy nem kéne csak ugyan elnök választást tartani a háború körülményei közepette. Ez az első téma, azt hiszem, hogy ezzel ki is töltjük úgy az első harmadát, negyedét a műsornak. Németh András,
1: sziasztok. Hát most azért átadnám a szót a Gábor, mert kicsit morgós ma, és attól félek, hogy...
0: De személyesen itt van, hát akkor jogalapja van a
1: morgásra. Mind akkor elkezdem én, de csak direktre akartam mondani,
2: hogy morgó. Jelenlétet készített morgásra.
1: Na, tehát szerintem röviden összefoglalva, Kijevben, tehát az Ukrajnában szerintem nem lesz választás, ugye ezt...
0: Nem is lehet szerintem.
1: Nem szerintem sem, és én azért nem értem, mert Mihály...
2: Nem lehet megcsinálni.
1: Tehát ez nem választás lesz.
0: Nem egyenjogú a választójogú polgárok az elfoglalt területeken, és a nem, a hadseregben lévők, és a nem, a külföldön élők, és a nem.
2: Csak azt mondom, hogy a parlament megváltoztathatja az alkotmányt, csak erre utána.
1: Csak ez nem lesz, akárhogyan változtatja meg a parlament az alkotmányt, az nem lesz igazi választás, én erre célzok. Tehát egy olyan időszakban, amikor háborúban nem lehet rendesen kampányolni, ugye éppen Zelenszkij elnök hívta fel a figyelmet arra, hogy ha valaki le akarja rombolni Ukrajnát, akkor a legjobb mód a választások sürgetése, mert egy választási kampány véglegesen meg tudja osztani a társadalmat. Tehát igen, fizikailag lehet választást rendezni, de valós választást kibontott programokkal nagyon nehéz. Tehát én azt mondom, hogy ez Mihály Fedorov részéről...
0: A leváltott védelmi miniszterről van szó?
1: Akinek a leváltással abszolút nem értek egyet, tehát szerintem őt meg kellett volna hagyni, de ennek ellenére...
0: De baromi népszerű és tüntetések kezdődtek érette.
1: Pontosan, és ő volt az, aki ennek a drónháborúnak az egyik atyának számít, és ezt látjuk, hogy Ukrajna nagyon sikeresen támadja az egész orosz infrastruktúrát most már. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem volt egy jó ötlet. Én szerintem ezt vissza kéne szívni, és mondom, biztosak abban, hogy a háború idején ott nem lesz választás. Hogy abban is biztos vagyok benne, hogy Oroszországban viszont lesz szeptemberben választás, de ez sem lesz igazi választás. Tehát az eredményeket már most tudják nagy valószínűséggel.
0: Putyin biztos.
1: Szerintem a környezetében is a részvételrend is tudják, és az egységes Oroszországra leadott sok-sok-sok milliónyi választást, hogy az egész ország kiáll a nagy testvér és vezető mellett. És most adjuk át a szót morgósnak.
0: Én is azt mondom, nem feltétlen morgósnak, de adjuk át a szót, és mint ahogy mindkettőtöket arra kérlek megint, miként a feltételezett betelefonálókat, hogy próbálják rövidre zárni a mondani valójukat, hogy több téma férjen a műsorba.
2: Gábor. Annyiban igaza van tanult kollégámnak, hogy tényleg nem lesz választás, és valóban egy választás nagyon nehezen lebonyolítható lenne Ukrajnában. Másrészt viszont ez egy jelzés. Tehát itt arról van szó, hogy ennyi év után, és ennyi botrány, és ennyi hiba után, amelyet Zelenszkij csinált, teljesen logikus, hogy megjelenik ilyen irány, és ilyen probléma. Tehát két olyan nagy, sőt, 3 olyan nagy hibája volt.
0: Kinek?
2: Zelenszkijnek. Ugye a Zaluzsninak az egy a korábbi katonai vezetőnek a leváltása.
0: Elhajtotta Londonba, de népszerűbb lett, mint Zelenszkij.
2: Így van, akkor utána az a bizonyos akció, amelynek során meg akarta szüntetni a korrupciellenes szervezetet, és ezt vissza kellett szívnia. Nem utolsó sorban nem csak a belső tiltakozás, hanem a pénz adó külső erők nyomására, és a harmadik ugye ez a Fedorovnak a leváltása. Ettől függetlenül való igaz, hogy nem lesz választás, valószínűleg ez inkább csak egy jelzés, de mutatja azt, hogy hát Zelenszky népszerűsége nem töretlen, hanem épp ellenkezőleg. Ha tényleg választás lenne, akkor valószínűleg pont úgy megbukhatna, mint Churchill azonnal megbukott az egyébként megnyert háborúja után.
0: Jó, de hát hogyha már a korrupció ellenes harcot, vagy annak az átmeneti szüneteltetését reklamáltad, ma is volt. Újabb botrány volt. Zelenszky irodavezető helyettes asszonyát váltották le egy korrupciós ügy miatt. Tehát minden napra egy tojás, jutnak ilyen korrupciós balhékért.
1: Igen, de éppen azért, mert nem sikerült ez az akciója Zelenszkynek, tehát a nyilvános tiltakozás hatására visszavonta azt a törvényt, ami korlátozta volna valóban ennek a két szervezetnek a hatáskörét, és tényleg nem csak az ukránok tiltakoztak, hanem a nyugat is, amelyik adja azért jelentős részt a pénzt, és szeretik tudni nyugaton, hogy legalább jelentős része ennek a pénznek jó helyre megy. Tehát ezek a korrupciós ügyek folytatódni fognak. Én változatlan azt gondolom, hogy ez nem volt egy jó lett Fedorov részről annak. Tehát ezt a jelzést eddig is tudtuk, hogy Zelenszky népszerűsége csökken, nem is lehetne másképp, tehát nem tud kitartani egy politikus népszerűsége 90%-nál leszámítva a Vladimir Putyint, aki
0: szintén... Jó, de hogyha
2: sikeres is.
1: Igen.
0: Ő abszolút, persze. Na, de hogyha Fedorov például rögtön meghívást kapott az Egyesült Államokba, tehát választások nélkül azért alig, ha képzelhető el, lényegi személyi változás az ukrán rendszer élén.
1: Igen, de ugye fontosak ezek a személycserék, és valószínűleg Zelenszky ezzel akarja valamilyen szinten a változásokat, mert mindig azért szükség van változásra egy politikai rendszeren belül, a háború formája is változik, tehát ezért is szükség van egyébként a régi katonai vezetők lecserélésére. Most nem Fedorovra gondolok, hanem pont a Szirszkijre a
0: hadsereg. Na, de most a héten új védelmi miniszter, Zakmára, vagy hogy hívják?
1: Igen, egyébként ő népszerű szintén, tehát ő volt az, aki ott volt ezen a Kígyószigeten a háború elején, ő volt az, aki a titkosszolgálat élén az egyike volt azoknak, akik megszervezték ezeket a Oroszország mélyébe végrehajtott drontámadásokat, de valószínűleg a kabinet kérdésként kezelik az ukrán polgárok ezt, hogy Fedorovnak vissza kellene kerülni a hatalomba. Tehát mindegy, hogy kit nevez ki helyére, Zelenszky elnök nem lesz népszerű már csak azért sem, mert ő az, aki leváltott, hogy lecserélte Fedorovot.
2: Még egy szót Fedorovról, mert szerintem ez is szerepet játszott abba, vagy játszhatott, most ez feltételezés, hogy megszólalt, bedobta a kalapját. Neki nem csak egy hadügyminiszteri ténykedése volt, hanem volt egy a háttérbe folyó tárgyalás sorozata Elon Musk-kal arról, hogy a Starlink rendszert, az a Sputnik rendszer, vagy műhold rendszer, amely a többek
0: rakéta
2: között az ukrán...
0: Rakétavédelmet például.
1: Műholdas internet hálózat.
2: Igen, amely az ukrán támadásokat, drón és rakét és egyéb támadásokat segíti, hogy ezt használhassák az ukránok Oroszország területe fölött is. Ez egyelőre nem adatot meg nekik, Musk ezzel szembeszáll. Na most, hogyha Fedorov még ott játszik, ő még játékos, és ő volt az, aki tárgyalt Muskat, talán jobb a tárgyalási pozíció, mondom, ez egy ilyen feltételezés csak, de ez egy olyan vonal, amin rajta kell lenni, mert én szerintem a igazi nagy döntő változás tényleg az hozhatja a háborúban, nem a frontvonal és nem a fronton történtek, hanem az, hogy mennyire lesz hatékony az ukrán támadás az orosz hátországban, amely megszűnt hátországává.
0: Illetve mennyire lesz hatékony az ukrán rakétavédelem, hiszen
2: hát ez ugyanaz, igen.
0: Nyomatja orrán száján most a támadásokat sok-sok halálos áldozattal, és a patriotok azok egyelőre hiányoznak.
2: Igen, és patriot nélkül is például, ha meg lenne a Starlinknek az engedély, vagy a Starlink engedély Oroszország felett, akkor azokat a rakétákat, amelyeket még nem tudnak már elfogni, ha már kilőtték, még a kilövés előtt is esetleg meg lehetne semmisíteni, ha látják őket az ukránok. De pillanatnyilag nem látják, hiszen ezek mozgékonyak.
1: Hát látni látják, de ugye...
2: Mire látják, már késő.
1: Igen, és igen, és nem tudják követni a mozgásokat. Tehát a felbocsátásait az ukránok tudják, csak nem tudnak gyorsan visszalőni a Stalinnak a használhatatlansága miatt Oroszországban.
0: Akkor én ezt a kérdést nem engedem el, hogy jó, egy jó hónap múlva Oroszországban választások lesznek. Egyrészt miért tart 3 napig, másrészt pedig, hogyha van egy meglehetősen jelentéktelen és vereségre ítélt kis párt, ez a Jabloko, ez a liberális párt, akkor minek eltiltani a választási indulás lehetőségétől. Gábor?
2: Itt két iskola van az orosz elemzők között. Az egyik azt mondja, hogy megijedt a Putyin és a környezete attól, hogy a Jablokum, de az egyetlen háború ellenes párt túlságosan népszerű lesz, hiszen pont azért akarták, vagy engedték elindulni, hogy ez egy tényleg lefutott lemez, Oroszországban a Jablokónak nincs nagy támogatottsága, és arra gondoltak, hogy bebizonyítják, hogy íme-íme
0: szabad választásokon leverjük.
2: Nem csak szabad választás, hanem hogy a kutyának nem kell ez az ajánlat. Igen. De hogyha mégis se kell, akkor ez, és ugyanúgy mögé állnak, mint a mindenki mögé, aki valamilyen halványan is elítéli a háborút, akkor ebből baj lett. Ez az egyik. A másik iskola azt mondja, hogy nem, az egész eleve ki volt találva, eleve így gondolták, megengedjük, utána betiltjuk, tudják meg az urak, hogy hány óra van, és hogy ki itten a kakas a szemétdombon.
1: Én az első iskolával értek egyet, tehát
0: hát szerintem... Itt két iskola képviselői igen, vannak tehát, jelen mindjárt legalább, mert hogyha hárman vagyunk, akkor lehet, hogy három.
1: Valószínűleg megrémültet, hogy Boris Nagyesdzsin volt az, aki az elnök választás.
0: De hogy tudott elmenni Párizsba?
2: Szabályosan kilökték az országból.
0: Aha.
1: Tehát ott akkor ez bebizonyosodott, hogy egy tulajdonképpen teljesen jelentéktelen, ismeretlen, nulla média támogatással rendelkező ember nagyon komoly támogatást tud összeszedni ezzel a többé-kevésbé háború ellenes álláspontjával, és nem akarták valószínűleg megreszkírozni még egyszer.
2: De akkor miért engedélyezték ezt? Ez így van.
1: Mert valószínűleg tényleg arra számítottak, hogy ugye Szentpéterváron már az első pillanatban nem engedték őket indulni a városi versenyben. Nagyon sok jablokó politikus már börtönben van, vagy külföldön. Tehát tényleg egy szétzilált párt. De mond csak ezzel, tehát azzal, hogyha a második iskola lett volna, azzal tulajdonképpen hülyét csinálnak maguk az oroszok, hogy három nap múlva betiltanak egy pártot, amit ma engedtek indulni. Tehát én nem hiszem, hogy ez tudatosan történt volna így. Én szerintem Putyiné kaptak egy felmérést, hogy komoly támogatást, komolyabb támogatás lenne a Jablokónak, mint azt ők elfogadhatónak tartanák.
0: Akkor zenélünk egy kicsit, és folytatjuk más választásokkal.

0: ennyi szép ukrán zene szó után még nem lépünk tovább más választásokhoz, mert az egyik hallgató Messiás föltette azt a kérdést vicc számba menően, hogy Zelenszkij jelöltethetné magát az orosz elnök választáson. De jelöltethetné is, szerintem.
1: Jelöltethetné magát egyrészt, ugye még a Szovjetunióban
0: született. Hát orosz zsidó származású, Ukrajnában született.
1: Másodszorban a 2022-es, meg a 2014-es háborúk után Putyin hirdetett egy ilyen akciót, amelynek értelmében az ukrajnai állampolgárok könnyítetten vehettek fel orosz állampolgárságot.
0: Az Ukrajnában, vagy általában volt Szovjetunióban?
1: Tehát az általában a volt Szovjetunióban, de még könnyebben az ukrajnaiak. Tehát ugye ezek a megszállt területeken élők, Luhanszk és Donyeszk medjében, viszont én biztosak abban, hogy meg is kapná az orosz állampolgárságot, és már várná őt a fiola Novicsók, amint éppen leteszi az állampolgársági esküt.
0: Az, ami éreg anyja.
2: Ezt tegyük hozzá, hogy ez a Szovjetunióban született ukránokra, meg beloruszokra vonatkozik. Mindenfajta ilyen gyanús közép-ázsiai népek, azok jobb hatávol tartják magukat Oroszországon nyácskától.
0: Hát bár Közép-Ázsiában is elég sok orosz élt.
1: Ahogy szokták.
0: Kazahsztánban rengetegen éltek.
2: Akik fogynak.
0: Fogynak, így.
1: Egyébként, ha már Kazahsztán szóba került, azért hadd mondjam el.
0: Választások Kazahsztánban, András kedvenc témája. Taroltunk.
1: Igen, tehát Tokajev elnök, szinte megszégyenítve az előző vezetőt, Nurszultán Nazarbajevet, a választások több mint 70%-ával arató diadalt a választásokon, de amit szeretem volna megemlíteni, ugye orosz ajkúság, Szovjetunió, hogy volt egy közös sajtóértekezlete Putyinnak és Tokajev elnöknek, ahol Putyin eléggé elnemítelhető módon azt mondta, hogy hát Kazahsztán is egy orosz nyelven beszélő ország, és ez Tokajevet annyira fölbosszantotta, hogy oroszul köszöntötte a Putyin, majd elkezdett ékes kazaksággal beszélni.
0: És egyébként mutat... kínaiul is megtehette volna, mert Moszkvában az imón végzett, igen. És kínai szakos.
1: És akkor mutatták az orosz politikusokat, akik elkezdett kapkodni a fülesek után, hogy értsék, hogy mi van. Tehát úgy Tokajev elnök elmondta, hogy Kazahsztánban azért kazakul is beszélnek.
2: De ennél sokkal súlyosabb volt, hogy elmondta Putyinnak ezt ékes orosz nyelven, hogy öreg ideje befejezni ezt a háborút, mert ez sehova nem vezet.
0: Igen. Na, akkor választások, most a kazah választásokat talán hagyjuk, illetve az népszavazás volt egy új alkotmányról, egy kamarás, két kamarás
2: parlament. Bár azért sehol se volt a csecsen választásokhoz képest, ahol 105%-os eredmény.
1: De Milos Öcskot a második helyen, hogy 104%-ot kaptál.
0: Jó, választások. Az NDK-ban, illetve az egykori NDK-ban, a kelet-német tartományokban lesz két olyan választás, ami kemény próbatétel elé állítja a berlini nagy koalíciót, mondjuk így kereszténydemokrata, szociáldemokrata koalíciót, és mintha azon túl, hogy az Alternatívát Németországnak nevű jobboldali populista, hogy szélsőjobboldalinak ne nevezzem,
2: de
0: párt vezet, jó, neonáci, ezt szokták mondani rá, vezet, de van egy olyan baloldali

0: szülemény záravágnak mozgalma, ami még a balosokból lépett ki, mintha megtörné a tűzfalat, amit az AfD hatalomra jutása elé építettek volna. Gábor, hát, mint volt berlini, bonni, mindenféle tudósító.
1: Igen, hát ez a tűzfal bizonyos szinten már töredezik azért más oldalról is, tehát vannak már CDU politikusok, keresztény
0: Manfred Weber például, aki összekacsingat a szélsőjobbosokkal.
1: Jó, de az AfD-vel, tehát az AfD-vel országos, tehát Németország szinten ezt nem. De vannak ilyenek, és ezek ellen folynak is ilyen mindenfajta eljárások. De ami a Wagenknecht projektet illeti, ugye ő a bal pártból szakadt ki, és úgy nézett ki, hogy ő majd nagyon sikeres lesz, mert ugyanazt a populista vonalat vinné majd.
0: Menekült politikában mindenki.
1: Meg egyébként is, tehát az NDK-nak, az NDK polgárok sértettségét kihasználva, meg a mindenfajta egyéb protestszavazatokat összegyűjtve, de nem okvetlenül szélsőjobbról, hanem szélsőjobbról is, szélsőbalról is, középről is, mindenhonnan, ez egy ilyen vegyes felvágott lett volna, és nem jött be. Miközben például a balpárt, ez lesz a harmadik választás, Berlinbe esélyes arra, hogy megnyeri a berlini választásokat, és Berlinnek egy balpárti polgár, főpolgármestere lesz. Nem biztos, de van rá esély. Most, ami a Wagenknechtéknek a megtörését illeti, az tulajdonképpen akkor perfektuálódott, amikor a országos választásokon nem sikerült megugrulniuk az 5%-os küszöbet. 10%-okon múlt, de nem sikerült.
0: Na de várjál, erre az AfD bejelentette, amelyik mindenféle közvéleménykutatásba vezet, például Magdeburgban, vagy Alsó-Szászországban, vagy Sachsen-Anhaltban, azt mondta, hogy csökkenteni kéne az 5%-os küszöbet.
1: Jó, hát alkotmányozó többsége nincs, és nem is lesz neki, tehát sok mindent mondhat. Ezek egyébként, ha úgy tetszik, és taktikai dolgok, el tudom képzelni, hogy amikor egy olyan választást tesz egy olyan tartományban, ahol az 5%-os küszöb neki kedvez, mert olyan pártok esnek ki, amelyek...
0: Erről van szó.
1: Igen, akkor azt mondja, hogy de legyen. Tehát az AfD-t egyébként ebből a szempontból, tehát program szempontjából és politikai irány szempontjából nem lehet és nem is szabad komolyan venni. Tehát megnézték az AfD programját, kiszámolták, hogy az mit jelentene, tehát önmagának ellentmondó, gazdaságilag, főleg gazdaságilag önmagának ellentmondó javaslatok és programpontok vannak benne, amelyet ők egyébként nem így általánosan, hanem azt mondják az alsó százországban, az első 100 nap ezt és ezt megcsináljuk. Na most ez olyan, mint hogyha azt mondaná, hogy egyszerre növeljük az adókat, és csökkentjük csökkentjük az adókat, és növeljük a nyugdíjakat, valamint a fizetéseket, és azon kívül még ingyen kolbászt is osztunk.
0: Ingyen sört, nem?
2: És örök életet.
0: És örök életet. Mm. Óhajt azt hozzászólni Németország?
2: Mindenképpen szerintem a lényeg nem hangzott el az, hogy azért, hogy Sachsen-Anhaltban ezek 43%-on tudnak lenni, az egy vérlázító.
1: Jó, biztos, hogy annyit nem kapnak.
0: De hát... Ha ennyit mutattak ki.
2: És az, hogy korábban 10 évvel ezelőtt a német
0: ismerő... Aztán fölébrednek, akiket megkérdeztek.
2: Lehet. Én nem. Tehát azért a múltkori választások is már botrányosak voltak. Tehát ugye a Sarah Wagenknecht bűnnisz meg az AfD legalább két kelet-német tartományban összesen a szavazatok több mint 50%-át megszerezte.
1: És de 50, nem, ez nem igaz.
2: De szerintem...
1: Hát ha megszerezte volna, akkor nem lennének...
2: Hát de nem, ők nem léptek egymással a koalícióra. Megnézem akkor majd az eredményeket, de az nem. Biztos, hogy nagy...
0: Két német alsó tartomány idézőjelbe.
2: Tehát én...
1: Másfél millió emberről van szó egyébként.
0: Igen.
2: Nem, tehát ez egy nagy... És emlékszem arra, hogy 10-15 évvel ezelőtt a német ismerősek mind azt mondták, hogy nem kell aggódni, mert az AfD-nek is ott van ez a üvegplafon, és 15%-nál 17-nél nem fognak többet szerezni.
0: Aztán hát azért ez azért
2: már ez az üvegplafon már betört, és ugye azt hiszem a németországi felmérések szerint az AfD vezeti az országos listát is 21-22%-kal, tehát ez egy rettenetesen aggasztó tény Németországban.
1: Szóval az igazi aggasztó tény egyébként nem annyira az AfD fölfutása, hanem a többi pártnak a teljes lezülése. Tehát az, hogy az, hogy a nagy koalíciónak is kapaszkodni kell ahhoz, hogy egy nagy koalíció összejöhessen, ami egyébként eleve már a szó maga is azt mutatja, hogy ez egy rendkívüli dolog, amire normál körülmények között nem kerülhetne sor. De igenis, már Merkel is nagy koalícióban kormányzott.
0: Sőt, még az FDP-t is a ottani szabad demokratákat.
1: Igen, tehát volt ott már mindenfajta zászló,
0: színekkel,
1: Jamaika, és nem tudom milyen zászló koalíciók. Tehát ez azt mutat, igazából ez a nagy baj, hogy folyik a mélyrepülése a CDU-nak, az SPD-nek, és hát az FDP az...
0: A kereszténydemokratáknak, a szociáldemokratáknak, a szabaddemokraták az 5%-ot se érik el.
1: A balpárt is, ha úgy tetszik, túl van a zeniten, és azért nem tett neki jót ez a Sarah Wagenknecht kiválása, bár ha a kettőjük viszonyát nézzük, akkor egyértelműen ők azok, akik jobban jártak, tehát akik megmaradtak. Én azt hiszem, hogy az igazi nagy baj, tehát az, hogy itt protestszavazatokról van szó. Nem arról van szó, hogy az AfD annyira önmagában vonzó lenne, hanem ez az anyázásnak egy ilyen választói formája, hogy elmentek ti a francia.
2: De ugyanezt van az egész nyugati világban, tehát Hollandiában is tulajdonképpen a hagyományos pártok, lásd a munkáspárt, mérepülésben Franciaországban szintén a hagyományos nagypártok eltűnőben vannak, szerintem Spanyolországban is gyengülnek, tehát az összes...
0: Hát azért a spanyol szocialista munkáspárt ugyan mindent megtesz azért, hogy gyengüljön, de még mindig eléggé stabilan áll alá.
1: És a néppárt is.
2: De kisebb szavazatszámot, azért a Voxnak a befolyása ott is nő, szerintem.
1: A Vox a néppártból vált ki, ez sose felejtsd el. Tehát ez ugyanaz.
0: AfD-szerű képződmény akkor is, akárhogy nézzük, a Séga is Portugáliában,
2: vagy hogy honnan
0: a Vox
2: válnak ki, az szerintem már majdnem mindegy. De arra szeretném felhívni a figyelmet, és szerintem ez igaz, hogy a hagyományos pártok az egész, tehát akár a republikánus párt is eltűnik, és egy trumpista párt lesz belőle. Tehát a populisták mindenütt nyernek teret.
0: Igen, de hogyha az amerikai történelmet visszafelé lapozzuk, akkor azért ezek a harmadik utas jelöltek a pályán nem voltak eddig.
2: Nem.
1: Hát nem, de itt ez a harmadik, ez
0: most
1: megszállta...
0: Most ez a baloldali szocialisták talán, arra gondolsz?
1: Ja én a Trumpra gondoltam, aki megszállta a republikánusokat.
2: Igen, tehát ez már nem, ez egy Trump párt, nem republikánus párt.
0: Jó, ha Angliát említetted már. Félszóval legalábbis. Ott is volt egy ilyen eléggé komikus választás, amit Farage a Reform UK, reformáljuk meg az Egyesült Királyságot, ez a tipikus Brexit párt, Brexit éllovasa volt. Kiíratott magának egy helyi választást, ahol egy kukagróf ellen, egy komikus ellen hengerelt. Na és akkor... semmi. Mi történik ettől?
1: Jó, itt azért, tehát ezért ez egy kényszerlépés volt a részéről. Tudnék, egy olyan korrupciós ügybe keveredett, amiből nem tudott kimászni, és azt mondta, hogy na jó, akkor majd megmutatom én, hogy korrupció ide, korrupció oda, engem ezek az drága angolok továbbra is szeretnek. És a választást egyébként a nagy pártok bojkotálták, tehát ez a kukabajnok, ez tulajdonképpen egy utcai bohóc.
0: De hát mindig ilyen.
1: Igen, de
0: jelmezben jelen,
1: magyarán nem volt ellenjelöltje.
0: Igen.
1: Tehát a Farage...
0: Hát ezért mondtam, hogy magának írattak.
1: De a problémája nem változott.
2: És indulhatott volna a többi párt, amit én nem értek, hogy miért bojkottálták egyébként.
1: Pont ezért, mert az egész, mert azt mondták,
0: színjáték
1: hogy... Színjáték volt az egész, a Farage, és egyébként ezzel a Farage-nak ott maradt a problémája. Tehát a korrupciós ügy az nem tűnt el ettől.
0: Na akkor az még egy pillanatra kanyarodjunk vissza egy előző témához. Itt van egy új, rendkívül népszerű brit miniszterelnök, Andy Burnham.
1: Hát azért meg ne ártson.
0: Hát jó, ez teljesen világos. Mint ahogy semmilyen brit miniszterelnöknek nem könnyű a jelenlegi gazdasági, meg egyéb helyzetben. Az Andy Burnham első külföldi vendégként Zelenszkijt fogadta. Majd első külföldi útjaként Kijevbe látogatott el az eltökéltek, vagy igen, nem tudom, minek nevezett koalíció, hogyan?
2: Én a tetrekészeket szoktam.
0: Tetrekész, jó, ugyanarról van szó, ahol egy csomó nyugati vezető politikus is ott merészkedik lenni Kijevben, mit tudom, a Macron majd a távolból videón üdvözli őket, tehát ez a Burnhamtől, munkáspárti politikus, észak királya, ahogy nevezik, manchesteri főpolgármester volt. Hát azért ez egy nagyon elkötelezett tett.
2: Egyébként ez egyrészt igaz, másodszorban a konzervatívok is Ukrajna pártját fogták. Tehát azt látom, hogy az Egyesült Királyságban bárki is van hatalmon, ha éppen nem Farage, akkor ezek a nagy pártok valóban támogatják Ukrajnát. És ez egy nagyon fontos támogatás, tehát ugye Nagy-Britannia az Egyesült Államok legközelebbi európai szövetségese, NATO tag, tehát ha valaki, az
0: atomhatalom.
2: Atomhatalom, hogyha valaki, akkor Nagy-Britannia tud minimális szinten esetleg hatni Trumpra, bár ugye azért nem volt ideális a két ország viszonya az Irán elleni háború és abban való brit nem részvétel miatt, de hosszabb távon mindenki éppen a briteknek van valami befolyásuk az USA politikájára.
1: És különös tekintettel arra, hogy Franciaország jövendő álláspontja korán sem biztos, mert ha ott egy Le Pen, vagy akár egy szélsőséges
2: másik szélsőséges
1: politikus kerül a második fordulóba, amire jó esély van, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az a francia ukrán barátság ebben a formában fönnmarad, bár azt azért elképzelhetetlenek tartom, hogy Le Pen teljes mértékben rájön egy ilyen putyini kurzusra, mert az ez még Franciaországban sem annyira népszerű.
0: Akkor, ha már itt szóba került Irán is, lépjünk Trump is, meg Irán is, azért ugyanolyan változatos volt, mint az elmúlt hetekben, hónapokban, években a trumpi külpolitika. Itt a béke karnyújtásnyira van, vagy szarrá bombázzuk Iránt, és...
1: Sőt, már győztünk.
0: Már jó, azt előre várható volt, szerintem már ebben a műsorban is elmondtuk többször, hogy akárhogy ér véget, mindenki győzött. Tehát az irániak is győztek, Trump is győzött, és így tovább. De eléggé kilátástalannak látom a kibontakozást. Az irániak most fenyegetőztek vissza, hogy akkor ők rombolják szanaszét az amerikaiak térségben lévő bázisait, vagy hogy ők aztán totálisan lezárják a Hormuzi szorost.
1: Elég vagy, most le van zárva.
0: Ománnal alkudoztak a túlparton az amerikaiak. Trumpnak még olyan bejelentése is volt, ha jól láttam, hogy hát akkor ezt a Hormuzi szorost amerikai felség területén nyilvánítja.
1: Valamint Ománt is lebombázzuk.
0: Na, igen, Ománt is megtámadt. Hogyan tovább?
2: Hát a korlátozott zenei műveltségem, mert én azt hiszem, hogy a Da Capo al Fine az azt jelenti, hogy az egészet előről újra. Tehát ez szokott eszembe jutni, amikor az USA-Irán politikáját próbálom elemezgetni, tehát valóban semmiféle elmozdulást nem látok, semmiféle új elem nincs az amerikai politikában. Talán egyetlen egy dolog lehet az, hogy azért az iráni gazdaság tényleg egyre rosszabb állapotban van.
0: És az amerikai?
2: Az amerikai is, és ott ugye közeledik
0: a félidős választás.
2: Tehát azért annak az ésre válaszolva azért mindent elér egy olyan szintet, egy nyomor, vagy egy gazdasági nehézség, amit már nehezebb kézben tartani, de ez nem két hét. Tehát
0: ők a védekező ország, ahol nagyon hatalmas és évezredekre visszanyúló nemzeti hagyomány, vagy nemzeti tudat van.
2: Nem, de azért én éltem a Milosevicsi Szerbiában is, ahol ugye Milosevics 10-10...
0: Na, már csak Dodik következik.
2: Ahol Dodik is már egy fontos személyiség volt.
0: Na, vissza Iránhoz.
2: Nem, csak okay. Azt akartam mondani, hogy minden a diktatúrában azért ott sem lehet a végtelenség fenntartani az oslomrot várt tudatot. Tehát azért, de mégiscsak 2000-ben eltűnt Milosevics egy forradalom után.
1: Igen, csak de akkor éppen nem bombázták.
2: De hogy szóval, is nem 90-ben bombázták.
1: De 90, akkor, amikor eltűnt, nem
2: hát
1: bombázták.
2: Nem, csak egy fél évvel később. Tehát jó. 99-ben bombázták. Tehát
1: akkor hagyjuk a bombázást. Igen. A lényeg mégiscsak az, hogy Iránban volt már egyszer egy olyan felzúdulás az anyagi és egyéb problémák miatt, amit te itt most vizionálsz, igen, és ezt véresen leverték, sokkal rosszabb körülmények között az ő szempontjukból, mint most. Mert most valóban van egy olyan helyzet, amikor egyrészt tényleg háborúban állnak, méghozzá tényleg támadják őket, tényleg bombázzák őket, és ilyenkor azért hát összeszokott zárni a nemzet valamilyen szinten. Másrészt azok az erők, az országon belül, amelyek egyrészt garantálják a totális terrort, másrészt garantálják a háború sikereket egy érzőbetéve. Ezek vannak most hatalmon. Senki olyan nincs a környéken se, aki bármilyen kompromisszumra képes lenne, és az irányiak megtanulták azt, hogy csak akkor érdemes az utcára menni, hogyha valami fajta támogatás van a felsőbb körökben. Erről most szó sincs, szó sem lehet, és még egy, Irán megkapta az atombombáját Hormuzi szoros formájában. Sokkal hatékonyabb, mint az atombomba, amit, mint tudjuk, nem lehet bevetni, és amely legfeljebb elrettentésre jó. A Hormuzi szoros viszont egy olyan elképesztő adó, amivel eddig nem éltek, vagy nem élhetek, most élhetnek vele, és nota bene még pénzt is hozhat. Sőt, valószínű még, ha egyáltalán valamivel el tudják érni, hogy az amerikaiak akár a szankciókat enyhítsék, akár valami pénzt adjanak, akár hozzájáruljanak azhoz, hogy mások fizessék a szoroson való átkelést, az csak ez lehet. Én úgy látom, hogy az irániaknak ma a helyzetük jobb, bármilyen furcsa, az iráni vezetésnek, mint volt a háború kitörése előtt, az amerikaiaké meg rosszabb.
0: Jó, ehhez képest Trump okozta azt a konfliktust azzal, hogy kilépett egyoldalúan az ENSZ 5 állandó hatalma,
1: hát és Németországban volt.
0: Még korábban, igen, kilépett belőle, majd utána közölte, hogy amit megteremtettem, azt a problémát most megoldom azzal, hogy Irán nem fejleszt tovább nukleáris fegyverzetet. Na de még a Hormuzi szorosra rápakolhatott Irán azzal, hogy a helyi szövetségeseiket, ezeket a jemeni huszikat rávette arra, hogy a másik szorost, a Bábel-Mandeb szorost, a könnyek kapuját is lezárja. Tehát még 7%-ot rátett arra, csak nem a világkereskedelem 1/5-ét jelentő olajforgalomra, ami addig is megvolt. Tehát egyre rosszabb ilyen értelemben a trumpi kilátás vagy politika, miközben ő azt mondja, hogy szerinte fontosabb legyőzni a gonoszt, Iránra utal, mint hogy mennyibe kerül a benzin az amerikai kutaknál.
1: Te nem meri bombázni a gonoszt, hát ez a vicc. Dumál, de nem meri elindítani az újabb nagy támadás sorozatot, mert tudja, hogy arra ráfizet.
2: Hát meg ráadásul szerintem már nincs mit támadni.
1: Hát tehát, ez a másik.
2: Ugye Jugoszláviában is nem, tehát...
1: Egy idő után ez tényleg probléma.
2: Tehát... Jugoszláviában is másodszorra is lebombázták, aztán egyszer lebombáztak, csak azért, hogy tudják 99-ben folytatni a nyomásgyakorlást, tehát ez is egy, és ugye az amerikai többség összeg nem érte egyet ezzel a kijelentéssel, hogy fontosabb a gonosz legyőzése, mint hogy ne legyen $4-nál több egy galon benzin, tehát szerintem ezt azért Trump is tudja a lelkeméjén.

0: Harmadik felvonás maradt, ez a Politúré, Makropóló vagyok, vendégeink, vendégeitek, továbbra is Nemes Gábor és Németh András, a standard vendégek, nem mondom a funkcióikat, túl sok lenne, nekem is túl sok, márhogy az ő funkciójuk.
1: Halmozzuk.
0: De akkor Iránból tovább lépve egy kicsit, itt a közelmúltban született egy érdekes katonai paktum, nem csak katonai, tehát egy török szaudi-pakisztáni, ami elképzelhető, mint három országban a szunniták vannak többségben, tehát hogy egy ilyen Irán ellenes, a síita uralmú Iránnal szembeni koalíció. De van ennek jelentősége az a benyomásom, tehát még akár ha Amerika rovására is. Hogy látjátok ti? Na, akkor valaki.
2: Csak nem akartam nyomulni. Nagyon szépen köszönöm. Tehát én változatlanul, ez egy fontos dolog, és biztos, hogy van benne amerikai ellenesél. Bocsánat, nem is amerikai ellenesél, hanem ezekben az országokban is tudatosul valószínűleg, hogy az Egyesült Államokra nem lehet egyértelműen számítani, és ezért új szövetségeseket...
0: Na de várjunk csak! A Törökország a NATO második legnagyobb hadseregével rendelkező régi tag. Szaúd-Arábia hagyományos kapcsolatokat ápol az Egyesült Államokkal. Pakisztán szintén egy olyan nukleáris hatalom, amivel az Egyesült Államok próbálja rendezni a kapcsolatait, vagy erősíteni.
2: Igen, de azt azért látjuk, hogy a Trump a szövetségeseit sem kíméli, tehát az, hogy éppen milyen lábban...
0: Hormuzi szoros kapcsán is láthatják.
2: Hát vagy akár Dél-Korea kapcsán, tehát ugye hát, teljesen egyértelműen...
0: Japán, Dél-Korea, tehát, épp úgy India érintett az olajimportban a Hormuzi szorosan.
2: Tehát én biztosak abban, hogy mindenkinek ki kell építenie, vagy meg kell fogalmazni egy B-tervet, és szerintem ez a hármas szövetség, ez B-terv egy olyan esetre, hogyha a szunitákkal nem túl barátságos síták valahol összefognak, és bármit elkövetnek. Ennek ellenére nem vagyok meggyőződve, hogy ez egy működőképes dolog lesz, tehát hogy ezek földrajzilag
0: is... milyen síták? Várjunk csak. Jó,
2: Irán
0: és a szövetségesei. Hát ez Bahrein, meg Huszi,
2: hát
0: meg
2: vagy elég jelentéktelen kisebbsége. A síták
0: által támogatott. Meg
3: a Huszik azért rá tudnak lépni az a szaudiaknak a tyúkszerűen.
0: Mint ahogy láthattuk, a Hezbollah is rá.
2: Tehát azért Irán kiépített egy hálózatot, ami tud problémát okozni. Csak mondom, ezek tehát fizikailag is azért viszonylag távol vannak egymásról. Másodszorban valóban más a státuszuk, tehát azért Pakisztán egészen más környezetben van, mint Szaúd-Arábia. Tehát én nehezen tudom elképzelni, amikor ez a tulajdonképpen a NATO ötös cikkeinek megfelelő erősségűnek mondott.
0: Igen, ezt beleírták az egyezményükbe.
2: Ez valóban, tehát hogy meghalna-e Pakisztán Szaúd-Arábiáért és fordítva. Tehát én még a valódi elkötelezettséget nem látom ebben az ország csoportban, hogy valóban fizikai segítséget
0: nyújtanak. De ezt fölmerült, hogy bővítenék Egyiptom és
2: igen,
0: egyéb országokkal.
2: De aztán ez most meg is állt tulajdonképpen, tehát Egyiptom tagság ellen nem tudom, valaki éppen felszólalt szerintem, és itt is el fog kezdődni az, hogy ha bővítik, akkor olyan országok is sorra kerülhetnek, amelyek egyébként nincsenek jóban egymással. Nekem ez a fő bajom a BRICS csoporttal is, hogy abban is már annyira...
0: A BRICS csoport, amely Oroszországot, Kínát, Indiát, Brazíliát is magába foglalja, tehát van épp elég ellentét benne.
2: Azért jó, hogy van nekünk ez a makrópólónk, és megmondja,
0: nem, csak
2: hogy... Nem, ezt én most kivételesen nem viccelésből mondtam, tehát tényleg ez egy teljesen jó dolog, hogy
0: ez ismeretterjesztés
2: része. Nem, hát ezt nekünk kéne elmondani, és ezt helyettünk mondod el, tehát és a BRICS-be is már ugye vesznek fel újabb tagokat, és ezek egymástól gazdaságilag, politikailag, szövetségrendszerben távol lévő országok, tehát egy mondatban...
0: Ja, Dél-Afrikát nem is említettem, ami a BRICS-ből az ESZ.
2: Nem, most jön a hosszú mondat. Igen. Tehát hosszú, ez mindenképpen egy fontos dolog, csak nem tudom, hogy mennyire lesz működőképes.
3: Igen, ez így van, de az egész mégiscsak a Pax Americana fölbomlásának, vagy megszűnésének egy ilyen mellékterméke, és ennek más egyéb jelei is vannak már, ugye említetted Dél-Koreát, hát én Észak-Koreát említeném. Tudnélik, ez az egész világrendnek a megrendülése és az amerikaiak korábbi felelősség és kötelezettségvállalásának a felvizeződése, vagy eltűnése, vagy teljes módosulása, ez oda vezetett, hogy mindenki azon gondolkodik, ugye, mint említetted, B-terv, hogy mit lehetne tenni, és sajnos ennek az a logikája, és ez lesz a következő lépés, hogy az atomfegyver felé fognak fordulni, mint elrettentő erő. Tulajdonképpen ez a szövetség is egy kicsit ezt tükrözi, hogy akkor itt az a pakisztáni atomfegyver, és akkor mi törökök, meg mi szaudiak, akkor erre támaszkodunk.
0: Mint ahogy a Távol-Keleten, ha már Észak-Koreát említetted, ugyanez van, hogy akkor lehet-e atomfegyvereket tartani Dél-Koreában, Japánban,
3: hát és így tovább. Szerintem a dél-koreák és a japánok 5 perc múlva föl fogják maguknak tenni a kérdést, hogy létezik-e amerikai atomernyő, vagy sem? És ha ne adj Isten, Tajvan elesik, vagy a dél-koreai tengerben ott a minden kínai lesz, akkor azt arra a következésre fognak jutni, hogy nem létezik ez az amerikai atomernyő, és akkor sajnos saját atomfegyvert fognak fejleszteni, és ez akkor másoknak is eszébe fog jutni, és egy idő után a világ olyan lesz, hogy boldog-boldogtalanak atomfegyvere lesz, és mi egyre inkább félhetünk, hogy valamelyik őrült ezt mégiscsak beveti.
0: Gondolom, hogy azért húzta be Nemes Gábor ezt a gondolatot, mert évről évre szoktak tartani közös hadgyakorlatot az amerikai és dél-koreai fegyveres erők részvételével, amit most Trump a maga be is kiszámíthatóságával a felére csökkentett. És ezen Pennyánban, Észak-Koreában még mosolyognak.
3: És el akar látogatni oda megint.
0: Mert hogy igen, ő azért azon melózik, hogy már háromszor találkozott Kim Jong-un észak-koreai elnök pártfőtitkár mindennel, mint hiába, de majd most ő rendezi ezt.
2: Nem, ez nagyon sikeres volt, mint a három.
0: És mindig ő nyert, hát
3: persze. Azóta nincs atomfegyvere például Észak-Koreának, rakétái sincsenek, hát teljesen jó.
0: Nem, hogy addig, amíg tárgyaltak, addig nem voltak ilyen rakétakísérletei, meg föld alatti nukleáris
3: robbantások.
0: Mert ezt őt...
2: Igen, és én mindig szerettem ezeket a másfél oldalas nyilatkozatokat, amivel Trump megoldotta az észak-dél-koreai válságot, majd a közel-keleti válságot, ezek mind ilyen lerövidített dolgok. NATO csúcsokról szokták mesélni azt, hogy azért ilyen rövidek a NATO csúcsok, hogy Trump ne fáradjon el, és azért rövidek ezek a közös nyilatkozatok is, hogy legalább a felét elolvassa.
0: Nem, koncentrációval tehát, igen.
3: De hogy visszatérjünk az első témánkhoz is, azért azt Trump elnézi Észak-Koreának, hogy az ezerrel beszáll az ukrajna elleni háborúba, amely Ukrajnát elvben támogatná, tehát ott elvben, ha úgy tetszik, szembe kerültek, és egy szava nincs ez ügyben, tehát ez azért elég furcsa.
2: De meglepő módon...
3: Miközben az indiaiak, hogyha vesznek egy orosz szállítmányt, akkor számíthatnak valamilyen szankcióra. Hol itt a logika?
2: Egyébként az egész világ meglepően hallgat erről, tehát én nyugat-európai politikusan nagyon hallottam még felszólalni az észak-koreai részvétel ellen Oroszország háborújában, tehát ez nekem nagyon hiányzik. És tulajdonképpen ezt nagyon szépen vissza lehetne fordítani Oroszország ellen, tehát amikor nyíltan egy ország 50 ezer katonával támogat egymásokat, és nem tudom, 120.
0: Hát legalábbis ezt állítja a nyugati sajtó, de már 10 000 bőven
3: becsülnek. Hát azok már régen.
2: Meg ezek a rakéták is állítólag már ott vannak.
3: És ki is lőtték őket már.
0: De kilőő állomásokat is küldtek állítólag.
2: Igen, személyzettel együtt, tehát ez megint egy komoly eszkaláció ennek a háborúnak.
0: Jó, akkor kanyarodjunk vissza Európához, hogyha már itt Oroszországot is bevontátok, meg egyebek. Én nekem különösen pikáns volt, az Lengyelországról lenne szó, hogy Donald Tusk, lengyel miniszterelnök, azt mondta, hogy hát azért tulajdonképpen nem kéne elítélni azt a fickót, aki elkövette az északi vezeték elleni, északi áramlat olajvezeték elleni merényletet, vagy gázvezeték elleni merényletet, akit a Balkánon fogtak el. Na most az tudva lévő volt, hogy Varsóban nem örültek neki, hogy Lengyelország kikerülésével érkezne ez a gáz Oroszországból Nyugat-Európába, amíg még léteztek ezek a szállítmányok. De azért ez egy furcsa gesztus, nem?
3: Jó, hát ez egy, ha úgy tetszik, utánlövés. Hát azért azt gondoljuk bele, hogy 14-ben volt a Krim megszállása, és erre Merkel mamának az volt a válasza, hogy rá egy évre megkötötte az északi áramlat szerződést az oroszokkal. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hát ez tűrhetetlen, és akkor nem. Tehát még jobban az összekapcsolta Oroszországot és Németországot, és ezzel Európát. Igen. Nyilván azt gondolta, hogy na majd ezzel jól meg fogjuk fékezni a Putyin, mert akkor majd ő is függ tőlünk, de hát ez nem következett be, mint láttuk. Na most tulajdonképpen erről van szó, hogy Tusk megint megemlítette, hogy ez az egész koncepció úgy, ahogy volt, nem egyszerűen hibás volt, hanem kudarcot vallott, és hát most akkor utólag már ezt ismerjük be. És én azt hiszem, hogy itt nem igazán komoly diplomáciai lépésről, hanem egy ilyen utólagos figyelmeztetésről van szó, hogy fiúk, téten nem hittetek nekünk, akik óvtak titeket az oroszoktól, és lám nem lett igazatok, és be kell vallanunk, hogy a baltiaknak és a lengyeleknek lett igazuk, ha úgy tetszik, és most önkritikát gyakorlok, még velem szembe is, mert én is sokáig azt mondtam, hogy az oroszokat igenis érdemes bevonni, mert ha ennyire függenek Európától, akkor majd egy kicsit jobb belátásra térnek. Nem volt igazam. Nekem se.
2: Azt hiszem, ez egy történelmi pillanat, tehát jegyezzük.
0: Lehet, hogy zárjuk le a műsor, tehát azért ez
3: tűrhetetlen alapot. De egyetértett velem ő is, úgyhogy ja, neki sem volt igazam.
0: De persze, hogy egyetértett.
2: Már tudtam, hogy dicsérje meg téged a Nemes Gábor. Egyetértünk, de még egy adalék, hogy ezt a pasit egyszer a lengyelek is már kezdjük, és nem adták ki Németországnak. És azután kezdett el, ugye Horvátország lement szegény a tengerpartra, valószínűleg nem kellett volna.
3: De ráadásul filmezett is ott valami, részt vett valami olyan filmbe, amely az északjárólat fölrobbantásáról szólt.
0: Tanácsadó volt,
3: szóval igen. Nem kellett volna.
2: Nem, de ugye tudjuk, hogy ezt az ukránok robbantották föl, nagy valószínűséggel állami segédlete lesz, mindenki tudja. Viszont nem tudom, melyik német politikus volt az, aki szintén beismerve, hogy tévedett, azt mondta, hogy azért utalag rájöttünk, hogy az olcsó orosz gázért mi a szabadságunkkal fizettünk. Tehát a németek is tudják, hogy nem volt ez az Oroszországtól való egyoldalú függés egy valóban hasznos dolog.
0: Én nem szeretek belpolitikáról beszélni, de hát azért a horvát tengerparton találni olyan bukott politikusokat, vagy veszélyben lévő politikusokat, és nyilvánvaló, hogy Ukrajnán átérkező orosz gázért is eléggé kemény árat kell fizetnie különböző kormányoknak, amelyek nagyban függnek tőle, és ezen mi fog változni?
3: Hát igen, ideje lenne, szóval azért most már lett volna idő arra, hogy ezügyben lépjen a mindenkori magyar kormányzat, és nem tudom, mibe hisznek, vagy mibe reménykednek.
2: Hát azért ha lassan azért a gáz infrastruktúra megteremtődött, tehát most már gáz bárhonnan tudunk importálni, észak felől, Szlovákia felől, tehát azért valami...
0: Adria felől.
2: Az inkább az olaj.
0: Igen.
2: De a gázinfrastruktúra kezd megteremtődni, vagy már jelentős rész megvan. Ugye most azért folyik az Adria vezetéknek is a tesztelése, hogy valóban tud-e elég olajat szállítani, hogyha megfelelő adalékokat adnak hozzá, hogy ellássa Szlovákiát és Magyarországot is. Tehát csak nagyon lassan zajlott, ami zajlott. Ez ebbe a Gábornak igaza volt. És nem kötöttünk elégséges ilyen LNG, tehát cseppfolyósított földgázszerződést, amit utána az azonnali piacról kellett pótolni.
0: Akkor marad az utolsó kérdés, hogy ugye a kört bezárjuk, hogy jön az amerikai félidős választás, elképzelhető-e az, hogy a demokraták olyan értelemben, vagy olyan mennyiségben, minőségben nyernek a kongresszusi választásokon, hogy Trumpból bénakacsa válik, netán impeachmentet, tehát ilyen alkotmányos jogi eljárást indítsanak az elmozdítására. Gábor, mint Amerika szakértő idézőjelbe is.
3: Elképzelhető, de azért tegyük hozzá, hogy a demokrata párt továbbra is mélyrepülésben van, és nem létezik, mint párt. Vannak szárnyak,
0: megosztott, nagyon megosztott,
3: amelyek ide-oda csapódnak, és nincs egy olyan vezető politikus, aki hát összerántaná, és aki képviselni tudná ezt a pártot, akár a választók előtt is. Úgyhogy én azért nem innék előre a medve bőrére. El tudom képzelni, hogy a demokrata párt saját öngyilkos politikáját tovább folytatja, és például egy csomó olyan jelöltet, akik a párt establishmentnek nem tetszenek, hát nem fogja kellőrővel támogatni.
0: Mondjuk a republikánusokon belül is vannak ilyen hasadék.
3: Igen, de ott Trump mindent visz.
0: Hát, meglátjuk.
2: Abszolút egyetértek az idézőjel szakértőnkkel, tehát... Én is arra gondolok, hogy nem lesz mind a két házban demokrata többség, és akkor meg nem is nagyon lesz impeachment sem.
0: Ez volt a Politúr, én idézőjelben Makro Póló voltam, vagyok, leszek. Nemes Gábor és Németh András volt a vendégetek, meglepő volt, hogy vagy a telefon rossz, vagy nem érkezett semmilyen telefonos hozzászólás kérdés.
2: Vagy nem megy ki a hang.
0: De két hét múlva találkozunk akkor is. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
4: Széles körben tartja magát azt az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyök kutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
5: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló azon növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
4: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb 2 évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább 1 évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő 3 tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Ezúttal felvételről lesz. Széki János vagyok, az Élet és Irodalom rovatvezetője, vendégem pedig Madlovics Bálint politikatudós.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Arról fogunk beszélni, hogy mi az, ami itt van, és mit lehet vele csinálni általánosságban. Egészen konkrétan, mennyiben maffia állam, és mit jelent az, hogy maffia állam, ebből induljunk ki. Először mindenek előtt hallgassunk meg egy kis zenét. Kezd csinálónak egy 2021-es világsláger Nathan Evans-től, a Wellerman, azaz nem tudom, a Weller cégnek az embere. Egy új-zélandi bálna vadászdal, ami mondom 2021-ben óriási siker volt. Hallgassuk meg ezt.

0: Tehát üdvözöllek a stúdióban, Madlovics Bálint. Rég már voltál vendégem Magyar Bálinttal együtt. Az utóbbi időben, hál' Istennek, nagyon sikeres, mondhatnám ilyen udvariatlanul felkapott vagy a médiában társszerződdel együtt, de számomra írés nem ért, olyan gyakran szerepelsz. Abból az alkalomból főleg, hogy a mostani miniszterelnök a maffia állam vagy maffia kifejezés alkalmazta az előző establishmentre, elitre, rendszerre. Mennyiben felel meg ez a ti maffia állam koncepciótoknak? Először, bocsánat, mi az a maffia állam?
1: Köszönöm még egyszer, hogy a lehetőséget, és hogy itt is beszélhetek erről. Onnan szeretném kezdeni, hogy a maffia állam megnevezést, azt a szerzőtársam Magyar Bálint találta ki, és vezette be a magyar közbeszédbe.
0: 2020 körül.
1: Valójában már hamarabb. Valójában már az első Orbán kormány idején, amikor 98 és 2002 között először volt hatalmon.
0: 2000 körül.
1: Igen. 99-ben már volt egy SZDSZ-es anyag, ugye Magyar Bálint SZDSZ elnöke is volt, rendszerváltó volt, oktatási miniszter, és 99-ben már akkor egy SZDSZ-es anyagban, amely nyilvánosan is elérhető, már összehasonlította a Fidesz állam elképzelését a liberális állam elképzeléssel, és ott már azt mondta, hogy az egy maffia államként működik. Az egy olyan rendszer, amelyben látszott, hogy Simicska Lajost, a fő oligarcháját Orbán Viktornak nevezik ki, a NAV akkor még APEC elnökének, illetve Pintér Sándort nevezik ki belügyminiszternek. Ez alapján már, ha más nem, embrionális formában meglátta a lényegét Magyar Bálint ennek a rendszernek, és ezt fejtette aztán ki 2001-ben egy hosszabb cikkben, amikor Magyar Polipa Szervezet Felvilág címmel beszélt ugyanerről a rendszerről. Ez a rendszer, mint említettem, akkor még embrionális állapotban volt, még nem lehetett látni pontosan, hogy mi is lesz ebből, hogyan is fog majd ez kinőni, és hogyan válik azzal a rendszerről, ami 2010 után lesz belőle. 2010-ben következik be, amit úgy nevezünk, hogy autokratikus áttörés. 2010-ben történik az meg, hogy egy politikai erő kétharmados hatalomhoz jut, és a kétharmados hatalomnak a segítségével meg tudja változtatni az alkotmányt, a választási rendszert, és letörni a fékek és ellensúlyok rendszerét.
0: Azt mondott tehát, hogy az 1998-2002-es időszakban, az első Orbán kormány idején ez még nem volt egy kifejlett maffia állam.
1: Pontosan.
0: Tehát akkor Bálint kvázi intuitíve, Magyar Bálint intuitíve felfedezte ennek a jelei, ennek a csiráit.
1: A szándékok ugyanazok voltak. És ez valójában a maffia államnak a központi eleme, ebből nő ki az egész, hogy egy ikermotivációk, dupla motivációval működik, amely nem más, mint a hatalom koncentráció és a személyes vagyon felhalmozása. Ezt a kettőt egymástól nem lehet elválasztani.
0: Ezt ismételjük meg. Tehát két motivum van. Az egyik a
1: hatalom koncentráció. A másik a személyes vagyon felhalmozása. És ez a kettő
0: összefonódik,
1: ahogy a hasonló rendszereket látunk egyébként tőlünk keletebbre, például Oroszországban, és ott a helyi szakirodalom jól ismeri ezt a jelenséget. Vlasti szoftverosztnyak nevezik, hatalom és tulajdon egyben.
0: Ezt akartam kérdezni, van Karenda Visának egy könyve, hogy Putyin maffia állama, ez megelőzte Bálint koncepcióját, vagy Magyar Bálintét, vagy párhuzamos volt vele?
1: A könyv címe valójában Putin's Kleptocracy, tehát Putin kleptokráciája, ami nem pontosan ugyanaz a fogalom, erre is majd kitérhetünk. Minden esetre az a könyv, én úgy emlékszem, hogy 2014-ben jelenik meg. Tehát már azután, hogy Bálint erről elkezd beszélni. Ugyanis miután 2010-ben megtörténik az autokratikus áttörés, az az a pont, amikor nem csak a motivációk vannak meg, hanem az eszközök is, ahhoz, hogy kiépítsék ezt a maffia államot. Ez volt az a pont, amikor létre tudtak hozni egy olyan rendszert, amely négy alapvető jellemzőre fűzhető fel, és ez az, amivel a maffia államot tulajdonképpen definiálni tudjuk. Az első jellemzője a maffia államnak az, hogy az uralmi elit, aki a cselekvő alany, aki a döntéshozó, annak a szerkezete az nem a párt, nem egy formális testület, és nem is a kormány, ahogy általában szoktunk róla beszélni, hogy a kormány így döntött, a párt így döntött, a Fidesz ezt meg ezt csinálta, hanem valójában egy informális hálózat. A döntések kikerülnek a formális döntési körökből, és átkerülnek olyan körökbe, ahol vannak személyek, ahol informális körökbe, ahol vannak, akiknek van formális pozíciójuk, mint Orbán Viktor, és vannak olyanok, akiknek nincsenek. A lényeg azonban az, hogy nem a párttagság számít, nem az számít, hogy valaki Fidesz tag, vagy milyen magasan van az állami hierarchiában, hanem hogy milyen közel van személyesen a csúcspatronushoz, Orbán Viktorhoz, a keresztapához.
0: Tehát ez a klánállam jellem, címszóval jellemezhető tulajdonsága. Az, tehát ezek szerint, amikor a Fideszt szitták a 2010-26-os időszakban, akkor ez tulajdonképpen pontatlan volt, mert mi az a, mi, szerintetek a Fidesz az micsoda a ti rendszeretekben?
1: Fidesz az egy szerve, egy eszköze volt ennek a klánnak. Arról van szó, hogy amikor kikerül a döntéshozattal a formális intézményekből, akkor mindezek az intézmények, mint például a párt, a parlament, azok valójában, így fogalmazunk a könyvben, transmisszió szíjjá változnak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a döntések kívül születnek a hatalmi hierarchián kívül, ha tetszik, füstös szobákban, informális körökben, és ezek használják ezeket az intézményeket, ők becsatornázzák a saját informális céljaikat a formális politika világába. Tehát ezek egyszerűen fogalmazva végrehajtói, nem döntéshozó centrumok, hanem végrehajtó szervek. Végrehajtó most nem a jogi értelemben, hanem hogy parancs végrehajtók a feladatot, amit ki van rájuk szabva, mindenféle saját döntés, saját autonómia nélkül valósítják meg. A Fidesz esetében Orbán Viktor már 2010 előtt megvalósította azt, hogy teljesen megszüntesse a párt autonómiáját, és csak az ő döntése számítson. Ez már legkésőbb 2003-ban látszott, amikor
0: új szervezeti
1: szabályzatot kap a Fidesz, amikor is egy személy, ami alapján egy személyben dönthet a pártelnök a képviselőjelöltekről, a polgármesterjelöltekről, és a listás, a egyéni és listás képviselőjelöltekről, és a polgármesterjelöltekről.
0: Ilyen értelemben az egyéni választókerületi, de utálom ezt a fogalmat, egyéni választókerületi képviselők azok, vagy választókerületi elnökök azok ilyen járási pártitkárokként funkcionáltak. Lényeg, ha párt lett volna.
1: Igen, de a lényeg a dolognak az volt, hogy a pártnak belső döntéshozó ereje ne legyen. Hogy a párt ne legyen alkupozícióban Orbán Viktorral szemben, hanem csak Orbán Viktornak legyenek alárendelve. Tehát amit Orbán eldönt, illetve amit a saját szűk körében eldönt, azok a döntések szülessenek meg. És ez, ahogy említetted, ezt klánállamként írtad le. Na most, hogyha klánállamról beszélünk, ugye ez más szó, mint a maffiállam, valójában ez egy része a maffiállamnak. Ez a maffiállamról, hogyha egy szempontból, egy aspektusa, hogyha ebből az aspektusból beszélünk róla, hogy milyen az uralmi elitnek a természete, akkor klánállamról beszélhetünk. De van másik aspektus is, például, hogy a hatalmat hogyan használják. És itt kisajátított államról, idegen szóval neopatrimoniális államról, most ezt nem is kell részletesen belemennünk. A lényeg az, és ez egyszerűen megfogalmazva, ez az az állam, hogyha ebből a szempontból nézzük, hogy a hatalmat hogyan gyakorolják, hogy a hatalmat úgy gyakorolják, mintha az a saját magánbirtokuk lenne. Az egész államot a saját magánbirtokukként kezelik, a saját magán területükként, a közvagyont magánvagyonként kezelik, a közhatalmat magánhatalomként kezelik, és nem közjót szolgálnak, hanem magánjót, magánérdekeket szolgálnak. A harmadik szempont az az, hogy hogyan bánnak a tulajdonnal, hogy a gazdasághoz hogyan viszonyulnak. És itt az, itt van, ahol eljutunk a kleptokrácia fogalmáig. Amikor kleptokráciáról beszélnek, és ez különösen fontos lesz, mert a később beszélünk róla a vagyonvisszaszerzési hivatal kapcsán. A vagyonvisszaszerzési hivatal is arról szól, hogy az állam milyen az adópénzekből, adóforintokat, azokat hogyan juttatta el magánzsebekbe, ezeket hogyan lopták el, és ezzel hogyan gazdagodtak meg nagyon sokan. Azonban ez a kleptokrácia. Azonban ez nem a teljes történet. A teljes történethez hozzátartozik az is, hogy van ennek az államnak olyan jellemzője, amikor nem adópénzeket lopnak el, hanem magáncégeket. Magáncégeket, egész ágazatokat csoportosítanak át állami erőszak eszközével, lojális kezekbe, a klánnak a kezébe, ahogy mi fogalmazunk, a fogadott politikai családnak a kezébe. Tehát ebből a szempontból, hogy hogyan bánnak a tulajdonnal, itt nem klánállamról, nem kisajátított államról, hanem ragadozó államról beszélhetünk. Az utolsó jellemző pedig, Az utolsó aspektus, hogy a korrupcióhoz hogyan viszonyul a rendszer. Alapvetően a korrupciót úgy szokás felfogni, hogy vannak az államnak az irányítói, ők törvényeket hoznak, ők ugye azt szeretnék, hogy az általuk hozott törvényeket betartsák. És hogyha vannak viszont, akik ezeket a törvényeket ki akarják játszani, és ezáltal lép be a korrupció tulajdonképpen a játékba, ha tetszik, alulról korrumpálják, alulról ejtik fogjul az államot. Ehhez képest ebben a rendszerben bűnöző államról beszélhetünk, amikor nem alulról, hanem fölülről történik a korrupciónak a működtetése. A korrupció nem deviancia.
0: A rendszerben csinálják a jogszabályokat, hogy mi.
1: És a maguknak, a rendszer működtetőinek a szándéka az, hogy korrupciós hálózatokat, korrupciós mechanizmusokat hozzanak létre. Tehát a korrupció nem üldözött a rendszer által, legfeljebb az általuk nem engedélyezett korrupció üldözött, de alapvetően a korrupciót monopolizálják, és egy állami funkcióvá teszik. És ha ezt a négyet rakjuk össze, tehát azt, hogy az uralmi elit ilyen klántípusú szerkezet, fogadott politikai család, hogy kisajátított államként gyakorolja a hatalmat, hogy ragadozó államként viszonyul a tulajdonhoz, és bűnöző államként monopolizálja, centralizálja a korrupciót, ennek a négynek az együttesét nevezzük mi maffia államnak.
0: Ez körülbelül mikorra alakult ki mikorra kristályosodott ki ez a koncepció, ami a posztkommunista rendszerek anatómiája című nagy monográfiát, vagy nagy tankönyvetekben össze van foglalva, és a posztkommunista rendszer határozó nevű kis segédkönyvben még tömörebben. Mikorra kristályosodott ki ez a koncepciótok?
1: Ez vezet át oda, hogy tulajdonképpen nekem mi közöm van ehhez az egészhez, hiszen eddig Magyar Bálintról és az ő elméletéről beszéltünk, mint maffia állam, és ez valóban az ő kifejezése. Azonban az ő leírása, és 2013-ban ad egy nagy interjút az Élet és Irodalomban, amely aztán Rádai Eszternek, és amelyet aztán még abban az évben egy tanulmánykötet követ, amely rendkívül sikeres lesz, 16 ezer példányban kell el, ami szinte páratlan tudományos vagy társadalomtudományos könyv esetében. Ezt követően viszont felmerül az az igény, hogy ez az elmélet ne csak Magyarországra vonatkozzon. Ugyanis ekkor még a maffia állam csak a magyar rendszert írta le, azonban elég hamar felmerült az, már ekkor, hogy tulajdonképpen tőlünk keletebbre is hasonló rendszerek vannak. Az ottani rendszereket, mint Oroszországot, vagy egy kicsit másfajta rendszereket, mint Belaruszt vagy Ukrajnát is talán meg tudnánk érteni ennek a fogalmi keretnek a segítségével, vagy ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével. Ugyanis ott ugyanúgy nem a hagyományos demokrácia szempontjait érdemes

0: között a velem szemben ülő Széki Jánosnak is az érdeme, hiszen a fordító
1: és
0: között.
1: A Boris,
0: és Boris János. A másik pedig Boris János volt, így van. És ezt, de mint említettem, ez egy óriás méretű könyv, és világos, hogy ezt alapvetően a szakmának írtuk, és a szakembereknek, jól lehet, a könyv tankönyv stílusban van megírva, ami azt jelenti, hogy könnyen olvasható, felhasználó barát, ki van emelve a lényeg, nagyon sok táblázat foglalja össze azt a könyvben, hogy például a maffia államnak mi a definíció, és azon belül a politika, gazdaság és társadalom különböző jelenségeinek mi a definíciója. Azonban fölmerült az igény, hogy ennél egy kezelhető méretű könyvre is szükség lenne, és ez lett a kis posztkommunista rendszer határozó, amely amely párhuzamosan született angolul és magyarul, és ez is összesen 5 nyelven jelent meg 2022-től.
1: Itten tartsunk egy kis szünetet. Évfordulós sorozatunk keretében 1986-ban, azaz 40 évvel ezelőtt jelent meg a Communards-nak a Hason című albuma, amiről talán a legsikeresebb dalt halljuk, a Don't Leave Me This Way címűt, ami tulajdonképpen egy ilyen soul vagy R&B klasszikusnak a feldolgozása, Jimmy Somerville sajátos énekével, nagyon óriási siker lett, hallgassuk meg ezt.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Vendégem Madlovics Bálint, és a maffia államról beszélgetünk. Pontosabban miről is? A patronális autokrácia nevű rendszertípusnak a maffia állam nevű változatáról. Tulajdonképpen mi a patronál? Mindig azt szokták mondani, azzal torkolnak le, amikor erre hivatkozok, hogy hát ez egy metafora a maffia állam, és hát teljesen igazolhatatlan tudományosan meg minden, de valójában egy nagyon precízen, szinte matematikai pontossággal leírt rendszeretek van, ahol nem a maffia állama maga a rendszertípus, hanem a patronális autokrácia. Mi ez? Aztán majd megkérdezem, hogy mi a rendszer egyáltalán, erről megbeszéljünk.
1: Nagyon sok rendszer megnevezés hangzott el, és el tudom képzelni, hogy valaki, aki nem szakértő, vagy nem politológus, és követi ezt a műsort, talán már zsong a fejétől a sok megnevezéstől, maffia állam, patronális autokrácia. Úgyhogy mielőtt erre válaszolnék, szeretnék egy általános szempontot adni, vagy egy általános megközelítésmódot adni ahhoz, hogy hogyan lehet kicsit rendet vágni ebben a sok rendszer megnevezésben. Amikor olvassuk a különböző irodalmakat, a különböző megfejtéseket az Orbán rendszerrel kapcsolatban, akkor az egyik legnépszerűbb elnevezés az az, hogy hibrid rezsim. Hogy ez egy hibrid rendszer, ezt szeretik a politológusok, ez azt jelenti, hogy van egy skálája a politikai rendszereknek, annak az egyik végén van a tiszta demokrácia, a másik végén van a tiszta diktatúra, a teljesen nyílt tiszta diktatúra. És a kettő között van egy szürke zóna. És ebben a szürke zónában vannak olyan rendszerek, amelyek se nem demokráciák, se nem diktatúrák, hanem valahol a kettő között ilyen hibridek.
0: Ezzel szemben ti.
1: Ez, csak nagyon röviden szeretném azt elmondani, hogy ez igaz. Az Orbán rendszere csak nem mond el róla sokat. És ez az, ami a megközelítésnek az alapját adja. Ugyanis érdemes úgy nézni ezeket a fogalmakat, amik így forgalomban vannak a rendszerek kapcsolatban, hogy mennyire általánosak, vagy mennyire konkrétak. Ez a legáltalánosabb, hogy hibrid rezsim. Ha elkezdjük konkretizálni, akkor eljutunk oda, hogy autokrácia. Az autokrácia az azt jelenti, az egy altípusa a hibrid rezsimnek, és az azt jelenti, hogy szemben a demokráciával, amely versengő, egymással szembeni erőközpontoknak a folyamatos versengésére épül, és amelynek az a lényege, hogy egymástól elkülönülten léteznek különböző elitcsoportok, olyanok, amelyek nincsenek se az államtól, se saját egymástól nincsenek függő pozícióban, és éppen ezért tényleges kihívást jelentenek egymással szemben. Ez az a rendszer, ahol lehetősége van a hatalom megváltoztatására.
0: Sőt, a népességnek nem csak az elit, hanem a népességnek a egyes csoportja.
1: Természetesen, és ehhez megfelelő intézményi környezet is társul. Az autokrácia ezzel szemben az állapot, amikor nem ez a több központú, vagy ahogy mi fogalmazunk, több piramisos rendszer van, hanem egy piramisos, egy kézben, egy hálózatnak a kezében összpontosulnak a politikai és gazdasági erőforrások, és az összes többi rivális hálózatot, ez az egy háló, a fő központi hálózat, az felszámolja, magába építi, vagy pedig domestikálja, vagy eliminálja, tehát eltörli, tulajdonképpen kiiktatja a versenyből.
0: Miben különbözik a diktatúrától az autokrácia? Ebben azért, ezt ha jól emlékszem, Kornay János definíciója alapján használjátok ezt a fogalmat. Miben különbözik a diktatúrától? Tehát itt egy háromszögű rendszer van, így nem van. Pedig kétpólusú, hogyha
1: igen,
0: jól értem.
1: A hatalmi szerkezete a diktatúrának ugyanígy egypiramisos, ugyanígy nincsenek alternatív piramisok, ott azonban még a jogi lehetősége sincsen meg annak, hogy alternatív piramisok legyenek. Nagyon egyszerűen fogalmazva, az autokráciában továbbra is vannak többpárti választások. A diktatúrában már nincsenek többpárti választások, ott egypárti rendszer van, egypártrendszer, és ehhez még hozzátársult a kommunista időkben a központi tervezés, az állami tulajdonnak a monopóliuma. De ha csak a politikai szférát nézzük, és Kornay János, aki egyébként közgazdász volt, ezt a három fogalmat, demokrácia, autokrácia és diktatúra a politikai intézmények szempontjából fogalmazta meg, akkor ő ebben találta meg számos egyéb mellett, de alapvetően ebben találta meg a fő különbséget, hogy formailag létezik-e még több pártrendszer, vagy nem létezik, és amennyiben létezik, addig ez a rendszer még továbbra is autokráciának tekinthető, nem pedig diktatúrának. És innen mennék tovább oda, hogy mit jelent a patronális autokrácia. Azt akkor megint szűkítjük a fogalmat, akkor már nem csak az autokráciáról bárhogyan beszélünk, hiszen autokráciának számos formája lehet. Gondoljunk például arra, hogy amikor Lengyelországban Kaczyński, aki 2015-től 2023-ig volt hatalmon, milyen típusú rendszert akart létrehozni.
0: Akart. Nem hozott létre.
1: Akart létrehozni. Akkor nagyon sokan egy lapon emlegették Kaczyńskit Orbánnal, hiszen hasonló volt a retorikájuk, hasonló a jobboldali ideológiai paneleket használtak, és úgy gondolták, hogy ők a két fekete báránya az Európai Uniónak, akik eltévejednek a liberális demokrácia útjáról. Azonban, hogyha megnézzük a tényleges szerkezetét a Kaczyński uralomnak, akkor először is azt látjuk, hogy a hatalom az benn marad a pártszervezetben, illetve benn marad a formális intézményekben. Akkor is, ha Kaczyński maga nem elnök vagy miniszterelnök, hanem csak pártelnök, akkor is ő a formális hatalmon belül gyakorol hatalmat, és nem viszi ki a döntéshozatalt a formális intézményekből. Kaczyński nem hoz létre saját oligarchákat. Nem jön létre egy új tulajdonosi réteg, akit állami erővel feltőkésítenek, és különösen nem történik meg, amiről beszéltem, hogy magáncégeket állami erővel elvennének, kizsarolnának különböző szereplőktől, és ezt odaadnák lojális szereplőknek. Vagyis a hatalom koncentrációja és vagyonosodás. Ez a két motívum, amivel azonosítottuk az Orbán rendszert és a maffiállamot, ebből az első volt meg a hatalomkoncentráció, a személyi vagyonosodásnak a motívuma nem jelent meg ebben a rendszerben. Tehát ezt csak azért hozom fel, hogy lássuk, hogy autokráciának is számos formája lehetséges. És számos módon indulhat el egy rendszer autokrácia felé, ahogyan Kaczyński is elindult. Orbán ezzel szemben, amit mi konzervatív autokráciának nevezünk a Kaczyński esetében, patronális autokráciát valósított meg, ami azt jelenti, hogy nem koncentrálódik, vagy nem korlátozódik a politikai szférára a hatalom koncentrációja, és az erőforrásoknak a koncentrációja nem korlátozódik a politikára, hanem kiterjed a gazdaság és a társadalomnak a legkülönbözőbb széráira. Az patronális, a maga kifejezés, az arra utal, az a patronus-kliens viszonyra utal, ami szociológiában azt jelenti, hogy ez egy aláfölé rendeltségi viszony. Egy olyan viszony, ahol a két szereplő, a patronus és a kliens között hatalmi egyenlőtlenség van. Ugyanis a patronus az, aki dönteni tud arról, hogy a kliens az hozzájut egy erőforráshoz, vagy nem jut hozzá egy erőforráshoz. Kap egy pozíciót, vagy nem kap egy pozíciót. Megkapja a közbeszerzést, vagy nem kapja meg a közbeszerzést. Nála maradhat a cége, vagy elveszik tőle a cégét. Vagyis arról szól, hogy a patronus az hatalmat tud gyakorolni a kliens fölött, aki ezáltal függő helyzetbe került tőle. Akárkinek bármilyen tulajdona van egy ilyen rendszerben, az nem jog, hanem privilégium.
0: Miközben a kliens is lehet patronus lefelé. Igen. Lehet ilyen értelemben oligarchákról beszélni az Orbán rendszerben?
1: Különböző szinteken. Természetesen nem akarom azt állítani, hogy eljutottunk volna az oroszországi helyzethez, ahol orosz kollégáim néha arról szoktak beszélni, hogy náluk nem milliárdosok vannak, csak olyanok, akiket milliárdosként foglalkoztatnak. Tehát, hogy valójában nekik nincsen, ők csak a nevükön van ez a tulajdon, de ez bármikor elvehető, pontosan az a rendszer, amiről beszéltem.
0: Egyébként ez vannak a cári rendszerben is, megérzem.
1: Ennek megvannak természetesen a történelmi gyökerei. Magyarországon vannak szereplők, akiknél ez tökéletesen fennállt, és voltak is konkrét esetek, ha csak Simicska Lajosra gondolunk, de Spéder Zoltánra és másokra is, akik igenis elszenvedték azt, hogy az állam az folyamatosan megtámadta őket, vagy akár kopasztotta őket, mint például Leistinger Tamás esetében. Viszont voltak mások, például Csányi Sándor, akit nem az állam épített fel, és nem a rendszer épített fel, és ezért nagyobb autonómiával rendelkezett. És itt van a kulcs. Itt van a kulcs, hogy valaki a patronustól kapja a pozícióját, vagy saját maga építette fel. Ha a patronustól kapta a pozícióját, mint például Mészáros Lőrinc, akkor azt ugyanúgy el is lehet tőle venni. Hogyha nem ő tőle kapta a pozícióját, azt már nehezebb elvenni, azt is el lehet elméletileg, de az egy nehezebb történet, az egy nehezebb ügy, mert az az illető saját maga építette fel magát, saját magának volt arra képessége, hogy a patronustól függetlenül saját pozíciót hozzon létre.
0: De el lehet venni, lásd a Waberer.
1: El lehet, természetesen, hiszen a patronális autokráciának az is a lényege, hogy akik korábban független oligarchák voltak, vagy autonóm oligarchák voltak, azokat mind betagozza a saját rendszerébe, két-két különböző autonómia fokon, két-két olyan fokon, amennyire alá tudja magának vetni. Akkor is, hogyha valóban saját maga építette fel magát, van, akit teljesen alá tud vetni, van, akit meg tud fosztani a tulajdonától, és van, akit úgynevezett társutassá tesz, mint például a Csányi esetében. Ez az, amit tehát patronális autokráciának nevezünk. És ennek az altípusa valójában a maffia állam, mert még ezen belül is lehetne arról beszélni, hogy patronális autokráciának az uralmi elitje az nem feltétlenül informális, nem feltétlenül bűnözői. És ez az, ami különösen fontos lesz annál, amikor elszámoltatásról beszélünk, vagy vagyonvisszaszerzésről beszélünk. Ugyanis, amikor például a öbölmenti sejkségekre gondolunk, különböző arab országokra, akkor ott ugyanúgy beszélhetünk patronális autokráciáról. Ugyanúgy egy fogadott politikai család vezeti az egyes országokat.
0: Sőt, nem is fogadott.
1: És nem is fogadott. De ezekben az országokban ez teljesen nyíltan történik. Ugyanúgy, ahogyan a feudális rendszer is teljesen nyílt volt. A feudális rendszerben a királynak nem kellett azt mondania, hogy ő nem foglalkozik üzleti ügyekkel. Nem kellett azt mondania, vagy nem volt olyan alkotmánya, ami kimondta volna a Cécik második bekezdésben, hogy a hatalmat nem koncentrálhat, illetve hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom kizárólagos megszerzésére vagy megtartására. Ugyanígy nem volt rászorulva egy király, hogy a vagyonát azt a lovász fiú nevére írassa, és ő azt tettesse, hogy neki valójában nincsen semmilyen magánvagyona. Tehát ezekben a rendszerekben, amilyen a feudalizmus vagy ezek a öbölmenti sejkségek, ez a fajta struktúra az nyíltan létezik. A maffia államban mindez egy rejtett módon működik, informálisan működik a demokrácia kulisszái között, ami azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy működtetni tudják, folyamatosan át kell lépniük törvényeken. Folyamatosan túl kellett terjeszkednie Orbánnak a saját hatáskörén. Folyamatosan nagyobb hatalmat kellett neki gyakorolnia, mint ami neki jogilag adott lett volna.
0: Miért is?
1: Azért, mert alkotmányosan neki ahhoz nem lett volna joga, hogy például utasítsa a tőle független hatalmi ágaknak a vezetőit. Hogy például el tudja vetetni különböző szereplőktől a NAV, a parlament, a rendőrség, az ügyészség különböző szereplőinek a közös együttműködésével a cégeit, és azt átcsoportosítani hozzá lojális szereplőkhöz. Tehát ő utasításokat adott túl a saját hatáskörén. Ez az, amit mint Csebben a tenger most láttunk az aranykonvoj ügyben, ahol előveszik éppen azért Orbán Viktort, mert hogy ő láthatólag belefolyt számos egymástól elvileg független adóhatóság, tech, stb. Szerveknek a munkájába, amikhez neki, mint államfő jogilag nem lett volna köze. De a rendszernek ez volt a természetes logikája, hogy ő mint csúcspatronus, ugye ennek a patronális rendszernek a fő szereplője, vagy más szóval a keresztapa. Neki ahhoz ő csak formálisan tartja fenn ezeket a jogi kereteket, de a tényleges hatalma, ami nem a jogi hatalma, hanem a tényleges hatalma, az túlmutat azon, ami számára alkotmányosan adott lett volna. Tehát folyamatosan átlépked a jogon, amivel folyamatosan törvénysértéseket követel.
0: És faragja a jogot, tehát az egész rendeleti kormányzási dömping, amit csináltak, tehát a szabályos törvényhozói hatalomnak a gyakorlatilag felfüggesztése, az ezt szolgálta. Bár meg kell jegyeznem, hogy említetted a csúcspatronus fogalmát, hogy van olyan, hogy a csúcspatronus nem azonos a politikai legfőbb vezetővel, tehát ott van például Moldova, ahol Plahotnyuk nevű oligarha működött csúcspatronusként. Most neki ilyen másodvonalbeli politikai funkciójuk voltak, tehát nemzetgyűlés elnök, vagy nem tudom mi volt, és aztán elkerjedték, tehát repülőgéppel menekült az országból. Ezzel szemben Magyarországon minden egy kézben összpontosult.
1: Ez valóban így volt, és egyébként az általad említett lahotnyuk volt a ritkábbik eset. Azért a legtöbb esetben, a legtöbb országban, ahol ilyen alakul ki, vegyük például Oroszországot, vegyük például Belaruszt, vagy vegyük a közép-ázsiai különböző sztánokat, Kazasztán, Üzbekisztán, Türkmenisztán. Ezekben az országokban az a jellemző, hogy a csúcspatronus az egyben a formális hatalomnak is a vezetője. Tehát nem csak az informális hálózatot vezeti, hanem a formális végrehajtó hatalomnak is a feje. Léteznek, mint ahogy említetted, lahotnyuk ennek ellenpéldái, de azok a ritkább esetek. És ez nem véletlen. Ugyanis ezekben a rendszerekben az, hogy valaki a formális hatalmat el tudja foglalni, vagy pláne választásokat úgy tudja manipulálni, hogy ő folyamatosan újra és újra megszerezze ezt a hatalmat, ezzel ő üzen a saját hálójának, a tagjainak is, hogy ő a főnök. Ezzel azt jelzi, hogy neki van meg az a nyers politikai ereje, hogy az intézményeket a saját szándékainak megfelelően torzítsa, azért a folyamatokat, a politikai folyamatokat azt a saját medrébe terelje, és olyan eredményt hozzon létre, ami ő neki a számára kifizetődő. Ebben, hogyha valaki erre képes, és ezt folyamatosan bizonyítani tudja, akkor van arra lehetősége, hogy egy ilyen egypiramisos hálózatot tudjon létrehozni. Sokkal nehezebb ez. Akkor, hogyha olyan intézményrendszer van, ahol például osztott végrehajtó hatalom van, ahol nem egy szereplő van, akinek a kezében minden hatalom összpontosul, mint egy elnöki rendszerben, vagy mint amilyen egy nálunk ez a kvázi kancellári rendszer, amit ilyen német rendszer alapján modelleztek, amelyben a miniszterelnök tölti be azt a unikális hatalmi pozíciót, hogy aki elfoglalja ezt a posztot, annak gyakorlatilag a hatalmi struktúrában nincsen kihívója.
0: Erről beszéljünk a zene után, most pihenjünk egy kis zenével, viszonylag új, a Muse-nak az új albumáról a Hexagons című track, az album címe The Wow felkiáltója a Signal Pont. Tehát ez az album, és hallgassuk a Muse-t.

0: Tehát a Muse-t hallottuk új albumáról, ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondókodoknak, Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint, politikatudós, és a maffia államról beszélgetünk, egyáltalán a rendszerről. Nekem ez vesző paripám, hogyan volt lehetséges, hogy Magyarországon minden létező politikai hatalom a miniszterelnök kezében összpontosuljon. Ez egy költői kérdés, mert én speciál tudom, de tőled szeretném hallani, mint politikatudóstól.
1: Azt hiszem, ennek valóban, én amit erről tudok, azt szinte tőled tanultam, mondhatnám így, hiszen említeném, ha már a saját könyveinket Magyar Bálinttal említettük, akkor Széki Jánosnak is egy könyvét idehozhatjuk, a Bárányvakságot, amely 2015-ben jelent meg, és amely elég világosan bemutatta, hogy a 89-90-es átmenet és az akkori rendszerváltás alatt kialakult rendszer, amelyre később mint egy mítosz hivatkoztak, és úgy hivatkoztak, mint a demokráciának a megbonthatatlan modellje, és mint egy szentehén, amit nem szabad bolygatni, hiszen az úgy szép, ahogy van, és úgy tökéletes, ahogy van. A valójában számos akkori alkunak, akkori kompromisszumnak, az akkori politikai helyzetre történő reflexiónak volt az eredménye, amelyek aztán később így megszilárdultak. Ennek az egyik leágazása volt az osztatlan végrehajtó hatalom, tehát, hogy nincsen közvetlen elnökválasztás, nincsen egy elnök, akinek saját végrehajtó jogkörei lennének, hanem egy miniszterelnök van, akinek minden hatalom, gyakorlatilag az összes végrehajtó hatalom a kezében összpontosul. A másik, ami ugyanennyire fontos, talán még fontosabb ilyen intézményi probléma, az az aránytalan választási rendszer, amely 2010-ig is már aránytalan volt, tehát már 90...
0: Ezt szokták felejteni.
1: Igen, tehát, hogy nem Orbán Viktor hozta létre az aránytalan rendszert, hát hiszen már amikor...
0: A rendszerre lehet kaphatott kétharmadot.
1: Tehát ez volt az a rendszer, amelyik megengedte, vagy megteremtette a lehetőséget, hogy...
0: Nem tudom, hány százalékkal.
1: 53%-kal megszerezte a parlamenti helyek 67%-át.
0: 52,74.
1: Valahogy így. Ez az a rendszer, amelyik érdemes megemlíteni, hogy teljesen unikum a más posztkommunista országok tekintetében, a térség olyan országainak a tekintetében, mint mondjuk Horvátország, vagy Románia, vagy Szlovákia, Csehország, vagy Bulgária, ha ezeket az országokat nézzük, akkor mindegyikben arányos választási rendszerek vannak. Most ez az arányos választási rendszer ezekben az országokban meggátolta, hogy autokráciák alakuljanak ki. Ugyanis egy aránytalan rendszerben nagyon nehéz olyan hatalmat létrehozni, vagy olyan hatalmat elérni, hogy azzal egymaga az egyetlen politikai erő tudja megváltoztatni az alkotmányt, a választási rendszert, és letörni a fékek és ellensúlyoknak a rendszerét. A szándékok ott sem mások. Hogyha Fico mondjuk Szlovákiában ugyanakkor a hatalomhoz jutna, mint Orbán, akkor ő ugyanolyan maffia államot építene ki. Lehet, hogy ő neki más ideológiai paneljei vannak, hogy ő inkább baloldalinak mutatja magát, Orbán inkább jobboldalinak mutatta magát, de a szándékoknak a tekintetében, és hogyha megnézzük, hogy hogyan működik az ő saját hálózata, annak a tekintetében valójában ő neki is sokkal kényelmesebb lenne, sokkal nagyobb hatalom és vagyonkoncentrációt tudna megvalósítani, hogyha elérné ezt az alkotmányozó többséget. De nem tudja elérni, mert arányos választási rendszer van. Az arányos választási rendszer egyrészt megakadályozza, hogy valaki 53 vagy akár még kevesebb százalékkal kétharmados többséghez jusson, és annak is megteremti a lehetőséget, hogy folyamatosan új szereplők lépjenek be a politikai piacra.
0: Akik nem feltétlenül megoldást jelentenek, de újak legalább.
1: De forog a színpad. Forog a színpad.
0: És ez a bukások történnek.
1: Ez jelenti a legnagyobb előnyét tulajdonképpen az arányos választási rendszernek. Szoktak arról beszélni, hogy Magyarországon, hogy az aránytalan választási rendszer az instabil kormányokhoz vezet, kormánykoalíciókhoz, amik folyamatosan megbuknak, és gyakorivá teszik a kormányválságokat.
0: Hát ez a cél.
1: Igen, tehát én a másik kérdést tenném fel, hogy vajon ezekben az országokban, ahol valóban gyakoriak a kormányváltások, vajon mennyire gyakori az autokrácia? Ez egyáltalán nem gyakori, és pontosan azért, mert ez a választási rendszer ezt meggátolja. Egyébként zárójelben jegyezném meg, hogy 16 évig láttuk, hogy mit jelent a stabilitás, és azt gondolom, hogy 16 évnyi ilyen stabilitás után ezt a stabilitás fétist már talán el lehetne felejteni.
0: Egyébként, hogy aktuál politizáljak, ami most történik, az nem sokban különbözik a 89-es szituációtól, tehát marad az aránytalan választási rendszer, egyerő, ami alkotmányozni tud, stb. Tehát nem jelent önmagában előrelépés.
1: Egyelőre még nem látjuk, hogy pontosan milyen választási rendszert szeretnék létrehozni. A szándékokat azt halljuk. Tehát például azt elég világossá tették, és ebben következetesek, hogy arányosabb rendszerről beszélnek, nem pedig arányosról, hogy valószínűleg a két a vegyes rendszert, tehát hogy vannak egyéni kerületek, és van lista, ezt szeretnék megtartani, de azt látjuk, hogy valamennyire ők is az arányosság felé szeretnének elmozdulni, nem annyira, mint amire szerintem szükség lenne, és ami egyébként, mint említettem, a régió szabvány. Tehát láthatják, hogy a régió más országaiban igenis segítette a demokráciának a fennmaradását olyan körülmények között, amikor folyamatosan vannak olyan erők, akik le akarják törni a demokráciát.
0: És akadályozta a rendszerszerű korrupciónak a képülés.
1: És hozzátenném, hogy valójában a Tiszának is érdeke lenne egy arányos választási rendszernek a létrehozása. Hiszen ez a rendszer lenne az, ami megvédené az ő eredményeiket is. Hiszen, hogyha ők létrehoznak, vagy megváltoztatnak különböző intézményeket, hogyha ők elindítanak különböző reformokat, különböző politikákat, kialakítanak egy demokratikus intézményrendszer, akkor elemi érdekük kéne, hogy legyen, hogy minél nehezebb legyen egy következő szereplőnek ezt lebontani. Hogy minél nehezebb legyen, hogyha jön egy olyan szereplő, aki egy újabb rendszerváltást akar, és újra autokráciát akar bevezetni, az lebonthassa ezt a demokráciát. Tehát a saját önvédelmük érdekében is az lenne a jól felfogott érdekük, vagy kéne, hogy legyen a jól felfogott érdekük, hogy arányos választási rendszert vezessenek be.
0: Amit ebben a pillanatban elég nehéz mondani, de hogy bukhatóvá tegyék magukat, ami mondjuk ellenkezik az emberi természettel, de ez volna racionális.
1: Igen. Ez a kettő tehát, az osztott végrehajtóhatalom és az arányos választási rendszer, amelyik meggátolta más országokban az autokráciának a felemelkedését, és ez Magyarországon nem volt meg, és ezért létre tudott jönni egy ilyen autokratikus berendezkedés.
0: Tulajdonképpen térjünk vissza az alapokhoz. Mit neveztek ti rendszernek? Ugyanis egyfolytában rendszerváltásról esik szó, de a tartalma nagyon kóvájgó és homályos és ködös, képlékeny, olyas, mint a jogállam, hogy ti mit neveztek, a könyvetek tele van definíciókkal, mit neveztek rendszernek?
1: Rendszerről...
0: Rezsimnek. Rendszer. Szóval.
1: Igen, ezt egyébként szinte szinonimaként használjuk a rendszer és a rezsim szavakat. Jól lehet a közbeszédben a rezsimnek van egy ilyen negatíva felhangja, és az emberek azt inkább valamilyen elnyomással szokták azonosítani, de a politológiában és a mi könyveinkben sem tartjuk ezt, és azt mondjuk, hogy a rendszer és a rezsim az tulajdonképpen egyforma. Hát ha nagyon, vagy ugyanazt jelenti. Ha nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, akkor a rendszernek mi az intézményeket és az intézményrendszert tartjuk. Tehát, hogyha a politikusokra úgy gondolunk, mint mondjuk a játékosokra, akkor az intézményrendszer jelenti a játékszabályait, a játékszabályokat. Ez olyanokra kell gondolni, mint például maga az alkotmány, a különböző szereplőknek a hatalmi jogosítványai, vagy akár a választási rendszer, amiről beszéltünk. Illetve, amiket eddig említettem, ezek a formális intézmények, és ehhez csatlakoznak még az informális intézmények. Olyanok, amik nincsenek nyíltan beismerve, nincsenek papíron, nem léteznek törvényeknek a formájában, de ténylegesen léteznek, mint például az olyan függőségi rendszerek, amelyekre az említett patronális autokrácia épült, amelyet a teljes rendszer létrehozott a legkülönbözőbb területeken, politika, gazdaság és társadalom legkülönbözőbb területein kialakította. Tehát ez a formális és informális intézményeknek a sokasága és együttese, és az ebből kiadott működési logika az, amit mi rendszernek nevezünk. És ez a kérdés, hogy ebben a tekintetben milyen folyamatok zajlanak le most 2026-ban.
0: Ebbe a politikai rendszer tartozik? nem, a gazdasági az, az nem.
1: Ebbe
0: szintén költői kérdés.
1: Ezek a természetesen mind a kettő beletartozik, hiszen mind a kettő olyan erőforrásokat jelent, amelyek a hatalom szempontjából relevánsak. És itt minden olyan erőforrás, és az azzal való gazdálkodás, és az annak a dinamikája szerepet játszik, amelynek politikai hatalmi relevanciája van. Tehát tulajdonképpen a rendszert úgy is felfoghatnánk, mint hogy hogyan oszlik meg, ki gyakorolja és milyen módokon gyakorolja az irányítást a politikai releváns erőforrások fölött. Ez egy megosztott dolog, különböző egymással versengő szereplőknél van, akik egymástól függetlenek, idegen szóval, akinek autonómiájuk van, vagy pedig egy kézben összpontosul, egy hálózatnak a kezében, ahol egymástól függő szereplők, nek a befolyása alatt, az egymástól függő szereplőknek az uralma alatt összpontosulnak ezek a hatalmi erőforrások.
0: Ez a gazdaságban, na most a gazdaságban az utóbbi 16 év alatt én egy olyan tendenciát láttam, hogy a monopóliumokat elfoglalják. Tehát attól kezdve, hogy az ember reggel felgyújtja a villanyt a konyhában, elkezd kávét főzni, bekapcsolja az internetet, megnézi a bankszámláját, minden elkezd hozzájuk tartozni. Tehát felgyújtom a villanyt, akkor kvázi Orbánnak adóztam. Ez egyre inkább rendszerré vált. És ez nem, az, nem egyszerűen arról van szó, hogy vagyon visszaszerzés, hanem a gazdaság szerkezete alakul át teljes mértékben. Szerinted ezen hogyan lehet változtatni?
1: Elég nehéz válaszolni arra, hogy hogyan lehet egy olyan rendszert lebontani, amely valóban 16 év folyamatos vagyonfelhalmozása és 16 év tejhatalomnak a birtokában alakult ki. Azonban még mielőtt erre válaszolnék, szeretnék röviden arra visszatérni, hogy ez a rendszer, amit leírtam, és amelyet patronális autokráciaként jellemeztünk, és ahol aláhúztuk azt, hogy ez nem demokrácia, hogy akkor mégis hogyan tudott megbukni. Hát röviden szeretnék erről beszélni, hogy ha ennyire egy központban volt minden hatalmi erőforrás, és valóban erre törekedett folyamatosan a rendszer, akkor hogyan lehetett mégis valahogyan ezzel szembe menni. És ez el fog oda majd vezetni, hogy mit lehet tenni ezzel a rendszerrel szemben, és hogyan lehet lebontani ezt a rendszer. Ugyanis az egyik fontos dolog, amit látni kell ott az Orbán rendszerrel kapcsolatban, hogy ez nem volt teljesen zárt autokrácia. Igen, egyre több területre terjedt ki, egyre több monopóliumot foglalt el az életnek, a gazdasági életnek is egyre több területére szüremkedett be, különösen ahogyan az Európai Uniós források csökkentek, úgy egyre inkább megnő az étvágyuk arra, hogy a már létező belföldi erőforrásokat kezdjék el maguk alá besöpörni. De ez a rendszer továbbra is nem volt tökéletesen zárt. Nem volt tökéletesen zárt, ami azt jelenti, hogy az a négy csoport, amely politikai releváns erőforrásokkal rendelkezik, nem volt berendelve az állam és a központi, egyközpontú, egypiramisos hálózat alá. Melyik ez a négy csoport? A média, a vállalkozók, a civil szervezetek és az állampolgárok a maguk polgári szabadságjogaival. Ez a négy csoport, ez a négy társadalmi réteg, ha tetszik, ők bírnak politikailag releváns erőforrásokkal. Amennyiben ők ezzel szabadon tudnak rendelkezni, amennyiben ők függetlenek a hatalomtól, akkor képesek arra, hogy független, autonóm kihívást intézzenek a rendszerrel szemben, egy autonóm erőközpontot hozzanak létre a rendszerrel szemben. Most ebből, amit kiemelnék, az nem is a vállalkozók, bár azokról is érdemes beszélni, hanem, sőt, akkor kezdjük talán a vállalkozókkal, ők az egyik olyan csoport, akiknél azt mondom, hogy igenis valamennyi autonómiájuk nekik meg tudott maradni. Csak nagyon széttöredezetten, nagyon az országnak a különböző részein voltak olyan kis és középvállalkozók, vagy akár még egy kicsit nagyobb vállalkozók is, akik nem érezték jól magukat ezzel alatt a rendszer alatt, és amelyek különböző technikákkal próbálták meg kivédeni azt, hogy valahogyan a rendszer az teljesen felfajja.
0: Vagy érezték, hogy nem elégíti ki az igényeiket ez a rendszer. Ez a tipikus vidéki vállalkozó, aki uniós és egyéb pénzek, nem kapott uniós pénzeket.
1: És ez gyújtotta fel benne tulajdonképpen haragot a rendszerrel szemben elsősorban, illetve hát másodszorban, hiszen elsősorban az is nagyon sokakban, hogy például elvették a cégüket, hogy beszűkítették a piaci lehetőségeiket, hogy alvállalkozóként voltak kénytelenek dolgozni olyan projekteken, vagy olyan piacokon, ahol korábban ők fővállalkozók voltak, csak a fejük leültettek valakit, aki helyettük elnyeri a közbeszerzéseket, és aztán nem fizeti ki őket. Tehát számos okuk volt a vállalkozóknak arra, hogy szembe forduljanak ezzel a rendszerrel, csak hogy ők szét voltak töredezve. Nem voltak össze, nem voltak az ő erőforrásaik egy összekoordinálva, nem volt egy olyan platform, ahol ők koordinálni tudták volna magukat a hatalommal szemben. Ezért volt olyan nagyon fontos a Tisza-szigeteknek a létrehozása. És a teljes Tisza-sziget mozgalom, az nem pusztán azért volt fontos, mert hogy sok aktivistát jelentett idézőjelben a Tisza párt számára, és egy országos aktivista hálózatot, természetesen ez is nagyon fontos volt, hanem hogy ennél általánosabban az a rengeteg erőforrás, az a rengeteg szereplő, akinek erőforrásaik voltak a rendszerrel szemben, de széttöredezetten, szétoszolva, nem összekoordinálva, azoknak legyen egy platformjuk, amely becsatornázza az ő erőforrásaikat a hatalom elleni küzdelembe. Ennek a létrehozása lehetséges volt az Orbán rendszerben, és ez vezet át oda, hogy a rendszer az nem csak, hogy nem volt teljesen zárt ebben az értelemben, hanem még arra sem volt képes, hogy ezt a mozgalmat, ezt a tömegmozgalmat elnyomja. Ezt a tömegmozgalmat elnyomja. Ez különbözteti.
0: Vagy nem vette észre. Nem lehetséges?
1: Van itt egy keményebb korlát is. Ezek a rendszerek, mint az Orbán rendszer, vagy akár a putyini rendszerről is beszélhetünk, ezek a verseny és az elnyomás finom egyensúlyára épülnek. Ez azt jelenti, hogy fenntartanak valamennyi versenyt, de mellé rendelnek annyi elnyomást, hogy ez a verseny valójában rájuk már ne legyen veszélyes, hogy ez, sőt, ez inkább támogassa az ő működésüket, hogy megpróbálják maguk alá berendelni az ellenzéki pártokat, ha teszik háziasítani az ellenzéki pártokat, és megszüntetni annak a lehetőségét is, hogy új erőforrásokkal rendelkezők új hatalmi erőközpontokat tudjanak létrehozni. És ennyi elnyomást fenntartanak, és ha ez megvan, akkor valamennyi versenyt is lehet. De ez azt is jelenti, hogy ez a kettő egyensúlyba kell, hogy maradjon. Tehát, ha növekszik a verseny, akkor növelni kell az elnyomást. Ha csökken a verseny, akkor lehet csökkenteni az elnyomást.
0: Viszont az elnyomás növelése az ellenállást vált ki.
1: De hogyha megnézzük például Oroszországot, ahol elkezdtek volna kialakulni tömegmozgalmak, gondoljunk Nemcovra, gondoljunk Navalnyira, akkor hogyan reagál a rendszer? Átmegy nyílt elnyomásba. És elkezd nyílt erőszakot alkalmazni, elkezd tömeges letartóztatásokat, elkezdi a vezetőit ezeknek a mozgalomnak lecsukni, illetve itt ezt nem lehetett megcsinálni, részben azért, mert az EU-ban vagyunk, részben pedig azért, mert Orbán nem számíthatott az erőszakszervezetek végtelen lojalitására és támogatására. Nem az a helyzet, mint Iránban, ahol például a forradalmi gárda az önmaga is érdekelt a korrupt rendszernek a fenntartásában, hiszen közvetlen haszonélvezője a korrupt rendszernek. Tehát az itteni, ezzel szemben az itteni rendszerben a rendőrség, a hadsereg, a titkosszolgálat nem volt, vagy a rendőrség és hadsereg nem volt közvetlenül befűzve ebbe a folyamatos korrupt gazdagodási rendszerbe. Ez látszott Szabó Bencének a kiugrásakor, vagy Pálinkás Szilveszternek a kiugrásakor is, akik elmondták, hogy a állománynak a 90%-a az váltást akar. Tehát nem számíthatott arra Orbán, hogy ezek a szereplők, ezek ki fognak mellette folyamatosan állni, és hogy lehet őket arra is használni, hogy akár nyílt erőszakba fordítsa a saját rendszerét. A szándéka meg lett volna rá. Volt alkotmánymódosítás, amely megteremtette annak a lehetőséget, hogy a hadsereget belföldön is bevessék. És még számos egyéb dolgot is tudunk itt felsorolni. Erről hosszabban is írtunk Magyar Bálinttal a 24.hu-n egy választás utáni cikkben, amellett érveltünk, hogy ez igazából nem volt demokrácia, annak ellenére, hogy ezt hogy le lehetett váltani választásokon. Az autokrácia nem azt jelenti, hogy nem lehet semmiképpen, hogy minden esetben meg tudja tartani a hatalmat, hanem a hatalom gyakorlásának a módja. És az a fajta dinamika, amiről beszéltem, hogy folyamatosan az elnyomást és a versenyt próbálja valahogyan kiegyensúlyozni. Erre nem volt végső soron képes az Orbán rendszer, ezért lehetett végső soron leváltani.
0: Itten folytatjuk. Következik egy regi klasszikus, a néhai Peter Tosh előadásában egy rock and roll klasszikus, jamaikanizálva a Johnny B. Goode.

0: Peter Tosh-t hallottuk, a Johnny B. Good-dal, aki nem ismerte volna fel. Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak, Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint, politika tudós, a maffia államról, egyáltalán a rendszerekről beszélgetünk. Na most én fordítottam azt a fejezetet, ahol a rendszer mozgás, belső mozgásairól van szó, tehát ebben a háromszögű konstrukcióban hogyan mozog az egyes rendszereknek az állapota, és eléggé meg voltam győződve arról, mondjuk most a múlt télen, hogy ez már eljutott arra a pontra, hogy csak forradalommal lehet megváltoztatni. Forradalom-e az, ami történt, vagy ami történik?
1: Mi jobban szeretjük Magyar Bálinttal a demokratikus áttörés kifejezést. A forradalom az nagyon erősen ahhoz
0: kapcsolódik. Színes forradalom, úgy értem, békés.
1: Nagyon más jelenségekre alkalmazzák a színes forradalom, vagy pláne a mindenféle jelző nélküli forradalom kifejezéseket. Most nem akarok definíciós vitákba belemenni, de szerintem demokratikus áttörésről beszélni azért pontos, mert hogy 2010-11 tekintetében autokratikus áttörésről beszéltünk. Az volt az a pont, amikor, ha tetszik, egy rendszerváltás zajlott le, hiszen átmentünk a liberális demokráciából a patronális autokráciába. Átmentünk egy több piramisos nem patronális rendszerből egy piramisos patronális rendszerbe. Ez volt az a... és ennek a mintájára beszélhetünk demokratikus átmenetről. Amikor az egyközpontú rendszer széttörik, és hirtelen több központúvá válik. Az a pillanat, amikor nem marad meg ez az autokrácia, hanem egy demokratikus akarat, egy személy, egy mozgalom végső soron le tudja váltani ezt a rendszert, és át tudja venni a hatalmat ettől a rendszertől.
0: Ki tör át? Melyik az a erő, amelyik áttör?
1: Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ehhez szükség volt, ehhez számos szereplőre szükség volt, hogy ezt a rendszert le lehessen váltani. Nem véletlen az, hogy az Orbán rendszer 16 évig fent tudott maradni, hiszen folyamatosan manipulálta a politikai versenyt és annak a feltételeit. Nem csak az intézményi környezetet, mint amilyen a választási rendszer, hanem a konkrét szereplőket is, mint a különböző ellenzéki pártok, akiket megpróbált marginalizálni, partvonalra szólítani, domestikálni, háziasítani, megpróbált likvidálni adott esetben, ha nem is fizikailag, de pénzügyileg, gondoljunk arra, amikor a Jobbik hirtelen elér 20% körüli eredményt, akkor az ÁSZ megbünteti őket és komoly pénzbírsággal sújtja, és megjelennek a különböző kamupártok is, amelyek ugyancsak a politikai rendszernek, illetve a politikai versenynek a megzavarására törekszenek. Tehát a rendszernek a saját mozgásából is következett az, hogy ilyen sokáig nem lehetett leváltani, és nagyon sok szereplőnek az együtt mozgására volt ahhoz szükség, és a együtt működésére volt ahhoz szükség, hogy végül le lehessen ezt a rendszert váltani. Ez hozzátartozott, amiről beszéltem, hogy egyáltalán a körülmények ezt megengedték, mert nem volt annyira kemény az autokrácia. De ki kellett használni ezeket a kereteket, ki kellett használni azt, hogy tulajdonképpen még van itt esély valamilyen váltást elérni. És ehhez szükség volt nem csak a megfelelő puha autokráciára, hanem a megfelelő pillanatra, a megfelelő személyre és a megfelelő stratégiára. Mindezekre egyszerre szükség volt. Tehát a megfelelő puha autokráciáról beszéltem, az a körülmények. A megfelelő pillanat, ha nem kell hosszan beszélnem, 2024, amikor egyszerre találkozik egy gazdasági válság és egy morális válság. Amikor egyszerre van gazdasági leállás és hatalmas infláció, és egy morális válság a kegyelmi botránnyal. És látjuk azt, hogy 150 ezer ember kimegy az utcára az influencereknek a tüntetésére, miközben a hagyományos ellenzék, a régi ellenzéki szervezett tüntetés, arra 1500 ember megy el. Tehát ez az a pont, ahol egy óriási vákum keletkezik. Nagyon nagy rendszerváltó kereslet van, de nincsen rendszerváltó kínálat. Ez az a vákum, amiben Magyar Péter hirtelen be tud lépni, és amelyet ő képes saját mozgalmába becsatornázni. Ez vezet oda, hogy egy megfelelő szereplőre is szükség volt. Nem volt az elég, hogy a megfelelő pillanat, kellett a megfelelő szereplő is. És most nem arról szeretnék beszélni, hogy Magyar Péternek milyen személyi kvalitásai vannak, hogy karizmatikus, hogy mennyire teherbíró, ezek is természetesen fontosak, de ennél érdekesebb az, hogy a Fideszből jön. És ez miért jelent számára előnyt? Ez egy paradox helyzet, hogy miért jelent ez számára előnyt. Szerintem ez három szempontból jelentett neki előnyt. Először is abból a szempontból, hogy óriási figyelmet generált rögtön az ő fellépése. Ahogy megjelenik a Partizán stúdiójában 2024. februárjában, napok alatt milliós nézettséget ér el az ő interjúja, mint az, aki hirtelen kitör ebből a rendszerből, és aki bizonyos értelemben a szimbólumává válik ennek a rendszernek a lebontásának, vagy az összeomlásának. Mindenki érzi, hogy recseg ropog a rendszer, és azt látjuk, hogy valaki belülről jön, és szembefordul ezzel a rendszerrel. Ez önmagában egy hitelességet generált az ő számára. Második ok, ami miatt ez számára előnyös volt, hogy insiderként tekintettek rá, anélkül, hogy ő benne lett volna a korrupt felhalmozásnak a rendszerében. Anélkül, hogy ő milliárdokat halmozott volna fel magának. Természetesen lehet arról, mindenféle ügyek vannak, hogy kisebb-nagyobb, inkább kisebb ügyekben benne volt, de a lényeg az, hogy ő nem Mészáros Lőrinc volt, és nem Tibor István volt. Ő nem a rendszernek a legnagyobb haszonélvezői közé tartozott. Ő nem a maffia rendszerben, ő nem kapott milliárdokat ebben a maffia rendszerben, nem jutott cégeknek a sokaságához, nem épített, nem a családja nem gazdagodott meg olyan módon, ahogyan a fogadott politikai családban gyakorlatilag alig tudunk megnevezni olyan szereplőt a Orbán Viktor körüliek közül, akinek a anyja, apja, veje, lánya, férje, akárkie ne gazdagodott volna meg ugyanúgy. Tehát anélkül, tehát el tudták tőle fogadni azt, hogy ő egy insider, és hogy belső tudással is rendelkezik ennek a rendszernek a működéséről. És ez vezet el oda, ami a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ő tudta, hogy mivel áll szemben, és tudta használni egyrészt a maffia állam fogalmát, másrészt a nemzeti jelképeket.
0: Ő hogy érti a maffia államot?
1: Amikor ő elkezdte használni a maffia államot, akkor ő ezt egy átfogó üzenetként használta. És ez nagyon elkülöníti attól, ahogyan a korrupcióról beszéltek ő előtte a különböző ellenzéki szereplők. Korábban az ellenzéki szereplők egy csapdában voltak, felfogásbéli csapdával, a saját csapdájukban, ugyanis, hogyha megnézték a közvélemény kutatásokat, és megkérdezték az embereket arról, hogy mi a legfontosabb probléma számukra az életükben, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy az egészségügy, az oktatás, a szegénység, az infláció, és a korrupció az 4/5. Helyen volt általában ezekben a felmérésekben. Ebből azt szűrték le, és ezt hallhattuk az elemzőktől millió esetben, hogy az emberek beáraszták a korrupciót. Hogy ez őket nem érdekli, nem erről érdemes beszélni, de nem ezt kell a középpontba állítani, mert ezzel nem lehet választást nyerni. Ehhez képest, ha fölteszik a következő kérdést, és Magyar Bálint többek között elérte azt, hogy ezt a kérdést is feltegyék, és a Mediának a különböző kutatásaiban erről is volt szó, feltették a következő kérdést, hogy rendben van, az egészségügy a fő probléma. De miért nem oldják meg ezt a problémát? Az emberek kétharmada azt mondta, hogy azért, mert ellopják a pénzt, vagy mert csak a hatalom érdekli őket. Tehát a maffia állami működést látták mögötte. És természetesen, hogyha valakinek akut problémája, például mondjuk COVID alatt valakinek a szerette édesanyja mondjuk meghal egy kórházban, vagy egy kórházi fertőzésben meghal, akkor azt fogja mondani, hogy az egészségügy az ő fő problémája, és az a fő gond, amit meg kéne oldani. De hogyha megkérdezik, hogy miért nem oldották meg, és miért történt meg ez a tragédia, akkor azt fogja mondani, hogy azért, mert ellopták a pénzt, vagy mert nem érdekli őket, mert csak a hatalomra koncentrálnak. Tehát Magyar Péter ezt ismerte föl, hogy valójában a korrupció a közös nevező. És ez az, amivel az egymástól elszigetelt ügyeket, legyenek azok a nagy ellátórendszerek, legyen az az infrastruktúra, vasút, bármi, szegénység, gazdaság, mindent vissza tud arra vezetni, hogy ezek valójában ellopják a pénzt, valójában a maffia állami működés, a maffia állam maga az, ami mindezt okozza. És ez azért is volt nagyon fontos, mert ezzel ő fölül tudott emelkedni az ideológiai törésvonalakon. Beszélnek arról, hogy ő jobboldali, ő maga is többször elmondta, hogy ő egy jobboldali ember, hiszen ilyen a neveltetése, most nem menjünk bele abba, hogy mit jelent a jobboldal, de értjük, hogy miről beszélünk, hogy egy fideszes valaki volt, és ehhez a kultúrkörhöz tartozó háttérben nevelkedett, ebben a közegben volt az ő politikai szocializációja. Azonban a kommunikációja, amikor maffia államra beszél,

0: Most rendben van, hogy a korrupció azok, de a könyvetekben úgy van leírva, hogy a gazdaság, ami ebben a szerkezetben működik, az a nem piacgazdaság, hanem kapcsolati gazdaság.
1: Igen.
0: Ezt elég nehéz átlátni alulról, akár kisvállalkozói szemmel. Na most szerinted mennyi az esélye és mi kell ahhoz, hogy a kapcsolati gazdaság, mondjál majd egy definíciót róla, helyébe piac, valódi piac és versenygazdaság lépjen Magyarországon, ami a növekedésnek és a fejlődésnek a garanciája, az alapja.
1: A kapcsolati gazdaságról tulajdonképpen akkor beszélünk, amikor a politika és a gazdaság összefonódik, és a gazdasági szereplők, a sikeresség az a politikai szereplőktől függ. Ebben az esetben ennek természetesen számos formája lehet, nem csak a maffia állami formája, de most pontosan az a rendszer, amiről beszéltem, a patronális rendszer, az, hogy az állam és annak a fő vezetője állami eszközökkel hozza létre a saját oligarchiáját, ez egy olyan függőségi hálózatot hoz létre, amelyben a gazdasági teljesítmény az tulajdonképpen másodlagossá válik, és nem a piaci verseny határozza meg azt, hogy ki az, aki tulajdonhoz jut, vagy megtarthatja a tulajdonát, hanem a kegyúrnak.
0: Hát a politikai hatalomhoz való közelség.
1: Annak a, igen, és különösen a személyes döntés. A személyes döntésén múlik a patronusnak, a csúcspatronusnak, hogy ki az, aki gazdasági hatalomhoz is tud jutni, hogy így fogalmazzak. Tehát egy ilyen típusú rendszernek, ugye a leváltásáról, vagy ennek a lebontásáról kérdezte, ha jól emlékszem, bocsánat, csak hogy visszakérdezek. Tehát, hogy a
0: lebontása,
1: átalakítása. Az egyik fontos eleme ennek az, hogy ez tovább, hogy ez tovább ne kapjon további erőforrásokat. És ebben nagyon sokat segít az, hogy nem pusztán kormányváltás volt, hanem egy alkotmányozó többséget tudott a Tisza maga mögé szerezni. Ami azt jelentette, hogy a Fidesznek tulajdonképpen minden állami pozícióból, minden állami erőforrás feletti kontrollpozícióból kikerülnek az emberei. Amennyiben ezt meg tudják csinálni, akkor ez azt jelenti, hogy el tudják vágni ennek az oligarchiának és ennek a kapcsolati rétegnek a teljes vagyonfelhalmozását, a teljes további etetését, hogyha tetszik. Ez sokkal nehezebb lenne, hogyha csak egy feles többsége lenne, de mivel kétharmados többség, ezzel teljesen ki lehet söpörni. És ez nagyon fontos, hogy ez szemben áll a hagyományos maffiával. A maffia állam nem a hagyományos maffia. Nem azt jelenti, és nem is azt jelenti, hogy a maffia az, ami beférkőzik az államba, hanem az állam maga kezd el maffiaként működni. De ez azt is jelenti...
0: Szlovákiában megjegyzem. Szlovákiában erre volt példa.
1: Hogy a maffia férkőzik be az államba. De amikor itt a teljes államgépezetet veszik át, és egy autokratikus áttörést követően autokratikus hatalom segítségével rendelik maguk alá a teljes államgépezetet, és működtetik annak minden ágát maffiaszerűen egy bűnszervezetnek a részeként. Na ez az a rendszer, ennek a rendszernek a lételeme az, hogy az államot kontrollálni tudja. Az állami működés nélkül, az állami hatalomnak a teljes birtoklása nélkül nem képes működni. És ezáltal, mivel ezt elveszíti, és ez teljesen kicsúszik a kezéből, a teljes maffia hálózat összehuppan. És nem tud tovább működni. Ez adja az elszámoltatásnak, illetve ennek a kapcsolati gazdaságnak a lebontásának a kiinduló pontját. Ez adja a legfontosabb elemét annak, hogy miért lehet leszámolni ezzel a kapcsolati gazdasággal. Ugyanehhez kapcsolódik az is, hogy Orbán Viktor, aki hatalmat tudott gyakorolni e felett a hálózat fölött, az nem tud, nincs továbbá az a hatalom a kezében, az az államhatalom, amivel ő jutalmazni és büntetni tud. És képes arra, hogy egyesektől elvegyen tulajdonokat, másoknak pedig adjon tulajdonokat. Enélkül a hatalom nélkül sokkal könnyebben önállósulnak azok a szereplők, akiket ő eddig függésben tudott tartani, és ezek különböző stratégiákat kezdenek elkövetni. Van, aki megpróbálja kimenekíteni a vagyonát. Van, aki előre menekül idézőjelben, és már előre felajánlja a vagyonát, mint a Balási az államnak. És ez még csak két stratégia, és számos egyéb módokon próbálnak valahogyan vagy túlélni, vagy megpróbálni kiegyezni ezzel a rendszerrel, vagy elmenekülni ezzel a rendszer arról. És ennek és ezt követi, tehát először ezt kell látni, hogy ez a maffia rendszer tulajdonképpen mintha a csontvázát vesztette volna el, és egyszerűen csak összehuppant volna.
0: Mint egy meghúzza.

0: mint egy medúza, pontosan, nagyon szép hasonlat, mint egy medúza, amit kiveszünk a vízből, és hirtelen összecsuklik. És erre jön rá az, hogy az állam maga is, a jelenlegi vezetés maga is nagyon érdekelt az elszámoltatásban. És nagyon érdekelt abban, hogy ezeknek a szereplőknek utána menjenek. Erre hozzák létre a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalt, és erre indul el tulajdonképpen ez a teljes művelet, amit tisztító tűznek nevez Magyar Péter. És amire a maffia államnak a fogalmát használja, ha tetszik, igazolásként, vagy ezt használja diagnózisként, amire terápiának amire terápiaként tálalja a tisztító tüzet.
1: Hát nem tudom, hogy mikor ez a műsor elhangzik, mi lesz a pillanatnyi helyzet. Megkérdezhetem azt, hogy mennyire látod ezt esélyesnek?
0: Szerintem én esélyesnek látom azért, mert rendkívül nagy jogköröket adnak ennek a vagyonvisszaszerzési hivatalnak. A vagyonvisszaszerzési hivatalnak az a nagy jogköre és felhatalmazása, amivel utána tud menni ezeknek a különböző szereplőknek, betekinthet különböző iratokba, magához vonhat szakértőket a legkülönbözőbb állami szervektől, a rendőrségtől kezdve a NAV-on át minden szervtől. Ez elvileg a kezébe helyezi azokat az eszközöket, amivel lehet utána menni annak, hogy visszaszerezzék azokat a pénzeket, amiket az állam kifizetett. És nagyon szeretném itt aláhúzni, hogy azért is látom ennek lehetőségét, mert ezeknek az akcióknak a nagy része, már most a korrupt akcióknak, a nagy része igenis törvénytelen volt. Amikor arról beszélnek, hogy törvényesítették a korrupciót, hogy tulajdonképpen itt minden le volt papírozva, ez valójában, ezt a fideszesek maguk is tudták, hogy nincs így. Ezért kellett elfoglalniuk az ügyészséget. Ezért kellett egy saját ember, aki megakadályozza azt, hogy különböző ügyek végigmenjenek, vagy különböző nyomozások egyáltalán elinduljanak. Mert hogy ők pontosan tudták, hogy ha azok elindulnának, akkor kiderülne, hogy itt komoly törvénysértések valósultak meg. És ez az eseteknek számtalan esetében előfordult, már csak azért is, amiről még a műsor elején beszéltünk. Hogy ez egy informális rendszer, és folyamatosan át kellett lépniük a formális kereteken és a formális határokon azért, hogy az informális céljaikat, a informális korrupt céljaikat tudják szolgálni. Tehát itt törvénysértéseknek a folyamat sorozata az, ami megvalósult, és most, hogy lehetőség nyílik ennek a kibontására, vagy ennek lehetőség nyílik ennek utána menni, így én valódi esélyét látom annak, hogy ténylegesen elszámoltatásról, vagy, hogy egyszerűen fogalmazzak, igazságszolgáltatásról tudjunk beszélni, annak a végre az az igazságszolgáltatás, ami eddig blokkolva volt, az most végre elindulhat.
1: Folytassuk itt. Most következik egy viszonylag új zene, idei Cardinals nevű ír zenekartól a Masquerade, azaz Állarcos Bál Maskarádé című dal. Abból az alkalommal most jöttem vissza Írországból, nagyon tanulságos volt. Ott nincs nagy korrupció, vagy nem olyan. Erről majd beszéljünk egy picit. Tehát következik a Cardinals.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Madlovics Bálint politikatudós, és a maffiállamról beszélgetünk. Ott hagytuk abba, hogy mik az esélyei a kapcsolati gazdaság lebontásának. Az igazságszolgáltatás az növeli elő, tehát az igazságszolgáltatástól hogyan, vagy igazságtételtől hogyan vezet az út a vállalkozó kedvig, az innovációs kedvig?
1: Hát ez már nem a rendszer, az előző rendszernek a lebontásáról szól, hanem az új rendszernek a felépítéséről.
0: Engem ez foglalkoztat.
1: Ez abszolút megértem, és valóban én szívemnek is ez rendkívül fontos téma, és hát nyilván mindenki, aki itt Magyarországon él, annak nem csak az a lény, nem csak az a fontos, hogy az előző rendszer el legyen takarítva, és annak az elemeit lebontsák, hanem hogy ténylegesen egy szabadabb országban éljünk, és ennek aztán az intézményi környezetét is megteremtsék. Hogyan lesz ebből a vállalkozó kedv? Azt gondolom, hogy ennek először is a legfőbb alapja, vagy legfőbb kiinduló pontjának annak kell lennie, hogy ne legyen az a fajta állami beavatkozás, amelyik az előző 16 évben jellemezte ezt a rendszert. Az előző 16 évben nem olyan állami beavatkozások voltak, mint amit szoktunk látni nyugati országokban, például Írországban, amit említettél. Ezekben az országokban ugyanis normatív beavatkozások vannak, ami azt jelenti, hogy egész ágazatokat, vagy bizonyos szektorokat vonnak be a különböző szabályoknak a hatája alá, és mindenki, aki megfelel bizonyos kritériumoknak, például abban a szektorban működik, az beleesik, ha tetszik, egy személytelen szabályozás történik. Nagyon egyszerű példa, amikor például vámokról beszélünk, arról most bőségesen lehetett beszélni, Donald Trump nagyon szereti ezeket a vámokat, de ennek elég nagy hagyománya van Amerikában is. Na most, hogyha Amerikában kivetnek például az acélra egy vámot, akkor az a teljes hazai acéliparnak előnyös. Az ottani szereplőknek ez előnyös. De olyan vámot nem lehet tervezni, amit csak az én haverom acélkohójának kedvez, de az ellenfelem haverjának, az acélkohójának már nem kedvez. Tehát ez jelenti a normativitás, amikor az előnyöket nem lehet személyekre vagy vállalatokra leszűkíteni. Ezzel szemben, ami itt volt, az, hogy személyekre leszűkített, nem normatív, hanem diszkrecionális beavatkozások voltak. Konkrét személyre vagy vállalkozásra való jutalmak és büntetések határozták meg ezt a rendszert. És ez azért nagyon káros. Ez nem csak azért káros, mert hogy magában egyes szereplőket felemel, másokat pedig letaszít. Tehát nem csak azoknak káros, akik benne vannak magában ebben a rendszerben, vagy közvetlen kapcsolatba lépnek vele, hanem azoknak is, akik nem. Azoknak is, akiknek nincsen a rendszerhez közvetlen közük, hiszen ők is látják, hogy bármikor belekerülhetnek ebbe a helyzetbe. Hogy bármikor, hogyha ők például túl nagyra nőnek, akkor megjelenhet náluk a táskás ember, és megjelenhet náluk a hatalom embere, és azt mondhatja nekik, hogy add el a céged. Tehát hirtelen arra vannak ösztönözve, hogy ne a tényleges termelést maximalizálják, hanem az ő vonzerejüket minimalizálják. Az ő értéküket kezdjék el minimalizálni a ragadozó államnak a szemében.
0: Ne növekedjenek.
1: Ugye ismert egyébként a jelenség posztszovjet országokban, ott van is egy ilyen mondás, hogy az a cég, amelynek profitja van, annak rossz a könyvelője. Tehát nagyjából ez a felfogás, amelyik arról szól, hogy nem szabad, hogy a vállalkozónak erre kell tulajdonképpen figyelnie. És ez az, ami egy rossz mechanizmust vezet be a gazdaságba. A gazdaságnak, a piacgazdaságnak az lenne a lényege, nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy verseny legyen,
0: és a verseny nyerességet
1: érjenek el azáltal, hogy jobb árut adnak jobb áron. És hogy erre optimalizáljanak, hogy nekik a vevőknek kell megfelelniük, és azzal tudnak kitűnni a versenytársaik közül, azzal tudják meggyőzni a vevőket, hogy ő rájuk költsék a pénzüket, ne pedig a versenytársakra, hogy jobb árut adnak jobb áron. Amikor hirtelen a gazdasági létnek és a gazdasági létezésnek nem ez válik a feltételévé, nem az, hogy a jobb árut jobb áron versenyében meg tudok-e maradni, hanem hogy bekerülök-e a ragadozó állam táplálékláncába, akkor egy teljesen más motiváció, teljesen más cselekvésekre kezdenek ösztönözni. Tehát az ezt tartom az elsődleges, legfontosabb dolognak, hogy ez a fajta gazdasági beavatkozás megszűnik. Ha ez a fajta gazdasági beavatkozás megszűnik, akkor ezek a rossz ösztönzők is megszűnnek ebben a gazdasági szerkezetben, és lehetőség nyílik rá, hogy a szereplők azok a tényleges piaci működéshez kezdjenek el optimalizálni. Ehhez aztán persze arra is szükség lenne, hogy általában csökkenjenek az állami beavatkozások, hogy általában még a normatív beavatkozásokra se bazírozzanak, és az állami pénzekre, de ez már természetesen nagyon messzire vezet, egy kicsit túl is azon, mint ami a mi posztkommunista rendszer határozónkban benne van.
0: Hogyan látod az Európai Unió szerepét ebben a maga elég kemény szabályozhatnékjával? Most tegnap például a dühöngés tárgya az a Chat Control 2 volt. Chat Control 1 és Chat Control 2 volt, amiről Magyar Péter elég sajátosan nyilatkozott. Most a felvétel tegnapjáról beszélek.
1: Igen. Az Európai Unióban is nem véletlen például, ez most egy másik téma, ami eléggé foglalkoztatja az EU-t, hogy észrevették, hogy valamilyen oknál fogva az óriás cégek a világon, azok nem európaiak. Hogy Európában olyan óriás tech cégek, amiknek létezniük kéne, vagy amiknek föl kéne nőniük piaci alapon, és világszinten működni, és fogyasztóknak a millióit, vagy akár 100 millióit kiszolgálni, ilyen talán a svéd Spotify van egyedül, itt valahol, itt Európában, de az összes többi, a Google, az Apple, az Amazon, ezek mind amerikaiak, vagy ha más ilyen nagy célket találunk, akkor szintén Európán kívül kell keresgélnünk.
0: És főleg ott vannak Hírországban az európai lerakatai.
1: Igen, persze. És igen. Vagy a Meta, vagy ezek az összes ilyen nagy cég, ezek Európán kívül tudtak felnőni. És ez már európaiaknak is feltűnik, és a helyi versenyszabályozóknak is elkezd keresni annak az útjait, hogy hogyan lehetne valahogyan az európai szabályozásokat is módosítani annak érdekében, hogy itt is létre tudjanak jönni világszinten versenyképes cégek, és hogy nem mindenki csak a helyi kis piacára fókuszáljon, hanem nemzetközi méretekben is tudjon növekedni. Tehát azt én gondolom, hogy az Európai Uniónak sok behoznivalója van ezen a téren. Sok behoznivalója van versenyképességnek a terén, sok behoznivalója van annak a terén, hogy kevesebbet szabályozzon, illetve hogy akár a közvetlen támogatásokra is, hogy sokkal piacibb rendszert hozzon létre a sokkal államibb rendszerek helyett. Itt Magyarországon viszont az az érdekes, hogy az Orbán rendszer alatt egy kimondottan negatív szerepe volt az Európai Uniós pénzeknek. Ugyanis ez tulajdonképpen ez egy ingyen pénzt jelentett az Orbán kormány, az Orbán rendszernek, a teljes fogadott politikai családnak.
0: Magyar kőolaj.
1: Olyan volt, mint Oroszországban a kőolaj, ami egy saját befektetés nélkül, saját innováció nélkül rendelkezésre álló erőforrás, amit le lehet fölözni folyamatosan, és abból etetni lehet a teljes hálózatunkat. Ez itt Magyarországon az Európai Uniós pénz volt, és erre a rendszernek borzasztó nagy szüksége volt, ugyanis ezzel nem csak a saját oligarcháit tudta hízlalni, hanem a vállalkozóknak is igen nagy körét. Egyfajta, szoktak beszélni néha a lecsorgásos gazdaságról, a trickle-down economicsról, amit aztán sokan félreértenek, kigúnyolnak, stb. De itt tulajdonképpen egy korrupt trickle-down volt, egy korrupt lecsorgás, amely arról szólt, hogy ezek a vállalkozók is, mint alvállalkozók, vagy mint kis helyi emberek, sikeresen hozzájuk Európai Uniós forrásokhoz, vagy annak legalább egy részéhez. Valamennyire ők is tudnak gazdagodni ebben a rendszerben, hogyha megtalálják benne a helyüket. Amikor 2022. decemberében megállnak ezek az uniós pénzek, akkor ezek is éhen maradnak, ezek eddig a rendszerben a helyüket vállalkozók.
0: Kezdődött a rendszer anyagát.
1: És ezért, és ez hozzájárul ahhoz, amiről beszéltünk, hogy a rendszerváltó kereslet, hogy a rendszerváltó kereslet az hirtelen megjelenik. De aztán, mint ahogy mondtam, szükség volt arra, hogy a megfelelő személy ezt egy mozgalommá alakítsa, és létrehozza azt a országos szintű mozgalmat, ami ezeket a különböző elégedetlenségeket képes aztán egy irányba csatornázni. Tehát amit ebből ki akartam hozni, hogy tehát a vállalkozók, tehát az Európai Uniós pénzeknek volt egy ilyen rendkívül negatív hatása rendkívül negatív hatása az autokrácia fenntartásában. Most a Magyar Péternek egyik fő üzenete és fő tevékenysége éppen az, hogy ezeket az Európai Uniós pénzeket megszerezze, vagy visszaszerezze, de természetesen az ő esetében már nem egy autokráciának a fenntartása a cél. Tehát ebben az értelemben nem gondolom azt, hogy ő saját oligarchákat akarna növeszteni, már csak azért sem, mert, és ez egy fontos dolog, hiszen arról beszélhetünk, hogy te is említetted, hogy hogy hát nagyon hasonló ez a rendszer, hiszen itt is kétharmad van, nagyon egy kézben összpontosul a hatalom, de egy komoly nyomás alatt van Magyar Péter annak a tekintetében, hogy hogyan használja például ezeket az uniós forrásokat, és hogy hogyan használja a államhatalmát. Az egyik nyomás a belföldi, a másik a külföldi nyomás. Belföldön van egy nagyon heterogén szavazótábor, ahogy említettem, ezek jobbtól balig, konzervatívoktól liberálisokig, mindenki van benne, és ezek a szereplőket, ezeket a szereplőket egy dolog tartja össze, a maffia állam elleni harc. És az, hogy lebontsák ezt a korrupt rendszert. Tulajdonképpen erre tudta őket összehozni egy frontá az Orbán rendszerrel szemben. Ha most ő hirtelen elkezdene saját oligarchákat nevelni, saját maffiállamot építeni, akkor szétesne ez a szavazóbázisa. Ez egyáltalán nem olyan szavazóbázis, mint hogy teljesen kritikátlanul állnának Magyar Péterhez, vagy hogy teljesen, hogy mindent elnéznének neki. Ezt láttuk egy sokkal kisebb ügyben, amikor oktatási miniszterről volt még szó, és hogy esetleg Grubovszky Rita lehetne az oktatási miniszter, azonnal nagy felháborodás és olyan szintű visszajelzés, visszacsatolások történtek, amire Magyar Péter kénytelen is volt aztán visszalépni. Tehát ez azt mutatja, hogy a tábor az egyáltalán nem kritikátlan vele szemben, és ha egy ilyen marginális, ha tetszik, nem maffia állami ügyben is hajlandóak voltak kritikát megfogalmazni, még ezt sem nézték el neki, akkor különösen nagy ellenállást váltanak ki, hogyha ő saját maffiállamot kezdene el létrehozni. Tehát az uniós pénzeket erre nem tudná használni. Tehát ebből a emiatt a nyomás miatt sem. És másik oldalon maga az unió is azzal a feltétellel adja oda, hogy korrupciós intézkedések, joguralmi intézkedések történnek. Tehát mindkét oldalról az az elvárás ővele szemben, hogy ezt a kétharmados hatalmát ne úgy használja, ahogyan az Orbán rendszer használta, hanem demokratikus és demokráciának és piacgazdaságnak megfelelő módon.
0: Igen, nem tudom, mennyire veszi szigorúan Brüsszelben a dolgot, de ahogy olvastam, ezt a feltételrendszer rettentő kemény követelmények vannak, ez a bizonyos 27 szupermérföldkő, aminélkül nem kezdik el folyósítani a pénzt, és erről tudsz konkrétumot ennek az állásáról?
1: Annyit tudok, mint az átlag újságolvasó, tehát annál belső forrásaim nekem sincsenek
0: nincs,
1: arról.
0: Nincs. Én nem találkoztam részletes tájékoztatással ebben az ügyben.
1: Minden esetre látszik, hogy vagy beszélhetünk, ha már külső nyomásról beszéltünk, nem csak az unióról, hanem a piacokról is, amelyeknek nemzetközi piacok, amit látjuk a új államadósságnak a kamatainak a csökkenése, és a teljes, vagy akár a forint árfolyamának az erősödése, mindegy nagyon erős piaci bizalmat jelentenek, amit megelőlegeztek ennek az új rendszernek. Ezt ugyancsak alávágná, és ugyancsak összetörné akkor Magyar Péter, hogyha hirtelen, hogyha nem felelne meg ezeknek a kritériumoknak, hogyha ő egy Orbán 2.0 rendszert akarna létrehozni.
0: Még egyszer kérdezem tőled, ami most Magyarországon zajlik, az a forradalomnak egy változata? Mondhatjuk úgy, tudom, hogy demokratikus áttörés, ez tény. Én nem látom világosan, hogy meddig megy ez az áttörés, tehát a demokratikus politikai intézményrendszer mennyiben erősödik meg. Szerinted forradalmi változásnak nevezhető-e?
1: Vannak kollégáim, egyébként szeretném megemlíteni, hogy én most Magyar Bálinttal a CEU Demokrácia Intézetében dolgozom, és ott vannak olyan kollégáim, mint például Bozóki András, akik a választási forradalom kifejezést használják, és ezzel akarják azt kifejezni, hogy itt nem egy egyszerű választásról van szó, nem pusztán arról, hogy egy kormányváltás következik be, és ahol csak a szereplők cserélődnek, hanem a teljes intézményrendszer változik meg, illetve az előző rendszer, ahogyan előbb definiáltuk, formális és informális intézményrendszer is összetörik, és ennek a helyére akarnak valami teljesen más létrehozni. Én továbbra is kitartanék amellett, hogy demokratikus áttörésről beszéljek, most a forradalom szót nem hoznám be ide, de tartalmi értelemben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk, hiszen arról van szó, hogy forradalom szó használata is arra szolgál, hogy kifejezze azt, hogy itt egy rendszerváltás történik. És magam is rendszerváltásról beszélek. Rendszerváltást él át ez az ország akkor, amikor egy patronális autokráciából demokráciába megy át, amikor a patronális autokrácia helyett demokratikus rendszerű létre. Tehát ilyen értelemben szerintem nincsen nagy tartalmi különbség köztünk.
0: Ne lovagoljunk a szavakon.
1: Igen.
0: Nagyon szépen köszönöm Madlovics Bálintnak, hogy eljött a stúdióba. Kellemes nyarat, további nyarat kívánok a kedves hallgatóknak. Ez volt a Sznobok órája, a morcos műsor másként mondolkodóknak ezúttal felvételről. És búcsúzóul kedvenc zenekaromtól, a Tedeschi Trucks Bandtől egy ilyen álmodozó szám, saját szerzeményük, Midnight in Harlem, azaz éjfél Harlemben, és akkor ezzel zárjuk.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszon növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
1: Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítési folyamataiban is visszaköszön majd.
0: Ezek voltak a hírek.

amikor már évek óta úgy kelsz föl, hogy minden áldott nap, minden csatát meg kell nyerni. Mindig be kell bizonyítani, hogy te vagy a legjobb. Nagyon elkezdtem félni, hogy mi van, ha nem én vagyok a legjobb. Nem akartam félni.

Rocks.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszon növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
1: Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítési folyamataiban is visszaköszön majd.
0: Ezek voltak a hírek.

Ez a Tilos Rádió FM 90,3, és benne Igor Butaszerda című hétfő délutáni műsora után Bosszabomgyi a Tomanekkel 3-tól 5-ig. Pénteken töltötte be a közösségi rádiónk Tilos Rádió a 35. életévét, úgyhogy aki ezt megünnepelné velünk közösen, azt várjuk szeretettel jövő pénteken, szeptember 4-én a Dürer kertben, ahol 4 helyszínen lesz egy csomó program, például koncertekben Márton és Mártonez, aztán Bújdosó Oktet és Gentry Sultán, utóbbiban Bújdosó János és mások is fel fognak lépni így, úgyhogy jó koncertekre lesz kilátás, lesz pezsgő, torta, tombola, és 4 helyszínen nagyon-nagyon sok DJ estétől, kora délutántól hajnalig, és aki nem bírna, és bugi lenne a lábába, az most pénteken is kinézhet a Dürer kertbe, ahol beugró DJ, és jó magam fogunk DJ-zni mindenféle pörgető dolgokat, úgyhogy Selection és Bosszabomgyi ott is találkozik. Mára pedig behoztam 16 olyan jazzlemezt, ami még nem járt a műsorban, valószínűleg több ilyen jazzműsor is jön a következő hetekben. Lesz majd Lee Morgan, Stanley Turrentine, Jackie McLean, Kenny Barrell, Grant Green, Oscar Peterson, Stan Getz, Gary Mulligan, Miles Davis és egyebek, szép melódiák és hardbop ütemek és istenek. Szokás szerint a chat.tilos.hu oldalra írom, hogy mi hallható. Tilos Rádió, FM 90,3.

Ez Attila Sádió FM 90,3 és benne Bossa Bomgyi utolsó percénél jártam, amikkel Jackie McLean-től szólt az On the Nile, Charles Oliver Níluson című szerzeménye, ezzel Jackie McLean, Jack Knife lemeze lett az egyetlen egy ma, amiről kettő felvétel is szólt az adásban, minden másról csak egy, de ahogy említettem is a cseten, erről a lemezről például az összes felvételbe fért volna a műsorba, illetve hoztam ma egy másik lemezt is, ami Hank Mobley, Donald Byrd, Lee Morgan és Horace Silver nevével fémjelzett. Arról is az összes szám bekerülhetne, és valójában a felső sort, a 16 lemezből a felső 8-at, azt még valamikor majd hozom. Amúgy is jönnek ilyen jazzhetek még a műsorban, és még megragadom az alkalmat két program ajánlóra, hogy egyrészt most pénteken a Dürer kertben beugró DJ Laci és jómagam fogunk DJ-zni mindenféle pörgető zenéket, úgyhogy aki akar, az jöjjön, és egy hét múlva, tehát másfél hét múlva pénteken pedig megünnepeljük a most pénteki, illetve tegnap előtt az előtti 35. születésnapját a Tilos Rádiónak, úgyhogy gyertek és ünnepeljünk, ott lesz három koncert, Márton and the Martons, jobbnál jobb Márton zenészekkel, aztán Bújdos Oktet, Gentry Sultán, és nagyon-nagyon sok DJ négy helyszínen, Pesgő, Torta, Tombola. Ezek programajálók voltak, és akkor még csak egy-két percre jöjjön egy 56-os argentin nyomású Gary Mulligan lemez, hogy arról is szóljon valami. Aztán a hírek és a Majom a vízben című műsorunk. Szép nyarat mindenkinek, Tilos Rádió. Igen, a 35 éves Tilos Rádió. Tilos, sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A Norfolk és Norwich Egyetemi Kórház kutatói mintegy 1900 tanulmányt és 450 ezer személyi adatait átböngészve arra jutottak, megéri lift helyett a lépcsőzést választani. 35 és 84 év közötti alanyok adatait kísérték figyelemmel, átlag 14 esztendőn át. A Gráditch járók 39%-kal kisebb valószínűséggel hunynak el kardiovaszkuláris megbetegedésekben, kevésbé fenyegeti őket szívroham, stroke vagy szívelégtelenség. Ha otthon nincs lépcső, a munkahelyen csak van. Már pár emelet megmászása mérhető jótékony hatással bír, akár a koleszterin szintet is csökkenti, ám létfontosságú a rendszeresség és a kitartás. A lépcsőzéssel 5 éven belül fölhagyóknál ugyanis még nőtt is a szív- és érrendszeri kockázat. Figyelmeztet a Qubit. Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. A számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is Szikla Szilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234567, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó Államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG. A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memóriazavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek 2 órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint 2-szeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen.
1: Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért.
2: Mi senkit sem hagyhatunk az út szélén.
3: Butaság.
4: Biztos jó munkás ember.
5: Ez az ezer év jobbágyi mentalitás, erre lehet építeni Magyarországon.
6: Nagyon sajnálom, nyaljátok ki a senkemet, ha nem tetszik. Hogyha ti csaltok, loptok és hazudtok, akkor nagyon sajnálom, nekem az nem tetszik. Mother should have trust the
7: government. Hogyha valamit nem szabad, a szabad lenne, értenem, és kételkednem is szabad, én kételkedem, értenem.

0: Sziasztok! Itt a Tilos Rádió Majom a Vízben című műsorának a mai adása, és egy kicsit rendhagyó műsorral készültünk, vagy rendhagyó felállásban vagyunk most itt a stúdióban. Ápoló nyaral Horvátországban, az úton is üdvözöljük. A stúdió vagy a stáb képviseletében én vagyok itt egyedül, Deczki Sarolta Sacó, vendégünk Károlyi Csaba és Fehér Renátó, és Renátó költészetéről, irodalmi tevékenységéről fogunk főképpen beszélni a mai műsorban. Először is mindenkinek ajánlom, hogyha még nem olvasta, akkor vegye kézbe a köteteit, kezdje el olvasgatni őket. Renátó volt amúgy bent egy pár hete már a műsorban, azt is hallgassátok vissza, hogyha gondoljátok, és próbálunk másfajta témákról beszélgetni vele, hiszen azóta azért nagy történések, nagy fordulatok voltak a mai magyar irodalomban, kultúrpolitikában, amiben Renátó nagyon otthon van benne az események sűrűjében, de először is kezdjük azzal, hogy kicsoda is ez az ember itt velem szemben. Fehér Renátó Szombathelyen született, 89-ben költő, író, szerkesztő, aféle irodalmi kultúrmunkás, akinek szinte mindenhez köze van a kortárs irodalomban. Per pillanat a József Attila emlékhelynek a vezetője. Nagy szokása, vagy jó szokása az, hogy választási évenként megjelenik egy-egy kötete. 14-ben jelent meg először a Magvető kiadónál a Garázsmenet című kötete, a második 18-ban Holt idény címmel. 22-ben jelent meg a Torkolatcsönd című szintén verses kötete, és az idei évben, 26-ban pedig egy prózakötet látott napvilágot tőle, a Merénylők fénykora. Eddig is egy gazdag pályáról beszélhetünk, főleg ugye, hogyha az irodalmi tevékenységét is hozzáveszünk, díjakat is jócskán kapott, és azt hiszem ezen a költői pályán nagyon fontos szerepet játszik az az időszak, amit Prágában töltöttél el 2016 őszén.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Hát volt jó sok, 12, 13, 15, 16, 18, ezek mind prágai időszakok voltak, és egyrészt a költői pálya, másrészt meg hát ennek a most megjelent könyvnek, a Merénylő fénykorának a vonatkozásában van egy erős szerepe a prágai történetnek.
0: Mielőtt Prágára rátérünk, azelőtt a szülőhelyről szeretnélek kérdezni, Szombathelyről, hogy van-e olyan, hogy Szombathelyhez, meg egyáltalán Vas megyéhez azért kötődnek irodalmi hagyományok, akár Ottlik Géza, vagy újabban ugye Agatha Christophe-ot szoktuk felfedezni, Szombathelyen van ugye a Bloomsday, tehát van egyfajta Joyce, Ulysses kultus is. Jelent-e számodra valamit, vagy jelent-e a kortárs magyar irodalomban, vagy számodra valamit a szombathelyiség?
1: Mindent jelent, és nagyon-nagyon sokat jelent. Én az irodalmi pályám kezdetétől valahogy ezt a szombathelyiséget, vagy ezt a lokális identitást, ezt a lokális tapasztalatot nyilván irodalmi szövegeken keresztül is meg akartam élni. Sznob és magányos kamaszként levettem a polcról a 86-os Ulysses kiadást, és elkezdtem olvasni a Szent Kuti fordítást. Nyilván nagyon sok mindent nem értettem belőle, de mondjuk a életem egyik első publikációja az az Életünk folyóiratban, a Szombathelyi Életünk folyóiratban jelent meg, körülbelül 20 évvel ezelőtt, és az Életünk folyóiratnak abban a vonatkozásban, a mai nap tapasztalatában is van jelentősége az életemben, hogy tavaly volt egy főszerkesztő váltás, amikor Vince Bence vette át ezt a nagy múltú Szombathelyi folyóiratot, és egy tulajdonképpen egy generációs lap, egy nagyon új szemléletű folyóirat kezdett el kialakulni, és ebben igyekszem a maga módján segítséget is nyújtani amolyan főmunkatársként, és ahogy a Bloomsday-t is említed, ugye évek óta éppen Vince Bencével a Bloomsday irodalmi szálának a szervezőiként vagyunk jelen, és ott kifejezetten van egy olyan program, és ez a szombathelyiséghez még határozottabban, vagy a kortárs irodalomban még határozottabban beköti a Bloomsday-t, aminek az a címe, hogy Szombathelyi emberek, ez egy zenés pódiumest, és olyan szerzőket igyekszünk erre hívni, akiknek van valamilyen szombathelyi kötődésük. Ennek következtében a vendégünk volt már Szabó T. Annától Tóth Kingán keresztül, Szíj Ferencen át Kustos Júliáig számos szombathelyi kötődésű szerző, és ugye a dublini emberek mintájára, a Joyce novellás kötet mintájára arra kérjük fel őket, hogy legendás szombathelyi embereket írjanak meg, tehát tulajdonképpen egy ilyen szombathelyi irodalmi tabló is épül a Joyce inspirációból.
0: elfelejtettem fölkonferálni, hogy hiszen voltál már vendégünk a műsorban, méghozzá pontosan én beszélgettem veled és Vajna Ádámmal, mint a Hívvíz szerkesztőivel. Ezt a nagyon fontos eseményt vagy tényt kihagytam a te életutatból, hogy a nagy sikerű és nagyon kedvelt Hívvíz folyóiratnak is a szerkesztője vagy. Eznek már jó másfél éve, hogy bent jártatok a stúdióban, akkor is elég viszontagságos hányatatott volt a lapsorsa, azóta mit tudunk róla?
1: Hát, hogy már nem viszontagságos és hányattatott, hanem megszűnt tulajdonképpen létezni, tehát, hogy azóta sem jelent meg lapszám, ugye akkor, amikor benn voltunk, akkor éppen egyik utolsó lapszámunkról is beszélgettünk. Nem jelent meg lapszám, és hát tulajdonképpen mind a szerkesztőtársam Vajna Ádám, mind az én életünk, vagy irodalom szervezői tevékenységünk, vagy irodalmi tevékenységünk talált magának más elfoglaltságot, tehát, hogy a kapacitásaink nem maradtak üresen. Amikor az életünk folyóiratról beszélek, akkor abba tulajdonképpen én egy picit nyilván a hévízes tapasztalataimat, a hévízes nosztalgiáimat, a hévízes szerkesztői hitemet is gondolnám belesegíteni. Hogy három évig csináltuk ketten Ádámmal, ugye előtte Cserna Szabó András, előtte pedig Szálinger Balázs voltak a lapnak a főszerkesztői. Félbeszakadt ez a történet, és én azt hiszem, hogy részünkről még lett volna ebben svung, rengeteg ötletünk volt, és azt hiszem, hogy sikerült egy nagyon autentikus, a társművészetekre is, vagy társadalmi kérdésekre is reflektáló lapot csinálni, de a magunk tevékenységében, Ádám most a Mestergaléria és közösségi térben dolgozik, én a József Attila emlékhelyen, igyekszünk valahogy a hévízes hagyományt is továbbvinni ezekben a munkáinkban.
0: Hát én most meg vagyok lepődve, és eddig nem ért még el hozzám ennyire konkrétan kimondva ez a hír, hogy ennek a folyóiratnak vége van.
1: Hát abban az értelemben vonom le ezt a következtetést, hogy két éve nem jelent meg, tehát ez a hosszú időszak, amikor nem jelentkezett lapszámmal, azt hiszem, hogy meghaladja a tetsz halottságnak a definícióját, és nincs is sem információm, sem arra vonatkozóan, hogy ennek lesz valamilyen folytatása.
0: Hát ugye a magyar folyóiratoknak a sorsa meglehetősen hányattatott, erről Károlyi Csaba is tudna beszélni hosszan, és egyáltalán az irodalmi élet bármelyik szereplője hosszan tudna erről beszélni, de ezt a zárójelent most ne nyissuk meg, mert nem megyünk haza máma.
2: Annyit, hogy mondjak, bocsánat, hogy az első publikációm nekem is az életünkben volt, képzeljétek el, csak 15 évvel korábban, talán 85-ben Garaci László első kötetéről, a plasztikról.
0: Prágáról még egy pár szót, hogy miért, ugye számodra fontos a közép-európaiság, fontos ennek a régiónak története jelene, miért pont Prága?
1: Én az egyetemen már a szakdolgozatomat is, amit a szamizdatról, a demokratikus ellenzékről, a demokratikus ellenzék folyóiratáról, a beszérőről írtam, valamilyen ilyen k-európai keretbe gondoltam ennek az áttekintését, vagy felmérni azt a regionális kontextust, amiben mondjuk a demokratikus ellenzék működött, és innen nézvést adódott, hogy vagy Lengyelország, vagy Csehország legyen az úti célja egy Erasmus pályázatomnak, és akkor a tanszéknek a kapcsolatai révén a Prágát lettem kénytelen választani, úgyhogy Prágába mentem, és akkor a Havel hagyományon, meg a Kártának a hagyományán keresztül olvastam bele magamat a korszakba, a korszaknak a szamizdatjába, a korszaknak az ilyen politikai, irodalmi tendenciáiban, nyilván a Havel személye, de sok más ellenzéki személye miatt is irodalomnak és politikának, ellenállásnak, rendszerkritikának a dimenziói ott is erősen összeértek. Nyilván az én érdeklődésem az a Petri költészet felől, meg a Petrinek az aktivista, rendszerkritikus tevékenysége felől érkezett meg ehhez a témához is. És tulajdonképpen ez volt a kiinduló pont, de hát nyilván ott töltve az időt, gyakorló költőként a kortárs cseh irodalom, meg a kortárs cseh politikai és irodalmi tendenciák is elkezdtek érdekelni, ezeket is elkezdtem feltérképezni, és hát ez az elmúlt 10-12 év, azt hiszem a maga komplexitásában, meg vakfoltjaival, de beleörlődött ebbe az idén megjelent könyvbe is.
0: Igen, erről az elmúlt 10 pár évről azért lehet rengeteget beszélni, meg fogjuk is majd még érinteni, de még kicsit visszakanyarodnék a KH-hoz, hogy milyen költészet hatott, tehát kik hatottak rád?
1: Hát ugye most már tényleg a negyedik könyv jelent meg, ugye erre a kérdésre jellemzően szokott lenni most már egy ilyen nagyon jól polírozott és rutin válasz, és a Petri György nevének említésével azt hiszem, hogy azt a költői pozíciót, meg azt a hagyományt, azt alapvetően el is kezdtem kijelölni. Ami mondjuk így az évek során, és talán ez a mai nap tapasztalatából visszanézve lehet érdekes, ami egyre jobban elkezdett foglalkoztatni, vagy így észrevettem magamon ennek a tüneteit, hogy most már nem annyira arról beszélek, vagy nem annyira azon gondolkozom, hogy melyik költői hagyományba illeszkedek, vagy mi az az irodalmi hagyomány, aminek a szálai az íróasztalomon összeérnek, hanem hogy a saját kortársaim közül, vagy a saját generációs társaim közül, nem is kizárólag a magyar irodalomban, sőt elsősorban nem is a magyar irodalomba, hanem mondjuk a világirodalmi szerzők közül, mondjuk a 80-as években született világirodalmi szerzők közül, kik azok, akikhez gravitálok, vagy kik azok, akikhez közel érzem magam, vagy kik azok, akik így inspirálnak. Tehát, hogy nem történeti, hanem így ilyen szinkron idejű távlatban nézni rá a saját íróasztal munkámra, és most frissen írtam a frissen megjelent Patricia Lockwood könyvről, Magvető kiadónál jelent meg a, most már a második könyv Morcsányi Júlia fordításában.
2: Műútba írtál.
1: A Műútban jelent meg ez a kritika. Szóval, hogy ott az egy olyan életmű, az egy olyan beszédmód, az egy olyan prózapoétika, az egy olyan gondolkodás a 82-ben született szerzőtől, amit kifejezetten közel érzek magamhoz. Szóval lehet, hogy az van, hogy most már az embernek megváltozik a perspektívája a saját munkájáról, és valóban inkább a saját kortársai között. Az Édouard Louis nevét is említhetném például, aki ugye 92-es születésű francia szerző. Az ő magyarul számos könyve olvasható, hogy az ő szemlélete, irodalomképe, politikai elkötelezettsége, politikának és esztétikának az összeillesztése, szintén azt hiszem, hogy nagyon rokon az én szemléletemmel, és ő is tulajdonképpen magyarul megjelent kortárs, aki azt hiszem, hogy ilyen örökbarát az íróasztalomon.
0: Hadd reklámozzam ismét a műsort, Édouard Louisról is volt egy beszélgetés a szerkesztőjével, Fáber Ágostonnal. Pár hónapja a stúdióban, és majd még az Ágostont vissza fogjuk hívni, hogy a Édouard Louishoz hasonló témát feldolgozó francia szerzőről, Didier Eribonról beszélgessünk vele. És hát emlegetted azt, hogy a te nemzedéked számára fontos a politika. Na azért dadogok egy kicsit, mert elküldtél nekem egy verset, amit szeretnéd, hogyha felolvasunk, és úgy gondolom, hogy ez ide passzol ehhez a témához, és mind a politikummal, mind pedig a számodra fontos költőkkel kapcsolatban van ez a vers, úgy gondolom, ez pedig nem más, mint a Magyar Irónia Háza. Amit akkor én most ezen a helyen felolvasnék, és valami lesz még egy pár vers, valahogy váltakozva felolvassuk, és a felolvasás után pedig szeretném majd kérni az első zenénket. Az a pálya, vagy az a költő, akit megidézel ebben a versben, és akinek a születésnapjára készült ez a költemény, hogyha jól tudom, nem csak rád, hanem számos generációra hatott, számos költőre, és nagyon különös az a nemzedéki reláció, ahogyan őt egyszerre megidézed, és el is távolítod magadtól ennek az idősebb generációnak a politikai alapállását. Tehát, lebontották a Magyar Irónia Házát. Mormolom magamnak, mint aki pózol. És persze mindenki pózol is magának, hisz alig se látunk az irodalomtól. Lebontották a Magyar Irónia Házát, gyógyüdülőjét kevés győzteseknek, kik alapkültenné jöttek ki a fényre az önvédelmi pinceklubokból, amikor végre véget ért a történelem. Lebontották az MIH-t. Tudom, hogy tévedni oda bent nem volt szokás. Házi rendjében ennyi állt. Gúnyolódni szabad, és ne vegyél semmit túl komolyan, főleg magadat ne, hiába vagy hős. Lebontották az MIH-t. Nem lett belőle szelíd és tétova közhivatal. Kiköltözött végül egy jóga stúdió is, de akkor már senki nem nevetett. Viccnek annyi minden durva lett mostanra. Lebontották az MIH-t. Kemény István süllyed, így folytatódott volna a permanens paradigmaváltás. Apagyilkossággal, de hip-hop felfedeztük magunkban a politikai költészetet. Aztán 10 év telt el, és lebontották az MIH-t. Mi Berlinbe és Prágába költöztünk, de hazajöttünk lakást foglalni a romok között, ejnye. Jelszavakat festünk fel a falra nagykomolyan, ejnye. Vagy csak ti nem értitek a vicceinket? Ejnye. lebontották az MIH-t. A kuzivállást pedig visszahajlították, hogy lehessen mindent szó szerint olvasni félre. És mindegy lett, hogy túl sokszor mondtuk, vagy sosem, a kétszer-kettő csak egy vélemény. Lebontották az MIH-t, de végül is már tényleg mindenki unta. És a belgáknak, igen, a belgáknak sem maradt többé szöveghely, a bölcsnek hit álnaív, lefordíthatatlan cáfolatokra. Lebontották az MIH-t. És mi egymáson kérjük számon, kik csinálták? Eszkalálj nagyon durván és nagyon gyorsan. Üzenjük meg annak, aki elkezd kiszűkszavosodni a családból. Lebontották az MIH-t. Persze lehet, hogy mindez része a hanyatlásnak. El kell siratni, hogy aztán kiküzdhessük önmagunkat újra. Mítoszunk és skifink az eljövendő századforduló. Lebontották az MIH-t. Egyszerű lenne azt mondani, hogy gentrifikál a bosszú. De hát ezt meg mindenki rávágja mindenre, azonnal, mindig és mindenre, felelőtlenül. Hogy telik be egy korszak, te szóltál róla előre egyedül. Nevettünk közben, mert azért több olyan utalás és referencia van ebben a versben, ami tényleg meghatározta az elmúlt évtizedeinket. Például az a szerző, aki azt mondta, hogy ugye Kemény István süllyedben, ugye a meséld el, Csaba.
2: Hát én nem ezt mondtam, én azt mondtam, hogy a Petri süllyed. Petri Györgyről írtam egy kritikát, és egyszer, ha igaz, akkor azt mondta Renátó, hogy azért kezdett el Petrit olvasni, meg egyáltalán, mert hogy én ezt írtam, hogy a Petri süllyed, és meg akarta ezt vizsgálni, hogy ez igaz-e vagy sem, és megállapította, hogy nem igaz az állítás, és akkor itt meglettem idéző, hogy a Kemény István süllyed. A Kemény István nem süllyed szerintem, a Petri sem süllyed, egy mentalitás süllyed, ami a Petrihez kapcsolódik, de ez messzire vezetne, ezt nem tudom 5 percben elmondani. Ez egy nagyon jó vers, szeretem.
0: Én is, és ugye a Kemény István süllyed a versben idézőjelbe van téve, csak azt nem tudtam felolvasni. És hát itt tényleg nagyon sok olyan utalás van ebben a versben, amit tényleg a te nemzedéked számára, és az azóta bekövetkezett költészeti fordulatban alapvető lehet permanens paradigmaváltástól beszélsz, apagyilkosságról és egy teljesen másfajta költészeti alapállástól. Miért ilyen fontos a generációt számára a politika?
1: Szerintem a

0: annak, lényegében onnan öngyarmatosították, az amerikai szélsőjobboldalnak ehhez a trollkodó, provokáló, tabudöntögető iróniájához. Ez valami nagyon más irónia, mint ami a 90-es évek iróniája volt, főleg, mint ami a 80-as évek iróniája volt, és azt hiszem, hogy a kemény istváni költészet az én számomra azért volt nagyon megrendítő erejű, mert hogy azt a irodalmi nyelvet és azt a irodalmi közbeszédet, amiben beleszocializálódott, ami részben az iróniának az eszközét használta, nagyon sok esetben, a Kemény István a saját költészetét elkezdte kiadaptálni ebből a korszak vonatkozásból, ebből a korszakos beszédmódból, és számomra az Élő beszéd című kötet, az ebben az értelemben egy fordulatot jelent ezen a pályán, amikor a Kemény István elindult egy, vagy a keményi költészet elindult egy másik beszédmód megteremtésének az irányába, és ebben az értelemben azt hiszem, hogy a magyar irodalom korszak, vagy a magyar költészet korszak fordulóját is csinálta meg, mikor felismerte, hogy az iróniának a szubverzív ereje, az iróniának az emancipatorikusan szubverzív ereje, az véget ért, elsajátították tőlünk az iróniát, és tulajdonképpen ezt a tapasztalatot akarja ez a vers színre vinni, hogy elmúlt a vihogás időszaka, elmúlt a felszabadult röhörészés időszaka, újra az ellenállás időszaka jött el, amelynek nem az irónia adott esetben lehet az eszköze, hiszen az irónia az a, hogy így mondjam, az én néző politikai nézőpontomból a másik térfélen van. Ez nem ugyanaz az irónia, viszont nagyon-nagyon erősen használta az iróniának bizonyos értelemben az eszközét, és ez nem pusztán irónia volt, hanem a gúnynak, a szarkazmusnak, a megalázásnak a stratégiája, és nagyon-nagyon sokszor a liberális konformizmusnak a megvetésére is szolgált azokban a szélsőjobboldali műhelyekben, mind itthon, mind a tengeren túl, tehát az Egyesült Államokban. Szóval, hogy valahogy ezt a korszak tapasztalatot és ezt a generációs tapasztalatot akarta ez a szöveg megragadni, hogy kik azok, akik lebontották a magyar irónia házát, és mit csinálunk ezek között a romok között.
1: Azt javaslom, hogy akkor hallgassuk meg az első számot, amit Renárd Bó kiválasztott. Valószínűleg nem fogom tudni. Rosalía Björk Westmore Belgen című száma, ha jól ejtem ki, de ebben nem vagyok biztos egyáltalán. Okay. Mindegy, hallunk majd valamilyen zenét.

0: Köszönjük szépen, és visszatértünk a stúdióba. A vendégünk Fehér Renátó és Károlyi Csaba, Majom a vízben című műsor, ezúttal három majom van a vízben. Akik közül az egyik, a költő most felolvassa a Torkolatcsönd című kötetéből a...
1: Az Elnémultak című verset.
0: Elnémultak című verset.
1: A hajnali tejköd és a vízről felszálló gőz közös szűkössége természetes lesz idebent, az elkerített szabad tér oltalmában. Homlok és orr szeg ideiglenes ösvényt ebbe a közös anyagba, közvetlenül a víztükör felett, és ez történik aztán alámerülve is. A légvétel akkor a legkevésbé túlértékelt a medencetérben, ha a parton sem kell megküzdeni a mondatokért. De hiába van elegáns ritmusa a leszegett fejnek, ha csak illúzió a téglatestnyi mélység tisztállátása. A szájüreg ilyenkor, akár a horizont, csempézett. Töltse hát tágra a gyarmatosító mélység, amit ne engedjen elszivárogni a torokzár, de állja el útját a hangnak is. Mert hogyan lehetne folyót rekeszteni kiénekelhetetlenül? Az elnémultak aztán a kifolyónál gyűltek volna össze végül, hogy beletátogják mondataikat az épp elkeveredő termálvízbe. De rejtőzködni sem lehet a szabad ég alatt, mert hiába mosódnának kékre, zöldre, pinkre, hiába mosódnának ki, vagy vetődnének partra, nem lehetnek már elég fehérek egy fehér vacsorához, és mégis hogyan jelölhető egy versben a szürcsölés? A bugyborékolás, akkor ha vád, akkor ha ima, vagy ha épp halálsikoly. Pedig a kétkedőknek azt felelhették volna, hogy minden valaha kimondásra szánt mondat, hiába írásjel és hiába hanglejtés, eleve félbeszakított, eleve félbehagyott, s ha félbeszakított vagy félbehagyott, akkor bepótolhatatlan, akkor megbecsülhetetlen, utolsó, mint utolsó bármelyik szívverés, aztán saját válaszukat sem méltatták folyóba súghatónak.
0: Köszönjük szépen, és átadnám a szót Csabának egy kicsit.
2: Én a regényedről szeretnélek kérdezni, de visszakapcsolom a verses kötetekhez. Tényleg elképesztő, hogy 4 évente van könyved, és erre én is rájöttem, de arra nem jöttem rá, hogy mindig a választási évben.
0: Én sem magamtól olvastam valakit.
2: Igen, 14-ben kezdtük, 10-ben még nem volt köteted, igen. Szóval, hogy amikor a Városmajor 48 alapítványnak a díját megkaptad, akkor a Nádasdi Ádám laudált téged, és az ő javaslatára kaptad ezt a díjat, és akkor ő mondta, hogy milyen jók ezek a verseskötet címek, Garázsmenet, Holtigény, Torkolatcsönd, és hogy vajon mi lesz akkor a következő. Ő verseskötetben gondolkodott, és akkor kérdezte, hogy temetőkerítés? Vagy álvaboncolás? És akkor most néhány hete a Tunyogi László írt egy exlibriszt, és írt a könyvedről, már én is írtam tavasszal, bocsánat, és hogy ebben ezt fölemlegette ezt a dolgot, és azt mondja, hogy a Merénylők fénykora, ami a regény címe, az tulajdonképpen a temetőkerítésre is, meg az álvaboncolásra is egy kicsit rájátszik. Hogy ez tudatos volt számodra, vagy ez csak ilyen beleolvasás?
1: Ugye említitek, hogy 4 évente jöttek a könyvek, ez is bizonyos értelemben egy mintázat, ahogy az is mintázat volt, hogy összetett szavas címek voltak a verses köteteknek a címei. Utóbbira vonatkozóan azért már volt egy olyan jelzés a Mohácsi Balázs nevű örök olvasomtól és örök barátomtól, hogy lehet, hogy ezt a típusú modort ezzel a 3 könyvvel kiárattam, és akkor elkezdtem dilemmázni azon, hogy ezúttal is egy összetett szavas címet válasszak-e, egy szavas címet válasszak-e. kötet címnek, és hát ezt azzal oldottam meg, hogy ugye nem egy szavas cím, hiszen a Merénylők fénykora a címe, de a fénykor az mégiscsak egy összetett szó, és akkor így a káposzta is megmaradt, meg a kecske is jól lakott. Hát minden esetre nagyon-nagyon, tehát hogy ez a nyelvi formula, ez más szövegeimben is nagyon izgat engem, már mint az összetett szavas címek. Szerintem a költői sűrítésnek a lehető legizgalmasabb módja az, amit az összetett szavak tudnak csinálni, és ugye mondjuk a torkolatcsönd esetében teremtettem is összetett szót, nyilván a garázsmenet, meg a holtidény szavak azok léteznek a köznyelvben, torkolatcsönd ilyen kifejezés még nem volt, de egyébként is több és más szövegeimben ezt az eszközt nagyon sokat alkalmazom, és mondjuk szóteremtésre is nagyon sokszor alkalmazom. Azt hiszem, hogy az egész poétikámra, vagy hogy az irodalmi megszólalásról gondolkozom, az ez a típusú tömörség, vagy sűrítés, az nagyon jól találkozik ezzel a formai eszközzel, ami az összetett szó.
2: Nem tudom, te hogy érzékeled, tavasszal jelent meg a regényed. Én azért sikert érzékelek, vagy azt érzékelem, hogy azért ez elkezdett nagyon futni. Hát a Magyar Narancsnak a sikerlistáján a 4.-5. helyen volt a Terék Anna Jég című kötetével, és hát első Krasznahorkai, második Nádas, harmadik Veszprémi Szilveszter. Na jó, de hát Vida Kamilla csak a 6. volt, Halász Rita meg csak a 7., bocsánat. Írtak róla nagyon érdekes kritika a Könyves magazinban, a Szabolcsi Alexandre, ugye én írtam az Ésbe, Decki Saci írt a Literára, most jelent meg a Visi Beatrixnak a kritikája, a Visi Bea a Műútra írt. Nagyon tetszett neked a könyvhétbeli kritika a Bráder Edináé, mert nagyon izgalmas a kezdése, hogy a parfümökről elárult valamit, amit én se tudtam, te se tudtad, hogy léteznek olyan parfümök, amelyek testnedveknek az illatára épülnek. De nem ezt akarom kérdezni, hanem hogy mit szóltál a fogadtatáshoz? Tehát, hogy sok interjút is adtál, arra lennék kíváncsi, hogy mennyire jött át az az olvasat, vagy ahogyan a recenzensek olvasták a könyvedet, az mennyiben egyezik azzal, amit te elterveztél, vagy amit szerettél volna?
1: Ugye ez a könyv áprilisban jelent meg, és most augusztus 20-e van, szóval, hogy szerintem egy könyv utóéletében szerencsés esetben még nagyon az elején járnánk. Persze azért azt mondjuk az elmúlt 10 évben azt hiszem mindnyáján érzékeljük, akik az irodalmi szakmában vagy a könyvpiac körül dolgozunk, hogy folyton újra és újra negyedéves svungok vannak, tehát nagyon gyorsan el tud süllyedni egy-egy fontos könyv is akár, mert nagyon nagy a termelés, nagyon nagy a figyelemnek a szórása, nagyon sok minden jelenik, meg rengeteg címmel kell, akár irodalom szakmai keretben is dolgozunk. Tehát innen nézvést, hogy az én könyvem mondjuk a könyvhetet, amikor egy újabb dózis érkezett tulajdonképpen a kínálatba, túlélte, tehát hogy még utána is jönnek szövegek, az eleve nagyon üdvös. Nyilván most azért ez a 4. könyv már van egy rutinja annak, hogy mire készül fel a szerző, hogyan érkeznek interjúk, stb. Mik azok a stratégiák, mi történik a nyár folyamán, amit mondjuk szakmailag uborka szezonnak szoktunk azért többnyire nevezni. Szóval, hogy ez ügyben nekem soha nem volt panaszra okom, hanem mindig nagy figyelem övezte a könyveimet szerencsére. És ami ebben az értelemben a leginkább, szóval én azt gondolom, hogy még tudok szövegekről, amik például készülnek, és engem az is nagyon, nem tudom, boldogsággal tölt el, meg nagyon izgat, hogy lesz ennek a könyvnek, és tulajdonképpen ez is az utóéletéhez tartozik, egy adaptációja jövő áprilisban a Katona József Színházban, egy monodráma születik belőle, a Szécsi Bence rendezés, a Glovicki Bernát fogja játszani, most kezdődnek el a szövegkönyvvel kapcsolatos munkák, tehát hogy ez egy olyan fejlemény, vagy egy olyan utóélet, ami ezzel a szöveggel történik, amiről viszont még nincs tapasztalatom. Tehát abban az értelemben, hogy mihez szokik hozzá az ember, hogy hogyan épül a recepciója. Azért mondom, ez a 3 könyv, az első 3 verses kötet nagy figyelmet kapott, de az, hogy színházi adaptáció készül, az még nekem is új, és hogy őszintén szóval ez iránt van bennem egy nagy lelkesültség. A másik pedig az, és ez picit kívül áll az irodalom szakmai benyomásokon, hogy a Magvetőnél jelent meg a 3 könyv, tehát hogy az irodalmi szintéren mondjuk láthatóak voltak ezek a könyvek, mármint a verses könyvek, hallgatják, de elmondhatatlan az a léptékváltás, amit akkor érez a szerző, amikor prózával jelentkezik. Tehát, hogy valóban azok az ilyen olvasásszociológiai sztereotípiák és reflexek, miszerint verset sokkal kevesebben, prózát sokkal többen olvasnak, ezt én most a saját bőrömön érzékelem. Tehát, hogy névtelen, vagy általam nem ismert olvasók levelei, hosszú levelei, elemző levelei érkeznek meg, és osztják meg az olvasmány élményeiket ezzel a könyvvel kapcsolatban. Nem mondom, hogy ez példátlan volt a verses kötetek esetében, de olyan mértékben, amilyenben ez most van, nem volt ilyen tapasztalatom. Tehát ez is olyan újdonság, amire nem készültem, meg amit nem tudtam, hogy milyen, és ez nyilván elsősorban azzal van összefüggésben, hogy prózaként, vagy kisregényként, vagy regényként veszik kézbe az olvasók ezt a
2: könyvet. Akartam is kérdezni, mert ugye most elég sok költő próbálkozott azzal, hogy megírja az első regényét, Vajna Ádám például, tehát, hogy ugye van a Margó irodalmi díj, ahol már benne is vagy a 10-ben, a Vajna is benne van, tehát, hogy ez azért életben tartja az első prózaköteteket, hogy ugye osztogatnak egy díjat. Hogy mennyiben más volt neked regényt írni, mint verset írni? Tehát, hogy ugye ez egy érdekes dolog, hogy valakinek van 3 kiváló verses kötete, mondjuk a Vajnának 2, és akkor utána úgy dönt, hogy hoppá, írok egy regényt. Ez hogy van?
1: Hát és említetteken kívül ugye az általam már szóba hozott Mohácsi Balázs is egy prózakönyverende, vagy jelentkezett
2: aminek
1: egy...
2: Aminek a fele vers.
1: Tolvaj Zoltánnak egy monumentális nagy könyve, éppen abban a hatalmas labirintusban bolyongok az üres óráimban. Ugye a Tolvaj Zolinak is egy költői életmű kiépülése után született ez a monumentális nagy prózakönyv, és tudomásom szerint, meg a szerzői bevallás szerint 20 évig írta. És innen kötök rá a saját válaszomra, ugye nem a verses könyvek lezárása, nem a torkolatcsönd lezárása után kezdett el készülni ez a prózakönyv, hanem itt megyünk vissza megint azokhoz a 20-as éveim elejéhez és a prágai időszakhoz, hogy tulajdonképpen ott azokban a tapasztalatokban fel tudom idézni, hogy mik azok a szövegtörmelékek, mik azok a szövegnyomok, mik azok a szövegmozaikok, amelyek már 2012-ben az első prágai sétáimon, az első prágai hónapokban elkezdtek foglalkoztatni. Nagyon nagy átalakuláson ment át ez a könyv, abban a jó 10x évben, ami készült, és ugye hát mindig tulajdonképpen búvópatakként készült, a versek voltak fölül, meg a doktori program volt felül, meg a kritikák, meg az esszék voltak felül, de ez a könyv, ez végig ott motozott tulajdonképpen a mélyben, és ebben az értelemben nem volt más munkamódszer, vagy nem volt más ihletettség, amennyivel létezik ilyen prózát írni, mint verset írni. Tehát, hogy sőt, még talán az eszéíráshoz is hasonlított ez az egész, hogy nekem nagyjából bármelyik műnemet is választom, vagy bármilyen műfajt is választok, alapvetően ugyanaz jár a fejembe, és a nyelvi eszményeim is nagyjából ugyanazok. Nyilván ennek a könyvnek az esetében is egy líraiság felvethető, de itt nagyon sok esetben, hogy a verseknél nem, itt ugye a beszédhelyzet, vagy a figura terem tette a saját nyelvét, és ezért kellett ezeket az eszközöket megtalálni bizonyos értelemben. Ugye itt egy monológról, egy zuhogó monológról, egy manifestóról, egy indulatos rage-ről beszélünk ennek a Merénylők fénykorának az esetében. Szóval, hogy megtalálta maga, kereste és találta meg a maga nyelvi formáját, de mondjuk tematikai értelemben, vagy a nézőpont, vagy az elbeszélő miensége értelmében nagyon-nagyon sok minden történt ez alatt a 14 év alatt.
2: Csak egyetlen mondat, és adom a szót Sacinak, hogy aki nem olvasta volna még a regényt, ugye itt arról van szó, hogy van egy prágai fiú, aki merényletre készül, fel akarja gyújtani az egyetemet, és ez egy Dávid K. nevű figura, ugye, Kafkára is gondolhatunk, sok mindenre gondolhatunk. Lényeg az, hogy ugye ez az ő monológia vagy naplója, és ezt a figurát egy jó 10 évvel fiatalabbra tetted, mint te. Tehát te már azért közelítesz a 40-hez, ez meg egy 30-as figura.
1: 99. augusztusában született a most.
2: Igen, és hát minden a kezedre játszik, mert napfogyatkozás is van a regényben, az is volt most. Tehát, hogy egészen elképesztő, ahogyan kitaláltad ezt a figurát, és mindig szoktad mondani, hogy ehhez neked semmi közöd nincsen, tehát hogy nagyon távol áll tőled ez az ember, akkor mi az, ami mégis közel áll hozzád az egész regény történetből, hogyha maga a dolog nem, és nyilvánvalóan nem akarod felgyújtani az eltét.
1: És végül is ebben az értelemben van eltartva, de azt hiszem, hogy arról is szoktam beszélni interjúkban, hogy tulajdonképpen a gonosz ikremet kellett megírni, vagy egy ilyen inverzét a saját világnézetemnek. Ugye itt nagyon-nagyon sok tekintetben egy korszak tapasztalat, egy férfi tapasztalat íródik meg, és szerintem az a kavarg, hogy milyen viszonyunk van mondjuk a közösségi médiához. Tehát mindazok a szorongások, mindazok az indulatok, mindazok a dühök, mindazok az örömök, amelyek ebben a korszakban körülvesznek minket, azoknak nagyon különböző kimenetele lehetséges, és én képviselek valamit honpolgárként, meg a nyilvánosságba belebeszélő emberként, és ehhez képest Dávid K. meg valami mást képvisel, és engem az is nagyon foglalkoztatott, mondom, hogy telt el ez a sok-sok idő, amíg ez a szöveg született. Ugye én 20 pár éves voltam, amikor ennek az írása elkezdődött, tehát végül is akkor az életkorom még egybeesett Dávid K. életkorával, és akkor egyébként az is volt a koncepcióm, hogy egy 89 novemberében, november 17-én születő főhőse lesz, ugye ez a prágai, vagy a csehszlovák bársonyos forradalom kitörésének a napja, tehát az is egy jelentékeny nap lett volna, és volt egy olyan időszak is, hogy egy cseh női elbeszélő, tehát az én generációmhoz tartozó cseh női elbeszélő volt az elbeszélője, és ahogy telt ez az íróasztal munkaidő, úgy egyre jobban elkezdtek foglalkoztatni azok az új tendenciák, vagy a Z-generációnak azok a mediális, maszkulinitással kapcsolatos politikai kihívásai, amelyek nagyon sok tekintetben túlszejtései ennek a generációnak és ennek a nemnek. Tehát, hogy a megépülő populista szélsőjobboldal az mit kezd a férfiassággal, hogyan mobilizálja, hogyan használja ezeket a dühöket, hogyan használja ezeket a csalódottságokat. Amikor én ezt a regényt elkezdtem írni, akkor az incel kultúráról, vagy a manoszférről még fogalmunk sem volt. Tehát, hogy az internetnek azok a nyúlüregei, amelyekben a nőgyűlöletnek ilyen undorító rutinjai, elmélete épülnek meg, az nem volt az életünk része, és nagyon-nagyon elkezdett foglalkoztatni társadalomtudományi szempontból is, vagy politikatudományi szempontból is, hogy mi történik ezzel a generációval, és mi történik benne ezekkel a férfiakkal. Szóval innen nézve, és ez egy feminista nézőpontú könyv is akar lenni az én szándékom szerint, mert hogy azt hiszem, hogy ennek a férfiassággal kapcsolatos krízisnek és zsákutcának a megértése az akként feminista elköteleződést igényel, hogyha ezek a férfiak, ezeknek a férfiaknak vagy fiatal fiúknak a sokassága benne marad a saját szégyeneinek, megvetéseinek és szorongásainak a sikátorába, az nagyon sokszor, vagy ezek az erőszakok nagyon sokszor aztán nőkre ütnek vissza. És ez az egész társadalomnak érdeke, hogy ez ne így legyen. Szabaduljanak fel a szorongás alól, és szabaduljanak fel a félelem alól. Ugye Margaret Atwoodnak van ez a gyönyörű és egyszerre megrendítő mondása, hogy a férfiak attól félnek, hogy a nők kinevetik őket, a nők pedig attól félnek, hogy a férfiak megölik őket. Na ezeknek a kitettségeknek a felszámolása, az valahol a politikai érdekei között szerepel ennek a könyvnek az én szerzői szándékom szerint.
0: És hogy akkor a hallgatóság valami benyomást kapjon ennek a regénynek a nyelvéről, megkérlek, hogy olvasd föl belőle egy részletet. És aztán megint meghallgatunk egy muzsikát.
1: Szóba került a napfogyatkozás, és a napfogyatkozásnak a tapasztalata, a 99. augusztus 11-i napfogyatkozás tapasztalata, az már a Holtidény című könyvben is nagyon-nagyon érdekelt. Ehhez egyébként ott a Holtidényben, meg itt is a Bonnie Tylernek a legendás száma is kötődik. Ugye Bonnie Tyler most halt meg július elején, úgyhogy tulajdonképpen ez is valahogy így a könyv utóéletének a része lett, legalábbis az én szívemben. És ugye a főhős, ahogy említetted, Dávid K. 99. augusztus 11-én a napfogyatkozás pillanataiban születik, és ez a szövegrész ez erről is szól. Anyámnak azon a napfogyatkozott ezredvégi augusztusi délutánon szülés közben vérzett be a hangszála. A vérzés nem szívódott fel, hanem hegszövet képződött, a korrekciós műtét pedig nem sikerült. Ha lánynak születtem volna, talán afónia lenne a nevem. A névadás a szeretet gesztusa. Partial eclipse of the heart. Bonnie Tyler orvosi műhibától recsegő hangját anyám jól ismerte. Korábban talán szerette is, de nem élvezhette többé, mert számára már mintha az óceán mélyéről szólt volna. Best of all years have gone by. Csak emlékezett rá, ahogy hallotta valaha a dallam tapadás negédes nosztalgiájával. Tompa szirénének egy feneketlen lakótelepi bányatóból, Lóbjetyimből, Hosztivársból, Kacserovból. Tompa szirénének akár csak az ő szülés és napfogyatkozás utáni örökös szűzbeszéde. Forever's gonna start tonight. A veszteség csattogó és fröcsögő tátogása, a szégyen és az indulat testmeleg levegőt öklendező zöngétlenjei. Így emlékszik siket hangjára a gyermek agyam. Tulajdonképpen természetes következmény, hogy leszoktam a beszédről. Eleget mondani a legnehezebb. Velem a szószoros értelmében soha nem kiabált az anyám, hanem hallgatott. Hol büntetett ezzel a hallgatással, hol babusgatott, de én kisgyerekként és később sem mindig ismertem ki, hogy az aktuális szándéka ölel vagy öl. Valami, amit megölelhetnék. Bármi, amit megölhetek. Ez az akcentus lett az anyanyelvem. Lehettem volna hálából boldog is. De már akkor megéreztem valami neheztelést, mielőtt még a mellére rakhattak volna, hogy az 5,5 evilági és lemérhető kilómmal kívülről is nyomni kezdjem a testét. És bár közben az ezredvégi nap újra kisütött, sötétje mégsem múlt el nyomtalanul. Your love is like a shadow on me all of the time. Pedig a neheztelés nem belőle szivárgott elő a placentával, hanem én voltam akkor már az élettel vemhes. A kielégíthetetlen tartozásnak ez a tünet együttese, a napfogyatkozott árnyéksáv nyomában maradandó károsodás, a ránk szabott néma ítélet aztán meg is keményítette a kutacsaimat és a szívemet a kórházi maradéknapokban rögtön, hogy többé ki ne szökhessen belőlem bűntudat és szégyen. Egy oxigénhiányos és talasszofób gyöngyhalász lettem, a szabad tüdős merülés minden kiszolgáltatottságával és kockázatával, hogy felszínre hozhassam ezt a szeretett nyelvet. Anyám világa tengerzúgás, anyám világa nagy kékség. Arra csak most, ebben a mondatban, a pusztítás előestéjének magasztos igézetében figyeltem fel, hogy ilyesmit jelent a költészet is. Búvárlatot, gomolygás és lüktetés lefordítását érthető emberi szavakra. Azt mondjátok, ez pátoszos megfogalmazás. Pusztítás, igézet, költészet, búvárlat, megfogalmazás. Ezt mondjátok, és nevettek. De aki ma kinevet, az holnap bennég az egyetemen, mindazokkal együtt, akik most nem nevetnek. Sorsotok legyen szégyen és megvetés. De amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása.
0: Igen, ez a regényes sokat visszatérő mondata, hogy amíg ezt írom, senkinek nem esik bántódása. És akkor most hallgassuk meg a következő zenét. És azt szeretném még bemondani, hogy mivel ápoló hiányzik a mai műsor biztonságáért és technikai feltételeért, Bekes Misi kezeskedik számunkra.

0: Az előbb, amikor a könyvnek a recepciójáról beszéltél, elhangzott az a szó, hogy uborka szezon. Na most ugye az idei nyárat minden jellemzi, csak azt nem, hogy uborka szezon lett volna, akár a politikai, akár az irodalmi történéseket, eseményeket tekintjük, és akár szigorúan szép irodalomra, megjelenésekre vonatkozóan, de ennél talán sokkal jobban fölkavarja az irodalmi közéletet és a kortárs irodalmat egyáltalán, hogy a áprilisi választások óta azért elindultak olyan változások, amelyek az irodalmi intézményrendszert, közéletet, az egész irodalomnak a struktúráját nem fogja érintetlenül hagyni, legalábbis nagyon reméljük, és ezekben te is tevékenyen részt vállalsz.
1: Hát azt hiszem, hogy egyszerre az eufóriának, az illúzióknak, a legkülönbözőbb elvárásrendeknek a ilyen furcsa turbulenciájában létezünk, és őszintén szóval miután 10 éve folyamatosan kultúrpolitikával is foglalkozom, vagy irodalompolitikával, vagy rendszerkritikus gyakorlatokkal, vagy alternatíva teremtésre törekszem az irodalmi közegen belül, így engem különösen azt hiszem, hogy izgat ez a helyzet. Tehát, hogy én ott ültem mindenféle filmes, meg képzőművészeti, meg a építészek, meg irodalmi ilyen megbeszélésen, fórumon, stb. Mi a teendő, hangzik a klasszikus kérdés. Úgyhogy én most egy nagyon turbulens időszakot érzékelek, és egyúttal azt is persze, hogy joggal vannak elvárások a kormányzat felé kultúrpolitikai értelemben, és szerintem születtek gesztusok is egyébként, elég csak a könyvheti miniszteri megszólalásra gondolni, ahol az olvasás kultúrának, mint nem tudom, a kultúrpolitika egy ilyen nemzetstratégiai projektjének a címkéje is elhangzott. Másfelől pedig azt hiszem, hogy ez az időszak arra is nagyon izgalmas lehet, és én ezt is ambicionálnám a saját közegeinkkel kapcsolatban, hogy mik azok a belső anomáliák, mik azok a reform szükségletek, amelyek eddig takarásban maradtak a NER miatt. Hogy ugye folyton ellenállás gyakorlatokat kellett kidolgozni, és így a befelé való munka, vagy az önreflexiós munka, az talán nagyon-nagyon sok tekintetben elmaradt. Hogyan működnek jól az intézményeink, hogyan működhetnének jobban. Milyen a kulturális közteherviselés, mondjuk az irodalmi szakmának milyen a közteherviselés a benne résztvevők részéről. Szóval azt hiszem, hogy ez az időszak talán arra is szolgálhat, túl a követelésrendeken, hogy a saját reformjainkat elvégezzük.
0: Igen, talán ez volt ennek az elmúlt több mint másfél évtizednek az egyik legszomorúbb hozadéka, hogy azok a belső reformok, intézményrendszerek újra struktúrálása maradt meg. Én ugye, mint MTS és már leendő MTS kutató, azt éltem meg, hogy miközben tényleg sürgető lett volna az, hogy az intézethálózatnak a feladatait, kutatási lehetőségeinket újra gondoljuk. Ehhez képest így folyamatosan az elmúlt egy évtizedben folyamatos rezisztenciára voltunk berendezkedve, és arra, hogy legalább ne bántsanak. És elmaradt ez a szembenézés, az önreflexió, az, hogy az intézményeinket próbáljuk meg újra gondolni, és erre kaptunk most egy esélyt a kortárs irodalomban is, amiben nyilván rengeteg vélemény hangzik el, rengeteg elvárás fogalmazódik meg, amik valószínűleg nem fognak majd mind kielégülni. Te tagja is lettél, vagy kezdeményezője az irodalmi szakszervezetnek, ha jól tudom, ennek mik a céljai, mik a elvárásai?
1: Igen, az irodalmi szakszervezet az június végén alakult meg, illetve történt egy ilyen közfelkiáltás, hogy kezdjen el egy irodalmi szakszervezet működni. Ennek van egy átmeneti elnöksége most, én pedig a kultúrpolitikai munkacsoportnak vagyok a koordinátora. Ugye a irodalmi szakszervezet nevéből is adódóan elsősorban az irodalmi dolgozóknak az életlehetőségeivel igyekezne foglalkozni, de hát ez nagyon sok esetben párban jár, vagy szükségszerűen párban jár azzal, hogy hogyan is néz ki az irodalmi közélet. A kultúrpolitikai munkacsoport esetében is olyan kérdéseket keresünk, ami az irodalmi szakszervezetbe belépőket, vagy az ott aktivitás mutatókat a leginkább érdekli, és azért számtalan ilyen kérdés, vagy ilyen anomália van. Ugye, amit jellemzően leszoktunk írni a nemzeti együttműködés rendszeréről, mondjuk finanszírozási szempontból, hogy milyen brutális aránytalanságokat teremtett, hogy milyen módon párhuzamosított támogatási stratégiákat. Hogy a Magyar Művészeti Akadémiának az alkotmányba betonozása, és ezzel párhuzamosan egyébként a Nemzeti Kulturális Alap kuratóriumaiba való betonozása is, hogyan billentette el az igazságos döntéshozásnak a lehetőségét, milyen elfogultságok és milyen összeférhetetlenségek határozták meg ezeket a nagyon-nagyon fontos, úgymond pénzosztó intézményeket, kultúrafinanszírozó intézményeket. Az NK az az egész magyar kulturális életnek egy nagyon-nagyon kitüntetett gravitációs pontja abban az értelemben, mert hát ez a szempont különösen létezik, hogy hogyan lehet materiális értelemben is fenntartani a műhelyeinket. Miből élünk? És ez az irodalmi dolgozókat egyénileg, és az irodalmi közösségeket általában is nagyon-nagyon meghatározza. És ha van törekvése az irodalmi szakszervezetnek, akkor az például az, hogy ezek a forráselosztások egyrészt a szónak a jogi értelmében, vagy kuratóriumi delegálási értelmében, hogy történhetnek meg átláthatóbban, hogy történhetnek meg transzparensebben, hogy történhetnek meg igazságosabban. Mik a megfelelő reakciók arra, hogy ne pusztán egy visszarendeződés legyen, ne pusztán az inga visszalengjen, hanem olyan, sokszor szoktuk ezt más kontextusban mondani, fékek és ellensúlyok, etikai direktívák épüljenek meg a szakmán belül, ami nem teszi lehetővé azokat a visszaéléseket, amelyeknek mondjuk azok a műhelyek, amelyekhez én közel álltam, elszenvedői voltak az elmúlt 10-16 évben. Szóval, hogy itt számos jogi, praktikus, gyakorlati kérdés van, de hogy nyilván vannak itt ilyen eszmei szempontok, amelyek majd aztán a gyakorlati kérdésekhez elvezetnek, és amelyeket a gyakorlati kérdések képesek lesznek visszaigazolni.
2: Azt mondod itt a litera körkérdésre adott válaszban, ugye ez a idő van sorozat, ott írtál egy, nem is kérdésekre válaszoltál, hanem írtál egy szöveget a láthatatlan alaptörvény címmel, és ebben azt mondod, hogy te és hát a generációt gyakorlatilag a NER-ben indult, és abban működött 16 éven keresztül, és egy generáció és egy korszak vezető kultúrpolitikai műfaja a nyilvános palackposta lett. Tehát rengeteg ötlet, meg mindenféle koncepció, javaslat született az elmúlt 16 évben is, rengetegen agyaltak ezen. Most új helyzet van, de mi a különbség? Tehát bármilyen agyalás, ami mondjuk az írók szakszervezetében megtörténik, hogy ezt kéne csinálni, ezt kéne, így kéne a pénzt osztani, NK-a, stb. Ennek most milyen gyakorlati lehetősége van, hogy akkor, tehát van-e intézményi lehetőség arra, hogy most akkor ne palackposták szülessenek?
1: Hát szerintem ez abba, tudja, hogy ez mindig a politikai akaratnak a függvénye is. Tehát, hogy én ebben az értelemben nem vagyok naív, szóval amikor kultúrpolitikáról beszélek, akkor nem azt gondolom, hogy áll a kulturális minisztérium, és az egy üres lap, ami izgatottan várja, hogy az irodalmi közéletnek, a képzőművészeti életnek, a színházi életnek a szereplői írjanak rá valamit. Én a politikai hatalmat, a politikai döntéshozót, ezt egy politikai akarattal, ekként programmal, eszményekkel, stratégiával, taktikával rendelkező aktornak látom, és ebben az értelemben szerintem az a kérdés, hogy egy demokratikus keretek között működő nyilvánosságban ez a politikai döntéshozó a saját politikai akaratát miként érvényesíti, és ehhez képest a szakma hogyan képes a saját részérdekeit képviselni. Ez minden, hogy az én nézőpontomból mindenképpen egy konfliktuózusos helyzet. Tehát, hogy a politikai döntéshozó és a szakma között eleve konfliktusoknak kell előállnia. A konfliktus alatt nem a kirekesztést, nem az ellehetetlenítést, és nem a kivéreztetést értem, noha az én generációm ebbe szocializálódott bele, hogy a kultúrpolitikai vita valójában ezt jelenti a döntéshozó részéről. Ez valójában szerintem konfliktus, amit eufemisztikusan párbeszédnek is szoktunk hívni, tehát hogyha a döntéshozó a saját politikai akaratának végrehajtása közben kíváncsi a szakmának a véleményére, kíváncsi a szakmának a benyomására, kíváncsi a szakmának az igényeire, akkor ezek a párbeszédek, ezek a konfliktusok meg tudnak történni, és szerintem fontos kérdés az, hogy ennek a kettőnek az összhangja, vagy a surlódásai, azok milyen irányba viszik a magyar könyvszakmát. az például, amit ebben a láthatatlan alaptörvény című szövegben írtam, azért is ezt a címet adtam neki, mert szerintem az potenciálisan egy konszenzusos beszédhelyzet, hogy az olvasás kultúra az legyen egy nemzet stratégiailag horizontális program. Úgy értem, hogy az olvasás az egy, szerintem egy jó kultúrpolitikai vízjel lehet, mert ez nem csupán az irodalmi szakma rész érdeke, hanem köze van a közoktatáshoz, abban az értelemben is, hogy milyen az olvasási készsége az abban résztvevőknek. Köze van a kötelező olvasmányok kérdéséhez, tehát a NAT kérdéséhez. Köze van közkönyvtárakhoz, közművelődési intézményekhez, közgyűjteményekhez. Köze van a tudományos szektorhoz. Tehát, hogy az olvasás az mindannyiunk számára, nem csak akik irodalmárok vagyunk, hanem mindannyiunk számára, akik a magyar kultúrával foglalkozunk, vagy akik a magyar kultúrát fogyasztják, ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem itt van még egy fontos kérdés, és ez nyilván számomra egy világnézeti megalapozottságú megközelítés, hogy hogyan vagyunk képesek a nem olvasók országához is eljutni. Hogyan vagyunk képesek olyan programokat, olyan stratégiákat dolgozni ki, hogy az olvasás kultúra ne csak a fogyasztóképes középosztálynak legyen, ne csak a fogyasztóképes középosztály legyen a címzetje a kultúrpolitikának, és ezért tartom fontosnak azokat a közvetítő intézményeket, mert a közoktatásban, a közkönyvtárban és a közművelődésben vannak olyan módszertanok, vagy lehetségesek lesznek olyan módszertanok, amely a társadalom legkülönbözőbb szociokulturális csoportjaihoz tud elérni, és szerintem nem egyszerűen az a kérdés, hogy emberek mindenütt Krasznahorkai Lászlót vesznek-e kézbe, szerintem nem ez az olvasás népszerűsítésnek, vagy az olvasás kultúrának a fontos programja, hanem az, hogy szövegeken keresztül, szövegekkel való találkozáson keresztül, vagy egyáltalán a kultúra apropóján képesek vagyunk-e kifejezni a saját érzéseinket, a saját öntudatunkat, a saját dilemmáinkat, és ezekből születnek-e közösségszervező beszélgetések. És azt hiszem, hogy az olvasás kultúrát az egészen idáig tágítanám ki. Hogyan juttatjuk a beszélgetés lehetőségéhez azokat a közösségeket, akár a könyvtárban, akár a művelődési házban, akár a közparkban, amely tulajdonképpen a mi szakmánk, vagy a mi szenvedélyünk, és amelyhez én most úgy látom, hogy van egy kultúrpolitikai elkötelezettség, de említhetnék egy másik, ennél sokkal praktikusabb példát, hogy mi történik például a Libri nevű intézménnyel, ami nem csak a irodalmi szakmának, nem csak a magyar könyvpiacnak, hanem az egész magyar kultúrának egy sorsdöntő kérdése, és ebben az értelemben szerintem ez nem csak egy politikai gazdaságtani kérdés, hogy ki lesz ott a tulajdonos, és milyen feltételekkel. Hogy a magyar állam ezt a saját kezében tartja, és lesz a magyar államnak egy terjesztő hálózata, úgymond, az olvasás kultúra, vagy a magyar irodalom érdekében, vagy visszaadja piaci kézbe, de szerintem akkor is felmerül a kérdés, hogy milyen szempontok szerint adja vissza piaci kézbe. Azt mondja, hogy azok az árrések, amelyek most ezt a szektort, ezt az ágazatot meghatározzák, azzal kapcsolatban elvárásokat teremt például, hogy ne a terjesztőnél maradjon egy könyv árának jelentős százaléka, hanem nagyobb a részérdekei mentén nagyobb arányba részesüljön a kiadó, a szerző, a szerkesztő, a tördelő, a műfordító azokból az összegekből, ami egy könyv árából megérkezik. Szerintem az irodalmi szakmának igenis képviselnie kell a részérdekeit abban, hogy a Librivel mi történik, hogy ez nem csupán egy gazdasági tranzakció, hanem a kulturális alapértékhez, értsd a könyvhöz kötődő gazdasági tranzakció, tehát lehet benne szavunk. Ebben az értelemben én most a politika részéről nem látom az akadályoztatást abban, hogy elvégezzük azt a munkát, hogy ezzel kapcsolatban állítások legyenek, állításaink legyenek. Aztán persze az egy másik kérdés, hogy miként realizálódik majd végül ez a gazdasági tranzakció.
0: Azért nem csupán a kulturális szakmában és az irodalomban, de gyakorlatilag az egész társadalomban kialakult egy ilyen csodaváró hangulat, ugye az új kormánnyal kapcsolatban eltelt ugye 100 nap, és megrögzött ilyen kommentolvasóként azért látom a türelmetlen hangokat és a csalódottságokat, hogy 100 nap alatt nem lett itt minden megoldva, sem a kultúrában, sem a szociálpolitikában, sem az egészségügyben. Hogy mit tudunk ezzel kezdeni?
1: Szerintem ez egy társadalom lélektani kérdés, vagy én innen tudom megközelíteni, én egy költő vagyok, hogy ezeket a dilemmákat elsősorban ekként látom, hogy a komment szekciókat említett, a komment szekciók az egy kedvelt témám, hogy mennyire tükröződik benne nagyon-nagyon sok szorongás, ami egyébként társadalom lélektanilag megvan bennünk, és ne felejtsük el, hogy milyen 16 évből, vagy milyen kultúraképből, vagy milyen emberképből jön ki a magyar társadalom, amikor éppen most azt mondod, hogy csodát vár, változást vár, rendszerváltást hajtott végre, egy eufórikus turbulenciában van. Nekem erre a definícióm az a volt miniszterelnök 2025. március 15-i beszédéből származik, ami tulajdonképpen azt hiszem, ha jól olvasom ebbe a könyvbe is beleszivárgott, sorsuk, szégyen és megvetés. Ez volt az Orbáni üzenet, ez volt a kulturális ajánlat.
0: Hogy? Nekünk.
1: Hát igen, ez sújtotta ránk, ha jól értem, a magyar miniszterelnök, és ez az a lélektani állapot, ez az a kulturális állapot, amiben egyébként akkor már régóta éltünk, és ez elképesztően sok roncsolódással jár, és ez nem csak azok számára jár roncsolódással, akik ezt elszenvedték, azok számára is, akik végrehajtották. Tehát, hogy ez a társadalom lélektani értelemben a szégyennek és a megvetésnek a kultúrájába volt belekényszerítve, szóval, hogy Rogán Antal ennek volt a karmestere, és a miniszterelnök ennek volt a vizionáriusa tulajdonképpen. Tehát ez az a társadalompolitikai, ez az a társadalom lélektani helyzet, amiből a magyar társadalom megpróbál, gondolom, kikapaszkodni, és ez mindenképpen szükségszerű, mert lehet, hogy kormányváltás volt, de hogyha a szégyennek és a megvetésnek a kultúrája marad a személyközi viszonyainkban, a komment szekcióinkban az alapvető beszédmód, akkor hiába volt kormányváltás, vagy hiába volt rendszerváltás, ez továbbra is Orbán Viktor országa marad. Szóval, hogy ezt a munkát is, ez a rendszerváltás munkával jár, örömmel jár, és munkával jár, és ezt a munkát is mind a magánéletünkben, mind a közösségeinkben azt hiszem, hogy szükségszerű elvégezni.
0: Méghozzá nem is kis munka, és nem is rövid idő alatt megtörténő munka, hiszen 100 nap alatt azért Csaba mondta múltkor, amikor beszélgettünk, hogy senki nem kormányzott még annyit, mint ők egy hónap alatt, azt hiszem, akkor egy hónappal voltunk a kormányváltás után. Tehát azért beindult ez a kormányzati munka, de hát nyilván ennek a kihatásai, azok kihatásaira majd még várnunk kell, egy csomó időbe bele fog ez kerülni. Meg hát, amit te is elkezdtél már emlegetni, azért egy intézményt megalapítani, lebontani, hatályon kívül helyezni, az sem egyik napról a másikra történik, már pedig, ahogy te is említetted, azért számos párhuzamos intézményt hoztak létre a kultúrában, akik iszonyatosan nagy pénzeket kaptak arra, hogy fönnmaradjanak, hogy egy olyan narratívát terjesszenek, ami az elmúlt kormány számára sokkal megfelelőbb volt, és hát azt is át kell gondolni, hogy ezekkel az intézményekkel mit kezdünk, és azokkal az emberekkel mit fogunk majd kezdeni, akik ott kezdtek el dolgozni. Lehet, hogy nem örömből és szívből kerültek oda dolgozni, hanem egyszerűen nem volt más lehetőségük. Szóval itt azért nagyon finom dolgokra oda kell majd figyelni a következő években.
2: Egy kicsit szűkíteném ezt a dolgot, mégpedig egy kerületre, ez a Ferencváros, a 9. kerület, ahol azért Renátó 7 éve, mint közművelődési dolgozó, ugye igen aktív, és ebből 6 év a NER időszakára esik, sőt több, tehát hogy azért lehetett az elmúlt 6-7 évben is, mondjuk Budapesten, egy kerületben értelmes munkát végezni. Tehát te, mint közönségszervező, meg kulturális aktivista, hihetetlen, hogy mit műveltél a kerületben. Ugye volt a Mester Galéria, a Mester utcában, aztán ott kezdődött mindenféle műhelyezés, és beindítottál középiskolás irodalmi pályázatot, pályakezdőknek irodalmi ösztöndíjat, megújult a József Attila emlékhely, aminek a vezetője vagy, és ott egy pillanat alatt mindenféle programok és rendezvények születtek, amit a Facebookon elég jó nyomon is lehet követni. Szóval, hogy mégsem reménytelen a helyzet, de mindez hogyan köthető hozzá az országhoz, vagy a nagypolitikához, mert ugye azt mondod, hogy itt alapvetően ebben a közművelődési területen nem a műveltségfétis, vagy az elitkultúra számít, hanem az, hogy közösség legyen, meg hogy valaki olvasson, és mindegy, hogy mit olvas, de akkor ez hogyan kapcsolódik a te fejedben össze, akár mondjuk a kulturpolitikai eszéiddel, amit a nagy politikáról írsz, akár a költői és írói éneddel, amikor is elitkultúrát teremtesz. Uh-huh.
1: azt mondod, szűkíted ehhez képest, azt hiszem, hogy brutális univerzumokká tágult, nem is tudom, hogy hol kezdjem. Ferencváros. Én valahogy azt éreztem, mondjuk 2016-tól kezdve, ugye ez a 2016 az azért szimbolikus év, azt hiszem a magyar irodalom szempontjából, mert a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft.-nek a megalakulása, Orbán János Dénesnek a színrelépésének az időszaka, és annak az első vitáját az tulajdonképpen a kollégáimmal, a szövetségeseimmel mi szerveztük. Volt egy nagy vita az ELTÉ-n 2016 márciusában, ez 10 éve volt.
2: Én is ott voltam.
1: És ugye ott tulajdonképpen történt valami a fiatal magyar irodalommal, amikor a fiatal magyar irodalom azt gondolta, hogy az ő ügyeiről, az ő közreműködése nélkül ne lehessen dönteni. Ez ugye abban a helyzetben, és mondom, ezért függ ez sokban a politikai akarattól, hogy az mennyiben demokratikus, egy vitáig tudott, vagy az álláspontok világossá tételéig tudott kidomborodni.
2: De az is megtörtént, hogy létrejött egy független mentorhálózat.
1: Mindegy, arra válaszul, igen, tehát hogy a tehetséggondozás az addig is jelen volt a magyar irodalmi életben, az irodalmi szocializáció segítése, csak nagyon-nagyon alul finanszírozott módon. Az első és nagy kritika az például az volt, hogy miért kell önálló intézményt teremteni az irodalmi szocializáció segítésére és a tehetséggondozásra, mikor műhelyek sokasága végzi ezt önkizsákmányoló és alul finanszírozott módon. Ugye erre Orbán János Dénesnek már ott és akkor sem volt válasza, hogy azóta mi történt, azt meg ugye az elmúlt hetek tapasztalatában nagyon pontosan tudjuk, hogy szándéka sem volt erre a projektre, tehát hogy ez az intézmény, ez nem tehetséggondozásról szólt, még hogyha egyébként ebből az intézményből nagyon tehetséges hallgatók aztán az elmúlt 10 év során néhányan ki is jöttek. De hogy nekem ez bizonyos értelemben egy ilyen kulturpolitikai alapító élményem, amikor azt ismertem föl, hogy nagyon fontos a petíció, nagyon fontos a felháborodás, nagyon fontos a Facebook poszt, de mindemellett nem elég reakciókat adni, vagy reagálni a felháborító kulturpolitikai döntésekre, hanem keresni kell azokat az utakat és azokat a lehetőségeket, amit alternatíva képzésnek, amit proaktív kulturpolitikának lehet nevezni, és lehet, hogy ez első körben mondjuk informális kiskörökbe történik meg. Hogy egymásban megerősítjük azokat az elköteleződéseket, megosztjuk azokat a tapasztalatokat, olvasmányokat és információkat, amik segítenek nekünk tisztábban látni azt, hogy hogyan működik a NER, és hogyan működik benne a kulturpolitika. De ha találunk olyan intézményeket és olyan szövetségeseket, ahol ez valóban intézményi szintre emelhető, akkor egy másik újabb lehetőség áll előttünk, és én valahogy a saját életemen azt éreztem, hogy számomra nem elegek, és részemről nem elegek azok az egyéni bojkottgesztusok, amiket én meg tudok hozni. A Móricz Zsigmond ösztöndíj kuratóriumi átalakítása során, amikor oda például a KMTG bekerült, akkor nagyon-nagyon komoly vitában voltam az akkori JAK vezetéssel, az utolsó JAK vezetéssel, és mindezek után azt éreztem, hogy egyéni erkölcsi értelemben nem dönthetek úgy, hogy a sok kritikám ellenére a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjra pályázzak, azóta sem tettem, de nem gondolom, hogy ez a kulturpolitikai csúcseredmény, amit elérhetek, vagy elérhettem volna, hanem kerestem azokat a lehetőségeket, és így érkezünk meg tulajdonképpen ehhez a ferencvárosi apró munkához, hogy én azt ismertem föl, hogy az irodalmi szervezetekben való munka az a JAK megszűnésével, amelynek én aktív tagja voltam, és az volt az irodalmi otthonom bizonyos értelemben, lehetetlenné vált, és keresnem kellett egy másik olyan terepet, ahol ezeket az ambíciókat, ezeket az energiákat, ezeket a proaktív gesztusokat és apró munkát gyakorolni tudom, és akkor adódott egy lehetőség, hogy a közművelődési rendszerbe menjek el, és ez tulajdonképpen azért is volt üdvös, mert azt hiszem, hogy a kultúra szemléletemhez, meg a világnézetemhez ez a típusú a társadalomba beleágyazott, vagy a társadalom mély rétegeibe beleágyazott működés, amit a közművelődés jelent, az hozzám azt hiszem, hogy közelebb áll. Én ezt kultúrpolitikának szoktam hívni, és ezeken az intézményeken, a Mestergalériától a József Attila emlékhelyen keresztül lehetővé vált nyilván az önkormányzat támogatásával olyan programokat, meg intézményeket teremteni, amilyen például a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás, ami most már ugye 5. éve íródott ki, és ha egy cseki összeggel is, de egy fél éves ösztöndíjjal tudja támogatni azokat a szerzőket, akik hozzánk pályáznak, és ebből nyilván az Erzsébet városi irodalmi támogatás kapcsolódás is kiemelhető, tehát hogy léteztek olyan gesztusok, amik nem csak a saját egyéni stratégiáinkra, nem csak a saját egyéni ellenállásainkra szóltak, hanem képesek voltak alternatív intézményeket is teremteni, és ekként én kicsit abban bízom, és azt hiszem, hogy ezek amolyan mintaprogramként is tudnak szolgálni. Tehát, hogy ezért is tartottam szükségszerűnek, hogy dolgozzunk a NER-ben, a NER ellenállásaként mintaprogramokba, hogy amikor majd egyszer ennek vége lesz, akkor nyúlhassunk módszertanokhoz, amik akár aztán állami szinten, a kultúrpolitikában egy nagyobb léptékben megvalósulhatnak.
2: Tessék az ellenállás kis körei. De neked nagyon nagy szerencséd volt, mert ott volt József Attila. Tehát a Ferencvárosban pont József Attila emlékhely volt, amit föl lehetett futtatni, és hát soha jobb költő vagy jobb szerző nem kéne a magyar irodalomból, ezt neked találták ki egyébként szerintem, Renátó, de mit fogsz tudni te kezdeni még a József Attila emlékhelyen, mert azt látjuk már, hogy hihetetlen programok vannak, meg nem is arról szól a dolog, hogy iskolás legyen, de azért vannak ott, mit tudom én, rendhagyó irodalomórák, stb. Tehát milyen terveid vannak még József Attilával?
1: Az látszott az elmúlt évek tapasztalatai alapján, és mondjuk az Irodalmi Emlékházak Egyesülete, Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete, aminek az emlékhely is a tagja, bele vagyunk ágyazódva, és onnan sok módszertani észrevételt kapunk. Nagyon alacsony volt a látogatottsága például a József Attila emlékhelynek. Ezt több irányból látom szükségesnek megerősíteni.
2: Nem volt ott semmi. Pontosabban egy kiállítás, ami egy nagyon derék dolog, de hát ezen túlmenően nem.
1: Szóval, hogy hogyan lehet még több iskolai osztályt oda bevonzani például, és nem csak budapesti iskolai osztályokat. Tehát ezen például nagyon-nagyon lehet dolgozni, ezen például nagyon érdemes dolgozni. Éppen a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás apropóján nekem van egy olyan hitem is, hogy a kortárs magyar irodalom találkozási pontjává tehető ez. Én azokat az ösztöndíjasokat, akik ezt a támogatást megnyerik, őket tulajdonképpen egyfajta ilyen József Attila baráti körnek is tekintem ott. Van egy, említettem már a József Attila kör irodalmi egyesületet, ami nyilván mindannyiunk életében nagyon-nagyon fontos volt, Csabat az elnöke is voltál ennek a szervezetnek. Ugye ez egy nagy múltú írószervezet, a 80-as évek elején alakult, és 2019-ben egy kivéreztetési folyamat végén szűnt meg. A József Attila kör az egy nagyon fontos irodalmi hagyomány, és amikor oda kerültem az emlékhelyre, akkor Borsik Miklóssal és Kellerman Viktóriával, akik gondozták tulajdonképpen a József Attila körnek a hagyatékát, a könyvhagyatékát, az irathagyatékát, velük beszélgettünk, és a JAK füzetek sorozat az most bekerült a József Attila emlékhelyre, tehát az ott nálunk nyitvatartási időben helyben olvasható a Fasírt című első kötettől a 209. kötetig, és éppen ennek apropóján, és a Borsik Miklós Kellerman Viktória által szervezett jakszekrény beszélgetéseknek az apropóján folytatódik ez a beszélgetés sorozat, immár nálunk a József Attila emlékhelyen, illetve az új rendezvényterünkben majd a Fülkefény pódiumon a Balázs Béla utcában. Szóval a József Attila körnek a hagyománya a József Attila emlékhelyen ezen a módon is színre kerül.

0: frontális, hanem a résztvevőket aktívan bevonó, a résztvevők véleményére kíváncsi rendszeres találkozás, az egy alkalmas közművelődési módszerta lehet, és a József Attila Emlékhely például olvasókörökön keresztül ezt megpróbálja szírevinni, meg felmérni, hogy ennek hol vannak a határai, hogyan léptethető tovább. Nagyon nagy és ambiciózus terveim vannak, az intézmény szűkössége, nem tudom, hogy ezeket mennyire teszi lehetővé, de a határa csillagos ég, amivel mérjük önmagunkat.
1: Kerek szemmel hallgatlak, hogy mennyi minden történés van, és hát ahogy Csaba mondta, azért, vagy te is említetted, azért a magyar kultúra így a jéghátán is valahogy kihúzta ezt az elmúlt 16 évet, és rengeteg áldozatba került ez nekünk, de ott voltál te is ugye a nyitott műhelyben, amikor a Finta Laci megkapta a Prokultúra Urbis díjat, és akkor is elhangzott, hogy ahhoz képest, hogy milyen ellenszélben kell dolgoznunk azért Magyarországon és Budapesten, annyi kultúra van, mint talán számos nagy európai fővárosban sem, úgyhogy sikerült kihúznunk ezt a 16 évet, és új idők előtt állunk, és szerintem lassan végéhez is érhet a beszélgetés, elfogyott az időnk, nem volt idő sem verset felolvasni, sem több muzsikát meghallgatni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az uraknak a beszélgetést, köszönöm Bekes Misinek a technikai segédletet, és hallgassuk meg a műsorajánlót. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Figyelem, a Gergely Robi által készített programajánló következik. Ma este a Pontún nevű helyen a Sakártió játszik a hétfői Jazzelünk sorozat keretében. Hardcore punk és imó fenek, figyelem! Holnap, 25-én, kedden a Riff klubban lép fel a dortmundi Moral Bombing. Hazai support pedig a Willbite és a Paks 3 részéről. Ugyancsak holnap kultfilmek a Bemoziban. Fél hétkor a Galaxis úti kalauz stopposoknak, fél kilenckor pedig a Stalker látható. Ugyanitt vasárnap este 6 órától a Casablancát vetítik. Augusztus 27-én indul a kiállítás a Walter Rózsi villában, melynek címe Brutalista építészetünk itthon és odaát, amely Breuer Marcel és Goldfinger Ernő és más magyar építészek munkásságát mutatja be. Az amerikai Veronica Swift újra a Műpában, a vérbeli jazz divajzúttal, nagyzenekari kísérettel szólaltott meg számára testhez álló örökzöldeket augusztus 28-án, pénteken. Programajánlót hallottatok.
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memória zavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
6: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
5: Tavasszal több minisztérium informatikai hálózatát érte támadás, augusztusban az Államkincstár Nemzeti Kifizető Ügynökségének adatbázisait törték fel egyetlen lépésben. számvevőszék már 2019-ben szóvá tette a nyugdíjbiztos

0: biztosítási főigazgatóságtól átvett rendszer sérülékenységét. A Yellow Cube kibervédelmi cég minapi vizsgálata szerint napokig egy üres államkincstári szobába futottak be a riasztások, miután a hacker leállította a végpontvédelmet. A behatolót ezúttal is Szikla Szilárd jelszavak fogadták. Password 1, jelszó 123, titok 2017. Továbbá A1B2C3D4, ABCD1234, Start 1234568, persze akkurátusan váltogatva a nagy és kis betűket. Az alkalmazotti hűséget példázó államkincstár 69 csak egyszer fordult elő, írta a HVG.
1: Ezek voltak a hírek.
2: A Jerikó épült, segítettél, nem is tudom, eltévedni benne.
3: Jól eltévedtünk.
2: Igen.
3: Jó volt.
2: És most itt vagyunk az epilógus epilógusának a utolsó előtti fejezeténél?
3: Vagy utolsó fejezet.
2: Ez minek utolsó?
4: Miért utolsó előtti?
2: Hát gondoltam, még lesz egy ilyen folytatás következik valami.
4: Ja, Jerikó épült kettő.
3: Írt még könyveket amúgy is.
2: De hogy a mindenki zarándok, aki 18-30-kor valamit csinál.
4: Így van, így van.
2: Tehát, okay. Hogy most még kell külön köszönni.
4: Jó, oké, okay, bocsánat.
2: Vagy betelefonálhat egy hallgató, hogy köszönjön, vagy ilyesmi.
4: Oké. Okay. Akkor mindenki köszönt, valaki bemutatja a vendégünket?
2: Feri?
5: Sziasztok, sziasztok. Nagyon, hát nagyon köszönöm, hogy meghívtatok, és előzetesen is nagyon hálás vagyok az erőfeszítéseitekért, és tényleg mindazért, amit belepakoltatok ráadásul tizenvalahány adásba.
3: 11 adás volt eddig, hogy számoljam. A hallgató, aki nem tudod, miről beszélünk, itt van velünk egy könyvszerzője, a Jerikó épülé, és eddig 11 adásban végigolvastuk itt együtt ezt a könyvet. Hosszú, 600 oldal, ha nem tévedek, mindig elfelejtem valami, hány oldal pontosan. Végigolvastuk, voltak hát nehezebb és könnyebb részek, itt voltak komoly mélyrepülések és magas pontok ebben a 11 adásban, hogy visszahallgatgattam én is, pakolom fel őket Spotify-ra.
2: Hát akkor te neked is komoly tisztelet, azért meghallgattad.
3: Hát én nagyon szeretem magamat hallgatni, narcisztikus vagyok, tehát semmi gond nincs ezzel. Úgyhogy most itt van velünk a szerző, és őt fogjuk kérdezni, meg ő minket, hogy milyen volt, és megpróbáljuk együtt lezárni ezt a kalandot. Úgyhogy nyálasra sikerült.
4: Ez nem.
5: Ez nem. Ezt úgy sem lehet lezárni, úgyhogy...
4: Megnyugtató. Megnyugtató. És ez hanyadik könyvklub, ahol a te könyved volt a terítéken?
5: Hát olyan, ami... Hát ilyen formában még biztos, hogy nem tárgyalták egyik könyvemet se. Talán alkalomszerűen ilyen olvasókörökben előfordulhatott. Egy-kettőről hallottam is, de nem tudom. De így, hogy több, és tényleg ennyi alkalmon keresztül ilyen biztosan nem volt.
6: És mi volt az első gondolat, amikor megtudtad, hogy ebbe belevág valaki? Hogy képzelted ezeket
3: az
6: embereket?
3: Ki szólt róla, Mário?
5: Nem is tudom, de láttam az elején, és hát ellentmondásos érzéseim volt. Hát nem, első körben örültem, tényleg örültem neki. Ez szerintem ez nem is kérdés, hogy minden szerző végül is figyelemre vágyik, és ez mi más lenne, hanem a figyelem, vagy annak valamilyen formája, úgyhogy természetesen ennek örültem, de persze izgultam is, főleg azért is, ez azért nekem egy furcsa helyzet, mert nektek meg ez az egész frissebb, emlékszem, hogy az elején mondtad, hogy ez kicsit úgy megkésve érkezett meg ez a könyv, tehát lehet, hogyha ezt ti kézbe veszitek, akkor nem olyan távoli, de nekem talán hát kétszer olyan távoli, mint nektek.
3: Két regény jelent meg azóta, és még egyéb dolgok.
5: Igen, tehát én ezt nagyjából egy 10 éve írtam. 14-15-16 az volt.
3: 18-ban jelent meg.
5: Igen, az azt jelenti, hogy 16-ban ez már nagyjából kész volt, utána még ugye szerkesztés, pihentetés, altatás, tehát nekem ez már így elég távoli, ami egyszerre annyiban egy jó helyzet, hogy ugye már az elemi kötődés, ami megvan a saját dolgaiddal, az már ennyi idő után így átalakul, vagy valahogy megszelidül, vagy nyilván semlegesebben tudsz visszatekinteni a saját munkáidra. De pont ezért furcsa is volt, hiszen felkavaró is volt igazából ezt látni, és persze még felkavaróbb volt hallgatni a műsorokat, amit ez most egy kicsit így kellemetlen, hogy szembe dicsérlek titeket, de hogy én tényleg nagyon le voltam nyűgözve, és nagyon tényleg nagyon örültem az egésznek. Nem tudtam az egészet meghallgatni, tehát ugye itt most sok szó volt erről, és ez visszatérő, hogy hát nagyon hosszú ez a mű, és akkor most ezzel így bezárul a kör, mert nekem egy kicsit így ez a podcast túl hosszú volt ahhoz, hogy végighallgassam. Úgyhogy meg már, de végig akartam hallgatni, csak akadályoztatva is voltam, és valahogy ilyen hézagosan tudtam meghallgatni, és még ebben is szerencsém volt, mert az emlegetett mélyrepülések valahogy így totál elkerültek, úgyhogy egy-két megjegyzés leszámítva. Nem volt egyébként, elhangzott, nem is feltétlenül kritika, de voltak olyan állítások, amivel azért úgy egyáltalán nem értettem egyet, de ez semmi rossz érzés nem keltett bennem, tehát és egyébként az volt az összbenyomásom, hogy akkor volt a legjobb, és tényleg ezért is merem én is ajánlani bárkinek, hogy meghallgassa így visszamenőleg is az archívumból az adásokat, akkor volt a legjobb, amikor nem is a könyvről volt szó, hanem amikor tényleg csak flash-elgettetek, és én őszintén mondom, nekem ez a legnagyobb öröm, hogy erre valami fajta alkalmat adhatott ez a könyv, hogy átbeszéljetek olyan témákat a saját élményeitek, meg szempontjaitok szerint, amik a könyvben is előjönnek. Úgyhogy remek volt. Tényleg nagyon, nagyon gondolatébresztő is volt nekem, persze nagyon közel volt hozzám. Nem csak természetesen a könyvön keresztül, hanem azok az élmények, bocsánat, hogy közbe szúrom, csak egy picit azért vagyok furcsa helyzetben, mert én csak Ferihez tudtam eddig arcot társítani, ja, és ezért egy csomó minden elhangzott, ami viszont nem tudom, hogy melyik őt
4: Samu,
5: mondtam. Igen,
4: Hinta,
5: így most már füles. Megvan, csak okay. Nem tudom visszamenőleg, hogy de valaki például elmesélt egy ilyen óvodás sztorit a gesztenyéről.
3: Azt lehet, hogy én voltam. A gesztenyé sztori az enyém, pont.
5: Az pont te voltál. Igen. Akkor elnézést, ezt összekevertem. Azt hiszem, az valaki, akit...
3: Ismerem a saját sztori.
5: Na, még esetleg arra majd külön visszatérhetünk, mert az annyira passzol ennek a könyvnek a világába, és ezek az asszociációk, ahogy... Jó, mindegy, majd meg visszatérhetünk rá. Szóval én ezt nagyon élvezettel hallgattam, úgyhogy még amikor, nem tudom, ez egy olyan fél éve kezdődött körülbelül, ugye? Aha, tehát akkor ezt úgy félretettem magamban, úgy abszolút megörültem, de gondoltam, hogy jó, majd, és igazából a te megkeresésed hatására kezdtem el, így próbáltam meg úton érni magam.
3: De most több úton is haladhatunk. Egyrészt összeveszhetünk, hogyha megkérdezzük imit, hogy mi az, amivel nem értett egyet. Kérdezhetünk tőle műhelytitkokat, például igazán, hogy ki akarták húzatni a felét a könyvnek, vagy ki húztad a felét, ez a két petyka is legyen, hogy te ki húztad a felét, vagy ki akarták húzatni. De nem válaszolj, mert még ez egy út. Vagy én írtam kérdéseket egyébként.
2: Mi?
3: Bizony. Komoly kérdéseket, amiket nagyon régóta fel akarok tenni. És most már felmerem tenni őket, mert amúgy...
2: És te lemondanál erről ilyen demokratikus alapon?
3: Úgyis be fogom szúrni őket előbb-utóbb, úgyhogy nem muszáltak.
2: Ja, hogy demokratikus alapon mondanád, hogy műhelytitkok, és akkor menjünk abba az, és aztán mennénk a kérdések.
4: Három utat mondod, de mindig ugyanva jut a saját kérdéseihez.
2: Ja, hogy ez olyan, mint ilyen számítógépes játék.
4: Ez a választási illúziója volt.
3: Igen, abszolút, köszönöm, Samu.
4: De hát volt egy, én felhívásként is tudom értelmezni, hogy ezért a legjobb részek mégis azok voltak, amikor nem a könyvről beszéltünk, és akkor látod is, hogy egyszerűen csak dumálunk. Abszolút másról. Hol mész nyaralni? Mi a...
3: Szeretsz nyaralni?
5: Imádok, persze. Jaj, most jaj, is jaj. Lebarnulva érkeztem, látjátok.
2: Hát figyelj, vannak kérdéseid, Feri, akkor nem...
3: Na jó.
2: Majd megakadályozzuk, hogy feltedd őket.
4: Közbeszólunk.
3: Kérlek, roncsátok el őket. Na jó,
4: de bocs, de nektek nincsenek kérdéseid?
2: Nekem van egy kérdésem, de azt majd be fogom szúrni egy bizonyos ponton.
4: Samu?
6: Szerintem, ha már két kérdező van, akkor kontroll.
4: Oké. Okay.
2: Mindenki van kérdésed?
4: Én hangmérnök vagyok. És
2: van kérdésed, én magadhoz?
3: Hogy hozzá.
5: Magamhoz. Magamhoz nincs.
2: Jó.
3: Na jó, akkor felteszem a kérdésem.
6: Ez egy esszé konkrétan ide látom.
3: Jó, nem olvasom fel az egészet. Hajlamos vagyok megírni őket, aztán nem más mondok.
2: Megírtad a válaszokat is?
3: Igen, elküldtem iminek legegyszerűbb adásterv. Hisz a profik így csinálj. Na, szóval, nyilván én a könyveddel ilyen a doktorin keretében is foglalkozom, és ilyen professzionális értelmezőt próbálok játszani. Ez részben oka annak, hogy miért nem akartam beszélgetni veled évekig, mert hogy féltem attól, hogy a te értelmezéseid, kisugárzásod valamiképpen az én értelmezésre befolyásolják, de ugye arra kellett helyen, ez egy kudarc élmény, mert hogy a könyved maga is olyan, hogy folyamatosan önmagát elemzi, ugye erről beszéltünk itt többször, vannak benne betétkritikák, amik a más könyvekről szólnak, korábbi írásodat rakod bele a könyvbe, de nyilván a könyvre olvasódnak, mert ugye itt kapnak helyet, és aztán a legvégén az öninterjú, az előzadásban, hogy erről beszélgettünk, és itt a Hinta is mondta, hogy neki nagyon segített, hogy összeráncsa a könyvet, hogy megértse a tétjeit, hogy az egészet egybepakolja, mert nagyon széttartó nehéz könyvről beszélgetünk azért, kicsit egy terrorista könyvről, ahogy az olvasónak azért feladja a leckét. Hát, hogy rengeteg önértelmezésed van ebben a könyvben, és ez nekem, mint akinek az a dolga, hogy érdekesebbet mondjon róla, mint amit te mondasz, ugye én a kihívás elé állít, nagyon tudok, vagy nagyon nehéz kilépni a te értelmezéseidből, amikor én megpróbálok saját autonóm értelmezőként föllépni. Ez nagyon specifikus én problémám, nem tudom hány ember foglalkozik, amiként top párról, de nem sok ember foglalkozik vele professzionálisan jelenleg, aki doktori szinten csinálja ezt. Szóval ez nem a magyar demokrácia válság ez a probléma, de engem mégiscsak érdekel, hogy miért érezted szükségét, vagy miért volt fontos számodra ezek a gesztusok. Tehát, hogy arra gondolok, hogy van egy önértelmező regény, ami a te életed, illetve egy fiktív életnek a folyamatos önértelmezését tartalmazza, de aztán az önértelmezést is értelmezi a regény. Tehát, hogy még egyet csavar rajta. Tehát, hogy az önértelmezés, hogy maga az elbeszélés, még az is önértelmezés alá esik. És én erre vagyok, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a gesztus a recepcióban is ilyen kétélűként. Tehát, hogy van, aki azt mondja erre, ahogy itt a Hinta is mondta, hogy de jó, segített kell ez a hozzálépés, de is pont beszélgettünk előző adásban, amikor a Bárány Tibor azt mondta róla egy irodalom már, hogy ez megöli a könyvet, mert tálcán kínálja a megoldásokat, nem hagy neki teret olvasóként, nagyon jókat mond, de hogy egyszerűen kizárja őt, meg még inkább kizárja. Szóval én erre vagyok kíváncsi, hogy te, amikor ezt csináltad, és azóta nincs ilyen a könyveidben, nincs is ilyen könyved azóta, tehát, hogy ilyen hosszú, ugye, maximalista regény kifejezés volt a recepcióban, hosszú, széttartó, rengeteg szálon, rengeteg motivumot mozgató, kulturálisan nagyon sok felé tartó könyved azóta nincsen, előtte sincs ekkora, oldalszámra sincs ekkora könyved, előtte meg utána se, és többi könyvet nem is szokta így magyarázni magát. Itt miért érezted szükségét, illetve hogy te hogy látod ezt szerzőként? Nyilván itt az író-alvasó problémákba ütközünk, ami nem tudom, mit gondolsz elverről a problémafelvetésről, de lekerekítem a kérdés, szóval miért csináltad ezt? Miért tetted ezt velünk?
5: Igen, kétségkívül egy alapproblémát vázoltál, ami valóban a korábbi a beszélgetéseiteken is rendre előjött, és nagyon, nagyon összetett ez a kérdés, amire most nehéz egy tömör és frappáns választ adni. Talán itt szétválasztanám egy személyes és egy elméleti részre, és akkor kezdeném az elméletivel, amit hát valahogy a cím és a Hölderlin motto is próbál megragadni, hogy valahogy van egy alap ambivalencia abban, hogy az életet valami folyamatosan az életet és a jelentést az értelmet, a dolgok értelmét valami folyamatos alakulóban, fluktuációban lévő dolognak, vagy éppen valami rögzített, beazonosítható jelentés egységnek tekintjük. Most erre nincs nyilván fix válasz, a kettő nem is zárja ki egymást, lehet úgy gondolni erre, hogy ez egy folyamatos alakulás, és hogy az irodalmi tapasztalat is valahol leképezheti ezt az alakulást, hogy van egy folyamata is, de aztán elérkezünk valahova, aztán az esetleg megbomlik, és akkor újra, stb. Tehát ezt próbálja valahol, ezt a kettősséget próbálja ez a könyv hát nem tudom, csúcsra járatni, ha fogalmazhatok így, és valóban van egy ilyen folyamatos öndestrukció is, ami ami talán úgy olvasóként úgy csapódhat le, hogy ezt is volt, hogy utaltatok erre, hogy, hogy amikor már így kezdeném élvezni, akkor jön a 10 oldal Hegel elemzés, ami, ami teljesen így lehoz az életről, és ott én már a sarokba vágnám a könyvet. Megjegyzem egyébként, a Hegel elemzés szerintem nem, nem teljesen légből kapott, hiszen ha bár nem tudom, 400 oldal később, de visszatérünk Hegelhez egy, egy életrajzi epizódban, a könyvesbolti epizód. Tehát, hogy nem teljesen random vannak benne a dolgok, illetve a tényleg ezek a vendégszövegszerű betétek, a kifejezetten a könyvkritikák, azok elég egyértelműen azért kerültek be, vagy én azért gondoltam, hogy helye van benne, mert azok, azok olvasási javaslatok is, ahogy most talán az előbb te is megfogalmaztad. Vagy akár még ennél is konkrétabb a dolog, például az, hogy az Isten nevekből a betű ki van húzva, és ugye itt az a poén, hogy nem csak az Istenből, hanem a Maheo szél démon, vagy nem tudom milyen indián, ez, hogy abból, tehát ugye itt az a poén, hogy ez, egy, ez nyilván egy zsidó eredetű dolog lenne a betű kihúzása, és az, hogy azt átvisszük egy ilyen politaista, akkor, na, de hogy ez nem az én ötletem, és ezt nem akartam lenyúlni, ez az Omega Minor című, egyébként itthon teljesen ilyen radar alatt maradt, de egy nagyon, szerintem egy nagyon nagy könyv, egy 15 éve jelentett meg, egy belga Verhagen, remélem, hogy jól megszól a nevére, elnézést már a névmemóriám, de Paul Verhagen nevű szerző, tök színvas fordításban, tök jó kiadás, az is egy ilyen terjedelme, egy ilyen 20. század, kicsit mint a súlyszivárvány, egy ilyen óriási háborús, atombombás, hatalmas tabló. És ez például annak a könyvnek az ötlete volt, és ez annyira ez annyira megragadott, hogy ezt kölcsön akartam elni, de ezt nem akartam így lenyúlni, plagizálni, tehát ezt például ezt így konkrétan le akartam hivatkozni. De persze rengeteg minden van, ami nincs konkrétan lehivatkozva, vagy olyan utalások, ami esetleg csak az én fejemben volt meg, és teljesen random, vagy nem túl valószínű, hogy megjelenik másnál, de mondjuk mondok egy példát arra, amiről azt gondoltam, hogy na, ez úgyis teljesen láthatatlan marad. A kéz kapcsán, és a videójáték, és a Doom, és az te kitérte rá, hogy az a pálya, az a maga egy kéz. Igen. Azért nem te vagy az országban mondjuk az egyetlen, aki ezt játszott ezzel, és ezt így felismeri, de aki annak a két halmaznak a metszete, aki játszott ezzel, és mondjuk olvasta ezt a filmet, az lehet, hogy már egy csekély. Igen.
3: Ez konkrétan a doktorim sarokpontja a legfontosabb, megtalálhatom az egész doktorimban.
4: Amivel legitimáltad, hogy miért vagy gamer.
3: Hát igen.
4: Mert a tudományos karriered is előre elindította.
3: Abszolút.
5: De mondok mondjuk egy másik példát, aminek nincs úgy jelentős. Csak ugye ez a kérdés is állandóan előjött, hogy itt az én fejemben valami olyan óriási, beláthatatlan ilyen tudásháló van, hogy azt teljesen lekövethetetlen. Igazából én ezt nem feltétlenül így látom, vagy én szerzőként is nyilván azt szerettem volna, hogy ne legyen teljesen hozzáférhetetlen ez a könyv mások számára. De persze rengeteg minden lehet benne, aminek csak nekem számra van jelentése, vagy nem, vagy olyan utalások, amik nem felismerhetők. Például egyszer kitértetek arra, hogy az anya fut a Margit szigeten, igen, és hogy ott őt nézik az ablakokból a most nem tudom melyik oldalról, talán mindkét oldalról.
3: Aztán a budairól nézik, jól emlékszem, de...
5: És amikor ez elhangzott az adásban, bennem akkor kapcsolt, hogy bennem az ragadt meg, hogy a Nádas Péter írta le valahol azt, hogy a Margit szigeti nagy jelenete, a homoszexuális orgia, hogy azt ő azért tette a Margit szigetre, Mert annak van valami valós háttere, ami nem tudom, az más, a Népligetben, nem tudom hol volt. De ő azért tette a Margit-szigetre, mert hogy, a, hogy más szereplői a pesti, a az újlipótvárosi lakásból kvázi ott rálátnak.
3: Tehát a Margit-sziget, mint egy ilyen belátható tér a városból.
5: Szóval ez mondjuk arra példa egy olyan, ez is valahol egy utalás erre a nádasi eljárásra, de most, hogyha valakinek ez mondjuk így nem kapcsol be, az már ezt a sort olvassa a Jerikóban, akkor valószínűleg nem veszít el semmit. Tehát ez, nyilván ez az én reményem, hogy persze mindenféle kontextusok, intertextusok, stb., de igazából nem tudom ezt most így butaság számszerűsíteni, de a 99% simán működhet nélkül.
3: Meg szerintem, vagy az én koncepcióm erre, hogy ezt írom, hogy ha kizár az ajtón, mert nem ad egy ilyen fő, vagy ad, de hogy sok-sok több főszálat is ad, ugye az olvasó vagy megijed, és lerakja a könyvet, vagy beugrik az ablakon. Tehát, hogy például engem a videójátékos részek mozgatnak, mert ott van egy kapcsolódásom, hát ez a lebeszélővel, mert nagyon hasonló játékokkal játszottam. De hogy például engem a kézművészeti leírások, mert kézművészethez elképesztően bugyuta vagyok, így nagyon sok minden kiesik, nem tudom, mi történik, de hogyha olvassa valaki, és hát az általában az irodalom már társadalomban a kézművészetudás, mondjam, gyakoribb, mint amivel én rendelkezem, mint csörtelme, de hogy általában többet szoktak rendelkezni, mint én, nekik meg nem idegen az. Én arra gondolok, hogy itt szerintem, vagy amikor működik ez a regény, és aki nem működik, az pontosan ezt csinálja, hogy abban kapaszkodik, amiben tud vagy lehet, és nem zavartatja magát de és szerintem többször feljött ez a probléma, és ez is tök érdekes, a teljes megértésnek a lehetetlensége, ami egyszerűen minden könyvnél van.
2: Igen, de erre te mondtál egy tök jót, ami nekem úgy segített, és ez egy nem tudom, hogy szándékolt eljárása, hogy egy ilyen elárasztó, hogy a digitalizáció eláraszt minket, ugye a regény is eláraszt minket ilyen megfejthetetlen kódokkal, meg ez nem tudom, hogy ez szándékos eljárás, vagy ez a te tudatod működése, hogy minden mögött van még egy réteg, vagy ez egy szándékolt írói gesztus volt, hogy...
3: Ugye ez egyébként a recepció, a Balajti Ági pedzegeti ezt óvatosan, hogy az internet korának ideális formátum ez a maximalista regény, mert az internet ilyen vételárodása, az így tud lecsapódni egy könyvben, és akkor ez kérdés, hogy túlinterpretálja a könyvet, vagy nem, vagy a szerzői szándék hol van ebben. Ilyen a szerzői szándék most el tud hangozni, aztán az olvasók meg úgy döntenek, ahogy akarnak ez ügyben.
2: Lehet, hogy hülye kérdés.
5: Nem, egyáltalán nem. Csak bocsánat, hogy magamhoz ragadom a szót, csak azzal kezdtem, hogy van egy talán egyszerűbb, személyesebb válaszom meg a kiinduló kérdésedre, hogy miért van ez a... Ez talán egy nevezhetjük ilyen öndestruktív, hogy a könyvnek valahogy ilyen öndestruktív hajlamai van. Ja, meg az nagyon tetszett a... Bocsánat, nem tudom, melyikőtök mondta az autofikció fogalma kapcsán, hogy nyilván viccből, de hogy az valamilyen bizarr neurológiai probléma. Emlékeztek ki volt?
3: Nem én voltam.
5: Gondolom az autoimmun kifejezésről ugrott, de igazából ez egy tök jó, valahol ez egy tök jó leírás. Tehát ez az autofikció, mint egy neurológiai aberráció, nekem ez nagyon tetszett. Igen, tehát hogy ez az öndestrukció, tehát egyszerűen az is van emögött, hogy én hogyan fogyasztok irodalmat, művészetet, vagy hogyan számomra mi az, ami izgalmas, amit szeretek, és egész egyszerűen nagyon régi tapasztalatom, hogy akkor az a legjobb, amikor még nagyon homályos és nagyon nyitott a dolog. És hogy nagyon a legtöbb mű, színvonalas művek is, most akár regényekről, filmekről, akármiről beszélünk, nagyon sokszor van olyan élményem, hogy valami nagyon fölcsigáz, és aztán, ahogy úgy kezd kikristályosodni, hogy mi van, teljesen el tudom veszíteni az érdeklődésem, mert annyira erős formakényszer van szinte mindenben, ami tényleg csak nagyon, nagyon kevés alkotó az, aki valami érvényes módszer talál arra, hogy ezzel szembe menjen. Mondjuk David Lynch szerintem az, az egy elég jó, tehát hogy azt tényleg nem lehet azzal vádolni, hogy milyen szép, ilyen tip-top, lineáris, jól lekerekített, tudjátok, hogy mire gondolok. De ez nagyon ritka, és nem azt állítom, hogy csak ez a jó és érvényes művészet, tehát ez a személyes része válaszolnak, hogy hozzám valahogy mindig ez állt közel, vagy ez izgatott, tehát amikor, és ez az alkotásban úgy csapódik le, hogy amikor megsejtem azt, elkezdem azt érezni, hogy na most kezd egy kicsit így túl rendezetté válni, túl koherens, túl pofás, túl jó, akkor ez valahogy zavarni kezd, és beindul ez az önsanyargató, öndestruktív reflex, hogy most valahogy szét kell tolni. Egyébként ezt talán nem akkora titok, vagy nem tudom, ezt elmesélhetem, hogy ez még a legutolsó regényemnél is, ami a Damien, ami most jelent meg, ami egy...
3: Ez egy kerekebb dolog.
5: Nyilván abban is van egy-két ilyen szürrealista elhajlás, hogy minek nevezzem, de ez egy sokkal kerekebb dolog valóban. De még azzal is a szerkesztőm, Szenderák Bence, akivel egyébként fantasztikusan jó volt együtt dolgozni, és nagyon jó élmény volt, és a végén meglepődtem, hogy ezt kérdezte tőlem, hogy de muszáj így szétszedni. Még egy olyan könyvre is, ami egyébként egy olvasható könyv. Jerikóhoz képest.
3: Akartottál, hogy piszkálódjak egy kicsit, mert ez régóta foglalkoztat, hogy kijött a Jerikó, és akkor tényleg az volt egy kis fázis késésre a közegnek, de azért így, főleg az én fiatalodalmi, akiket tényleg szóban vagyok aktívan, nagyon gyorsan, mert nem nagyon gyorsan, de beérett a könyv. Tehát hirtelen mindenki azt mondta, hogy 10-es évek legfontosabb műve, a rendszerváltás legfontosabb. Én nagyon-nagyon nagy jelzőket kapott ez a mű, és többen mesterműnek gondoltuk. És nem tudom, azóta az emberek mit gondolnak, nem vagyok a fejükben. És akkor nyilván itt részben pont, amit mondasz, ez a forma az, ami szerintem nagyon... És akkor sokfelől lehet, hogy ez a forma alkalmas arra, hogy az internet valóságát, a magyar posztszocialista társadalom valóságát lehet mindenféle kitalálni erről, és meg is lehet érvelni szerintem viszonylag jól. De a lényeg, hogy itt valahogy szerelmesek lettünk többen ebbe, amiről beszélsz, ebbe a megragadhatatlanságba, a maximalizmusba, a széttartóságba, önrombolásba, stb. És utána a következő könyveid, a Lovak a folyóban és most a Damien, mert azért jóval kerekebb, formásabbra vannak csiszolva, rövidebbek is oldalszámra. Még ugyan a Lovakban folytatódik ez az autofikciós játék, bár még egyet csavarsz rajta, valószínűleg nem is vagyok író, de nem tudom, hogy lehetne tovább csavarni, szóval látom, hogy a Damien miért nem folytatja ezt. De hogy ez egy tudatos döntés volt, a recepcióra reagáltál ezzel, mert a recepciót azért kaptál másik oldalról sok negatívat is, tehát a Bálány Tibor elmondta, hogy ezt a szöveget meg kellett volna szerkeszteni, tehát ilyen nagyon csúnya műhelyezős megszólások is voltak, amik nem azt kérték számon, hogy bajon van a szezikai világnézetével, bajon van a filozófiájával, hanem műhely szinten bajon van vele, ami nem a másik típusú kritik, amikor ezt mondják, hogy nincsen megcsinálva a könyv. Szóval nem tudom, hogy amikor a következő könyvek jöttek, azok csak természetesen így alakultak, tudatos reakció volt ez a recepcióra, megint sokkal kérdezek egyszerre, de nyilván kíváncsi vagyok, hogy a recepcióról általában mit gondolsz. Most azért több tanulmány kijött a könyvedről, szerintem nagyon jó recepciója van ahhoz képest, hogy a magyarom általában mennyire ilyen, hát egy kicsit ilyen haldoklós, vagy nehezen írunk regényekről, főleg sokat, de Jerikónak azért most már szép termése van, nyilván én azért is tudom, mert foglalkoztam és átnéztem. Na szóval igen, ez az a kérdésem.
2: Hogy te írtad.
3: Hát de amit én írtam, ez a legjobb, amit én írtam erről a könyvről, még nem jelent meg egy betűsem belőle. Évek óta írok róla, és semmit nem adtam ki a kezemből, mert nem, tehát ezt még nem tudom belezárni. Na, szóval ez a kérdés, hogy miért fogtad vissza magad a következő könyvekből?
5: Én ezt nem feltétlenül egy visszafogottságnak élem meg. Én úgy érzem, hogy ezek inkább belső mozgások, változások eredményei, tehát hogy egy ilyen terjedelmű, komplexitású szöveg után a következő az nem ilyen, hanem más, de annak örülök, hogy a lovakban úgy érzem, úgy éreztem, hogy sikerül megtalálni valamifajta egérutat, ami most te összefoglaltad, hogy valamit meg is őriz ebből, szatirát csinál belőle, de tovább is viszi, kommentálja is, de máshol, stb. És aztán a Damiennek meg szinte már semmi köze ehhez a világhoz.
3: Óvatosan, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy a sakkozás nekem nagyon fontos volt a Jerikóban, írtam is róla. Most meg az egész könyvén a sakkozás, igen, a digitalitás van, kapcsolatáról.
5: Van azért egy kis áthajlás, igen.
3: És akkor, ha nem is a recepció hatására történt ez, meg azt szerintem, kimondja azt, hogy a recepció hatására írok, mert szerintem nem is jó írói pozíció, de ezzel kíváncsi vagyok, mert irodalmár is vagy, pontosabban filozófiát végeztél, de gyakran érsz irodalomkritikát, például a Kemény-Lili könyvéről szóló kritikád, az nekem tök úgy olvastam, hogy ez igazából Jerikóról írtad, tehát hogy annyira az állítások annyira átcsúszogatnak abban a kritikában, hogy mutatnád, hogy na, a Jerikóról is lehetett volna ilyet írni. Így néz ki a kritika egy ilyen könyvről, kicsit ilyen mesterfogásnak tűnt, és nem tetszett is az a kritika őszintén. De ez az én olvastam, nem biztos, hogy ez történt ott. Hát szerintem gondolsz meg a recepcióról, és nem tudom, mennyire léphetsz ki szerzőként, mit mondhatsz erre, nyugodtan passzol a kérdés, hogyha ez nem az illendőség határát súrolja, de hogyha mondaná erről valamit is?
5: Nem akarom passzolni. Én is úgy láttam egyébként, ahogy mondtad, hogy nagyon színvonalas szövegek jelentek meg róla. Lehet, hogy némi késéssel, de volt halmozva ez a könyv valójában, ami a szakmai, a kritikai részét illeti, tehát ebben abszolút semmi hiányérzetem nincs, vagy nem is lehet. Úgyhogy már csak ezért se lenne indokolt, hogy na, hát akkor elolvastam 12 kritikát, és sajnos szembe kellett néznem azzal, hogy a kritikusok útmutatása szerint tévúton járok, és ezt kell csinálnom helyette. De szerintem nehéz. Egyébként vannak írók, akik néha hasonló nyilatkozatokat tesznek, amit nem tudom eldönteni, hogy komolyan gondolják, de kicsit nehéz elképzelni, hogy valaki íróként tényleg így működik, mert az én tapasztalatom az, és naívan azt feltételezem, hogy alapvetően minden írónak, költőnek, prózaírónak, fiatalnak, öregnek ugyanaz az élmény erről, hogy egész egyszerűen azt tudod megírni, amire egy nagyon erős belső motivációd van. Tehát azt nem tudom komolyan elképzelni, hogy egy kritikus azt mondja neked a Élet és Irodalom két fleke, hogy hát jobb lett volna, hogyha nem tudom, női elbeszélő van ez a férfi helyett, és akkor a következő regényben ezt így csinálsz. Szóval, tehát ezt így nehéz elképzelni, de lehet, hogy van ilyen, nem
4: filozófusok
5: tudom.
4: Szoktak ilyet, nem? Tehát néha így a Tőzsér még írta az egyik ilyen nagy könyvét, és akkor kritikák hatására aztán átírta. És akkor...
5: Jó, de az analitikus filozófia.
4: Ja, ja, ja.
3: Az nem is filozófia.
4: Ja, hát, igen.
5: Tehát abszolút fontos, csak valahogy így két szinten van számra a kritika, akár a saját dolgaimmal kapcsolatban, akár úgy általában. Tehát egyrészt nagyon fontos, mint ahogy tényleg én is írt, hát most már nagyon deaktiváltam magam. Én is írtam kritikákat, tehát evidensen fontosnak tartom, hogy értelmes beszélgetéseket folytassunk könyvekről, hogy miért úgy olvassunk, ahogy, milyen... Egyébként én mindig azt a típusú irodalomkritikát szeretem, ami valahogy, ha nem is feltétlenül direkt filozófiai problémákat, de valahogy úgy világnézeti, komplexebb, történeti, stb. Problémákat tud tematizálni. Tehát ez abszolút fontos, de a másik szinten az, hogy alkotóként engem ez hogyan érint, hát remélem nem hangzik ez így nagyon gőgösen, de az a válasz, hogy egyre kevésbé, mert egyszerűen, de ebben az is benne van, hogy öregszem, tehát már így már kaptam hideget, meleget is, már láttam ennek, és nem csak láttam, tényleg megtapasztaltam a saját bőrömön is mindkét oldalát, olyan nagyon, olyan sok meglepetés ezen a fronton már így szerzőként nem ér, tehát nem igazán ez befolyásol a továbbiakban. Igen, ezt most lehet, hogy túlbeszéltem, úgyhogy visszaadom.
6: Szerinted ez egy neked ez egy szomorú könyv?
4: Most azt nem mondta, hogy vidám könyv.
5: Hogy megint visszautaljak a beszélgetésetekre, nekem az nagyon szívemből szólt, vagy nagyon, nagyon boldoggá tett, amikor valamelyikőtök a szabadságot hozta elő, hogy ez a könyv azért arról is szól, hogy itt megtalálj, itt ugye ezt is kerülgettétek, főleg neked, Feri, volt egy, vagy van egy koncepció, de ez a tudatregény, hogy a tudat kialakulása, és hogy a nyelvet is megtalálja az elbeszélő, hogy felépíti ezt a világot, ugye ezért van ez a címben is, hogy itt valami felépül, de persze közben egy romváros épül föl, és akkor ennek a belső anakronisztikussága, hogy épülőben van valami, ami majd rommá lesz, vagy már mindig is rom volt, tehát itt valahogy ebben benne van talán az emlékezetnek is ez a kettőssége, hogy az emlékünkbe teremtünk meg valamit, ami még úgy egybe van, vagy az már eleve megtört, vagy közben törik meg, stb. Tehát persze, hát nem vidám, de annyiban talán nem is szomorú, hogy van egy ilyen aspektusa. Én is így gondolok rá, vagy így érzek ezzel kapcsolatban, hogy van benne. Azt nem tudom, hogy eljut-e a szabadságig, de valahol ennek a horizontján ott pislákol talán a szabadság. Úgyhogy emiatt nem nevezném szomorúnak sem.
6: Meg talán, de ez már az én olvasói tapasztalatom, hogy én miért gondolom ezt a könyvet felszabadítónak, mert szóval nyilván én is kultúrát fogyasztó, befogadó ember vagyok, annyit meg olyat, amit, és nagyon kevés regény tudja azt megcsinálni, hogy megmutatja ennek a működését, vagy modellezi ezt valamiképp. Tehát nem csak arról van szó, hogy az én olvastam, nem csak arról van szó, hogy az emlékek töredezettsége és a rommezeje, hanem valahogy az ilyen hogy az a kulturális létünk hogyan határozza meg a tudatunkat. Most ez a marxista formuláció nyilván, mert most módosítottam egy kulturális címkével, de úgy van marxista, hogy a lét meghatároz a tudatot, és nyilván a létet általában az társadalmi vagy gazdasági létként szokás értelmezni, de ezt bőven lehet tágítani egyszerűen társadalmi létté és kulturális létté, és szerintem valami ilyesmi történik itt, hogy ez az a sok különböző kulturális alkategória, videójáték, a horrorfilm, minden is ezekről kérdeznek általában. Tehát, hogy valahogy ezek mind, hogyan tudnak egy olyan...
4: Ugyan integrálódnak.
6: Igen, erre gondolok. Igen, egy ilyen... És ez minden embernek így működik, és hogyan egymás keresztbe hogyan értelmezik meg, hogyan íródnak rá egymásra, és ez szerintem, hogyha valami felszólít a kultúrában, akkor ez, hogy hirtelen a saját tapasztalataim, meg a tudat emlékeimre vannak kulturális referenciáim, készleteim, benyomásaim, hangulataim, nagyon sokféleképpen tud a kultúra hatni, sok eszközt ad, de hogy ez valahogy csodálatos, vagy szerintem ez felszólít, amikor az ember ebben is számot vett, hogy az, aki vagyok, az egy ilyen tényleg egy rommező, de ez a rommező, ez épül, és egy ilyen szerves egész alkot, vagy egész annak az illúziója meg, vagy ez valami összefogja, én összefogom, vagy, és én a valóságban tényleg csak illúzió, mert holnap már kicsit másmilyen leszett, mint ma, tehát nem egységes, de a könyvben az a csodás, hogy az pont van a végén, tehát hogy az minden szétlátásával együtt az ott, amikor leadtak valamikor teleraktad, akkor ott tényleg összeállt valami, hiszen egyszerűen fizikailag össze van állítva. Szerintem itt felszabadító a könyv maga, mint tárgy, hogy lezárja ezt az egész horizontos szolvadást. Most már ilyen dadamerítéjében.
5: És annyiban mégsem illúzió, hogy emögött már igazából nincs semmi.
6: Mert te se vagyok, mondtad, mert távolságod van.
5: Igen.
2: Nekem egy olyan kérdésem van, ami lehet, hogy pont ezen a ponton feltehető, ami a Feri főleg, mint túravezető, főleg ezeket a társadalmi kultúrának a épülését mutatta be, de én még olyan rétegét láttam a könyvnek sokszor, amit szerettem volna Feriből kiszedni, és pont a futós jelenet volt az egyik, ahol ilyen neoplatonista filozófusok bekerültek, és egyre több ilyen utalást találtam, ilyen ezoterikus, tehát amikor elkezdtem elkeresni az idézett fickókra, a nevüket is elfelejtettem, akkor ilyen nagyon ezoterikus birodalomba kerültem be, amik mind ilyen szintemelkedésekről, az emelkedő léttudatokról szólt, és hogy nem tudom, hogy neked van ilyen érdeklődésed, vagy ez a könyvnek a saját érdeklődése, hogy valami emelkedik, valami közelebb kerülni a misztikushoz, az igazhoz, az illúzióknak a lerombolás, hogy ez egy ilyen beépített cucc a regénybe, vagy ez a saját érdeklődésed, vagy maga a számítógépes játékok is szintek, amik egyre magasabbra jutnak, épületek egyre magasabbra jutnak, szóval ezek ilyen asszociációk, amik építkeznek, hogy ez a saját érdeklődésed, ezoterikus, misztikus.
5: Ez tök érdekes ez a kérdés, mert nem, hogy nincs különösebben érdeklődésem, de nem is emlékszem erre a rétegére.
3: Tényleg van, igazán van.
5: Biztos van, persze meg biztos vannak ilyen idézetek, de nem ezt most úgy írt. Inkább nekem az alap élményem, hogy itt szintén a címhez kapcsolva inkább ilyen lefelé mozgások, régészet, ásatás, stb. Valahogy ezekkel a metaforákkal vélném ezt úgy megközelíthetőnek. Az, hogy ebben a könyvben amúgy a transzcendens hol van, vagy van-e egyáltalán, hát ez nagyon, nagyon izgalmas és nehéz kérdés, nem tudom, hogy erre...
2: És ahogy nem a könyvben, de benned, bocsánat, bennem, még idegesítőbb kérdés.
5: Nem, semmi transzcendens nincs. Nem.
2: A közép.
5: Én a felszínen, önmagam felszínén létezek, és nem vágyakozom sehova felfelé.
2: Na, ez legalább egy válasz.
4: Én visszahoznám magunkat még tehát az itt és mostba, hogy vagy én most akkor alapvetően a saját nevemben beszélek, de hát szerintem ugye azért egyetértetek, hogy hát olyan változatos érzéseket alakít ki a könyved, és hogy most nyilván a mi felelősségünk, vagy mi vállaltuk azt, hogy ezt elolvassuk, csak hogy lehet, hogy azért itt a dű is kikerülhet az asztalra kicsit ezen, hogy bazd meg, olyan, miért? De közben meg van egy ilyen valami nagyon patetikus, ilyen nagyon lenyűgöző dolognak is tudom látni, és most csak úgy eszembe jutott, hogy tehát, hogy közben meg te meg most úgy őszít, hogy mi ezt így azért belehallgattál, nagyon tetszik nekem, meg örülünk, hogyha neked tehát jó véleményed van a podcastról, de lehet, hogy te is így néha így kikapcsoltad a rádiót, hogy ennyi fasságot beszélni ezekről, hogy ez talán lehet, hogy benned is van dű. És akkor mi van, hogyha most itt úgy ülünk itt, hogy amúgy legszívesebb, hogy így kard élre hánynánk a másikat. Igen, hogy ez csak én érzem ezt,
2: hogy vagy nem. Az időnket.
5: De amiért nem én vagyok dühös, azt hogyha ti vagytok azok, akkor nem tudom, hogy mivel tudom ezt jóvá tenni. Nehéz, mert pont ezt az időt nem tudom igazán visszaadni.
4: Nem volt ez elvesztegetett idő egyáltalán. Nem is azt mondom, hogy a dű, mint domináns élmény itt uralkodna az érzéseim fölött, ahogyan viszonyulok a könyvet, ez csak azt gondolom, azért van egy ilyen aspektusa is.
3: Én néha fogalmaztam úgy, hogy azért ez a könyv terrorizmus az olvasó ellen, és te magad is a vége interjúban ilyeneket mondasz, hogy az olvasó kit érdekel, nem neki írom, ő elolvassa, én megírtam, és de vajon nem vagyunk kapcsolatban. Most ebben a stúdióban viszont véletlenül kapcsolatban értünk, ami nem biztos, hogy jó. Mindjárt kiderül veled, hogy a kardélelhányás most már szóba került. Tehát, hogy mit gondolsz erről, tehát mit gondolsz arról, hogy mondtad, hogy ez egy nagyon érdekes volt, amit előtt mondtál, hogy te pont, hogy az ilyen könyveket szereted, és olyan könyvet akartál írni, ami a te olvasói igényeidnek pont kielégítő. De nagyon sok ember úgy éli meg ezt a könyvet, meg a stúdióban is sokszor volt ez, hogy nehéz, hogy tényleg direkt szétbombázza a figyelmem, hogy hát egy terrorizmus, én pont ezt élvezem bennem, ezt nagyon szórakoztató aspektus, szerintem nagyon vicces könyv ebből a szempontból, mint egy ilyen olyan irodalmi regény, ami kicsit
4: antiirodalom. Hát mint a terrorizmus általában.
3: De az is általában elég szórakoztató, igen, tehát hogy dolgok felrobbannak, tehát értetek szerintem ennek az ilyen spektákulum aspektusát. Tehát, hogy erről mit gondolsz, hogy provokálni az olvasót, direkt kiborítani az olvasót, direkt, főleg nekem azért nagyon éles ez, meg azért nagyon szórakoztató, mert van egy véleményem a magyar irodalmi ízlésről, hogy ez kicsit be van ragadva, hogy mindig a prózafordulat körül mókolunk, nagyon sok regény, nagyon, és azt budítjuk le, tehát nem úgy csináljuk, hanem azt még egy ilyen kis ilyen levizetett verzióját írják meg sokan, most nem akarok neveket mondani, ez nem az a pót, nem az adatás. És a te könyved is egyébként nyíltan Nálas Péter körül forog, és egyébként Eszterházi is van benne, tehát nem arról van szó, hogy az irodalmi hagyományt elengedted volna, de valamint, hogyha annak az irodalmi hagyománynak az olvasási stratégiáit provokálnál egy kicsit, nem hagyod,
6: ez az, hogy a Feri a haragra vonatkozó kérdés gyorsan áttransformálja egy nagyon szakmai kérdés.
3: Pontosan ezt csinálom.
6: Miért az érzéseidről, Feri?
2: Miért vagy
3: mi érzéseim? Az csodálat, örülök, Feri, hogy kapok ezért a doktorin pénzével foglalkozom.
6: Feri, a humor, nem, érzések.
3: És a mércéből jövök, írom a politikai híreket, ez itt egy utalomjáték. Én itt csak boldog tudok
6: lenni. Ez egy érzés.
5: Kicsit azt tudom erre mondani, amit a recepció kapcsán kérdeztél, hogy az hat-e rám. Tehát az ugyanúgy nem amiatt írok úgy, ahogyan a provokáció, hogyha ebben, nem tudom, van értelme ezt a könyvet egyáltalán provokatívnak nevezni, de nem azért provokatív, hogy provokáljon. Tehát ennek így egyszerűen nem lenne értelme, hogyha azzal ülök le, hogy na most írok valami provokatívat, az így nyilván nem, az így sehova nem fog vezetni. Tehát lehet, hogy a végeredmény ilyen lesz, vagy ez is benne van, és több szempontból irritációt okoz, mert egyszerűen a terjedelme, meg vannak hozzáférhetetlen részei, vagy nagyon nehezen hozzáférhető részei. A dolog védelmében, hogy mégiscsak tegyek egy fél megjegyzést, szerintem terjedelmileg nem olyan, tehát ami tényleg ez a Hegel esszé típusú dolog, az kilóra elég kevés a könyvben. Tehát szerintem az nem olyan vészes, csak nyilván kiugrik, és akkor ott valahogy megütközik az ember.
3: Hogy vannak irodalmi jelenetek, és akkor az ember így visszabugózik ebbe az irodalmalvasó állapotba, jaj, jelenet, karakterek, történnek szimbolikus dolgok, az bekapcsol a szimbolikus tudat,
5: igen.
3: És nagyon gyorsan kivagyunk rángatva,
5: igen.
3: Amit én szerintem én nagyon viccesnek tartok, mint olvasó élmény, vagy én engem őszintén szórakoztam, de nyilván tudom én, magyar szakosként így neveltek, hogy ilyen szöveget dobtak egymásra egyébként is az egyetemen, tehát, hogy...
5: De nem, tényleg nem a... Tehát szerzői, vagy így alkotási lélektani szempontból nem a provokáció szándéka vezette ezt a dolgot. Az vezette, az volt a tapasztalatom, hogy amikor írni akartam ezekről a dolgokról, a tényleg emlékekről, élményekről, tapasztalatokról, akkor a... A sallangmentes, ez egy annyira nagyon szeretett pozitív jelző a magyar irodalom kritikában. Tehát ez az ilyen sallangmentes fogalmazás, ez az ilyen ez is egy elég bizonytalan fogalom, de mondjuk úgy, hogy ez a realista írásmód, hogy megpróbáltam így, és fél oldal, egy oldal, és így ránéztem, és elborzadtam. Tehát annyira nem csak, hogy rossz volt, vagy nem működött irodalmi szövegként, hanem egyenesen hazugnak is éreztem. Azt éreztem, hogy ez teljesen hazug, teljesen hamis, teljesen hiteltelen. És így fokozatosan jutottam el magamban odáig, hogy nagyon sokat kell csavarni a dolgon ahhoz, hogy valamilyen értelemben legalább számomra hitelessé tudjon válni, és aztán a következő lépés, hogy az olvasó mit érez. De hát, hogyha számomra se lesz hiteles, akkor aztán miért várnám, hogy bárki számára az?
2: Bennem egy ilyen bulvárkérdés fogalmazódik meg, hogy a rokonaid olvasták a könyvet, mit szóltak a barátaid, amikor elolvasták a könyvet, volt akik megszakították veled a kapcsolatot utána, a több barátod
3: lehetett.
5: Szerencsére előtte se voltak már barátaim, úgyhogy nem, hát nem, azért ez nem olyan, ugye a Knazgár a nagy példa, hogy őt hogyan perelte a félrokonság, és hogy nem tudom, Norvégiában nincs ember, aki ne ismerne valakit, aki ne lenne közvetlenül érintett ezekben a sztorikban. Nem, azért itt szerintem nem ilyen durva a helyzet, itt nincs is annyi olyan karakter, vagy olyan felismerhető karakterek, akik...
3: Ez egy pára sikerült feladva, amit a podcastben.
5: Egy-kettő van, de azok hát, hogy mondjam, nem reagáltak.
3: Nekem is van bulváros kérdésem. Egy dolog zavar a videójátékos cuccokban, tök jók, de mind nagyon régi játék, 90-es évek.
5: Igen, ez előjött, emlékszem, hogy ezt mondtad. Nem, nem. Hát néha nosztalgiából valamilyen ősi. De azért áll le ott, emlékszem, hogy ezt mondtad, hogy megszakad. Hát azért is szakad meg, nem azért, mert a videójátékok kultúrája onnantól érdektelen lenne, hanem egyszerűen az elbeszélő életkora, tehát itt nagyjából ott ér véget.
3: De akkor számodra mégis ez az érdeklődés megszakadt, szerint?
5: Egy kicsit van, tehát az néha így YouTube-on így rálesek néhány videóra, ezek a nagyon komplex, furán elszállt, narratív, horror, sokszor horror játékok, Death Stranding, most jött a második része. Ezek úgy izgalmasak, tehát ezekben sokszor, tehát tudjátok, hogy több száz ember évekig dolgozik ezeken, tehát ezek tényleg nyilván a technikai részén dolgoznak főleg, de hogy a narratív része is tök komolyan kidolgozott. Úgy, tehát én ezt abszolút releváns kulturális jelenségeknek tekintem, de nem vagyok igazán benne.
3: Azért kérdezgetlek, mert ugye ez is érdekes, hogy nyilván most kaptunk egy fiktíven életrajzot, amiben bizonyos dolgok meg vannak jelölve, mint valóságföltáró, hozzáférés biztosító eszköztár annak a része, ilyen mondjuk a horrorfilmek, ugye a Begottan az ördögűző, a Shining, ilyen a Doom, ilyenek a kényzőműszetucok, amiket nem tudok megnevezni, mert
2: Rodan.
3: Például igen, tehát hogy, és akkor nyilván az emberben fölmerül, hogy ezek ilyen a könyvben legalábbis nagyon-nagyon nagy fontosságot kapó eszköztárak arra, hogy hozzáférsz a világhoz. És akkor utána azért adja magát a kérdés, hogy mi mindig használod ezeket az eszközöket, vagy más eszközeid lettek azóta, vagy eleve lehet mások voltak, mert nyilván ugye az egész könyv is lehet hazugság, szóval nem biztos, hogy számodra tényleg annyira fontos a Rodan, mint hogy ebben az elbeszélőnek. De most a fikció problémáját ne búzzunk bele, mert akkor esetleg is leszünk reggelig. De talán a kérdés után megfogalmazni értelmesen, hogy
2: szereted-e a Candy Crush-t?
3: Nem, ez is jó kérdés. Hogy most mi az, ez ilyen könnyed kérdés, ilyen kis ilyen érző magazinos, hogy most mik azok a dolgok, amiket úgy használsz, mint az elbeszél, ami most izgat is a valóságot, határait kitolja, és segít rendezni az emlékét. Most mi az, ami ilyesminek ez?
5: Hát nehéz azt az eszköztárat bővíteni, amit tényleg az életünknek ebben a meghatározó első 10-15 évében.
3: Nem tudom, reménykelt az öregedés szempontjából.
5: Hát nem tudom, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk nyilván voltak fontos kulturális élményeim, de azok, hogy olyan, ami úgy igazán bővítette, vagy megrendítette volna az addigi világlátásomat, hát ezt nehéz megmondani. De ezzel talán egy bizonyos életkor felett már hajlamosak vagyunk mindig lenni.
4: Pont a Knausgaard írja, hogy fiatal korban, hogy így arról szól, hogy bepozícionálod magad a világ dolgaival egy ilyen bizonyos távolságra, és akkor utána az valahogy úgy rögzül benned, meg kialakul, és amikor megálltál és felvetted a távolságot dolgoktól, utána kezd el nagyon felgyorsulni az idő, és kezded el azt érezni, hogy így úristen, így meregnek. Tehát, hogy a gyerekkorban ezért érzed, hogy lassabb.
3: Ez megint egy sztizologizáló megoldás arra a problémára, hogy a bérmunkával veszed időnket, de mindegy.
2: Hát az
3: elkezdtek el martizálni.
2: Lehet, hogy most már az a bérmunka az, ami szervezi a tudatot.
6: Gyerekként meg az iskola veszi el az időnket.
3: Hát az egy kis munkahely, ez a gyakorlás a munkahelyre.
6: De akkor viszont gyerekként is gyorsan kell tenni az időre.
3: Ez igaz.
2: Nekem volt egy olyan kérdésem, utolsó fejezetig, amit gondoltam, hogy felteszek, aztán most már felteszem. Az utolsó fejezet után már nem akartam annyira, hogy nem tudom, hogy te szülő vagy-e már, vagy már szülő vagy?
5: Igen, mióta, az vagyok.
2: Mióta apa vagy azóta, máshogy látod ezt a könyvet?
3: Következő könyv.
2: Vagy a saját szüleidet máshogy látod. Tehát, hogy nagyon sok szülők motivációjáról szól a könyvbe, hogy őket mi mozgat. És akkor nekem az utolsó fejezet ilyen kihozanító volt, hogy ez a kérdés ilyen már tényleg nagyon kemény gyerekkort ír meg ez a könyv, és akkor úgy elgondolkodtatod, hogy ez a kérdésnek van-e értelme, de azért most felteszem, hogy mióta te szülő vagy, vagy máshogy látod a saját szülőidet, vagy mióta ez a pozíciót megismerted közelebbről?
5: Nem, őket nem látom máshogyan. Viszont sokat tanulok természetesen a szülői tapasztalatból, és akár olyasmit is, ami visszaolvasható a könyv néhány alap meggyőződésére, tehát hogy ez, amit már így próbáltunk, vagy próbáltam körbejárni, hogy ez a harc a tudatosságért, vagy a nyelvért, a saját nyelv megtalálásáért, és például ez egy ilyen nagyon absztrakt episztemológiai problémának hangzik, de hogyha van egy kisgyereked, akkor igazából látod, hogy ez a leghétköznapibb dolog, hogy neki ahhoz, hogy valami tapasztalat legyen, mondjuk, hogyha két év körül van, akkor ugye a segítségedre van szüksége, hogy kimond helyette, mert ő még nem tudja kimondani, hogy mennyire benne van ez a nyelvi

0: világot tapasztaljuk, az nagyon nyelvi és nagyon interpersonális, hogy mindig másokon keresztül, vagy másokkal is, hogy az a tapasztalat az sosem közvetlen, hanem valahogy át van égetve másokon.
1: Ha már az interpersonalitás följött itt a szülőség kapcsán, és hiszem, e körül forog nagyon a regény, de többször használtuk az autonómiafeltétés fogalmát, amit én recepcióba hoztam, de hogy volt egy gondolata, nem is tudom már ki mondta ezt nekem, de hogy valaki azt mondta nekem, annak ellenére, hogy a könyved végig a családról szól, más emberekről szól, az interpersonális átégetett tapasztalatokról szól, valaki azt mondta nekem, és nem tudom, itt mondta el, nem a fejemben, hogy ez a magánykönyve valahol, hogy valahogy, miközben végig erről van szó, mégis ez, vagy mégis magára zárul az elbeszélő ebben. Tehát, hogy nincsenek felszabadító interpersonális kapcsolatok, csak mindig ezeknek a kritikájában, mindig ezeknek az ilyen lesújtó kudarc élménye, hogy szeretne ugye az elbeszélő tapasztalatokhoz jutni, de és interpersonálisan próbálkozik, hiszen gyerek is muszáj neki interpersonálisan próbálkoznia, de ezek kudarcba fulladnak, és hogy nincsen, és ezt én is hiányoltam a legelső olvasatkor, amikor tudtam még, hogy mi fog történni, nyilván nevelődési regény, mit vár az ember, vagy annak a valamilyen kései változata, vár egy nagy szerelmet, tehát várja Thomas Mann-t, vár valami hatalmas szerelmet, amiben fölnő. Ez nagyon, nagyon szokásos szüzsé, hogy ez elmarad. Ugyan van a Begotten körül valami szerelmi szál, de rövid, gyors, nem kap nagy fókuszt ebben a regényben. Hogy nem tudom, most mennyiben kívül vagy a regényben, mit gondolsz erről, hogy mennyiben hiányzik itt valami, hiányzik pont az interpersonalitásnak egy bizonyos oldala, barátság, szerelem, ezek az ilyen felszabadító pozitív tapasztalatok az interpersonális ilyen tapasztalatkészletünkből.
0: Ez abszolút így van, nagyon, nagyon magányos ez az elbeszélő, és nem csak, hogy ő egyedül cselekszik, hanem tulajdonképpen egyáltalán nem cselekszik.
1: Igen,
0: a nagy részében. Vannak azért jelenetek, fejezetek, ahol úgy történik valami, és ő is csinál valamit, de általában megfigyelője annak, ami itt körülötte zajlik. Ez talán valahol azzal is magyarázható, hogy amit már itt kerülgettünk, hogy ez mégiscsak egy visszaemlékezés, és ezért már eleve szükségképpen töredezett, plusz ezek a tapasztalatok eleve valahol töredezettek, éppen azért, mert ez hiányzik belőle, amit elmondtál, ez az interpersonalitás, tehát igazából nincs ott más mellette.
1: És ez szükségképpen ilyen egy visszaemlékező regény, vagy ez a regény ilyen? Tehát ez irodalom maga, egy magányos műfaj, igazából ezt a kérdést kerülgetem.
2: Vagy te vagy magányos.
1: Hát, hogy a könyved legalábbis.
0: Hát talán az a kérdés, hogy az önéletrajzok, vagy az autofikciók, azok mennyire szükségképpen ilyenek? Hát nem tudom, ti tudtok ellenpéldákat mondani, mert azért ezek valahol evidens, hogy nagyon, nem nagyon én központúak, és ha van is szerelem, vagy egy barát, vagy akárki, az is nagyon az elbeszélő perspektívával. Szóval ez valahol talán a dolog természetéből fakad.
1: Az elbeszélőnek kívül kell
3: helyezkedni. Műfaj elvárás.
2: De szerintem ez nem a műfaj, szerintem kifejezetten egy ilyen mágikusabb megrajzol, de csomószor ilyen nagyon magányos pillanatok vannak. Vagy nem tudom, nekem egy ilyen a szomorúság egy csomószor előjött, vagy nagyon sem tudtam kapcsolódni ezekhez a pillanatokhoz, meg képekhez, de közben meg úgy lehet, hogy azért, mert pont, hogy nem tudom, ez a világ valamennyire tükröz egy ilyen baráztalanságot, meg magányosságot, de közben meg az is bennem van, hogy hogyha ezt olvasom, akkor ezzel ezt erősítem. Hogy igazából miért mérgezem magam olyan tapasztalatokkal, amik nem tudom én, valami értéket próbálnak adni, vagy egy kapaszkodókat.
3: Megérkezett a harag.
2: Nem, ez nekem csak így eszembe jut.
3: Az immun reakció. Azon
2: tényleg gondolkoztam, hogy te egyébként egy ilyen szomorkás ember vagy, és vagy ilyenkor az van, hogy az író az ír valamit, és lehet, hogy egyébként egy ilyen bulis mókamester, és közben a legszebb ilyen depressziós regényeket írja.

0: Állítólag ez gyakori, hogy nagyon ellenkező karakterek az írók, mint hát a Karinti híresen depresszív igen. figura volt, és egyébként sok komikus híresen ilyen.
1: Ezt a Hazai Attila járatja csúcsra a novellás esetében, hogy élő halott tévhamester, nem bocsánat. Jó az állni.
0: Mond. Figyelj, én ma reggel is hahotázva ébredtem az ágyban, és mit mondhatnék erre, nem tudom.
1: Rágondoltál a podcastünkre, elnevetted magad.
0: Azt nem tudom, hogy ez mérgező-e, azért most tényleg durván fogalmaztál.
1: Én maradnék a felszólítójelzőnél.
2: Én nem a könyvben, nem mondtam, hogy általánosabban helyeztem bele valamiben.
3: Iránban is a szabadság hatására lett egy ilyen viszonylag forradalom, úgyhogy a szabadságnál kevesebb és veszélyesebb dolog van.
1: Ezt úgy tudom, én a magam szemben ezt úgy tudom fordítani, Samu, hogy...
2: Mondok egy másik példát, ez a Gyűrűk ura trónok harca, hogy a Gyűrűk urában megvan ez a, tudjuk, egy kicsit bugyuta, de azért heroikus, idealizált. Ez
1: romantikus dolog
2: a Gyűrűk ura. Igen, igen, és hogy a trónok harca meg mennyire realisztikusabb, és jobban át az, amit a korból, és nem tudom, és hogy akkor jobban rezonálunk vele, mert jobban hasonlít a korra, de közben, és szerintem is jó mű nagyon, de hogy van benne egy ilyen, hogy közben meg felidegesít, hogy a reálpolitikai hozzáállást, a reálpolitikai tehát pont ez, hogy mindenki azt mondja, hogy ez a reális, és ettől lesz ez a reálpolitika, érted?
1: Ez, hogy valahogy a fikció erejét nem használja arra, hogy a valóságot kicsit visszarendezze, vagy vissza...
2: Igen, pont az ellenkezőjét csinálja, de annak az átszájában, hogy ez valós, ez könnyebben tűnik valóságosnak, vagy mondjuk az az érzés, hogy könnyebben hiszük el, hogy a világ gonosz ma, mint itt a régebben. Azt hiszem, hogy én legalábbis könnyebben hiszem el ezt. Egy szomorú könyvtől könnyebben hiszem el, hogy a világ szomorú, mint az, hogy a világ, mint egy vidám könyvtől, hogy a világ vidám.
1: A fikció varázs erejével visszajesz. Nem jóra használod ezt a mágiát.
2: Nem biztos, én ezt csak felvetnem.
3: Lehet, hogy rossz gyereknek lenni. Ez ennyi.
4: Vagy te szeretnél vidám könyveket olvasni, és azért ajánlom a vidám meséket, vagy...
2: Egyébként mostantól képregényeket olvasok.
1: Azok sem mindig vidám.
2: Hát igen. Jaj, ne. Mi az, ami vidám?
4: Én, muszáj emlékeztetnem magunkat, hogy itt az időkereteket feszegetjük. Semennyi, 10 perccel eljártam.
3: Már túl vagyunk. Igen,
0: muszáj lesz egy podcast. De. Podcastról szóló podcastról.
2: Igen.
1: Csak felszínt kapargatjuk.
4: De hogy arra úgy reflektálunk, hogy vagyunk, vagy hogy voltunk most, de Hinta, te mesélted, vagy veled beszéltük, nem, hogy itt most Óz élményre várunk, vagy Óz élményre számítunk, hogy ott...
1: Az egy pozitív élmény? Na, ott
4: hát nem, hát hogy
1: a mágus.
3: Hát ez az, hogy leleplezés lesz, hogy mi itt Bartók Imre könyvét olvastuk, és egy láthatatlan szerző, mágusként fantasztikus elvarázsolt birodalmakba vittem minket a saját, vagy a közös tudatunk.
1: Aztán ki, de ez egész illúzió.
3: És most bemutatkozhat a varázsló a maga gyengeségében.
4: De hogy nem a lelepleződés itt a lényeg, hanem a láthatóvá válás.
3: Ja, bocs.
4: Én ezt értem, mint Óz a nagy varázsló élmény, hogy
3: amit
4: a fél éve megyünk a sárga köves úton, és mindenféle kalandokba bonyolódunk, és most hirtelen in the flash itt van.
3: Te mit szeretnél, Füles? Most kérhetünk bármit mitől.
4: Ja, tényleg, hát én bátorságot.
1: A PlayStation, én már boldog ember
4: vagyok. PlayStation.
3: És amúgy mit kérsz, mitől?
2: Érzelmi magabiztosságot.
1: Azt tudsz nyújtani?
0: Szerintem azt, az van ebben a könyvben.
2: Érzelmi magabiztosság?
0: Hát, hogy e felé tart.
1: Lehet végig kéne olvasni, Samu.
2: Pont azt a fejezetet.
4: Ja, pont azt. Nem, hát tehát azért azt, tehát hogy tényleg elég stabil írás. Tehát nem az van, hogy billeg bizonytalan valami. Nem lehet, hogy te vagy bizonytalan?
3: Ez egy tükör.
2: Hm?
3: Ez végig egy tükör vagy, Samu. Átvertek minket.
4: De mi van most, amikor...
3: Én vagyok ez. Nem is az imjelző.
2: Nem, én azt mondtam, hogy mit akarok, nem azt mondtam, hogy mit gondolok, hogy mi van a könyvben.
4: Ja,
2: most a varázslótól kérhettünk bármit. Én ezt kértem, én azt mondom, hogy a könyvben ezt láttam. Okay, én a könyvben okay. Mást adtam vissza.
1: Válaszolva a kérdésre, én most harmadszor olvastam végig a könyvet. Én egy alacsony szám, ahhoz képest, hogy foglalkozom, de hát nem szeretek olvasni. Ugye?
2: Ez a mese lesz sajnos.
4: A mese, igen.
1: Ez ugye a mese.
4: Szóljunk neki, hogy... Halló!
3: Nem azt.
4: Ha nem?
3: A pirosat.
4: Melyik piros
3: ez? Ezt a pirosat.
4: Ja.
3: És most húz fel.
4: Halló?
3: Hát.
4: Halló?
3: Elvesztettük.
4: Mindegy, jön, mindjárt jön majd a mese. Mondjad, fejezd be.
1: Ja, csak hogy ennyi, hogy harmadszor olvastam el, és hogy szerintem ez volt a legjobb olvasatom, tehát hogy első nagyon küzdelmes volt, meg nagyon-nagyon érdekelt, és emiatt nagyon behúzott. A második az egy ilyen doktoris elolvasás volt, hogy akkor most kiszedem a részeket, amik el nekem, kijegyzetelem, itt tudom, én telefirkálom. Most is firkáltam, de most harmadszorra abban a szórakoztatóipari értelemben szórakoztam, tudtam, mi fog történni, és csak vártam a fordulatait is ilyen. Nekem ez most nagyon felszabadító volt, nyilván már van egy ilyen elég viszonylag kész értelmezési álom, és akkor most azokat tesztelgettem közben, és ez jó játék volt.
4: Nem, hát a lényeg az volt, hogy most barátokkal együtt voltál ezen az úton.
1: És igen, ezt
3: nem voltál,
1: ezt
3: azért nem voltál egyedül. Nem volt
1: azért egyedül. Azért volt beszél, de rólatok kéne, csodás volt veletek végigolvasni ezt a könyvet.
3: És ezt Timi, neked köszönhetjük.
0: Hát ennél szebbet.
1: Én amúgy nem vagyok állandó tag, hogyha ennek még kidobnak én, úgyhogy jöttem a hosszabbat.
3: Jó, két hét múlva miről beszélgessünk?
1: Nélkülem.
3: Feri nélkül.
4: Kitaláljuk, ez meglepetés lesz.
1: De már Samu, hogy vagy?
4: Most mi?
2: Ez lesz a két hét múlva a téma.
3: Jó, oké. Okay.
4: Jó, akkor szerintem zárjuk le, mert sajnos idő van, és már esti meseiségben annak a fiatalabb zarándokok, akik Tilos Rádiót hallgatnak. Mi nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, Imi, hogy megírtad ezt a könyvet. Én nagyon köszönöm nektek, meg mindenkinek, hogy ezt elolvastuk, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és láthattunk téged.
0: Tényleg én is nagyon, bocsánat, nagyon hálás vagyok mindannyiatoknak. Tök jó, hogy ezt összehoztátok. Mondom, a könyvön túl előtt, attól függetlenül is szerintem én mindenkinek csak ajánlani fogom a podcastot.
4: Köszi szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.
1: A bolondos legény. Volt egyszer egy szegény ember, aki holta után három fiára egy bikát hagyott. A fiúk úgy egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikbe a bika belefut, azért legyen. No, építenek is. A két nagyobb olyan cifrát, hogy még a pap is ellakhatott volna benne. A harmadik, az egy kicsit bolondos volt, hitvány nyírfa vesszőből font egyet. Eleresztik a bikát, s hát egyenesen a vesszőpajtába futott. A két nagyobb legény eleget bosszankodott, de ők akarták így. Oda kellett engedni a bikát a bolondnak. A fiú egyszeribe kötelet vet a bika fejére, s annál fogva vezeti a vásárra. Amint megy az országúton, nagy szél kerekedik, s egy nagy horgas fűzfa elkezd nyikorogni, mint a csiki szekér.
2: Ez bizonyosan meg akarja venni a bikát.
1: Oda kiállt a fűzfának.
2: Mit adsz érte, hé?
1: De a fűzfa csak...
0: Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Milos Macurek, mese a vízvezetékről, amelyik olyan szívhez szólóan énekelt. A vízvezeték hétköznapi, ám de szörnyen fontos dolog. Vizet ad a fazekaknak, a vágylingoknak, poharaknak, az öntözőkannáknak, sőt, még a kádaknak is. Reggeltől estig ontja a vizet, és tudjátok, mégsem szomorkodik. Ahogy van egy szabad perce, dalra fakad. Vannak vízvezetékek, amelyek nem nagyon tudnak énekelni, az igaz, sőt, akad olyan is, amelyik hamisan énekel. Nem lehet mindenki tudni, Isten, milyen tehetséges. De képzeljétek csak el, hogy egy konyhában van egy vízvezeték, amelyik olyan szépen énekel, hogy az óra a csodálkozástól mindig elfelejt tiktakolni. Gyönyörű hangja van, olyan mély, mint a mosófazék, s este, mikor már elmosogattak, s mindenhol csend van, énekelni kezd különböző nótákat, például azt, hogy...
1: Folyik a víz lefelé, folyik
0: meg hasonlókat. A poharak, a fazekak, a tányérok és az óra meghallgatják, senki sem moccan, még lélegzetet sem mer venni senki, de mindnyájuknak akaratlanul is mosolyogniuk kell. Olyan szép ez az egész. Csak hogy a televízióban épp a Ruszalka megy, két öreg szék azt akarja hallgatni, és ezért elkezdenek dühötten recsegni.
2: Csendesz végre!
3: Egy pisztelést se halljak, az operát akarjuk nézni.
2: Recs, recs!
0: És recsegnek, recsegnek. Mit tehet a vízvezeték? Abba hagyja az éneklést, hallgat, de el van keseredve, pereg a könnye, úgyhogy a piros fazék nem is állja meg, és így szól.
4: Hogy nem szégyelik ezek a székek magukat? Hát egy vízvezetéknek már énekelni sem szabad munka után.
5: És egyáltalán, mit veszteget itt az idejét ez a vízvezeték?
0: Mivel a vezeték felé áll, egyenesen a szemébe mondja.
5: Ne légy gyűrűd, kár itt érted, menj a zeneiskolába, egyszer még talán a színházba is bejuthat, miért is ne?
0: A vízvezeték elgondolkozik, és végül így szól magában.
1: Miért is ne tanulnék énekelni, mikor a tehetséges vagyok?
0: És egy szép napon fogja magát, és megy. A zeneiskola csak úgy hemzseg a daltól. Itt egy zongora játszik, ott egy klarinét. A vízvezeték egy pillanatra zavarba jön, de azt mondja magában.
1: Csak nyugi, miért ne rajzolnának itt a dalok, hisz ez zeneiskola?
0: És a lépcsőn egyenesen felmegy az igazgatóságra.
1: Vízvezeték vagyok.
0: Mutatkozik be, amint belép. Az igazgató meg felkel az asztaltól, és így szól.
6: Nagyon örvendek.
0: És enged egy kis vizet a poharába, mert épp megszomjazott.
1: Szeretnék énekelni, tanulni.
0: Mondja a vízvezeték.
1: Állítólag tehetséges vagyok-e, ez a véleménye a poharaknak, a fazekaknak, a kredencnek és az órának is.
6: A kredenc és a poharak véleménye számomra nem mérvadó. De énekeljen valamit, és akkor majd meglátjuk.
0: A vízvezeték köhint egyet, és rákezdi a folyik a víz, csendesen.
1: Csendesen.
0: Valóban elbűvölő. Az igazgatónak akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép ez az egész. S végül így szól.
6: Valóban nagyon tehetséges. Lehet még magából valami. Fel van véve. De viselkedjék illedelmesen. Főként ne csináljon tócsát maga alá.
0: Így hát a vízvezeték tisztességesen elszorítja a csapját, s neki fog tanulni. Tanul és tanul, amíg csak meg nem tanulja az összes dalt és az összes operát. Amikor mindezt tudja, fogja magát, és megy a nagy színházba, amely pont a folyóparton áll. A színház csak úgy hemzseg az énektől. Itt egy férfi kar énekel, ott egy női kar, amott egy gyermekkar. de a vízvezetéket ez egyáltalán nem lepi meg. Van már némi tapasztalata. Megy egyenesen az igazgatóhoz, s elénekel neki vagy 15 operát.
6: Jó.
0: Mondja végül az igazgató.
6: Nagyon szívesen felveszem, mert az itteni vízvezeték nem tud énekelni. És ítélje meg maga, hogy fest az? Egy operai vízvezeték, aki meg sem ukkan.
0: És így módon a vízvezeték operai vízvezeték lett. Persze nagyon csalódott, s százszor is visszatérne már a konyhába. De képzeljék csak el, egy nap baleset történt. Az a bácsi, aki a Ruszalkában a vízimanót énekli, csuklani kezd, mindenki kétségbe esik, közeledik az előadás kezdete, senki nem tudja, hogy mi lesz. Amikor az igazgatónak hirtelen eszébe jut a vízvezeték, aki tud énekelni. Így hát zöld ruhát, parókát húznak a vízvezetékre, színpadra ráncigálják, és a nézők el vannak ragadtatva, mindenki tapsol és kiabál. Ez aztán igen, ez aztán egy igazi vízimanó, ebből tényleg víz csepeg. Az egész város bejárja a hír, és amikor eljut a két öreg székhez a konyhába, azok felveszik bordó plüssruhájukat, s elmennek a színházba, amely tele van bordó plüssruhás székkel. Csendben vannak, csak az öreg konyhai székek recsegnek, hogy mindenki hallja őket, hogy mindenki hallja, amint társalognak egymással.
7: Ez a mi vízvezetékünk, valamikor nálunk énekelgetett a konyhában. Mi már akkor megmondtuk, hogy viszi valamire.
0: De a többi széket ez nem érdekli, s rájuk piszegnek.
4: Apa, adják végre ezt a recsegést! Szeretnénk hallgatni, hogy énekel a vízvezeték.
0: S mit tehet a két öreg ostoba konyhai szék? Szépen csöndbe kell maradniuk, és ebben a csöndben hallani, hogy a vízvezeték énekel, elbűvölően énekel, úgyhogy körös körül mindenkinek akaratlanul is mosolyognia kell. Olyan szép

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a Nat Geo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes marad a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszon növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
1: Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítés folyamataiban is visszaköszön majd.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió FM 90.3, üdvözöljük a kedves hallgatóinkat. Valójában nem a Tilos Rádió stúdiójában vagyunk, és nem most hétfő este, hanem egy kellemesnél melegebb délután vagyunk. Szerda van, ugye? Vagy csütörtök van?
1: Csütörtök van
0: a 35. Művészetek Völgyén, ami azért is egy érdekes szám nekünk, mert 35 éves a Tilos Rádió. Egyszerre indultak két különböző út, folyamatos találkozásokkal vagy surlódásokkal, és mostani vendégünk Grillus Dániel, jelenlegi identitásodban foglak bemutatni, a Kaláka versudvar egyik szervezője, főelőadója, talán udvargazdája?
2: Nem, az udvargazda az inkább egy ilyen adminisztratív dolgot jelent. Én a jelenlét az azt jelenti, hogy mindig jó reggelt kívánok, meg jó éjszakát kívánok, és bemondom, hogy mi a következő. És én nagyon örülök neki, hogy ilyen vívós programokat konferálok be. Persze van egy kis csapat, ami az egészet összeállítja, ennek én is része vagyok, hogy kik legyenek a költő, meghívottak, kik a zenészek, hogy legyen a struktúrája az udvarnak, mert ennek van egy kis története, ahogy ezelőtt, hát még Márta Pista volt az egésznek a művészeti vezetője, amikor neki kicsit megváltozott a lehetősége Budapesten, talán emlékeztek, hogy az Új Színház volt, ahol ő még a titkárságon is ott tudtak foglalkozni egy kicsit a Kapolccsal, munkaidő után, vagy nem tudom pontosan, hogy, de akkor ő az egészet átlátta, és volt, hogy 4 vagy 5 falut, ez hihetetlen meló volt, és akkor kiderült, amikor azt hiszem, akkor leköltözött Pécsre, vagy szóval, hogy nem tudja ezt tovább csinálni, már ilyen intenzitással, addig se értettem, hogy tudta. És akkor kitalálta, hogy legyenek így udvarok. Pajabeja volt az első udvar, mondjuk udvargazdának, vagy udvar fenntartónak, és akkor ez volt a Paja udvar. És akkor a második, emlékszem, ott a, most már lebontották a Budapest szállót, az a körszálló, ott találkoztunk az első, és Dani, kéne csinálni egy Kaláka udvart is. Hát ugye, tegyem hozzá, hogy mi a kezdetektől itt vagyunk, mert a Pista egyel alattam járt, vagy kettővel talán, öcsémnek volt osztálytársa Vilmosnak, tehát mi már gyerekkorunkban kapcsolatban voltunk egymással, és amikor a Kapolcs elindult, akkor különböző előadásokat játszottunk. Hol itt, hol ott, hol a templomban, hol a hegyoldalon, hol a Merlin kommandóval, hol Kalákával, hol gyerekműsor, hol ez. Úgyhogy én nagyon megörültem ennek az ötletének, hogy legyen Kaláka udvar, de mindjárt azt mondtam, hogy akkor ne Kaláka udvar legyen, mert ugye van Kaláka fesztivál, talán nem emlékeztek, Diósgyőrben volt régen, aztán most már a 46-at rendeztük meg idén Eger városában, az inkább ilyen világzenei fesztivál. Itt azért van, az jelen van, de ilyen, hogy vers és zene együtt, Kaláka versudvar, és akkor mindjárt mondtam, hogy Lackó János legyen az udvari költő, ha már valamilyen, és én, mi az udvari zenészek, ha már a címeket adjuk, és Jani vállalta is. Később aztán nem tudta már, az utóbbi években egészségi állapota is kicsit afelé indította őt, hogy kicsit nyugisabb. Eszméletem, mit rohangált. Tehát 20-25 műsort végig csinált ez alatt a 10 nap alatt. Oktatott, improvizált, részt vett az esti műsorokban. Úgyhogy akkor oszlott így el, hogy megmarad ez az idősáv, a délután idősáv, de Lackó Jani éppen holnap. Holnaptól már ő van 3 napig, ma még Szabó Tiana van, a délutáni költő, házigazda, és Nyári Krisztián volt az első 3 napon. Nem tudom, lehet-e követni, mint mondok, mert én is érzem, hogy ugrálok évtizedeket.
0: Sokan vagyunk, és olyan sok az idő, sok a név.
2: Igen.
0: Hány éve van Kaláka versudvar a Művészetek Völgyében?
2: Hát ezek szerint olyan 12-15. Nem tudom, az a mi jelenlétünk az gyakorlatilag az elejétől van, sőt, ha hiszitek, ha nem, nekem még van egy négyzetméter területem is itt Kapolcson.
3: Egy négyzetméter?
0: Tulajdoni lapon, helyrajzi számmal?
2: Nem tudom, hogy hol van, de volt egyszer, hogy Márta Pista megszavaztatta a közönséget, hogy melyik volt a legjobb produkció. És akkor volt a Hegyi Beszédnek egy bemutatója, a ottani kapocsi evangélikus templomban, és a falu arra szavolt, hogy azóta legjobb. És a díjat nem az, hogy mindenki kap egy négyzetmétert ott a szigeten. De hogy hol van, azt nem tudom pontosan. De és akkor... egy ideig még a telekadót is beszedték utána.
0: Erre jó a díj.
1: Ez jó ajándék.
0: És vajon milyen mély, és milyen magas az az egy négyzetméter a területi föld?
2: Hát, hogy ez maradjon az ő titkuk.
0: A Tilos Rádió az Papóval is volt interjú itt két napja az ő megalkotójával, és ő is kiemelt, hogy ez egy betelefonálós rádió, attól is közösségi. Más műsorkészítők nem szeretik, hogy mindig be lehet telefonálni. Most nem lehet, viszont itt vagytok, tehát hogyha van kérdés, akkor gyertek, tegyétek föl mikrofonba, vagy valami, szóval ilyen virtuális telefonon, analóg módon készülék nélkül betelefonálhattok a műsorban. Szóval nagyjából 12 éve van Kaláka versudvar, és Kaláka igen. pedig 35 éve szerves része a...
2: Bárhogy itt
0: a művészetek völgyének.
2: Hát igen, hát a Kaláka egyébként most 50, vagyis csak 69-ben alakultunk, akkor az 57
0: kifriss.
2: Aha. Igen, és éppen előbb idéztük itt egy Kucsuli barátunkat, a Keszthelyi Imlét, aki mindig a hétfő esti műsorsávot rajzolja itt a Tilos Rádióban. Ha hallgatja, amit mondunk, akkor szia.
0: Hétfő esténként van a népzenei műsor a Tilos Rádióban, 10-től?
1: Utánunk szokott, igen.
0: Tíztől, mert Szabán Gyurinak van közvetlen utánunk. Tehát este 10-től népzenei műsor van a Tilos Rádióban, ami miatt így érdemes, csak amiatt az egy műsor miatt fenntartani a frekvenciát, komolyan mondom.
3: Meg hát a Budapest Eklektik miatt is, ami 8-9 között van.
0: Igen, de most Keszthelyi Imrét szándékosan túl misztifikálom, mert...
3: Jó.
1: Balázs, egyszer fogsz beszélgetni egy-két órát Keszthelyi Imrével még rádióban.
0: Már beszélgettem vele.
2: Csak azért mondtam, mert ő tanulja, ugye, tehát a Tilos Rádió rajta keresztül tanulja az első Kaláka éveknek. És akkor játszottunk többek között abban a klubban, amit ő alakította. Gutenberg klub, akkor még inkább nyomdászként dolgozott, és hát sokan, hát most nem sorolom végig a temetőt, de Sebőferi, Kisferi, stb.
0: Ezzel a, hát 57 évről van szó kb. És a vers megzenésítés is, a népzene is, a mondhatni az ilyen saját világzene is, ilyen nagyon sok időszakot élt meg közbe. Úgy értem, hogy azért a táncház mozgalom az legelőször szinte egy titkos mozgalom volt még, utána egy valamilyen módon állami stílus is lett, de meg is maradt a táncház a kocsmákban, hogy a Kaláka az hány ilyen utat járt be, vagy hány utat jártatok be az underground művészet és a magas művészet között, ahogy a történelem forgott?
2: Hát ez nagyon izgalmas lenne, meg kéne bízni valakit, egy történészt, hogy ezt nézzük végig. Igen, Kucsuli, nem kéne bízni. Hogy hát először mi a saját barátainknak játszottunk. Szóval mi egy ilyen őszinte zenekar voltunk, szóval nem marketinggel, meg nem tudom micsodával, meg bázis közönséggel kezdtük el a csapatépítést, hanem elkezdtünk énekelni. Mikó Pista színész barátunk volt az első, meg Vilmos öcsém, Veres Panka kb. Fél évig volt ott, őt is a színházi vonalról dramaturgként ismerhetitek, de akkor így játszottuk az első koncertet a Tolcsvai klubban, a Bemrakparton 69. decemberében. És akkor, hát akkor meghívtak az egyetemi színpadra, ami akkor egy ilyen, hát legális, de mégis egy ilyen kicsit forradalmi, vagy hát legalábbis lelkileg mindenki úgy érezte, hogy itt valami más van, mint ahol általában vagyunk. És hát akkor elterjedt. Én nem tudom, nem volt még se internet, sem mobiltelefon. Én voltam a legjobban meglepve, hogy az első évünkben halló, itt a Debreceni Kossuth Egyetemről telefonálnak, hogy jöjjenek el koncertre. Mondta valaki, aki a mamám telefonon, hát illetve a családi telefonon, vezetékes telefonon talált. Honnan tudta, nem tudom.
0: Ma már elképzelhetetlen, hogy szerveznek koncert, vagy 20 éve hogy szerveztek az emberek koncertet.
2: Hát nem 20, hát most 50 évről vezet, tényleg. És akkor hát postán értekeztünk, vagy valami telefonon, és akkor egyetemeken, itt-ott elkezdett nőni az érdeklődés. Egy rossz pillanata volt ennek, tulajdonképpen pillanata folyamata, hogy lemezt nem tudtunk kiadni, mert a lemezgyár akkor még úgy volt, hogy komoly zene és könnyű zene, és Erdős Péter most, és akkor nem akarták ezt. És egyikbe se fértünk igazából be. Jól lehet, az első lemezünk kb. 8 évvel a megalakulásunk után megjelent, és hát akkor 30-35 ezer példányra azt mondták, hát ilyen kevésért nem érdemes lemezt csinálni.
0: Nagyon, hát ugye én még akkor nem éltem, de úgy képzelem el, hogy így a Kalákával akkor az emberek az első körben talán valami olyan élményük lehetett, mintha egy tiltott gyümölcsöt találtak volna. Versek, egy olyan fajta tudás, ami máshonnan nem jön, egy olyan fajta hangulatban, a saját kultúránkat megragadva emelnek.
1: Igen, mert az emberek szeretik a kultúrát.
0: Ez akkor így nem volt benne a...
2: Hát, amiket mi énekeltünk, Arany János, Csokonai, József Attila, Radnóti, ez nem volt semmilyen olyan, hogy na most egy fekete listán lévő költőt, na csípjünk el gyorsan, és akkor aztán majd ilyen meg olyan visszhangja lesz. Bár volt egyszer ilyen, mert ugye később 1972-ben éppen idén emlékeztünk meg Rab Zsuzsa 100 éves születési évfordulójára, és ők kértek meg, hogy Szergej Jeszenyin verseiből énekeljünk, és akkor ő még például a Szovjetunióban még fekete listán volt. Úgyhogy akkor voltunk is, emlékszem, a moszkvai rádióban valami meghíváson is mondtuk, hogy esetleg Jeszenyin, na hát azt nem. Akkor nem lehetett, de aztán nekünk meg lemezünk lett belőle később a Fekete Ember című, hogyha még valaki emlékszik ezekre a régi dolgokra, mert 1980-ban lett egy váltás, hogy Tóth Attila vezetésével a lemezgyárban megalakult a prózai tagozat tulajdonképpen. Tehát mi nem dőlt el, hogy könnyű vagy komoly zene, hanem lett egy irodalmi részleg, és a mi a Vion lemezünk, a Pelikán, a Én koromban, stb. És mind tulajdonképpen az irodalmi kategóriában jelennek, nem a zenei kategóriában. Hát ez egy ilyen csavar a dologban, de ezt a lemezvásárló, meg a lemezhallgató nem tudja, hogy most melyik osztály adta ki.
0: És ön hova rakná?
2: Megzavartál ezt egészet.
0: Ja, bocsánat, elnézést. Te hova raknád?
2: Hát, igen. Szoktam úgy viccelődve mondani, hogy könnyűnek, komoly, komolynak, könnyű irodalomnak, zenezenének, irodalom, népinek, városi, városinak, népi, stb. Ezt még vihetjük egy darabig ezt a dolgot. Én azt hiszem, hogy az is igaz, amit szintén már nem először mondok, hogy mi nem egy stílus vagyunk, hanem egy műfaj. Jelesül verseket énekelünk, és nyilván egy Shakespeare szonethez, vagy egy Vörös Sándor vershez, vagy egy mondjak fiatalkori, vagy egy Csóri Sándor, vagy Buda Ferenc vershez, nyilván nem ugyanolyan zenét ír az ember, illetve lehet ugyanolyan zenét is írni, csak akkor jól meg kell választani a verseket, hogy passzoljon abba a stílusba. Ez a másik út. Mi pedig mindig úgy rácsodálkozunk valamire, és ha végig na hát ez most egy angol barokk dalocska, ez most egy szerb népzenei beütés, ez most egy ilyen meg...
0: Ezek miatt pont jelentős mértékben Kalákát hallgatva, én még színházat is fedezek fel egy lemezen bőven, hiszen karakterek vannak, karakterek közt viszonyok, ilyesmik jönnek elő, kerülnek a verseken keresztül, szóval valami egyedi és gazdag világ, nem egyszerű megzenésítés szerintem, hiszen az előadás
2: mód. Ezt a megzenésített verset, nem is szeretem, nagyon szeretem ezt a kifejezést, a megpatkósított ló egy kicsit a kifejezés.
0: Vagy a műanyag válfa.
2: De hát tulajdonképpen a Sebő Ferinek ez a kategória, hogy énekelt vers, ez sokkal, sokkal, és ez egy ősi dolog, ez több ezer éves. Ugye, hát Balassi verse is mind úgy születtek, hogy volt egy dallam, aztán írt, de azok nem dalszövegek mégse, pedig azok.
1: Hát hallja az ember a Pentatont, amikor a időmértékes verselést hallja, az
2: mindenféle görög kórus éneket. Mindenféle, van az a, most elfelejtettem a dal, de van egy, a Balassi strófa, azt mondjuk, hogy népdal volt. Talán nem is magyar népdal, sem az Bubánat nótája, vagy valami ilyesik.
0: Hát gondolom, akkor még így tudták megjegyezhetővé tenni a híreket.
2: Igen.
0: Mikor jöttek és elénekelték, hát hogy mi történik a szomszédvárban.
2: Igen. És egyébként, ha most azt mondod, hogy de nagyon sokat játszottunk színházban, főleg az első részben. Gyerekműsor a Mikroszkóp Színházban, ott lett Mókaláka, ez volt a cím, Mókaláka, akivel közösen ez volt 70-ban, akkor a játékszín, Azt mi nyitottuk, megképzeld el a Hamlet előadásunkkal, amit Kozák Andrissal játszottunk, hogy ő volt Hamlet, és ő mondta monológokat, és mi voltunk az összes többi szerep így énekben. Akkor játszottunk a Radnóti Színházban, akkor Arany János, Vörös Sándor estünk volt. Először úgy jutottunk el Romániába, hogy ezt a Bukarestben egy színházban játszottuk 1980-ban, az Erdély turnénka csak később volt. És még más, a Tália Színházban is több helyen. De ezt csak azért mondtam, mert te mondtad, hogy neked ilyen színházias...
0: Igen, hallgatván ilyen, is.
2: Most megint úgy van, hogy beleragadok a 70-es évekbe.
0: Fogok én meg provokálni itt jövővel.
2: És akkor én nem érzek ilyen hullámhegyet, hullámvész. Szóval nekem valahogy az az érzésem, hogy ez egy teljesen folyamatos hömpögés, vagy buszkálás. Én lehet, hogy egy külső szemlélő számára most, amikor esetleg kevesebb koncertünk volt idén, vagy nem tudom, akkor, és voltam, amikor nagyon sok volt, de ennek sok oka lehet, ezt nem fétlenek alá a minősége, vagy a műfaja miatt, hanem mit tudom én, hogy mostanában például a művelődési házak olyan, hogy fölhívjanak, tegnap előtt játszottok itt a Szabó Lőrinc estünket a Kaláka versudvarban itt szembe a Petendi Pajtával. És tavaly ugye volt 125 éve, hogy Szabó Lőrinc született. Gondoltam, hogy a szülővárosában, Miskolcon, meg Balassagyarmaton élt. Szóba se álltak velem. De nem egy rosszul mondom, nem. Hát csak kitértek a hátrányos. Tehát például ilyenre ezelőtt 30-40 évvel, akkor mindjárt csöngött a telefon, hogy hallom, hogy
0: ez van egy évforduló, van egy ünnep, van, ami közös bennünk, hogy ott született a költő, és ez teljesen elsikkadt.
2: Én nem azt mondom, hogy teljesen, de esetleg számunkra. Ugyanúgy, ahogy például az egyetemeken, ahogy mondtam, a Debreceni, de az összeset a tanárképző főiskolákon, Nyíregyháza, Szombathely, ez az amaz. Ezeken mind jelen voltunk, de persze én tudom, hogy a fiataloknak nem 76 éves embereket kell hallgatni. Szóval ez hülye lennék, ha azt mondanám, hogy miért nem vagyunk jelen az egyetemeken. Hát nem. Tegnap itt volt Tajti Gabi, aki a Szegedi Egyetemnek a kultúrosa, ha még van ilyen, mert a többi egyetemen már ilyen sincsen, akkor ő most éppen hívott, hogy Vörös Sándor estel valamikor ősszel menjek. De ez nem általános. A legtöbb egyetemen nincsen ilyen. Bár biztos, hogy jobban tájékozottak vagytok ebben a...
1: Én szerintem ez most már nincsen, vagy nem általános.
0: Kikoptak az egyetemi színpadok, egyetemi klubok, ezek ilyen legendás dolgok voltak, és nem...
1: Teljesen más formában.
2: De biztos, hogy vannak ilyen azért közös mulatások, vagy...
1: Vannak, de szerintem a kultúra az áttevődött sok szempontból virtuális terekbe.
0: Igen, arról nem hallunk, hogy az egyetemi polgároknak lenne valami identitása, hogy akkor ők a Debreceni Egyetemi Színháznak a tagja, így ránézés, nem tudom, a 90-es években ránézésre úgy meg lehetett tippelni, hogy ő a Debreceni színházi, vagy egyetem színházi karában van valószínűleg, mert olyan az kifejezése.
1: Meg szerintem hazaviszik az emberek ilyen kisebb közösségekbe, tehát nem az egyetemnek van kultúrája, hanem mondjuk egy adott baráti társaság, mert olyan
2: hát
1: töredezett.
2: Hát az kéne, ugye mi műegyetemre jártunk a Kalekából hárman is.
0: Tartja magát, az kéne. Azért
2: az még tartja
0: az
2: magát,
0: klasszikus,
2: de nem feltétlenül az egyetemhez tartozik. Az
1: nem, ott is nem. A közeg az már, aki jár, az nem feltétlenül, tehát nem is kötődik talán se, hogy az egyetem.
0: És ezzel megérkeztünk ahhoz a nagyon fura dologhoz, amin szeretnék veled közösen gondolkodni. Valami olyasmi koncepció volt a fejemben, amikor kitaláltam, hogy meghívlak téged is, és még itt néhány Petendi szervezőt az ügyükkel kapcsolatban, hogy a Kaláka tart 57 éve, de ha csak az előző 20 évet nézzük, hogy mi történik a világgal, meg azzal az üggyel, amit ti csináltok, a versek, a zene, a kultúra, hogy vajon a következő 20 évnek hogyan tudunk nekiállni, milyen technikák változtak, hiszen a megénekelt versből így lett ez a slam poetry, amit egyszerre nem értek, és egyszerre üdvözlök, hiszen a költészet ilyen nagyon, nagyon nagy erőkkel jött vissza azzal, hogy fiatalok fölállnak és slammelnek.
1: Elképesztő reneszánsza van a rapnek, tehát az, amit régen egy Pajor Tamás vagy Kettős Tamás csinált, azt most nagyon ügyes fiatalok.
2: Tegnap itt volt nálunk a André Feri marosvásárhelyi költő, nem biztos ismeritek, van egy verses kötete, ami a József Attila jubileumra jelent meg, és ő beleírta magát különböző költők lelkébe, és hogy ezt a József Attila verset hogy írta volna meg Radnóti, hogy írta volna meg Kosztolányi, de a végén ott van a Begzoli, meg a nem tudom, több ilyen van, a Beethoven, meg ilyenek, még az ő általuk, persze az André Feri lelkéből, de az ő stílusukkal, az ő világukkal megénekelve a József Attilai gondolat, milyen nagyon izgalmas kötet volt, és hát tegnap itt a Kimi, az a Kelet István művészeti színész képző tulajdonképpen, ezek a diákok voltak itt nálunk, és ők ebből egy vizsgálódást csináltak, ebből az André Feri kötetből, úgyhogy ezt is meg lehetett hallani. Hát, és aztán Feri elénekelte a maga mert zenér is. Mm. Szóval, csak ez ahogy mondom, ez mind most van. És ebben, vagy éppen Begzoli tavaly múlt, vagy két nappal ezelőtt volt nálunk.
1: Tavaly emlékszem, hogy volt egy olyan produkció, ahol ti a Vecsei H. Miklóssal fölléptettek egy közös nagy színpadon.
2: Hasival többször volt, hogy éppen ma délelőtt is ott volt nálunk a kicsi babájával az udvarban, most már nem ölben
1: tartott. Nekem ott nagyon érdekes volt a kontraszt, hogy ott volt ez a hatalmas technika, és akkor ott voltatok ti, ilyen nagyon szépen és emberien.
2: Ja, ez a hogy, Platon. Igen.
1: És hogy engem nagyon érdekel az, hogy itt azért egy emberéletnyi ideje zenéltek, hogy hogyan tudtatok emberiek maradni egy egyre emberen túlibb világban.
2: Hát azt hiszem, hogy a ti segítségetekkel, már úgy értem, most így kollektíve mondom, hogy megmaradhattunk ilyennek, és nem követelte senki, hogy legyünk másfajták.
0: Mindig a közönség tette indokoltá.
2: Nem, hát szóval én most azt akartam ezzel mondani, hogy mi vagyunk, amilyenek vagyunk, és senki sem forszírozta, hogy legyünk mások. Én így véltem érteni ezt a dolgot, és akár a közönség, akár más, szóval egy rádió, most tök mindegy, melyik rádió, Kossuth rádió, Tilos rádió, vagy tévé, sose kérte rajtunk számon, hogy miért nem másfélék vagyunk, hanem próbálták azt hozni, vagy azt bemutatni, amit csinálunk. És ez.
1: És nem jött sose egy menedzser, aki azt mondja, hogy Instagram marketinget kell csinálni.
2: Hát ez egyébként, ez fura, tényleg én vagyok a kvázi menedzser, szóval emlékszem, hogy az Ori volt egy ilyen Ori vizsga. Emlékeztek a Ori, az országos rendező iroda, és akkor mindenkinek le kellett tenni ezt az Ori vizsgát, különben nem léphet a színpadra. És ők megmondták, hogy mennyi a gázsi. Akkor emlékszem, az első gázsi az 70-ben 150 forint volt fejenként, ezt

0: most ott négyen dolgozunk, megcsináltam a Kaláka zeneboltot, a Grillus kiadót, most éppen 270. vagy hanyadik kiadvány. Hát nem sok lesz már kiadvány, de...
1: Most április 12-ére mindenki emlékszik, és akkor várunk valamilyen hangulati változást, meg ilyesmi, és gyakran eszünkbe jut akkor 90, 89, 90-es változások, ilyesmi, hogy ti találkoztatok-e olyasmi érzéssel 89-90-ben, hogy hát most akkor átértelmeződnek a műveink. Tehát amiket 75-ben, ahogy előadtátok a Edvard király, a
2: Hamlet,
1: Velszivárdok, igen, tehát hogy ahogy 70-es években előadtátok, az akkor a 90-es évek első felében máshogy jön ki.
0: Pont ugyanúgy adtuk elő most is itt a Kaláka Vers udvarban, teljesen normál megy a Kaláka Fesztiválon is, meg 1981-ben az első erdélyi turnénkön, képzeld, hogy szólt az a Velszivárdok. Ott se kötöttek bele, hát 19. századi költő, egy ki tudja mikori régi írországi, vagy milyen kalandról, hát azt írom, nem, pedig romára le kellett fordítani és beadni. Nem volt ilyen érzésünk. Se 90-ben semmi olyat nem dobtunk ki az ablakon, hogy na ezt most már tudom, nem, na akkor ez most már érvényes. És hát pont április 11-én ugye József Attila születésnapján egy nagy József Attila koncertünk volt Jordán Tamással, akkor még Sebő Feri utolsó találkozásunk volt tulajdonképpen meg az együttesével. És emlékszem, hogy aznap éjjel lement még az Arany János műsorunk TV felvétele. De ez teljesen véletlen, hogy aznap, mert nyilván a költészet napja miatt. De én nem hiszem, hogy bármi olyan változás kéne, hogy jöjjön a repertoár, vagy na ezt most már nem tudjuk énekelni, vagy ezt most már nem lenne szabad énekelnünk, amit még 10 éve szabad volt. Nem
1: tehát
0: hiszem.
1: Mindig minden mű, akkor nálatok az örök érvény szempontjából
0: született. Nem biztos, mert lehet, hogy valami miatt lejár a mondandója, vagy lejár a... Vagy mást mondok, öregszünk. Tehát egy fiatal színész, vagy egy fiatal énekes elénekel egy öreg érzést, hogy hát emlékszem a Dévényi Ádámra, a késő József Attila vers talán eltűnök hirtelen, mond 15 éves korban, hát olyan drámai hatása volt rám, ott énekelt a Kaláka klubban. De most egy 70 éves ember talán eltűnök hirtelen, az Akson, hát most mi lenne?
1: A normális.
0: Tehát, és bizonyos kamaszos, na gyere babám, most aztán így meg úgy, ilyeneket sem lehet már énekelni ebben a korban. Tehát inkább így, ilyen szempontból csökken a repertoár. Nem hiszem, hogy más vagyok el, költünk le. De most például van egy aktualitás, amit akkor elmesélek nektek. Ugye emlékszel rá, még kicsi voltál, pont 40 évvel ezelőtt jelent meg a Móra kiadónál az első Kaláka zenéskönyv, hogy nálatok laknak-e állatok. Aztán jött a Szabad Eve Jön Ide Betlehemmel, jött a Én Szívemben Boldog a Tárgyak, és akkor gondoltuk, hogy ez így megy tovább. És akkor a Móra kiadó sajnos kicsit szétesett azon a bizonyos rendszerváltáson, tőlünk teljesen függetlenül. Pedig akkor volt egy tervünk, hogy a környezetvédelem, környezettudatos magatartás, akkor az úgy elindult, mert volt egy ilyen akció, hogy vízi erőművet csinálnak a Dunakanyarból, és ezt sokan velünk együtt ellenezték. Hát, ami a magunk módján énekeltünk róla, ugye. És felvettünk egy lemezt, aminek az a címe, hogy Kupak Tanács. Ugye a Kupak Tanács, tegyük össze a fejünket, hogy mit lehetne csinálni. És ebben van konkrétan a Dunáról is szó, egy felvidéki költő, Sóki Laci barátunk írt, hol a madár, hol a fa, szóval ilyen nagyon, nagyon szomorú. De minden ebben a lemezben a környezetről, a földről, a környezettudatos életmódról szól, és hát a Móra kiadó akkor már szétment, lett volna egy másik kiadó, aki kiadja, de az kapott is valami pénzt, aztán megcsináltuk a felvételt, de aztán ők is szétestek. Közben az együttes is tagcserén ment keresztül, szóval valahogy nem jelent meg ez a Kupak Tanács, és egyre jobban süllyedt le. És most meghallgattuk, hogy de tehát ez baromi volt, ezt most nem is tudnánk talán megcsinálni. Hát akkor adjuk ki ezt. Tehát a legújabb Kaláka lemezen egy 35 éves felvétel, még analóg felvétel volt, tehát így aztán vinilen is, most már nem bakalintnek mondják, hanem vinil, és zöld, illetve olyan, amilyet akarsz. És ez most jelent meg, és még egy Kupak Tanács könyvet is, családi ökoküldetéset,

0: kicsit.
1: Újra aktuális.
0: Újra, abszolút, sőt, sokkal, hát mint ez a hőkupola, meg minden, hát ez most hát ez tönkreteszi a növényeket, a világot, minket, stb.
1: És Bős azért is volt érdekes, mert az volt az első olyan társadalmi kérdés, amiben beleszólt a nép, ugye a rendszerváltás igen. után, és azért is volt olyan ereje, meg akkor a közéleti... Igen.
2: Össze is kötik a változásokkal, igen. a 90-es változásokkal.
0: Igen, aztán tudni, mert a tudósok aztán vitatkoztak, hogy kár volt nem megcsinálni, mert így is ezért, meg aztán később azt mondták, hogy kár, hogy ők megcsinálták, meg le, nem tudom, ezt most már ugye a szélerőművék is micsoda, most meg arra is azt mondják, hogy káros, mert ilyen a hangja, meg a madarak, meg a nem tudom micsoda. Szóval, följön valami új dolog, és akkor én nem hiszem, hogy csodáltuk Dániába, hogy játszottunk ilyen fesztiválok, hogy mennek azok a nagy kerekek, és akkor mindenkinek van a telkén egy ilyen nagy kerék, és azt még beszolgáltatja az államnak, és én állom. Hát most remélem, hogy ez a sok hő felvevő napelemes, hogy ez, erről nem derül ki, hogy valami baj csinál.
1: Amiből túl sok van, az valahol túloz.
2: Fákból nem lehet túl sok, fákat kell ültetni.
0: Szóval csak ezt akartam mondani, hogy ilyen változások voltak, és lehet, hogy vannak olyan költők, akik akkor már szerepeltek, ma már nincsenek a repertoárunkon, mert nem tudom, nem érezzük annyira aktuálisnak, vagy valami ilyesmi, de ha megnézed a műsorlista lényegét, vagy azt a mondjuk 200-250 nóta, ami ugye benne van ugye a körforgásban, akkor az jellege nem nagyon változik. Itt mindig van a Kaláka versudvarban egy ilyen akció, az utolsó koncertet, ami ugye most vasárnap este lesz, annak ez a cím, hogy ti akartátok, ez a hagyomány, és be lehet dobni egy ilyen papundekli ládába egy cédulát, és fölírni rá, hogy mit akarsz hallani. És hát ez nem, több mint 100 nóta összezokott jönni, és akkor abból a legtöbb szavazatokat kap, azokból áll a búcsú műsor, de néha telefonon is kapjuk, hogy dobjátok már, mert nem tudok ott lenni most, de majd... De és képzeld, volt olyan vers, ami így került vissza a repertoárunkban, hogy kívánták, és melyik az? Nem. De várjál, azt kiírta. Ja, hogy aha. Na tényleg, hát azt játszott, azóta is, most is játszottuk tegnap.
1: És akkor minden ilyenkor beugrik. Ja, tényleg volt az a vers.
0: Előbb-utóbb valahogy összejön. Kérdezd már te is valamit.
3: Itt a Kupak tanács egyébként nagyon jó példa, hogy a műörök egyébként, de folyamatosan újraértelmeződik a mondandója, és ez a mai napokban aztán abszolút újraértelmeződik.
0: Igen, hát ebben teljesen igazad van, ha már itt a verszivárdokat mondtad, hát 81-ben Kolozsváron mire gondoltak? Ha most játsszuk...
1: Hát erre kérdez, hogy mi történt a művekkel 90-ben, hát most.
3: De még lehet, hogy 20 év múlva is a verszivárdokat is újra tudjuk
1: érteni. 20 év múlva betiltják.
2: Carson Kuma most írt egy dalt, ami tulajdonképpen ez arra egy analóg, ahol Edvard királynak hívják Orbán Viktort, és akkor így ez így végigment a világon.
1: Lehet olyan, hogy 20 év múlva...
0: Azt hiszem, mindenki a lelkéből valahogy kisugároz erre. Hát, hogyha valaki az egyik, vagy a másik, vagy a harmadik királyt, vagy politikust, vagy nem tudom kicsodát érzi oda, akkor azt fogja oda érezni. Én a színpadról nem fogom neki mondani, hogy na most kit érezzél. Hát, de van valami Edvard király, angol királyról énekelünk, aki mint tudjuk léptet fakulóval.
1: Aztán mégis milyen máshogy lépked a 80-as években, máshogy lépked a 90-es években.
3: És mégis milyen szép a történelmi.
1: Edvard király örökszönleg
2: arany. János se feltétlenül Edvard királyra gondolt abban az időpontban, amikor hát, ezt megírta.
0: Persze. Hát nyilván ez is már eleve egy szimbólum volt akkor, amikor Arany János írta. Ez Arany János egyébként is hát, talán a legnagyobb. Nagyon nehéz a magyar költészetben, mert sok ilyen nagyon magas hegycsúcs van egymás mellett, ezt nem is mérjük le őket, meg nem is tudjuk összevetni őket, de magyar költészetben rengeteg óriás van. Biztos más költészetekben is, csak annyira nem ismerem talán. De Arany János ugye, amikor ki akarták tüntetni, ad a címet, bár nem kértem több a hírnév, mint az érdem, írja az epilógusban. Az egész fantasztikus, hogy először nem akart, mondta, hogy nem akarja átvenni a kitüntetést. És végül is azt mondta, hogy jó, oké, elment, és amikor meghalt, megtalálták az asztalában, kibontatlanul a csomagot, képzeld el. Azért ezt ki tudja megcsinálni.
1: Az így. Nem is tudok, mit hozzáfűzni.
0: Átvette a kitűntést, betésztett, nem néztem.
1: Nálatok vannak a költő óriások, óriás művei, fantasztikusan előadva, és az, hogy ez 57 éven keresztül megy, és hogy tényleg a költőink azok valahol a néplelket hozzák le, és mivel ezt csak ti tudjátok, nem 5 éven keresztül, hanem több mint 50 éven keresztül, így valószínűleg akkor nálatok is valami megszólal a tényleges néplélekből, hogy ennyire tartós. Beszélgettük itt a slam poetry-t, meg egy kicsit itt gondolkodom, hogy akkor a következő 20-30 évben hogy fog kinézni a néplélek tálalása, és azért az ilyen zenekarokhoz képest, mint a Kaláka, vagy mondanám akkor a Kolindát, nem tudom, volt-e bármi.
0: Hogy a Dabosi Péter az másfél évig
1: igen,
0: a Kalákat.
1: Igen.
0: Miért hogy, a Kolindát megalapított?
1: Igen, hát Kaláka viszont még mindig van, tehát hogy közben a slam poetry, a rap, meg amiket emlegettünk, azok nekem így első körben inkább a hangulatot adják vissza, vagy ahogy mostanában mondják, a vibe-ot. Viszont nem látok bennük 50 évet. Tehát egy mostani nagyon tehetséges slammeresben nem látom, hogy 70 évesen is akkor ezt így fogja mondani, hogy jó, és yeah, és izé. Nálatok meg valami megformálódik, megfogalmazódik. Mondhatni, nem is zenekar, hanem szobor.
0: Nézd, én nem tudok ezekhez úgy hozzászólni, mert ahogy beszéltünk róla, az ember öregkorában kicsit máshogy viszonyult. Nem tudok úgy tini módon alálátni a dolognak. Nálunk is voltak ilyen versmondók is tulajdonképpen, de úgy jombára a Kaláka repertoára megállt ezeknél a mai 50-eseknél, tehát a Szabó T. Anna, Kis Judit Ágnes, Lackó János, mit tudom. Szóval ez a generáció, ez még úgy bennünk van.
1: És nincsen beemelve egészen friss.
0: Hát nézd, egyébként meg, hogyha ide adsz egy verset, hogy énekelj, mert biztos el tudom énekelni, csak nem biztos, hogy nekem eszembe jutna, meg nem biztos, hogy az jönne ki belőle, mint amit te gondolsz. Tehát még, de egyébként megcsinálhatunk egy ilyen...
1: Jó, mondok egy verset. Jó, elszavalom egy versen.
4: Jó.
2: Oké, Balázs, ezt nem ki ezt az ajánlatot.
1: túl prémium társaságban vagyunk hozzá.
0: Szóval, igen, mindent el lehet énekelni. Szóval ez a dolog, hogy szoktam mondani, hogy ugye énekelt vers, de hát a operák librettói nem versbe vannak szedve, vagy mit tudom én, hát egy csomó dolog. Hát mi énekelünk örkény novellákat is, meg vagy a pasiójáték recitatívója, hát az nem szedik azt versbe.
2: Gondolom, a szép szövegnek van egy ritmusa, tehát amikor az ember szépen és ízléssel használja a nyelvet.
0: Ha más nem gondol, a ritmusa is ahhoz lehet csatlakozni, de... De...
4: Ja, én arra vagyok kíváncsi, hogy mindig, hát 57 év alatt azért mindig más a fókusz, más az aktualitás, hogy jelenleg így a Kalákában mi az aktualitás, milyen versek vannak fókuszban, hogyha nem egy olyan koncert lenne vasárnap este, hogy ti akartátok, hanem amit a Kaláka akar.
0: Nézd, de most mondhatok egy pár címet, amit most amíg játszunk, de Nincs különösebb változás. Az előbb a Szabó Lőrincet vettük, a Szabó Lőrincet biztos, hogy a Szeretlek, vagy a Külön béke, ez benne lesz ebben a záró koncertben is. Most például a nyitó koncerten játszottuk a Balaton Szárszót József Attilától, igaz, most nem zúg már az ősz van, hanem még tombol a nyár, de azért. Szóval ezek Kányádi érzésem szerint az ezredforduló talán legnagyobb magyar költője. Nagyon sokat köszönhetünk neki, és nagyon sok versét játsszuk, sőt, nem csak versét, a fordítását is. Most itt a Márta Pista udvarában eljátszottuk a jiddis népdal fordításait, amit ezelőtt 35 évvel, majd megmutatom a fényképet, itt a domboldalon játszottuk, nagyon múr is még fekete szakállam van, és ilyen sokkal, mert nem, persze a rádióban nem látszik, hogy most mekkora és akkora mekkora volt. De
1: hallgatóknak mondom, Magyarország egyik legsármosabb urával beszélgetünk éppen.
0: Egyébként például éppen Szabó T. Annának az Ég Zsoltára, az szinte nem hiányzik most koncertről. Ez egy nagyon, egyszer volt egy ilyen tévéműsor, ahol irodalomról beszélgetünk, és azt mondta egy irodalom tanára, hogy az internetet az hülyes, arról nem lehet verset olvasni. Verset. Hát mondom, speciál, én a Szabó Tijanának az Ég Zsoltárát ott olvastam. Honnan lett a dal? Ez hülyeség, szóval mi a hordozója a versnek? Ugye, ahogy elején mondtuk, hogy a több ezer éves az énekelt vers, akkor a dallam volt a hordozója. Később a papír lett a hordozója. Kányádi Sándor bácsi írta azt, hogy a Gutenberg óta szív némaságra ítélt versekből kimuzsikáljuk a magunk olvasata szerinti eredeti dallamot. Hát nagyon büszkék vagyunk erre, amit írt, hogy végül is mindennek megvan egy ilyen zenei lehetősége.
1: Vannak vajon olyan versek, szövegek, amiket csak elolvasni érdemes?
0: Nem tudom, és éppen azért mondtam, hogy mindent el lehet énekelni, hogy érdemes elénekelni. Most azt kérdezed, érdemes el, hogy
1: kicsit olyan, mint dohányzás közben a Tórát tanulmányozni.
2: Tehát igen, tehát hogy ki lehet mondani mondjuk a értelmezési szakszótárt, az ember nem lát neki elénekelni, gondolom.
0: Hát nem emlékszem, a Grannyágra, olyan Grannyics Egrémingen, és Gulbacsó volt az a Kazan László énekelt ezt a felsorolt a telefonkönyvet, és nagyon szórakoztató volt. Hát a telefonkönyv, bár most éppen Szabó Tijanáról beszéltünk az imént, és van egy közös most vár megjelenésre. Az idén van a Gálya Rabok kiszabadulásának a 350. évfordulója, és alatta, hogy a 350 évvel ezelőtt protestáns lelkészeket perbe fogtak, akik nem voltak hajlandók letenni a szolgálatokról, nem voltak hajlandók abba hagyni az elveik szerinti működés és a hitük gyakorlását, és őket bebörtönözték, aztán elvitték Nápolyba, és ott gályaraboknak eladták őket. És ezek a Moldova György írt a 40 prédikátor, talán ez ismerős lehet régebben is. És ennek egy holland tengerész szabadította ki aztán őket, Michiel von Reiter, így hívták. És erről írtunk mi most egy Gálya laboratóriumot, Látod-e Isten címmel Szabó Tijannával, és ennek majd lesz egy könyve fog megjelenni, meg szeptember 22-én lesz majd egy előadás a Deák téri templomban ebből. Három vagy négy színész van benne, nagyon Széles Tamás, Száraz Dénes, Simon Kornél, vejem, úgyhogy elég közel volt megtalálni, és egy négy tagú zenekarral énekeljük, és Fabinyi Tamás püspökül mondja a moderátori szöveget, amitől mindenki tudja, hogy mi történt akkor, és miért volt az úgy, és mit érezhettek, és mi meg énekeljük, amit éreznek, ugye? Vagy az, most ez aktuális, vagy nem aktuális?
2: Programajánlót hallottatok.
1: A médiatörvény nevében ilyenkor be kell mondani, hogy programajánlót hallottak a hallgatók.
0: Nem, az a termék megjelenítés tartalma, bocsánat.
1: Igen, de nem ajánlottuk direktbe.
2: Hát, én nekem az jutott eszembe, hogy ha minden szöveg megzenésíthető, akkor miért nem dobhatnak bele a közönség akár verseket, és akkor vállaljátok, hogy ti megzenésítitek.
0: Próbáltuk ki. Én csak azt nem mondtam, hogy ezt miért mondtam, mert a te mondatodon jutott eszembe. Úgy indul az egész, hogy én citarával élénekelem az összes gályarabnak a nevét, akik életben maradtak. Hát ez 41 vagy 42 név, és Kornél mondja rá, hogy melyik faluból, pápa, vagy nem tudom micsoda. Ez például egy olyan, ez nem vers, még az Anna is azt mondta, hogy hát ne írjuk már oda, hogy ezt ő írta, mert nem ő írta. Ez egy névsorolvasás, de ez 3 percig tart és zene. Tehát tulajdonképpen ezt is lehet énekelni.
1: Hát azért iszonyat ereje lehet, hiszen tudjuk, hogy kik ők, és igen, hogy melyik faluból érte őket ez a sors.
0: Igen.
1: Ilyen nagyon, ezt a sztorit ilyen nagyon halványon tudom csak, mert egy régi rokonom, aki a Zemplénben volt kántortanító, az ágya fölött volt egy festmény erről a felszabadításról, és így gyerekkoromból emlékszem csak a legendára, úgyhogy mindenképp utána nézek. Nagyon köszönöm, hogy megcsináltátok a gyerekkori emlékemet.
0: Volt már ebből éppen Szokolai Sándor 25 évvel ezelőtt írt egy kantátát, de az csak zene volt, tehát ott nem volt próza benne.
1: Na, utána nézzünk akkor a gályarabság. És előbb utaltatok rá, hogy amiből kiderült, hogy azért azért az eseményektől, inkább vagy a néplélek hangulatától függően, ezeknek a műveknek a befogadási élménye azért 15-20 évente vagy generációnként egy kicsit más, vagy nem tudom, hogy ezzel találkoztatok, eszembesültetek el, hogy...
0: Igen, az az igazság, hogy próbálunk úgy beszélni mindig, hogy van egy generáció, aztán van egy másik, pedig ez egy ilyen permanens körforgás, hát mindig vannak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 61, 62 évesek, tehát nem változik úgy a világ, holott mégis, szóval ugyanakkor van egy ilyen, mert számunkra, amikor ugye elkezdtünk játszani, és mondtam is itt a beszélgetésünk elő, hogy a saját generációnknak játszottunk, utána, akkor színházba kerültünk, akkor hát az jött, aki jött. Akkor volt, hogy öregek napján játszottunk, aztán egyszer csak valaki kitalálta, de miért nem játszok ti gyerekeknek? Addigra még a iciri-piciri, meg a színege cipője, meg a tengereszkipál, az ugyanúgy a felnőtt repertoár része volt eleinte. És akkor hát ebből mit lehetne ebből gyere? És aztán már tudatosan is elkezdtünk olyan versek között válogatni, és aztán a Móra kiadó az nagy segítségünkre volt ezzel, hogy ezek már... De hát ugye tudjuk, hogy Vörös Sándor sose írt gyerekverset. Most akkor mi hogy értékeljük a gyerekverset?
1: Igen, közben meg is ijedtem, ahogy meséled, hogy kategorizálva lett az életmű.
0: És nem csak, ha végigmész azon, hogy milyen mondjuk így ajánlatunk van, akkor nyilván a Szabó Lőrinc estet a kortársak címmel, azt nem az 5 éveseknek ajánljuk. Ha nálatok laknak állatok, az pedig tök mindegy, hát az kortalan, mert a szülők is szeretik, szóval ők is voltak gyerekek részint azért, meg hát...
3: És így több mint fél évszázad távlatából azért meg tudjuk határozni, mik azok a témák, meg érzések, amik inkább hátrébre szorultak, és amik inkább előre jöttek mondjuk az elmúlt 1-2 évtizedben.
0: Hát tulajdonképpen erről úgy már szó esett úgy ampasszon itt közöttünk, hogy hát ezek a fiatalos hevület az már nincsen annyira.
3: És valami visszajön régről ebben a hivatalban?
0: Hát persze, hát azért emlékszünk még rá.
3: Mert látjuk, itt van egy ilyen körforgása azért ennek.
0: Hát ugye itt a Szabó Lőrinc este, ami többször előkerült már, de csak azért, mert tegnap előtt játszottuk. Ugye a Szabó Lőrinc meghalt 57 évesen, tehát egy viszonylag fiatalon, és van a Szeretlek, ugye? Hát azt nagyon sokszor szoktuk játszani. Azt lehet idézni. És akkor mindenki gondoljon, amire akar. Nyilván nem olyan kamaszosan hangzik az, hogy most megharaplak, hanem de hát akkor is idézett, szóval.
1: Akik nem reál egyetemre járnak feltétlenül, zenét tanulnak, pszichológiát, művészetet, ilyesmit, úgy az utolsó évükben, negyedik, ötödik egyetemi évben elkezdik azt mondani, hogy akkor ők most ki vannak égve. Mielőtt úgy belekezdenék valahogy, és abszolút előre tolt beszéd téma ez a kiégés, hogy akkor ki mikor ég ki. Én is sokat mondom magamról, és valahogy ez rátok nézve, vagy rátok gondolva nem jut eszembe, hogy valaha is volt.
0: Hát, ha így megy tovább, és 40 fok marad, akkor lehet, hogy...
1: akkor fizikailag.
0: De valóban Talán éppen a közönség szeretete és ezeknek a verseknek az értékei, amik megőrzik bennünk azt, ami miatt az egészet elkezdtük, és amiért tart azóta is. Én nem érzek ilyen, fáradtságot néha érzek persze, de kiégést egyáltalán nem. És még valamit, most mindig csak a versek tematikájáról beszélünk, de tudod, hogy amikor például most fáradtak vagyunk, és elkezdesz énekelni egy, mondjuk József Attila verset, és akkor, de hát ottan kettős hangzók vannak, meg hosszú, meg rövid más hangzók. Tehát elkezdesz arra koncentrálni, már is visszaugrottál, még akkor is, hogyha adott esetben már többször elénekelted, sok százszor, vagy nem tudom. Szóval nálunk, én el tudom képzelni, hogyha valaki olyan uli-buli szövegeket énekel, akkor... tök mindegy, hogy rövid vagy hosszú az a magánhangzó, vagy bársanghangzó, akkor az kiéghet belőle, ha csak nem a közönség szeretete fölkarolja és élteti. De minket minden esetre a költők szövegei és az a szakmai kihívás is, hogy el tudjuk még úgy.
1: Amikor
4: és csak annyi, hogy sosem voltak mélypontok az 57 év alatt.
0: Hát talán inkább ilyen, tehát amikor ilyen személyi változásoknál voltak. De az aztán az mindig ugyanakkor ad egy kis friss levegőt is a dolognak. Szóval voltak, de mondom, nem szakmai vonalon, hanem inkább ilyen magánéleti vonalon.
1: Barokkos túlzás, de amikor a bölcsek kövét szeretném kilopni a zsebetekből, hogy vajon hogy mehet ez ennyi időn át ilyen szépen, akkor ott valahogy a hozzáállás körül keresem a megoldást, és butaságot fogok mondani, de még a szerzetesek azok, akik nem tudnak kiégni 57 év után sem, vagy nem dolguk nekik.
0: Nézd, mindenképpen van ennek a dolognak egy szakmai része. Nem, már többször elmondtam, azt hiszem, hogy amikor 1971-ben egy színházi előadáshoz zenéket kértek tőlünk Váci Mihály versekre, akkor ismerkedtem meg a feleségemmel, Kővári Katalinnal, aki egyébként a Kimiben is tanít, és ő hozta ezeket a diákat tegnap is, és nem nagyon sokat jelent az, hogy vele együtt dolgozunk, és akkor van egy új nóta, és akkor azt mondja, na ezt ne te énekelt, hanem úgy vagy, osszuk át, na ezt itt kórusban, meg, szóval ilyen dolgok van, és ez nagyon sokat hozzátesz a dologhoz, ami nem adatik meg mindenki.
1: Szóval kell egy főnök.
0: Hogy?
1: Kell egy főnök.
0: Inkább azt mondja, szóval ilyen főrendező vagy, hogy mondják, szóval, hogy nem vagyunk teljesen a magunkra hagyatva. Uh-huh. Ezekben a kérdésekben, hogy elbizonytalanodna, hogy te figyelj, most akkor ez így jó, vagy vigyük egy kicsit följebb, vagy lassabbra, vagy most én énekeljem, vagy ő énekelje, vagy válaszolgatom, kiválaszoljon ki. Szóval ezekben a kérdésekben egy színházi rendező, aki dramaturg is, az nagyon sokat tud besegíteni. Uh-huh. És akkor még nem beszélünk arról, hogy a színpadi jelenlét, ugye elég hamar ez is belejött az életünkbe, hogy ülsz le, hogy mit tudom én, hogy uh-huh. nézel oda, vagy egyébként tavaly, hiszen a muzsikás együttes vendégünk volt a Fatemblon Fesztiválon, és nevetve idézte a Hamardani, hogy annak idején az első közös turnénk az 1976 vagy 75-ben volt, Erste Málin Bundesrepublik Kalákon muzsikás, volt egy ilyen turné, és hogy mit tanítottuk őket meghajolni.
1: Igen.
0: Hát igen, az nem olyan egyszerű szó, illetve tök egyszerű, de azért nem mindegy, hogy színpadon
1: hogy csinálom. Azt is meg kell tanulni. Hát ez a hozzáállás, például egy szerzetes is figyel arra, hogy hogyan hajol meg az adott pillanatban.
4: Én puketizni szoktam.
1: Puketizni?
4: Igen, puketizni szoktam.
1: Az új meghajlás. Lejárt az időnk. Én ezt most régen sajnáltam már ennyire.
0: Hát akkor köszönöm szépen a meghívást. Mindenkit várunk szeretettel ide a szomszédban, aki éppen itt van Kapolcson, és itt hallgatja az adást.
1: Nagyon köszönjük, hogy velünk voltál, és ezt megosztottad velünk. El fogjuk magunkkal vinni ezt is, mint mindent, amit eddig tőletek kaptunk. Úgyhogy köszönjük.
4: Köszönjük.
1: Tilos Eklektik műsor voltunk. Most következik Szabán György zenei műsora.
0: Köszönöm.
1: Köszönjük, hogy nálunk jártál.
2: Köszönjük.

0: szabad.
1: Az én vezérem bensőmből vezérel, emberek, nem vadok. Elmék vagyunk, szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adott.

Thank you.

Cena Koto, Ciao, Cena Bravo, Happy New Year, Merry Christmas.

bleiben und

Mm-hmm.

Thank you.

Unerklärbar, unlehrbar, unlehrbar.

0: 90.3 FM, tilos.hu.
1: Ez itt a Tilos Rádió népzenei műsora.
2: Tilos népzene. Minden hétfő este 10-től éjfélig.

Én nem járok már te után.

0: No, kellene kis kert, évadnyitó kerti koncert a Vojnovics Huszár villában. Már most szólok, hogy az előbb rosszul mondtam, nem 20 órakor kezdődik, 18 órakor kezdődik ez a koncert, most vasárnap 30-án, a cím pedig a 22. kerület, 12-23, Művelődés utca 37A. Egy kis dombra kaptatással lehet oda eljutni, vagy valamilyen járművel. A tömegközlekedésnek nézzetek utána, de a Budafok nagytétényi vonal mentén van. És hát hallottátok, hogy mire lehet számítani, egy nagyon igényes zenekar, kiváló hangszeres játékosokkal és egy új énekes hölgyel. No, ez volt a programajánlónk első része, és most jön a második rész, ezt kicsit hosszabbra vesszük, mert itt vannak a közreműködők maguk, legalább egy részük. Kedves Druszám, Kamondi Imre,
1: igen.
0: És mellette Totó.
1: Igen, ő nem a zenekar része, őt csak felszedtük a körúton.
0: Ő megfigyelő, de nagyon jól beleillene.
1: De lehet, hogy...
0: Vegyétek már be.
1: Figyelj, az is lehet, hogy bevesszük. Mert
2: én azt
1: hallottam, hogy ő egy legendás basszusgitáros, de tényleg több embertől hallottam. Úgyhogy még figyelj, várjál, még a végén, még majd persze.
0: A következő műsorajánlóban már tényleg tagként fogjuk különözni, remélem.
1: Most ő az ENSZ megfigyelő.
0: Hát Imiről annyit, hogy én talán még nem is éltem, mikor már ismertük egymást olyan régen. Annyit mondhatnék el róla, hogy sokoldalú rag, jel és képzőművész, szín és fonákművész, és mellesleg zenélget és énekelget is.
1: Igen.
0: A zenén azt hiszem elsősorban harmonikán, ugye?
1: Igen, igen. Rendes harmonika, tehát nem szájharmonika.
0: Nem szájharmonika, hanem
1: mellzongora szokták, hogy mondani.
2: Nem bandeonon?
1: Nem, milyen jó lenne, ha tudnék bandeonon, de az arra csak egy mondat. Igazából két jó bandoneonos van, a másik János Magyarországon, és az élettársa, aki bandoneonos, egy csaj. Most nem jut eszembe a neve, de ő is nagyon jó bandoneonos.
0: Na, hogy milyen jó csapatba kerültél már eleve, mert a mi műsorunkban nemrég Másik János és Víg Misi együtt voltak.
1: Na. És azt hallottam, hogy nagyon jól sikerült. Ezt csukták a verebe.
0: Nekem tetszett, az biztos.
1: Igen.
0: És a te dolgaid is, amiket évek óta követek, úgy, ahogy azt szoktak tetszeni, és egy alkalommal már majdnem felléptetek a Sziget Fesztiválon, amikor még volt sátrunk, tilos sátrunk.
1: Igen.
0: Nem maraton, hanem a Sziget Fesztiválon.
1: Igen.
0: És annak volt egy kis mellék színpada, ahol az ilyen mellék műsorok, mint amilyenek tudtak műsorokat csinálni. Csak az az átok ott is utolért minket, hogy a igen közeli nagy cirkusz sátorban már hangolt, meg nem. Talán Bryce zendített a nagyon komoly rockzenekar, vagy metal, minket általában a metallal szoktak összesorsolni, mert az volt a következő műsor, igen. Utánunk mindig, vagy előttünk a ki tudja, mi volt a metal műsor címe?
3: Gorzon.
0: És érdekes volt mindig ez a nagyon merész váltás, hogy a Gorzon után jött a népzene. De jó, a hallgatók kedvelték, és mi is jól el voltunk egymással. Na mindegy, szóval emiatt az imények, akik ott teljes lelkesedéssel ott voltak, nem tudtak már megszólalni a kis színpadon, mert nem igen tudta volna őket senki rendesen hallani. Nagy én nagyon sajnálom.
1: Hát,
0: én nagyon készültem erre.
1: De azért életben. Ehhez kapcsolatban azt elmondom neked, hogy a kezdeti korszakban, amikor még nem volt annyi reklám, meg toj-toj WC, meg anyám kínja, akkor mi 6 különböző színpadon játszottunk, majdnem, illetve kétszer voltunk a színházi sátorba. Volt egy olyan, hogy meghívtam a Csákányi Esztert, és mondtam, hogy egy kollégám volt Kaposvári Színházban, és esetleg ezt majd érinthetjük a beszélgetésben.
0: Egyszer voltam egy színpadon a Csákányi Esztert.
1: Na, hát akkor tudod, hogy milyen helyes nő, meg milyen jó humora van. És az Eszter két számba énekelt. Írtam egy dalt, azt sajnos nem tudjuk bejátszani, de hasonlót tudunk. Szóval írtam egy dalt, volt egy néni, aki ilyen kicsi félig hajléktalan, de közben elegáns néni, aki saját festményeit árult a Jászai Mari tér környékén, és róla írtam egy dalt, aztán évekkel később le is festettem ezt a nénit, és akkor ennek a dalnak az a címe, hogy Hadsík kapitány. Na most az volt, hogy Esztert kihívtam a Szigetre, színházi sátorba, és ez egy tulajdonképpen egy ilyen hajléktalan csavargó nő, de akinek ilyen rókaprém van a nyakába, de közben a bakancsa sáros, meg szóval ilyen összetett személyiség, és az Esztert képzeld el, hogy azt mondta, hogy két napon keresztül így sározta a ruháján, meg koszosította, meg hogy ilyen elegáns ruhákat így összekoszolt, hogy tehát megcsinálta, kisminkelte magát ilyen hajléktalannak, tehát ilyen véraláfutást sminkelt a szeme alá, de közben egy rózsát is vitt a hajába, tehát úgy nézett ki, hogy ilyen szürreális volt, tehát mint Frida Kahlo festménye nincs ilyen, és várj, és az történt, hogy koncert előtt ugye bennvont a kocsi csomagtartójába a cucc, és nem tudta kinyitni. És képzeljétek el, hogy fél órával a koncertet nem tudta kinyitni a csomagtartó, jelmez, díszlet, minden, és akkor elmentem a csónakházba, és bemondtuk, hogy keresünk valakit, és akkor az már ilyen, azok sokan voltak, tehát több ezeren voltak a szigeten, és akkor, hogy keresünk valakit, aki feltörni Csákányi Esztert kocsiját. Na most, szerintetek hányan jelentkeztek?
0: Hát körülbelül annyi, mint a vagyon visszaszerzés.
1: Nem, körülbelül 15 ember oda ment a csónakházba, hogy ők szívesen föltörik az Esztert kocsit. És akkor kiválasztottak egyet, azt figyelj, 10 másodperc alatt föltölt az Esztert autóját.
0: Mondta is neki ezt a gond, hogy máskor is.
1: Perc alatt föltölt az Esztert autóját.
0: Mondta is neki ezt a gond, hogy máskor is csak vele fogok töretni.
2: Csibészekkel bármikor számíthatunk.
1: Na most szerintem ehhez kapcsolódóan esetleg kicsit később beadhatnánk egy zenét, mert ugye ez nem a Hadsík, de jellegével meg a humora.
0: Csak egyet mondanék még, mert eddig nem mondtam, igen, hogy a zenekar, amiről itt szó van, az a kabaré.
1: Igen, na ezt akartam mondani, de a lényeg. Igen, tehát a kabaré medrán, itt van, hoztam nektek egyébként egy
0: gyönyörű maga a plakát, és gondolom, te festetted.
1: Nem, festő barátom Borsondi Boci Balázs, legalább akkor az ő nevét is megemlítjük, aki egyébként a Kiadó nevű Jókai téri helynek volt az üzletvezetője, most pedig a Hivatal nevű kocsmának az üzletvezetője.
0: Hát ilyen
2: a Malás téren. Hát
1: vendéglátós és festő. Ezt csinálja mind a kettőt nagyon jól.
2: Ez szép összeállítás.
1: És na, azt akarom mondani, hogy igen, a Kabaré Medránó, ez emiatt jöttünk össze, ugye? Tehát igen. Lesz egy ilyen nagyszabású koncert a Kertem nevű helyen.
0: Ami most már Bábelkertem.
1: Bábelkertem, igen, és ez a Népligetnek a sarkánál van. Tehát ugye

0: Vannak jó nevek, ugye? Hát most vegyük előre a gitárosokat például, hogy ha három ilyen gitáros játszik egy egyest egy színpadon, az már önmagában szerintem unikum. Vagy a Bujdosó János.
1: Hát akkor nem is kell már többet mondani.
0: Igen. Fekete Jenő.
1: Mégis kellett többet
0: mondani. Mégis kellett többet mondani. És Rossz Gyuri, aki a Balaton zenekarban ő a gitáros, de több zenekarban is játszik. Most szerintem mind a hárman nagyon, nagyon jó gitárosok. Úgyhogy ez, és akkor persze az lesz, hogy azért olyan számban mind a hárman fognak gitározni, az nem nagyon lesz, lesz kettő ilyen, de általában vagy az egyik, vagy a másik, szóval egy felváltva fognak játszani.
1: Ezek a gitárosok.
0: A zongoristákból is érdekes a felhozatal.
1: Ja, Verebes Ernőre emlékszem.
0: Verebes Gyuri, nem, akivel alapítottam.
1: Bocsánat, hogy a
0: testvére az Ernőnek.
1: Tehát a Gyuri, persze.
0: Az Ernő az a költő dramaturg.
1: Igen, és Gyuri pedig festő.
0: Igen. Szóval Verebes Gyuriról annyit kell tudni, hogy zentai, vajdasági. Tehát mi írtunk egy-két ilyen, amit nyilván te értékelsz, mert ilyen világzene, meg népzene kapcsolódású, tehát, hogy a Gyurival én írtam 3-4 olyan dalt, ami ez a balkáni hangulatú. Tehát, ugye, de ő nagyon jól tudja ezeket zongorázni, mert ezt hozta magával, ezt a zentai feelinget. Szóval a Gyurival alapítottam a zenekart, és ez volt két, ugye, mert 25 éves, tehát akkor jól számolom, akkor ez 2001-ben volt. És majd az apukámat szeretném megemlíteni.
1: Akkor voltam egyébként 50 éves pont.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Na, és akkor ez a, és az október 23-án volt, ugye az a 56-os forradalomnak a dátuma, és ha majd érdekeltiteket, akkor elő szívesen mondok pár mondatot, hogy miért pont akkor volt az első koncert. A Katona József Pozsonyi út sarkán levő Dongo nevű kocsmába, kivettük a padokat meg az asztalokat. Ez a hely még most is van. Úgyhogy ha most valaki a Dongóba hallgatja a telefonon, akkor üdvözlöm. Az Andrista pultost például, ez ott van.
2: Zsülbácsi
0: már nagyon régóta nem jár, de nem is tudom, mi van. Ő még ismerte József Attilát.
1: Igen, és te, neked az lényegében a szülőföldet tája is, ugye?
0: Igen. Nekem a Pozsonyi út, igen, az olyan, mint másnak a Grand Boulevard, vagy
1: Én Pál utcai fiú vagyok, de ott az egyetlen borozó is megszűnt már régen.
2: De a Mátra még megvan.
1: Megvan.
0: Mátra, megvan. Igen. Mátra, az a francia csinálja. Intézethez van közel.
2: Igen.
0: A azt meséljék el az embereknek, hogy van egy zseniális ilyen retro hely a Mátra borozó, hogy az egy időutazás oda bemenni. Tehát úgy mérik a Bort Imre, tudod ezzel
1: igen,
0: ilyen izével.
1: Ónozott ilyen mérő.
0: És az a bácsi.
1: Hosszanyelű mérő.
0: A Totó tudja, mióta van ott az a bácsi?
2: Azt én nem tudom, de én 85 utól járok oda.
0: És akkor már volt?
2: Akkor már abszolút volt.
0: Hát akkor tudod. Akkor a Totó jobban tudja, mint én.
2: Szacski Robivit tudom.
0: Na, van ott egy bácsi, aki saját maga csinálja a szendvicset, a sült kolbászt.
1: De a Bort remélem nem ő csinálja.
0: Nem, csak hogy csinál ilyen sült kolbászt, meg nem tudom miket, ilyen falatkákat. És
2: májas szendvics.
0: És egy nagyon jó stílusa van a bácsinak, szóval, igen. Hogy ilyen... Tényleg jó stíl. Nem lehet más mondani, hogy nagyon karakteres.
2: Nagyon jó emberek járnak oda. Igen.
1: Én ugye, mivel a Hagyományok Házában érthető
0: okokból, van közel,
1: igen, érthető okokból van. Sokat jártam, néha be tudtam tévedni erre a helyre, sajnos a lakhelyemtől kicsit messze van, de mindig jó leső érzésekkel tértem be. Az utóbbi időben valahogy mindig olyankor mentem, mikor nem találtam nyitva, nagyon fájlom.
0: Viszont ha már ezek a kocsmákról beszélünk, akkor beadhatnánk ezt a számot, amit gondoltam, hogy illene ebbe a tematikába.
1: Igen, tulajdonképpen mi zenei műsor volt.
0: Igen, hát van egy olyan szám, igen, mert annyi dumálunk, hogy aztán minden szám kimarad. Szóval elmondom, hogy ezek közül, amiket most leadunk, ezt mind fogjuk játszani, csak majd elmondom, hogy még milyen plusz zenészek lesznek a felvételekhez képest.
1: Igen, még nem gyártuk végig a sort.
0: Ez az Angyalpor, amit szerintem most beadhatnánk. Ez egy ilyen korai számunk, még a alapítás után nem sokkal készült. Sőt, ez már a Vatsanzon, ami az elődje a Kabaré Medea, ezt már játszottuk a Döncivel, mert abban még benne volt a Dönci, Európa kiadó gitárossal. Sőt, tulajdonképpen vele írtam ezt, a Döncivel írtam ezt a számot. Úgyhogy akkor ezt most a Döncinek ajánlom, ezt a számot. Angyalpor, mert...

0: Semmi baj. Itt bele lehet.
1: Igen, kérdezzetek a számmal kapcsolatban nyugodtan.
0: Lehet, akinek van telefonon itt kérdése, nyugodtan most itt vannak a... Igen. Itt van a művész úr és a zenekarvezető úr.
1: És a hallgatók tudják, hogy milyen telefonszámot kell hívni?
0: Hát tudhatnák, de elmondhatjuk.
2: 215-37-73.
0: De az adószámunkat nem mondja meg. Igen. Jó. Igen. Viszont muszáj itt a kocsma téma, meg Dönci téma, hogy mégiscsak a Pál utca sarkán volt egy hely, de már Mária utcából volt a bejárat, a Big Mambo, ki emlékszik
1: arra? Én emlékszem rá.
0: Ami egy fantasztikusan érdekes hely volt, ahol egy ilyen, a sarokban egy ilyen szentélyszerűen berendezett zug volt, az volt a színpad.
1: Igen, emlékszem rá.
0: És ott, amikor én gyakran betévedtem, de nem egyszer úgy volt, hogy a Dönci gitározott. Igen. Ott, a Gyarmati Gáborral, akit Isten nyugosztaljon szintén, mint akkor Döncit is.
1: Igen, igen.
0: Gyarmati Gábort ugye ismerjük a balkáni zenékből, az írzenékből és a műsorunkból is. Ők ketten gitározgattak ott, és mert Dönci akkor éppen kimaradt a jó nevű zenekaraiból, mert ő belépett egy másik jó nevű szervezetbe.
1: Azt azért említsük meg, hogy a Döncinek a halála után megjelent a naplója, amiből lett egy könyv, amit szerkesztettek a barátai a halála után, nem menekülés, hanem szökésben. Szökésben, és ez egy nagyon érdekes könyv, mert ezt ő úgy, hogy mintha előre megérezte volna, hogy fiatalon meghal, és hogy egy csomó mindent megírta, amit átélte ezekkel az Európa kiadó, a Balaton, van egy része a Híd Gyuliről is. Ez egy nagyon érdekes könyv. Tehát, hogyha valakit érdekel, ez underground kultúra, tehát ez a 70-es évek közepe, vége, 80-as évek eleje, a Dönci könyvéből sok mindent meg lehet tudni.
0: Engem érdekel, még mindig annak csak a peremén szédelektem, mert éppen, mint ahogy mindmáig, buzgó táncházas voltam, viszont mindig érdekelt minden más is, tehát így valahogy így, mert pesti gyerek vagyok, nem. Nem nőttem bele a népzenébe, csak bele rajongtam magam. Szóval Döncivel ott volt szerencsénk találkozni élvezetes körülmények között, és én nagyon kedves fickónak ismertem meg.
1: Igen.
0: És nem haragudott meg rám, hogy én nyomtam a basszus helyett a ritmust a lambériákon, ami elég döngősen szólt.
1: Igen. Jó, igen, tehát ugye Döncivel én zenéltem a Vatsanzon formációban, ami a kabaré medel, amiről most beszélünk, az annak volt az elődje, annak volt az előzménye, tehát abból nőtt ki, a Vatsanzonból nőtt ki ez a kabaré medrán. Úgyhogy valamit meg akartam említeni, hogy valahogy akartam, hogy az apámról egy kicsit szóba kerüljön, hogy azon kívül, hogy saját nótáink vannak, meg ugye többnyire én írom a szövegeket, és most egy másik riport kapcsán fölmerült, hogy a Rácz Mihállyal, ugye a Lángolóban lesz egy cikk, hogy akkor írtam a Misinek, hogy kérdezte, hogy a gyerekkor mennyire meghatározó abban, hogy milyen dalok készülnek, és mondtam, hát nálunk eléggé, mert ugye az apukám az egy aránylag híres író volt, a Kalmondi László, fiatalon meghalt, részt vett egyébként az 56-os forradalomban, tehát ha akartok, erről kérdezhettek majd később. És akkor érdekes, hogy ő novellákat írt, regényeket, meg drámákat, de a legjobb barátai azok a kortárs költők voltak, és akkor most mondanék pár érdekes nevet. Tehát Vörös Sándor, Kormos, Nagy László, Juhász Ferenc, Pilinszky.
0: Tehát ilyen Csanádi. Körül vettek téged körül, ilyen haverok.
1: Igen, ilyen futottak még, tudod, ilyen. És na most az van, hogy amikor én kisgyerek voltam, akkor ezek az emberek így megfordultak többször nálunk. Anyukám kente a zsíros kenyeret, volt ital, gondolom, és ugye én már engem lefektettek a gyerekszobába, és így beszűrődött a beszélgetés. Na most képzelj egy olyan gyerekkort, hogy úgy alszol el többször, hogy a Nagy László meg a Vörös Sándor vitatkoznak, vagy a Juhász Ferenc, vagy ezek az emberek, és ez így beszüremlik az álmaidba. És hát ugye olvastam a könyveket, mert hogy ezek az emberek, ja, hát egyrészt nagyon kedvesek is voltak, és hát például volt egy, ezt nagyon röviden elmondom, a Nagy László például, emlékszem még a hangjára, és ilyen rekettes hangja volt, és ugye őnek ilyen rossz volt a lába, mert ráment egy szekér, tehát képzeljétek, hogy ráment egy szekér, egy komplet szekér ráment a lábára, és besüppett alatta a sár, és akkor neki rosszul, az Imre ráadásul, hogy neked való történet, rosszul folyt össze a Nagy Lászlónak a lába, és ő sánta volt, és olyan furán ilyen kacskással járt.
0: Igen, mert találkoztunk a kacsáklubban többször is.
1: Igen. Na, és képzeljétek el, hogy na, és akkor az volt, hogy nehezen aludtam el, mert kint kátyáztak, hogy beszélgettek a költők, és akkor a Nagy László leült az ágyamhoz, és erre emlékszem, hogy megkérdeztem, hogy miért sántit, most ezt elmesélted, de ez olyan volt, mint egy ilyen lorkai dráma, vagy most így mondanám, érted? Tehát, hogy annyira különleges volt, hogy ezt a saját sztoriát elmesélt, hogy hogyan tört el a lába. Hát ebben már volt valami nagyon érdekes, de akkor utána még improvizált egy mesét, hogy elaludjak. Na most ezt csak azért akartam mondani, hogy az, ahogy én dalszövegeket írok, biztos, hogy ugye, mert ezt most azért utaltam egy másik dologra, hogy biztos, hogy hatott rám ez az apámféle társaság, ez a gyerekkor, biztos abban, hogy hogyan fogalmazok meg egy dalszöveget, mert én gyakorlatilag, mert erről szeretném is, hogy egy kicsit beszélnénk, hogy én azt szeretem, amikor valamilyen határeset. Nem lehet eldönteni, hogy vers, nem lehet eldönteni, hogy dalszöveg, hanem akár mind a kettőnek jó, attól függ, hogy éppen milyen hangulatban vagy.
0: De azért általában igyekszel elénekelni is.
1: Igen, igen, igen. De azt gondolom, hogy vannak olyan verseim, amit meg tudnék zenésíteni. Néha egy verset beszoktam adni az Ésbe, meg egy-két általában le is közlik. De van olyan, hogy képzeld, de múltkor a Csuhainak küldtem 4 verset, meg elküldtem neki 4 dalszöveget, mert mondom, mert szerintem a dalszövegek is érdekesek, publik, és ő a 2 dalszöveget választott, meg 2 verset. Tehát nem a 4 verset választotta, hanem azt úgy érezte, hogy a dalszöveg az van annyira érdekes versként.
0: Na most mi itten kalandozunk, csatangolunk, cikázunk, nem tudom milyen szavakat használjuk. Kíváncsi volnék a te egyébként színművészi szádból, hogy egy saját verset így prózában volna kedved elmondani.
1: Az a baj, hogy nem tudom fejből elmondani a verseimet.
0: Egyet. Hát nem, ez nagy kell.
1: Hát, tényleg nem. Várjál, hogy...
0: Köszönöm.
2: Ugye? Kéne most ide egy internet, hogy...
1: Igen.
2: Azonnal, mert lehet.
1: Hát megnézhetjük közben, a műsor közben megnézhetjük, a fönt van az interneten a Mély Garázs és a Firenze című versem, meg van egy olyan, hogy Fekete Mennyország, az is fönt van, meg a Hőség a Gangon, ami egy dalszöveg, de versként fönt van az Ésnek a honlapján. Mm-hmm. Tehát egyébként, hogyha beírod a Google-ba, vagy Kamondi Imre, és a címeket, akkor szerintem megjelenik. Igen, van a Fekete Mennyország, a Hőség a Gangon, talán a Butha szeme, amit szintén megzenésítettünk, de vers, alapvetően a Firenze, azt nem zenésítettük meg, az versként van, és a Mély Garázs.
0: Jó, akkor megpróbálunk ezen ügyködni.
1: Igen, lehet, hogy be tudjuk hozni a szöveget.
0: Addig meg elmondanám, hogy Kamondi Lászlónak sajnos igazi irodalmi munkásságából, inkább csak a publicisztikai munkásságából találkoztam egy kis részlettel. Ugyanis nyomdás voltam, és mi nyomtuk az Új Tükör című lapot. De az is lehet, hogy ez még a régi tükörben jelent meg, amit szintén olvastam.
1: Lehet.
0: Hogy ilyesmi, hogy meditáció az első hazai happeningről.
1: Igen, azt írt az apukád.
0: Írt ilyet az apukád, és ezt én olvastam, és nekem a Kamondi László név ezzel van összefonódva, ezzel a cikkel, ezzel az élménnyel. Ahol ő megírta az Erdély Miklósnak és az ő baráti körének, amiben Szent Jobbi és sokan mások benne voltak, egy ilyen eseményét.
1: Nyitott volt az apukám, ő volt az első, aki a Tamási Áronról írt, aki ugye egy ilyen pár évvel idősebb író kollega volt, egy nagyon jó író volt, és nem szeretem azt, amikor így most teljesen függetlenítsünk a politikától, tehát csak az irodalmi vagy a szakmai részét nézzük, amikor jönnek ilyen Vasalbert, meg ilyen kis percemberkékkel, tehát a Tamási Áron a 100-szor jobb író volt, mint a Vasalbert, és nem politikai okok miatt, hanem egyszerűen szeppen fogalmazott. És itt van az, hogy de ez csak egy adalék. Tehát az apu írta Tamási Áronról egy ilyen, vagy talán riportot csinált vele, vagy írt róla. Ez is ilyen első fecske volt. Én nagyon szerettem. Nem tudom, olvastad a Tamási Áron, az Áber rengetegben, vagy valamelyiket?
0: Olvastam az Áber trilógiát, és ez nagy élmény nekem, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban bejárogattam én, még ifjú koromban. és a hangtárba beengedtek engem, vagy lehet, hogy be lehetett menni, nem tudom. És ott a fülhallgatón meghallgattam egyszer a Tamási Áron saját előadásában a Cincili Hám című, hát lényegében mesét, csak ilyen felnőttes
1: mesét. Biztos szép lehet.
0: Az ő székelyes,
1: akcentusával.
0: És egyébként nagyon szép orgánumával. És az annyira megragadott engem, hogy megpróbáltam meg is jegyezni, lehet, hogy egyszer el is olvastam, de én onnantól kezdve az Ági lányomnak, aki akkor még picike volt, 71-ben született, tehát ez a 70-es évek vége felé, vagy a 80-as évek elején történhetett, hogy én minden este követelte tőlem, hogy a Cincili Hámot meséljem el neki, és akkor elmeséltem. Tamási Áron szavai valahogy tudtam fejből.
1: Na most, hogyha itt most elkanyarodtunk egy kicsit az irodalom felé, akkor én behoznék egy dalt.
0: Mert, hogy, az
1: de mert az, azért hoznám be most, mert szerintem pont passzolna, mert ezt akartam, tulajdonképpen ezzel kezdtem ezt az egészet, hogy a saját számainkon kívül szoktunk olyan kedvenc költőket feldolgozni, mint Vörös Sándor, Radnóti, Adi, és akkor itt most behoznék egy Radnótit, aminek az eredeti címe az, hogy Rímpárok holdas éjszakán, és mi úgy játsszuk, hogy a refrén miatt, hogy borzas macskák, és ez most legyen egy Radnóti, ha nincs ellenetekre.
0: Nekem nincs, nem tudom,
1: na, akkor lehetne ez a borzas macskák.

0: szmaczka kaprur.
1: A porza szmaczka kaprur ördögök.
2: Ó, milyen kár, hogy én saját műsorunkat hallgattam, elfogult vagyok, pedig milyen jó beszélgetések voltak a háttérben.
3: Na, hogy tetszett ez a szám?
2: Hát ez nagyon tetszett. Most nem tudom, hogy jogos-e, de valahogy nekem beugrott Viszocki, nem tudom miért.
3: Ez tök jó, mert egyébként én beírtam, van egy Viszocki feldolgozásunk, és ezt beírtam a számok közé, úgyhogy milyen jó, hogy eszedbe jutott.
2: Na, akkor pont jókor jutott eszembe.
3: Nagyon jókor jutott eszembe, tényleg.
2: De valahogy nem tudom, bizonyára meg tudod magyarázni, hogy miért.
3: Én szerintem én érzek vele rokonságot, tehát az énekben olyan szempontból, hogy a megszólalás, vagy az a egyfajta ilyen szenvedélyes
2: énekre. Ráadásul ő is színművész volt.
3: Igen. És képzeld, ha már itt tartunk Viszockinál, én gimis voltam, kb. Másodikos, és a barátaimmal volt a Taganka Színháznak volt vendégszereplése. Talán lehet, hogy te is ott voltál.
2: Röstelem, de azóta is fájlom.
3: Ez a Hamlet. És képzeljétek el, hogy a Jubimov rendezte, Taganka, akkor ott a, nem tudom, egy operett színház, vagy melyik, tehát mindegy, hogy volt egy ilyen vendégjáték, és akkor ilyen idős jegyszedőnénik voltak, és akkor mi ott voltunk négyen, így félrelögtük a jegyszedőnéniket, de tényleg hebegtek, habogtak, gimnazistaként így bementünk, és leültünk a legelső üres helyre, és hát figyelj, életem egyik meghatározó élménye, ő volt a Hamlet, de most volt olyan, hogy gitározott és énekelt. Figyeljetek, azt nem tudom elmondani. Tehát, hogy amikor tényleg, szóval, hogy tehát fölrobbant a színpadna. Tehát, hogy olyan energiák szabadultak föl, ez egy olyan Hamlet volt. És az volt az érdekes, hogy energikus volt, hát nem, én láttam filmeket, ugye a Smoktunovszkijjal, a Laurence Olivier.
2: Nem tudom, Kozincev volt egy, na, nem tudom, rendező volt talán, de
3: hát szerintem ő csinálta a Smoktunovszkij féle.
2: Az könnyen lehet, de figyelj, egy ugrit be nekem
3: te láttam ezeket, hogy ezek tudtak vívni meg ilyenek, de a Viszocki az úgy verekedett a színpadon, hogy az nem volt mese, meg vívott, meg verek, mint a legjobb kaszkadőr, érted? Úgy. De közben meg intellektuális volt. Tehát az volt az érdekes, hogy nagyon ritkán látsz ilyen színészt, tehát aki gondolatilag is, tehát olyan intellektuális volt, amit csinált, de közben meg mindent úgy csinált, mint egy atléta. Na most ez, hogy valakiben ez a kettő együtt meglegyen, mondjuk erre talán egy kicsit például a Cserhalm.
2: Pont ez ugrott.
3: Ezt akartad mondani? Igen. Mert nekem egy kicsit ő
2: nem
3: ilyen.
2: Akartam, ugye most méltán kitüntették, tehát ezért igen, nagyon kézenfekvő.
3: Én nagyon szeretem a Tyutyut.
2: Tehát nekem erről jutott eszembe pont.
3: És a Tyutyunak is bármelyik bejegyzését elolvasom, az intellektuális, okos, intelligens, tényleg, hogy ilyen emelkedett. Tehát nem ilyen napi, tehát tök jókat szokott írni, meg megnyilvánulni, és közben pedig tényleg ő is egy ilyen atléta volt.
2: Volt egy szerencsés időszak, amikor én egy év, vagy maximum két éven belül több Hamletet tudtam megnézni különböző helyszíneken, az egyik a Nyugati pályaudvaron volt, és a budai vár pincéiben, kazamatáiban, ott pedig éppen Cserhalmi Tyutyúval láttam egy Hamletet, szóval renget, vannak élményeim vele is. És sok más Hamlet.
3: Ja, a Cserhalmiban én is láttam Győrbe, amit a Bódi rendezett, nem? Ja, jól emlékszem.
2: Az a baj, ezzel már ennyi. A Bódit ugye persze én számon tartottam, de hogy pont ezt a Hamletet kirendezte, arra nem emlékszem.
3: A Győrbe volt a Cserhalmi, a Hamlet, szerintem ezt a Bódi rendezte. Ott voltam a főpróbán.
2: Ez a budai vár kazamatáiban
3: volt. Az is nagyon érdekes volt. Győri Nemzeti Színházban volt ez a idő. És van még egy érdekes Hamlet, nyilván sok érdekes van, de csak egy mondat erejéig, hogy nekem van egy kedvenc színészem, a Kovács Lajos.
2: Nekem is kedvenc.
3: Aki a Vojceket játszotta a Szász János filmjébe. És ő ugye volt sokáig Szolnokon, meg vidéki színházakban aztán, meg sok magyar filmben játszott, és képzeld, egy Szolnokon a Pál István rendezésében azt láttam, na most a Kovács Lajos, azt képzeljétek el, hogy 120 kiló,
2: robusztus alkat,
3: szumo birkózó, úgy néz ki, kopasz szakállas, nem így képzeljük el a Hamletet általában, és a Páristi volt olyan bátor, hogy ráosztotta, na ő körülbelül az a szint volt, mint a Cserhalmi vagy a Viszocki. Tehát a Kovács Lajos az egy zseni. Csak úgy mondanám. És egyébként ott is az volt, hogy olyan jól mondta a szöveget, hogy ide után elfelejtetted, hogy néz ki. Tehát annyira szuggesztíven mondta a szöveget, hogy tényleg már nem őt láttad, hanem a mondatokat láttad így lebegni a levegőbe. ezek a jó színészek. Elhitetik azt, hogy 40 kilóval sátja.
2: Nagyon szerte tudunk ágazni, és én bírnám is, meg még műsor
3: időt. De most jöhetne a Viszocki, nem?
2: De jöjjön a Viszocki.
3: Jöjjön a Viszocki dal, ha már behoztuk ezt a Viszocki-val.
2: Én voltam így felelős. Itt
3: feldolgoztuk. Szelíd boxoló. Vagy szentimentális, vagy szelíd boxoló. Ugyanaz, igen.

0: kisisom.
1: Rövid, majd felolvasom.
2: És akkor ott megkeressük. Bár. Jobb lenne, ha te most...
1: Jobb, ha én mondom.
2: Én szeretek felolvasni, de hát most arra vagyok kíváncsi,
1: ez
2: hogy...
1: Ez majd kell.
2: Ja, bocs, közben itt beszélgetünk az éppen? Jó, akkor beszélünk.
3: Már levegőben vagyunk. Na.
2: Szóval na. Azon igyekszünk, hogy a...
1: Igen, meg a Viszockira még egy izé...
2: Ja, akkor gyorsan ez... a Viszockira. Nem gyorsan, hanem fontos.
1: Hát, hogy ezt feldolgoztuk, mert úgy éreztem, hogy illik a zenekarhoz. Ezt is fogjuk játszani, mint hogy az eddigi számokat játsszuk a kertembe, ugye a Bábel kertembe, majd augusztus 27-én.
2: Igen, ez fontos, ez most van mindjárt.
1: Csütörtökön, igen, most lesz pár nap múlva, 7:30-kor, és ne késetek, mert 10-kor be kell fejezni a koncertet. Ja, de 2:30-ra fogunk játszani. És majd akkor a zenészekre kitérünk, majd később.
2: Kitérünk, amely, de ezt most intézzük el már ezt a kis verset. Itt van, nem tudom, ezen a betűméretre.
1: Jó, igen, mert mondtad, szeretted volna, hogy valami verset olvassak.
2: Igen, pontosan, mert azért, mert ugye mégiscsak te színművész vagy, én láttál a kis filmben, színházban sajnos nem.
1: Jó, ez azért jó, amit most kiválasztottunk, mert az utolsó két sort azt egy dalszövegbe átapplikáltam, tehát no, vendégszöveg egy dalszövegbe. De akkor ezt a verset, ez csak itt megnyomom, és újból világít, ugye?
2: Remélem, mert ha nem, akkor kezdbe kell újra vennem a telefont. Sajnos, ugye már idomítva van hozzám.
1: Akkor még egyszer nyom be, aztán megpróbálom.
2: Már az új lenyomatomra hallgat, tessék.
1: Na, akkor gyorsan elmondom, aztán beszélünk róla, jó? Oké, Mély Garázs című vers. Aluljáró, Mély Garázs. Rakparton fut a hév. Aluljáró, Mély Garázs, megfagy a víz, az ég. Ázott zseb, üveg és homok, zörögnek stégen a szárnyak, latyakba dermet lábnyomok, olajfolton vacogó árnyak. A híd alá fogyott világban egy férfi alszik Mély Garázsban. Ennyi. Ez a Mély Garázs szín.
2: Köszönöm. Engedelmeddel később majd egyszer én fogom mondani. Szeretem.
1: Na hát, hogy akkor hoztunk ide egy példát.
2: De,
1: hogy...
2: de igen, de fontos volt, hogy kemmel prózsailag is elhangozzék egy többet származó.
1: Jó ötlet volt, én ezt tettem.
2: És akkor most, ja igen, a zenészeket nem akartuk kiadni, a zongoristáknál maradtunk, Verebes Gyuri meg volt.
1: Igen, ez már jegyzetelnem kell, mert olyan sokkal leszünk, hogy nem tudom fejből elmondani.
2: Tehát, és akkor emlékszem Darvas Bencére, vagy Kristófra, vagy mindkettőre?
1: Lesznek a Darvas füvére.
3: Leszek.
1: Tehát mind a ketten lesznek, tehát ugye a Darvas Kristóf, az több számba fog zongorázni, néha énekelni is fog, néha meg hamondorgonázni
2: hát is. A Darvas Kristóf egyszerűen mindent tud.
1: Igen, és akkor a testvére is mindent tud.
2: Igen, de másként tud mindent
1: állítani. Azt lehet mondani, hogy mind a kettő, hogy multi instrumentalisták.
2: Igen. Láttam is őket egy zenekarban, tartoztam, tényleg érdekes volt.
1: Na szóval a Kristóf fog, igen, zongora, hemondorgona, néha harmonikázik, néha énekel, Bence pedig fog néha hegedülni, melodikázni, trombitálni, és zongorázni, és énekelni. Tehát ezek a Darvas testvérek. Ezek a Darvas testvérek. Akkor zongorán, ugye említettük már a Verebes Gyurit, akivel alapítottam a zenekart, amúgy az alapítók mellé majd a Horváth Gábor, Dudás Zsombor, tehát így nagyjából így, meg a Darvas Bencivel alapítottuk a Kabaré Medrán. Hát Verebes Gyuri az, aki alapvetően festő, mindig azt szoktam mondani, hogy Gyuri azért zongorázik jól, mert festő.
2: Megigazgató, hogy
1: is. Szóval, aki művésztelepnek a vezetője, egy ilyen festői konglomerátum. Na mindegy, szóval Gyuri szerintem nagyon szépen zongorázik, és most ő belett majdnem, nem tudom hány éve nem játszottunk együtt, tehát itt azért majd egy-két könyvszeppet szerintem el fogunk morzsolni, hogy újra látjuk egymást a színpadon. És akkor még fog zongorázni a Vörös László, alapvetően jazz zongorista.
2: Na ő nekem pont, aki nem ismerő.
1: Ő jazz, sok jazz formációban játszik. Ha szereted a Csíkkorát, akkor hallgass meg a Vörös Lászlót.
2: Bírnám, igen. Na, igaz, hogy a 70-es években hallgattam rendszeresen utoljára. Rendszeresen.
1: Na, a Laci szerintem a legcsíkkoreásabb magyar zongorista.
2: Egyik kollégám szerint Cikória, ez a helyes kiejtés.
1: Akkor maradjunk úgy, hogy művész neve Vörös László Cikória. Ezt így majd javaslom neki. Cikória. Na, és akkor van a, akkor ezt elmondtuk, ugye? Tehát Darvas, Vörös, Verebes zongora, meg hát a idé. Gitár, azt már említettük, hogy Bújdosó János, Rózs György, Fekete Jenő, ének ugye én, a Verebes Gyuri is fog énekelni, Darvas Bence, és néha a dalra fakad a dobos a Dudázsomból, akkor fúvósok, lesz brass, tehát, hogy néhány számba fúvós, több szólamú fúvós kórus, ez a Nemes Janó, egyébként most hallgattuk a Borzas Macskákat, a Radnótit, ennek a zenét a Janó írta, és ő is szakszofonozott benne, amit hallgattunk.
2: Jó tudni.
1: Akkor a, ugye van a Strauss Eszter, aki a Vörös Lacinak a felesége, ő fúvolázik és szakszofonozik. Nagyon szépen fúvolázik egyébként. És Wiesner Balázs a trombitás, aki több számba lemezen közreműködött. És aki még, akit még nem mondtam, Horváth Gábor basszusgitár, alapítótag. Dudás Zsombár dob alapítótag.
2: A, neki Koala, ugye?
1: Igen, művészneve Koala. Hívtam a beszélgetésbe, de éppen próbálom.
2: Sajnálom.
1: Valami 8 zenekarban játszik.
2: Én a Rutkai Boréban szoktam leginkább.
1: Igen, Rutkai Boréban szokott, de hát, hát a Balaton zenekarban, ugye Vigmér Balaton zenekar, abban Dudás Zsombor a dobos, és Horváth Gábor a basszusgitár. No. Van egy átfedés a Balaton zenekar és a mi zenekarunk között. Már hogy itt tagilag. Na, és akkor most még mondom, a Szerzs Zsigmond Zsiga, aki dobolni fog, meg néha szájharmonikázni, ő úgy körülbelül egy ilyen 8-10 éve tagja a zenekarnak, tehát így, ugye fél időben lett tagja, és pár számba fog a Fejler Ferenc játszani, ők olyan Napra zenekarában dobolt régen. Az talán megvan neked ez a Napra zenekar.
2: Valami
1: ilyen folk rock zenekar volt. Aki a Hagyományok Házának volt az igazgató, az gitározott benne, ez a fiatalság. Az, a Botmikinek volt a zenekara.
2: Hát akkor hallottam, kellett, hogy halljam.
1: Hát biztos, hogy hallottad. Jó, na, csak el akartam mondani a zenészeket, mert szerintem ez úgy elég jó kis
0: veletes. Ez egy big band.
1: Igen, ez majdnem. Igen. Jó, de azért nem fogunk egyszerre játszani, tehát ezek blokkok lesznek a zenekar különböző korszakaiból. Tehát az első volt egy kicsit ilyen alteros, a középső korszak volt ez a világzenés, és akkor most az utolsó, amit már Café Medrano néven öten szoktunk játszani, Café Medrano, így voltunk most a Zeneházában nemrég, azzal meg kicsit visszatértünk ebbe az alteros, blúzos, pszichedelikus, rockos világba.
2: Ha rossz nagy akarnék lenni, persze nem akarok, csak mindig ki akar törni belem a rossz nagyúság, és próbálom elnyomni, ennyi kiváló zenész mellett, ha egyszer egy-két ember hibázik, akkor azt igazán jól el tudja fedni ez a csodálatos felhozata.
1: Igen. Igen, egyébként igen, tehát hogy persze, mert gondolom az ember úgy működik, hogy azt nézi, ami jó, és hogyha valami kevésbé jön, nem arra figyel.
2: Én mindig azt nézem, ami jó, csak mindig feltűnnek a számomra való hibák, mindenkinek más a számára való hiba, nyilván.
1: Én ezzel úgy vagyok, hogy hibázni lehet, bakizni lehet, de legyél őszinte és komoly, vagy nem tudom, legyél, hogy mondjam, tehát szenvedélyes.
2: De sose volt ellenségem egy hibákat elkövető ember, sőt, mindig, mindig közel éreztem magamhoz, rokon léleknek.
1: Annál rosszabb, hogyha valaki hibátlan, de modoros és nem őszinte, nem? Hogyha már kettő
2: hát bizony,
1: lehet
2: bizony
1: választani. Na most viszont behoznék egy olyat, mert személyes kedvencem, és ez most tényleg, ez most ősbemutató lesz, mert rádióban ez még nem szólalt meg.
2: Na halljuk akkor.
1: Tehát ez egy igazi unikum lesz. És ennek nagyon röviden elmondom, mert ennek van egy háttértörténet. Nem untatlak titeket ez?
2: Engem ugyan untat, de hát nem én vagyok a lényeg. A hallgatók csüngenek rajta.
1: Tehát ez a, igen, na ez a New World New Color, ez úgy lett, hogy volt egy zöld hajak, szürke hajak műtétem egyszerre. Na most az volt, hogy ennek az a története, hogy időben észrevették. És itt üzenem mindenkinek, aki 45 év fölött van, menjen el zöldhajak szűrésre, mert ez egy alattomos betegség, nincsenek tünetei. És amikor meg már tünetei vannak, akkor meg már lehet, hogy késő. Ja,
0: csendes.
1: Csak, és tényleg mindenki.
2: Én 75 vagyok, tehát tünetekről tudnék mesélni.
1: Na jó, nem, ezt most a zöldhajról mondom. Tehát, hogy na, alapvetően nincsenek tünetei, és sok ember nem tudja, hogy az van neki.
2: De fontos valóban, nem akarom.
1: És évak alatt kialakulhat egy olyan szemromlás, ami már nem tudnak segíteni. Na, de ezt csak zárójelben mondtam. És akkor az történt, hogy időben észrevették, megműtötték, jól sikerült, és ugye én már 3 hónapig foltokat láttam, tehát gyakorlatilag majdnem vak voltam, és mentem a Pozsonyi úton, és semmi, tehát foltokat láttam, ennyi. megműtöttek, levették a kötést a szememről, és mindent újra láttam. Ez olyan volt, mint egy újjászületés.
2: Erről szól-e bármilyen élmény, amit te megjelenítesz a munkásságon?
1: Hát erről írtam egy dalt, na, az újjászületésről,
2: akkor
1: és akkor ezt amit... fogjuk meghallgatni, csak még egy mondat elé, hogy ugyan én nem vagyok, nem szoktam angolul gondolkozni, angolul beszélni se, nem vagyok egy igazán flott angolos, de valamiért fura módon, tehát levették ezt a kötést, és mentem a Pozsonyi úton, és tényleg gyönyörűen kontúrokat láttam az emberek arcát, egy euforikus állapot volt, de tényleg, és tehát ez leírhatatlan volt az egész, mint amikor egy újszülötti rácsodálkozik a világra, és dúdoltam magamban, és ezért jutott eszembe, hogy most picit bedúdom, és nem tudom, miért angol, New

0: Father. Ez jutott eszembe. És aztán hazamentem, és megírtam hozzá a verszakot, és ebből lett ez a Hawaii blues, aminek a vége spirituális. Most egy koncertfelvétel.
1: És akkor ez végig angolul?
0: Végig.
1: Na, arra kíváncsi leszek. Elküldöm majd a lányomnak, aki Angliában él, és hozzám képest biztosan tud angolul.
0: Ez a New World, New Color.

0: Ja, Tilos Rádió népzenei műsor. Ez egy nagyon komoly szám volt, még azt is megbocsátom, hogy angolul volt.
1: Hát az újralátás története, ezt elmeséltem.
0: És hát ez tényleg, ha te angolul kezdtél újra látni, akkor azt muszáj neked így megjeleníteni.
1: Nem tudom, hogy miért, tényleg, de nem szoktam. Tehát, hogy ez egy ilyen fura, mindegy. Életem első angol nyelvű dala. De annyit még elmondok hozzá, hogy mivel nem vagyok perfekt angol, hogy van egy ilyen törzs kávéház a Pozsonyi úton, a Piccolo, és ott van 3-4 ilyen nagyon jó fej amerikai csávó, akik beszélnek magyarul, tehát ilyen 56-os hátterű, családi hátterű.
0: Tehát ők támogattak téged abban.
1: Nem, átnézték a szöveget, és rendesen átvették velem a mindent átvettek, igen. Tehát ez le lett lektorálva, hogy úgy mondjam.
0: Le lett lektorálva,
1: igen.
0: Mondd, amit fontos most mondani.
1: Hát igen, csak azért, hogy aki később kapcsolódott be, akkor még egyszer elmondanám, hogy 25 éves a Kabaré Medenáz zenekar.
0: Tehát most van a programajánló megint. Igen. A programajánló belül, tessék.
1: Mindenkit hívunk szeretettel a Bábel kertembe, ami a Népliget sarkán van, 9-es busz, vagy 1-es villamos, vagy 28-as villamos, és augusztus 27-én csütörtökön 7:30-kor. Gyertek, ez lesz egy nagy koncert.
0: És ez egy nagyon nagy koncert lesz. Én csak azt kérdezem, hogy ugye, mivel vannak dolgok, amiket intim körben jobban szólnak, hogy nincs-e olyan lehetőség a színpadról való lelépés után, hogy ilyen kis zug muzsikálás, vagy
1: ja.
0: Ezt csak így kérdezem, nem tudom.
1: Jó, az, amit mondasz, azt el tudom képzelni a zenészekről, hogy akinek olyan hangszerei vannak, amit nem kell kihangosítani, tehát ugye Bencénél lesz hegedű, a Janonál lesz szaxofon, én tudok mikrofon nélkül énekelni.
0: Biztos lesz harmonikai.
1: Igen, tehát még az is elképzelhető, hogy ott a bárpult körül még az is lehet, hogy tényleg leülünk. És
0: no, erre gondoltam, mert...
1: Nincs kizárva.
0: Mert az eleven zenének ez a lényege.
1: Egyébként nincs kizárva.
0: És persze a nagy színpad fontos, lényeges, és elkerülhetetlen, mert ilyen dolgokat nem lehet máshol bemutatni. Na, de ez nekem fontos, és ezért elmondtam. És
1: hát egyébként azt találtam ki, de legyen meglepetés mindenkinek, hogy a ráadás szám az nem, az a cappella 60-70 eléneklünk egy olyan számot, ami a koncerten elhangzott hangszerekkel. Tehát mint egy ilyen grúz férfi kórus.
0: Azt meg különösen imádom.
1: És akkor...
0: Jó. Én meg vagyok győzve, nekem ott kell lenni bottal vagy akár.
1: Bottal vagy bot nélkül.
0: Vagy kerettel, minden járókerettel, valahogy. Viszont nem tudom, hogy itt van-e az helye ideje, de mivel a másik Jani volt nálunk, és neki is van egy Alvarez száma.
1: Igen, hogy beszélgessünk róla.
0: Neked is van. Nekem van emlékem. Mármint nem voltam ott 56-ban nyilván, mert 5 éves voltam. De az élmények megvannak persze.
1: Fogjuk játszani a koncerten. És ismerem a másik János féle verziót.
0: És én ott megmondtam neki a személyben, hogy nekem az, amit a te verziót,
1: mit csinálunk,
0: sokkal igen. Hitelesebb az én emlékeimhez képest, igen. Amiket én késő 10 éves, 20, max. 20 éves korom előtt hallottam, amikor én ifjú vezető voltam, és volt egy klubunk.
1: Igen.
0: Uh-huh. És ott mi ezt énekeltük. Igen. Ma is el tudnám ugyanúgy énekelni, ahogy ott énekeltük. Na most ahogy én el tudnám énekelni, nem tudom már milyen nálam idősebbektől hallottam, az közelebb van ahhoz, amit te ismersz, mint amit a másik János ismert.
1: Igen,
0: ott is elmondtam neki. Uh-huh. El is fogadtam, mit tehetett volna szegény. Az is jó volt, de nekem ez van közelebb, emiatt.
1: Hát örülök, hogy fogjuk játszani.
0: Jó, köszönöm. És egyszer majd egyeztethetünk a gondolod későbbiekben, hogy mi az, amit az enyémből még érdemes hozzátenni, vagy elvenni, mert csak azért, hogy a bennem élőnek is legyen hogy mondjam, megkapja méltó elégtétel. Itt most nem hozok fel többet, például a kekszet nem hozom ide, mert az már túlzás.
1: Ja, de a kekszet nyugodtan felhozhatjuk, és akkor abszolút, mondom, még egy pár percig itt vagyok. A keksz az lesz. Én ezt már most azzal van, ez az 5-tagú formáció, ugye nem ez a nagy, ez az ünnepi, hanem akikkel többnyire klubokba játszunk, a Café Medrano, ezt ugye megkülönböztettem, hogy nem Kabaré Medrano, hanem Café Medrano. Ebből ugye van a Darvas Kristóf, a Horváth Gábor, a Dudás Zsombor, és Kit felejtettem ki? Ja, a Rósz Gyuri gitáros, meg én. És ezt például rendszeresen játsszuk az Elszállt egy hajó című számot.
0: Amit én amúgy, igazán különös kedvencem.
1: Amúgy a többiek több kekszámot is tudnak, de nekem is ez a személyes kedvencem, és szeretem is ezt a számot énekelni.
0: Na most, ha ott van veletek a Bújdosa Jani, nem mindig van ott, de most ott lesz. Én annyit erőlködtem, hogy neki át tudtam adni egy olyan kekszámot, amit én őriztem az elmémben, és én nem hallottam még felvételt róla, amióta a Kex koncerten hallottam. És ezt a Bújdosa Jani átvette tőlem, és már nekem van olyan felvételem, ahol koncerten el is énekelte. Ki kéne húznatok belőle, mert ő nagyon jól csinálja. Aha. Ez a Virágok születtek kezdetű szám. Aha. A Jani szerintem tudja, mert az én előadásom volt.
1: Jó, hogy érdemes lenne ezt a számot földolgozni, és a Bújdival együtt.
0: Pontosan így van, és erre egy felvétel már létezik, azt a lányom csinálta egy koncerten, egy ilyen Kex valamilyen koncerten, és itt sajnos meg kell említenem, hogy a Kex remake az sajnos nem tudja méltóképpen a Baksasós János örökségét ápolni.
1: Igen.
0: Röstelem, hogy ezt kell mondanom, de így van. Pedig ott vannak olyan emberek, akik vele együtt dolgoztak. Viszont a Bújdosa Jani az én hallgatói, régi hallgatói emlékemből átadva neki, ezt már most is sokkal jobban tudta visszahozni azt, amit a Baksasós János képviselt valaha.
1: Igen, na, ez egy kis adalék, hogy a Cseh Tamásnak a fia, a Cseh Andris egy barátjával csináltak egy nagyon komoly, nagyon szép dokumentumfilmet a Január Herceg, a Baksasós János
0: azt
1: életéről.
0: Még nem láttam, de tudok róla.
1: Az a cím, hogy Tejútgyerek, és szokták, gyerek. Még moziba is szokták játszani ilyen tematikus fesztiválokon. Én megnéztem, nagyon érdekes, nagyon klassz.
0: Na, hazamegyek, és megnézem.
1: Van képzőművészeti vonatkozása is, mert ugye a Baksasós az a Berlinbe az életének a nagy részébe, tehát amikor nem Magyarországon élt, akkor ő képzőművészként funkcionál, tehát abba hagyta. Illetve azt csinálta, hogy egy szál gitára végigmászta mezitláb, egy szál pólóba, -10 fokba Berlin utcáit, mindenhova beült, mindenkit fenékbe rúgott, mint a füttyös, és mert egy bohóc volt, érted? És beült ilyen helyekre, és gitározott, és halandzsa nyelven énekelt egy szál gitárral, és mindenki imádta. És mentek utána az alkoholisták, meg a kábítószeresek, és így vonultak Berlinbe.
0: Mint egy ilyen
1: libák mentek utána a berlini alternatív fejek. Úgyhogy a Baksasós az egy nagyon, nagyon érdekes, izgalmas figura volt, és hát nagyon jó színpadi személyiség volt. Tehát
0: nekem én nem tudom, mit kezdenék anélkül, az élmény nélkül, ez engem legalább az egész 100%-omból 25% gazdagítást ő okozott nekem, amit nem tudok igazán kihasználni, csak élem. Jó. Na, de ezt az egy számot, mindegy, hagyjuk ezt most.
1: Még egy mondatot szeretnék kapcsolni a Baksasóshoz, aztán lassan elindulok, hogy ha esetleg a következőleg az Amsterdam című számot adnátok be, az azért lenne most jó, mert ezt meg én a Felugosi Lacától kaptam ezt a dalszöveget, méghozzá Szentendrén, úgyhogy kérdeztem, én jobban voltam a Lacával, a nővéremen keresztül ismertem meg egyébként, hogy nincs-e olyan daluk, amit nem csináltak meg a bizottsággal. És nála vendégségben voltam Szentendrén, és mondta, hogy lehajolt, és ott volt egy ilyen fiók, kiúszta a fiókot, és volt benne 5. Azt mondta, hogy ezekkel ők nem foglalkoztak, de ő ezt azért írta, hogy egyszer a bizottsággal eljátsszák. És ezt nekem odaadta a saját kézírásával, hát erekjeként őrzöm, tehát ez most már izé. És ebből egy dalt összeraktunk a zenekarral, és ezt most nem én fogom énekelni, hanem a Verebes Gyuri. Én csak vokálozok benne, és a Darvas Bence zongorázik benne, és a Horváth Gábor basszusgitározik, és a Dudás Zsombor dobol ezen a felvételen. Ja, és igen, ennyi.
0: Tehát ezt fogjuk...
1: Ez az Amsterdam című szám.
0: És most lejátszani.
1: Igen.
0: És te már közben el akarsz
1: közben elbúcsúzok a hallgatóságtól, meg tőletek.
0: Úgyhogy akkor csak gyorsan még egyszer ismételjük meg a lényeget. 25 éves ez a Cabaret
1: 25 éves Medrano. A Cabaret Medrano, igen. És 25-ig ilyen... Tehát 25-én, most csütörtökön 7:30-kor kezdünk, pontosan
0: fogunk kezdeni. Várjál, ma most 24-e hétfő
1: van. Ja, bocsánat, 27-én, igen, na, mert 25 éves az elkör, és 27-én van a koncert.
0: Ez azért lényeges?
1: Igen, igen.
0: Hánykor?
1: Nem folytva, 7:30-kor.
0: 7:30-kor
1: és a Bábel
0: kertemben, el nekem ott a helyem.
1: Jó, Népliget.
0: Egy fogászatról fogok jönni. Na, akkor vendégünk volt Kamandi Imre, igen, megfigyelőként Totó.
1: És örülök Imre, hogy itt voltam, és akkor...
0: És a továbbra is Kabaré Medellín a számok szólnak még egy darabig.
1: Igen, jó.
0: Jelenleg
1: Amsterdam című szám fog szólni.
0: Szám. És majd folytatjuk.
1: Köszönöm szépen.
0: Szia.

feketenni, egy hosszú combú fekély. Csokoládé szivarral, az ismeretlen kegyhely. Ha éjszakánként mellé fekszel, ingyen álmokat rendelsz, s a koktélbárban ezután jól leiszod magad. Drága, drága, drága minden, önmagadért is kétszer fizetsz. Szomorú vagy, mint vidám vagy, a szomorúságtól vidám. Drága, drága, drága minden, önmagadért is kétszer fizetsz. Keletkezés mámorában elfelejtett, hogy mi fáj.

0: Sziasztok! A programajánlónak tulajdonképp vége van, de azért elmondom nektek, hogy ez a műsor eddig lényegében programajánló volt, és két koncertet harangoztunk be, mind a kettőt nagyon ajánlok. Most már időrendben mondom, az egyik 27-én, az csütörtöki nap, úgy tűnik, 24-én, igen, a Bábel kertemben, fél nyolctól a Cabaret Medrano, akinek a tagjai, a vezetőjével itt beszélgettünk, és még néhány számot le is játszunk, az ő nagy 25 éves jubileumi koncertjük lesz, az összes olyan zenésszel, akit fel tudtak hajtani, és szerintem majdnem mindenkit, lehet, hogy mindenkit, akik valaha ebben a formációban részt vettek az alapítástól kezdve, tehát egy nagy buli ígérkezik. De lesznek ebben kis intém részletek is a nagy színpad mellett, de hát a nagy színpad ez esetben fontos. Ez a Bábel kertemben lesz, a Népliget sarkán. A cím nem érdekes, mert a Népliget sarkán igazából csak egy helyre lehet menni, az a Bábel kertem. Nagyjából a törekvés művelődési ház háta mögött.
1: Hát mert négy sarka van a Népligetnek, ez a Kőbányai út, Robert Károly körút sarok.
0: Hát nem fogsz Mekibe menni, nem fogsz kertészetbe menni, vagy mit tudom én, nem fogsz bérkaszárnyába menni, tehát már csak egy hely maradt. Ki is van szerintem táblázva. No, ez van most csütörtökön, én szerintem oda megyek az összes botommal, vagy járókeretemmel együtt, és a másik, amit ajánlunk nagyon, az vasárnap 30-án lesz a Vojnovics Huszár villában, 22. kerület művelődés utca, a többinek nézzetek utána. A Kellene Kiskert nevű szombathelyi zenekar, nagyon izgalmas zenésze, nagyon kiváló zenészeivel. Ez viszont 18 órakor már elkezdődik, ezt ne felejtjük el elmondani, vasárnap Budafokon. Na ez volt a programajánló részemről, mind a kettőt ajánlom, meg lehet, hogy Budafokra is igyekszem eljutni. És most azért még hallgassuk tovább a nálunk felejtett Cabaret Medrano számokat.

bentő ültek egy nagy, fekete limuzinban. A széles autó lassan borult lefelé San Francisco szívébe. Neoreklámok néha bevilágítottak a szélvédőn, és alulról megvilágították a két hol diktátor miasz fehér harcát. A sofőr csak bam-bam bámulta az utat. És közben az autórádióban szólt a Golden Gate feldolgozása.

az itt teljesen kihajtott. A sofőr letörölt egy izzadságcsepet a hullukáról, aztán belenézett a visszapillantó tükörbe, és ekkor meglátta a sarukat a nyomóban. Kattant a bilincs.

Amit hallottunk, azok dojnák, pontosabban egy dojna volt, amit három különböző korosztály énekelt egymás után, egy falusi idős asszony, egy középkorú hölgy és egy fiatal hölgy. Ezt próbálta, jó, ezt volt hivatva bemutatni, hogy hogy élnek tovább a hagyományok, például a románoknál. De hát nagyjából eféle az, ahogy nálunk is igyekeznek tovább élni. Most hallgassunk meg egy másfajta továbbéltetést, a Králicia nevű ukrán, főleg hölgyekből álló együttest, akik már világzenések. A Králicia az úgy gondolom, hogy királynőt jelent, de majd utána kell nézem, hogy jól gondolom-e. Utána egy török furujás következik, aki nagyon szépen fúj. Utána pedig szerintem, ha belegondolok, meg lehet, hogy az utolsó szám, Dress Mihály zenekarának egy nem túl régi felvétele. Azt meghalljuk, hogy meddig jutunk. Én azért elbúcsúzom a biztonság kedvéért. Sziasztok! Köszönöm, Imre Kutyuli, Bazsi volt nagy segítségemre, vendégünk volt a Kabare Medrano, ajánlottuk, és ajánlottuk még a Kellene kis kertet. Hallgassátok, keressétek, sziasztok, jó éjszakát!